0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafüzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretett láng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljen Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
1: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atyaisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiúisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
2: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei Atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: vagy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Szent Pál és a pogány irodalom. Karácsony Tibor atya műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, Pál apostolnak az ellenfeleit nézzük meg. Joggal feltételezhető, hogy Pál apostol számára ellenfeleivel való konfliktusa nem csak teológiailag, hanem emberileg is sok gondot okozott. Mert probléma figyelembevétele nélkül levelei sem volnának érhetőek. Ez a legrégebbi páli levére, az első tesszaloniki levére még nem jellemző. Különösképpen megmutatkozik az ellenfeleivel való összeütközés a Galata, a második korintusi, valamint a Filippi levélben. Sőt, arra következtethetünk, hogy ezek a levelek az ellenfelek provokációja nélkül egyáltalán nem jöttek volna létre. Amikor erről a jelenségről tárgyalunk, először is azt kell gondolnunk, hogy nem kívülről jött ellenfelekről van szó. Jól lehet, Pál nem kevés helyén említi azt az ellenállást, amely őt kívülről érte, különösen zsidó részről. Akadályoznak minket a pogányoknak szóló ige hirdetésben. A harmadik jeruzsálemi útjával kapcsolatban életét is félti. A római levél tekinthető úgy, mint egy dialógus. Mindezzel azonban a dialógus a zsidókkal. Mindezzel azonban most nem kell foglalkoznunk, Pálnak sokkal inkább a keresztény közösségekben támadnak ellenfelei. Ez legalább annyira nyomasztó, mint amennyire érdekes jelenség, amely részünkről fokozott figyelmet kíván. A konfliktus a páli evangéliumot és ezzel szoros összefüggésben apostoli és misszionáriusi személyét érinti. A teológusok vitája már ebben a legkorábbi állapotban megjelenik. Aki ezt a vitát ócska teológus perpatvarnak szeretné tekinteni, az figyelmen kívül hagyja azokat a komoly szándékokat, amelyek azt áthatják. De egyesek ugyan talán azt kívánnák, hogy a vitát barátságos eszközökkel oldották volna meg, vagy olyan elképzelésekkel állnak elő, hogy talán az apostoli korban testvéri módon érintkeztek egymással. Egy túlságosan idealizált kép az ősegyházról nem felel meg a valós viszonyoknak. Minden esetre Pál ezekben a vitákban úgy állt ki, mint aki hajthatatlansággal és olykor éles nyelvvel védelmezi ügyét. Ez az evangélium ügye, legalábbis ő ezt mindig így látta. Az ügy, amiről itt szó van, még nem valósult meg. Ha olyan olykor-olykor megjelenő kritikai megjegyzéseket találunk, amilyeneket Pál némely mellette működő misszionáriusra vonatkoztat, ilyenekről, sőt sokakról mondja, hogy Isten szavával nyerészkednek. Azok mellett, akik Krisztust szeretetből hirdetik, vannak mások is, akik ezt haszonlesésből és nem tisztességesen valamilyen ürüggyel teszik. És ebben a konkrét esetben, az efezusi közösségben, ahol ő éppen fogságban van, működő, tehát ebben az efezusi közösségben működő prédikátorokra utal, aki tőle mind bebörtönzöttől eltávolodtak. Azt is kifogásolja, hogy néhányan ajánló leveleket használnak, amelyeket nyilván egy másik közösségben kaptak. De ez valódi ellenfelei módszeréül szolgálhatott. Ezért szembefordítja velük, hogy az ő ajánló levele az általa Korintusban alapított közösség, amelyikbe azok megpróbálnak behatolni, a mi levelünk ti vagytok, beírva a szívünkbe, olvassa és megérti minden ember. Más helyen is szembe tűnik a valódi ellentét észrevehető éle, vagyis idézem, csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által meghívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Jól lehet, nincs más. Vannak olyanok, akik megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha akármi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetve nektek, mint amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Vagy ha ugyanis valaki jönne, és mást Jézus hirdetne, mint akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadnátok be, mint amit kaptatok, vagy más evangéliumot, mint amit elfogadtatok, szívesen vennétek. Ügyeljetek a kutyákra, ügyeljetek a hamis munkásokra. Sorolhatnám még a kiválasztott szakaszokat, amelyek világosan beszélnek. Pálnak az a vádja, hogy ellenfelei más evangéliumot hirdetnek,
és nagyon súlyos. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, egy rövid dal után. Maradjanak velünk!

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, és Pálnak az a vádja, hogy az ellenfelei más evangéliumot hirdetnek, nagyon súlyos ez a vád. Ha ezt egy későbbi egyházi helyzet nézőpontjából akarnák szemlélni, akkor eretnekség vádjával volna azonos. Azonban ezzel a kifejezéssel a korai egyházban óvatosnak kell lenni. Ugyanis még nem volt általánosan elismert joghatóság, amelynél adott esetben a vitát rendezni lehetett volna. Vajon az apostol maga nem volt elegendő tekintély? Na és kirejtőzött az ellenfelek mögött. Talán ők is igényt támasztanak az apostol címre, amint azt a rájuk alkalmazott főapostol megnevezés sejteti, habár ők egy egészen más apostol felfogást képviselnek, mint Pál. Köztudott, hogy akkoriban már megvoltak a kezdetei egy kibontakozó hagyománynak. Léteztek olyan krisztológiai hitformulák, mint a korintusiakhoz írt levélben is a 15. fejezet 3-4-5-ös versorai, de vajon mennyire általánosan voltak ezek ismertek? És mindenek előtt hogyan kellett volna ezekkel az alapvetőnek tartott hitformulákkal olyan vitákat megoldani, mint azok, amelyekbe Pál keveredett? Ugyan lehet azt mondani, hogy a vita, amellyel foglalkozunk, az igaz és hamis, a képviselhető és tovább nem képviselhető tekintetében kiélesedett. Amellett mégis mindig nyitott kérdés maradt, ki kerül ki győztesen ebből a vitából. Amennyiben valaki az ellenfelek szándékát és tetteit szeretné leírni, csak hamar megoldhatatlan nehézségekbe ütközik. Szándékaiknak csak néhány vonása állapítható meg. Sok tisztázatlan és ismeretlen marad. Minél tovább haladunk ebben a leírásban, annál inkább feltételezésekre kell szorítkoznunk. Ezt a kutatásokból származó és egymásnak teljesen ellentmondó információk bősége igazolja. Gyakorlatilag a nehézségek elsősorban abból fakadnak, hogy egyáltalán nem áll rendelkezésünkre az ellenfelek közvetlen véleménye. Teljesen Pálra vagyunk utalva, Pál pedig elfogult. Ő egyáltalán nem szólítja meg közvetlenül ellenfeleit, mindig csak saját közösségének beszél az ellenfeleiről. Az is igen kétséges, hogy a későbbi tévtanokat vissza lehet-e vezetni a páli ellenfelek nézeteire, és hogy ezekben a csírákban észrevehető-e a későbbi kibontakozás. Az ellentétes pozíció rekonstrukciójánál azt gondolják, hogy az olykor eretnek ellenes. Ez nem játszik szerepet. Kialakíthattak egy hagyományt a zsidóságban, és Pál megismerte azt. Ide sorolhatunk átkozódásokat, mint a kutyák, csaló munkatársak, sátán szolgái, vagy általános intéseket, hogy óvakodjanak azoktól, akik viszályt és ellenségeskedést szítanak, akik nem Krisztus szolgálják, hanem a gyomrukat, és ügyes és képes beszédekkel félrevezetik az ártatlanok szívét. Hogy Krisztussal szemben ők a hasukat előtérbe helyezik. Utalás lehet arra, hogy számukra Krisztus keresztje keveset jelent. Megkísérlünk különösen a Galata, II. Korintus és Filippi levélre alapozva képet alkotni Pálnak az ellenfeleiről, ami az apostolt mindenek előtt nyugtalaníthatta, hogy sikerük volt. Ők részben bárnyékolták Pált és követőket szereztek. Buzgón tevékenykedtek és tekintéllyel léptek fel. Amikor mi a Galaták 5. fejezet 10. versében olvassuk, bárki, aki zavart kelt köztetek, viselni fogja ítéletét, bárki legyen. Ez a bárki legyen tekintélyre utal. Az egész megrendelés és megütközés kifejezésre jut azokban a szinte tehetetlennek ható kérdésekben, hogy ki bűvölt el a Galatákat. Korintusban az ellenfelek számára azt tette biztosabbá a sikert, hogy a közösségben már meglevő panaszokhoz kapcsolódni tudtak. Az ellenfelek támadták az apostolt nem csak evangéliuma miatt, hanem személyében is. Azonban ebben a vonatkozásban különbséget kell tenni a Galata és a 2. korintusi levél között. Apostolságának és evangéliumának függetlenségétől szóló
A Galatákhoz írt első fejezetbeli fejtegetéseiből adódik a következtetés, hogy az ellenfelek megpróbálták bebeszélni a Galatáknak, hogy Pál sem nem teljes értékű apostol, sem pedig teljes értékű evangéliummal nem rendelkezik. Inkább másodkézből kapta, emberektől tanulta azt. Az utalás arra, hogy ő nem ismerte a földi Jézust, szintén szerepet játszhatott. Valószínűleg az apostoli testületre hivatkoztak, amelyet a maguk felfogásában Pállal szemben áldónak értelmeztek. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Szantusz lehet hallja. Szentségimádást közvetítünk a csíksomjai Szent Péter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. Megkérjük hallgatóinkat, ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be.

Mennyei atyánk, te vagy minden megszentelődés eredete és forrása. A vigasztaló Szentlélek sugallatával hívtál bennünket, hogy kövessük fiadat. A szeretet édes bilincsével kapcsolódjunk hozzá, és testvéri lélekkel szolgáljuk egymást. Kérünk, Urunk, ma árazd ránk újra a szentség lelkét, hogy amit évekkel ezelőtt fogadalmainkban örömmel ígértünk, azt hűségben valóra váltsuk. Erősödjön szívünkben a tisztaság, az alázat, a derűs szegénység és az áldozatkész engedelmes lelkület. Erősödjön szívünkben a remény, hogy továbbra is van terved velünk szent hegyeden. Küldesz testvéreked neved

dicséretére és szeretetből fakadó szolgálatra. Urunk, Te vagy vezérünk és támaszunk, Te légy pályabérünk is, örök szereteted országában. Amen.

Lélek Úristen, újítsd meg a föld színét, jöjj hét ajándékoddal, élet lelke, jöjj egység és szeretet lelke, az egyháznak és a világnak szüksége van rád. Jöjj Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk ajándékoztál.

Úrunk, köszönjük most, hogy kiárasztod szent lelked. Add megígért ajándékodat ezen az ünnepen. Adassék a lélek a nyugtalan és békétlen, összezavarodott világ számára. Mennyei atyánk, ma is sötét fellegek vonulnak át felettünk, és borulátóak vagyunk, ha magunkra, a családunkra, magyar nemzetünkre, hazánkra, egyházunkra gondolunk. Elborít a káosz, a nyugtalanság örvényként húz és sodor bennünket egyre mélyebbre. Vedd észre kiáltásunkat.

Ajándékozz meg rendel, nyugalommal, átgondoltsággal, megújult és neked szentelt élettel. Adassék a lélek, hogy megtaláljuk és áldjuk meg nem szűnő békességet. Atyánk, mutass az élő forrásra, hogy tiszta levegőt lélegezve gyönyörködhessünk a teremtettség szépségében. Adassék a lélek, hogy észrevegyük és csodáljuk teremtő lelked munkáját. Amen.

Könyörgünk egyházainkért, gyülekezeteinkért. Hadd hirdessük tisztán a feltámadott Krisztus szabadító erejét, bűnbocsátó szeretetét. Adassék a lélek, hogy növekedjen azok száma, akik magasztalják megváltó Krisztus Urunkat. Krisztus lelke adassék egyházaink fiataljainak. Könyörülj rajtunk, hogy hitvalló, elégedett életet élhessenek. Könyörgünk értük, hogy legyen mellettük hittestvér, akivel megélik az imádságos, hívő életet, amikor halványul hitük ereje. Amen.

Imádkozzunk azért, hogy az édesanyák és édesapák példamutató szelíd életet éljenek. Urunk, a felnőtt nemzedék tagjait tett készé arra, hogy nehéz harcaikban a tisztesség, a becsületesség, a tisztaság, a türelem javára döntsenek. Vedd pártfogásodba a közösségeinket, add, hogy megtalálják helyüket, feladataikat és

Pünkösd ünnepén szembesülünk azzal, hogy gyakorta magányos, magára hagyott, szomorú, megfáradt lelkű emberekként élünk a világban. A lélek tüzét add a szürkeségben, egyformaságban élőknek, a lelki betegségben szenvedőknek, a depresszióval küszködőknek, add a vigasztaló lélek gyógyító erejét. Amen.

Védd meg azokat, akik félnek. Töröld le azok könnyét, akik gyászukban az elmúlás, a veszteség nehéz terheit hordozzák, és az élet győzelmének hírével enyhítsd a lelki sebeket. Hallgass meg minket, Urunk, és küldd el szent lelkedet. Ajándékozz meg, hogy örvendező életünk lehessen benned egy házadban. Jézusért kérünk, akié a dicsőség és a hatalom örökké.

Hiszek szent lélekben. Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől, megváltoztatja szokásaimat, legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti be lelkemet, megállít a rossz elkövetése előtt, felbátorít a jóra. Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat, szeretettel tölt be Isten igéje által. Hiszem, hogy elveszi kicsinyhütűségemet, megerősít szenvedésemben. Hiszem, hogy áthatja az egész lényemet.

bennem, Szentlélek Isten, hogy szentül gondolkozzam. Te indíts engem, Szentlélek, hogy szentül cselekedjem. Hódíts meg szívemet, Szentlélek Isten, hogy szentül szerethessek. Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy szentül oltalmazzak másokat. Oltalmazz engem, Szentlélek, hogy szentségedről soha meg ne feledkezzem. Amen.

Mennyei atyánk, kérünk téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő szűzanya közbenjárásával, áraszt ki ránk és az egész teremtett világra szent lelkét, a békesség lelkét, a kiengesztelődés lelkét, a védő ügyvédet és szabadítót. Ments ki minket, egész hazánkat és nemzetünket, de az egész Kárpát-medencét és a világot is a gonoszság ereje, sújtása, ostorozása alól. Állítsd helyre a te országodat közöttünk és a teremtett világ minden részében. Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket, és velünk vagy mindenkor. Amen.

Örökké való Istenünk, magasztalunk téged, szereteted áradásáért, amit a teremtett világnak adtál. Magasztalunk téged, szereteted örömszerző erejéért, ami mindörökre a miénk. Kitöltött szent lelked által, létezésünk kiapadhatatlan forrásában, a megvilágosító fényben, és minden életben, ami csak él és mozog a földön. Dicsőítéseddel van tele a szánk, értelmünk tisztán lát, szívünkben fellángol a szeretet tüze, mivel újra ránk ragyogsz a lélek kegyelmével, s a jövő felé fordított tekintetünket, amit elhoz majd hozzánk szereteted szentsége és győzelme, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus, könyörögjünk minden a török Istentek, én szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, majd a bűnösök nevében irántad lerót, hogy megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, kik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, ki veled él és uralkodik, szent lélekkel egységben Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szentségimádást közvetítettünk a csíksomjai plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnál Xantus lehet hallottál.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Fog. Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: szólnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mind.

0: bűnözőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézus,
2: bocsáss meg bűneinket.

0: vannak írva a mondra.
1: 5. titok. Jézus, akit te Szentszűz a templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad repedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen bízom.

szűzanya, amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve ki.

0: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedjem el soha a te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetért lak bennem, a te tisztaságot költözzék belém.
1: A te test legyen a szemem előtt, ha nem a lélek, ne jelen,
0: hanem az örök élet, nem csak ma soknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell, kettőnk között Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
2: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Béke királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Fény királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet.
1: Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. A Szentatya pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit, akik kétnapos tanácskozást tartottak Rómában. Jogállam, emberi méltóság, nevelés, megelőzés, az egyház és az állam összefogása mind hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, stabil társadalmakat építsünk, és megadjuk a szükséges támogatást a függőséggel küzdőknek. A halálbüntetés és a kínzás nem megengedett, mindenki méltóságát tiszteletben kell tartani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet országainak képviseletével május 14-én és 15-én az olasz delegáció a római képviselőházban szervezte meg a konferenciát a következő témában. Drogstop. Harcoljunk együtt a kábítószerkereskedelem ellen, hogy megvédjük a biztonságot, az egészséget és a jogszerűséget. A tanácskozás résztvevőit audiencián fogadta a pápa, aki rámutatott, mennyire fontos az illegális drogok elleni küzdelem. Az EBSZ 57 résztvevő államát képviselők jelenléte Vancouvertől Vladivostokig kollektív eltökéltségüket tanúsítja, amellyel szembe akarnak nézni a bűnhálózatokat támogató jelenséggel, ami kockára teszi társadalmaink jövőjét.
2: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention, and criminal justice must advance together in unity.
1: A Szentszék meggyőződése, hogy a jogállam, a bűnmegelőzés és a büntetőigazságszolgáltatás egységben kell, hogy haladjon. A jogállamiság hiteles alkalmazása továbbra is elengedhetetlen az átfogó emberi fejlődéshez. Egyetlen valóban igazságos társadalom sem lehet tartós, hanem a törvény, hanem az emberek önkényes akarata uralkodik. Egyetlen személy vagy csoport sem veheti magának a jogot, hogy megsértse mások méltóságát. Ezért a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. A Szentszék ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely egy hatékony, igazságos, emberi és hiteles igazságszolgáltatási rendszer építésére irányul, mely képes megelőzni és feltartóztatni az illegális drogok gyártását és terjesztését. A valódi igazságosság nem elégedhet meg a puszta büntetéssel, a kitartás és az irgalmasság alkalmazásával elő kell segíteni a törvényszegők átnevelését és a társadalom szövetébe való újrabeilleszkedését. A minden embert megillető méltóság azokra is érvényes, akik bűncselekményt követtek el, ezért az kizárja a halálbüntetés, a kínzás és minden kegyetlen vagy megalázó büntetésforma alkalmazását. Átfogó programokra van szükség ahhoz, hogy segítsünk a függőségtől szenvedőknek. Orvosi ápolást, pszichológiai támaszt és folyamatos rehabilitációt nyújtva nekik. Ez a több szakterületet átfogó megközelítés az emberi személy egészét vegye alapul, lépjen túl a pusztán büntető intézkedéseken és a megengedő megoldásokon is, amelyek nem képesek megszabadítani az egyéneket a függőség láncaitól. Ezáltal újra fölfedezhetik és megélhetik az Istentől kapott méltóságuk teljességét.
2: Preventing and countering organized crime is essential to building safe, just and stable societies.
1: Alapvetően fontos megelőzni és megállítani a szervezett bűnözést ahhoz, hogy biztonságos, igazságos és stabil társadalmat építsünk, szögezte le 14. Leó pápa, majd tisztelettel adózott a rendfenntartó erők és az igazságszolgáltatás azon tagjai előtt, akik életüket áldozták vagy megsebesültek kötelességük bátor teljesítése közben. Tanúságtételük ébresszen bennünk hálát, felelősségérzetet és megújult eltökéltséget. A katolikus egyház világszerte működő számos intézményen keresztül a függőségtől szenvedő személyek támogatásában szerzett nagy tapasztalatával kész tovább erősíteni a gyümölcsöző együttműködést a civil társadalommal.
2: Together, in a spirit of mutual respect and shared responsibility, we can promote policies that truly serve the common good and the inalienable dignity of every human being.
1: Együtt, a kölcsönös tisztelet és felelősség szellemében olyan politikát mozdíthatunk elő, mely valóban a közjót és valamennyi ember elidegeníthetetlen méltóságát szolgálja. Hozzon bőséges és tartós gyümölcsöket ez a konferencia a nemzetek feletti együttműködés, a hatékony megelőzés és a hiteles remény stratégiáival, mondta Leó pápa, majd döntéseikre és az általuk képviselt népekre a bölcsesség, a remény és a tartós béke bőséges áldását kérte Istentől. Az EBESZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta, de tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBESZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, a konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktuskezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
0: XIV. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videó üzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy ima mozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. A Jöjjön el a te országod 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, a világ nemzeteinek közel 90%-ában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felülelve.
2: Each year during the Advent season, Christians address God with the words, Come Emmanuel.
0: Videó üzenetében Leo pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál: Ó jöjj, ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proficiájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leo pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban.
2: Even though we know that God is almighty and transcendent, we are still bold enough to ask him to be truly with us, not distant, but close.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható és transzcendens, mégis elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük, hogy legyen igazán velünk, nem távol, hanem közel, hangsúlyozza a Szentatya. Majd rámutat. Mégis néha elfelejtjük, hogy szükségünk van Istenre, és hogy csak ő tudja kielégíteni legmélyebb vágyainkat és belső nyugtalanságunkat. Jézus Krisztus személyében Isten lejött, hogy testben közel legyen hozzánk. Most velünk van szent lelkén keresztül. Húsvét mostani 50 napjában az Alleluja ennek az időszaknak az énekévé válik, és egy módja annak, hogy dicsérjük és hálát adjunk Jézus feltámadásáért. Ő továbbra is a velünk lévő Isten, hangsúlyozza Leo pápa, miközben utal arra, hogy még a legközelebbi barátai sem mindig ismerték fel őt feltámadása után. Bár Jézus visszatért a mennyei atyához, nem hagyott minket árván. A Szentlélek ajándéka által jelen marad mindannyiunk számára az egyházban. Krisztus minden számunkra, nyomatékosítja 14. Leo. Ő benne találjuk meg az élet teljességét és értelmét. Ez az ajándék nem olyasmi, amit megtarthatunk magunknak. Inkább olyas valami, amit bátran hirdetnünk kell. A Jöjjön el a te országod 9-ed tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk a jó hírt és imádkozzunk, hogy mások is találkozzanak Isten Jézusban kinyilatkoztatott üdvözítő és felszabadító szeretetével. Leo pápa azzal zárja videó üzenetét, hogy felidézi prédikációját az idei húsvéti vigília szertartásról. A találkozásról, amelyről tanúságot akarunk tenni, a hit szavaival és a szeretet cselekedeteivel, úgy tesszük ezt, hogy életünkkel énekeljük az Alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. A Szentatya kiemeli, hogy a húsvét vasárnapi evangéliumban szereplő asszonyokhoz hasonlóan nekünk is vágynunk kell arra, hogy elinduljunk és elvigyük az evangéliumot az emberekhez szerte a világon.
2: We too can give life to a new world of peace and unity.
0: Mi is életet adhatunk egy új, békés és egységben gazdag világnak, mint az emberek sokasága. Mégis egyetlen házat építünk, és egyetlen személy vagyunk Krisztusban, mert bár sok a keresztény, Krisztus egy, idézi Szent Ágoston Zsoltár kommentárjaiból. Videó üzenete végén Leo pápa Isten bőséges áldását kéri mindenkire, aki részt vesz az ökumenikus globális imamozgalomban. Leo pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. 14. Leo pápa üzenetet küldött a héten az észak-olaszországi városban megrendezett nemzetközi könyvvásárra. Ebben rámutatott, hogy az irodalomnak elő kell mozdítania az emberi méltóságot, a békét és a testvériséget. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekek, különösen a háború borzalmai és a közöny ridegsége közepette, reményt adnak a világnak. Szükség van olyan irodalomra, amely segít felismerni minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát, és amely egyre inkább a testvériség és a béke iskolájává válik. 14. Leo pápa ezt emelte ki a május 14-e és 18-a között Torinóban tartott nemzetközi könyvvására küldött táviratában. Az üzenetet, amelyet a Szentatya nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár küldött, Roberto Repole bíboros torinói érseknek és a nemzetközi vásár résztvevőinek címzett. A vásár igazgatója olvasta fel a rendezvény megnyitó ünnepségén, május 14-én csütörtök délelőtt a pápa üzenetét. Ebben a Szentatya a könyvvásár címét, amely Elsa Morante írónő A világot a gyermekek mentették meg című művére épül, jelentősnek és időszerűnek nevezte. Leo pápa kiemelte, egy olyan időszakban, amelyet a háború borzalmai és a közöny ridegsége folytogatni látszik, a gyermekek azzal a vele született képességükkel, hogy friss szemmel látják a világot, lángra lobbantják a reményt a társadalomban. A Szentatya üzenete végén reményét fejezte ki, hogy az esemény megújult tudatosságot kelthet a kultúra fontosságáról, a párbeszéd és az egyetértés előmozdításában. Leo pápa szavai a táviratban visszhangozzák azokat a gondolatokat, amelyeket egy hete a torinói eseményen résztvevő vatikáni könyvkiadó képviselőihez intézett az intézmény alapításának centenáriumán. Az alkalomból a Szentatya akkor hangsúlyozta, hogy az olvasás táplálja az elmét, segít a tudatos és jól kialakult kritikai érzék kialakításában, és védelmet nyújt a fundamentalizmusok és az ideológiai leegyszerűsítések ellen. Azt is sürgette, hogy mindenki olvasson könyveket ellenszerként a zárt gondolkodásmódra, amely merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált nézetekben nyilvánul meg.
1: A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a lefebvriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólítása ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely Laté Sententié önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szentatya továbbra is imádkozik, és kéri a szent lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a hittani dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius társaság előjárójával, Davide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban egy picit visszatérünk az Ószövetségre, és Ádámmal kezdeném újra, egy kicsit bővebben a Biblia férfi alakjairól. Egy olyan alakról beszélgetünk, aki a világ egyik legismertebb és legősibb történetének központi szereplője, Ádám. Ádám a Biblia szerint az első ember, akit Isten a föld porából formált, majd életre heletét adta belé. A történet a Teremtés könyvében olvasható, és nem csak vallási, hanem kulturális és filozófiai szempontból is hatalmas jelentőséggel bír. Ádám neve héber eredetű, és szó szerint embert vagy földből valót jelent, ami jól tükrözi a teremtés módját.

Biblia jelbeszélés szerint Ádám az Éden kertjében élt, egy tökéletes, harmóniával teli világban. Feladata volt a kert művelése és őrzése, valamint az állatok elnevezése. Ez a mozzanat gyakran az emberi tudatosság és uralom jelképeként jelenik meg. Itt találkozunk először azzal a gondolattal is, hogy az ember nem magányra lett teremtve. Isten társat alkotott számára. Évát, aki Ádám oldalából született. A történet forduló pontja a jól ismert tiltott gyümölcs epizód. Amikor Ádám és Éva esznek a jó és rossz tudásának fájáról, megszegik az isteni parancsot. Ennek következményeként elveszítik az Éden kertjét, és megjelenik az emberi életben a szenvedés, a munka nehézsége és a halandóság. Ez a jelenet a teológiai értelmezések szerint az emberi engedetlenség és a szabad akarat egyik legkorábbi példája. Ádám alakja túl mutat a konkrét történeten. A zsidó és keresztény hagyományban ő az egész emberiség ősatja. A keresztény teológiában különösen fontos párhuzam jelenik meg közte és Jézus Krisztus között. Míg Ádám az első ember, aki által a bűn belépett a világba, addig Jézus az új Ádám, aki a megváltást hozza. Érdekes módon Ádám történetét nem csak vallási szövegként értelmezik. Sok gondolkodó és tudós, szimbolikus jelentést is tulajdonít neki, az emberiség kezdetét, az öntudat megszületését, és vagy éppen az erkölcsi döntések súlyát látják benne. A történet tehát egyszerre szól eredetről, felelősségről és az emberi természet mély kérdéseiről. Tehát Ádám alakja évezredek óta velünk él. Története újra és újra értelmezést nyer minden korszakban. Vajon történelmi személy volt, vagy inkább jelképes figura? A válasz a hit és értelmezés kérdése, de egy biztos, hatás az emberi kultúrára felbecsülhetetlen. A Teremtés könyve szerint Ádám megalkotása különleges módon történik. Míg a világ többi része Isten szavára jön létre, az embernek a formálása személyesebb. Tehát, ahogy mondottam, Isten a föld porából alkotja meg a testet, majd életet lehel belé. És ez a kép egyszerre fejezi ki az ember földi eredetét és isteni kapcsolatát, vagyis, hogy egyszerre anyagi és szellemi lény. Az Édenkert a tökéletesség, a béke és a harmónia helyszíne. Itt nincs szenvedés, nincs halál, és az ember közvetlen kapcsolatban áll Istennel. És Ádámnak ez a feladata, és a történet egyik kulcspillanata, amikor Isten kijelenti, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és ekkor teremti meg Évát, Ádám társát, Ádámnak az oldalából. Ez a jelenet a kapcsolatok, a közösség és az emberi társas lét alapját hangsúlyozza. Ádám tehát örömmel fogadja őt, és ez az első bibliai megfogalmazása a férfi és a nő közötti egységnek. A forduló pont, ugye azt tudjuk, azonban hamar elérkezik, a jó és a rossz tudásának fájáról való evés tilos számukra, mégis megszegik a parancsot. Bár a történetben Éva kezdeményezőbb szerepet játszik, Ádám is tudatosan részt vesz a döntésben. És ez a mozzanat a szabad akarat és a felelősség kérdését állítja középpontba. Az ember képes választani, de döntéseinek következményei vannak. Tehát a tiltott gyümölcs elfogyasztása után Ádám és Éva rádöbbennek saját mesztelenségükre, megjelenik a szégyen, a félelem, és megszakad a zavartalan kapcsolat Istennel. És Isten kérdése, hogy hol vagy, nem csupán fizikai helyre vonatkozik, hanem az ember lelki állapotára is. A büntetés következménye mélyre ható. Ádám számára a munka nehézé válik. Arcod verítékével eszed kenyeredet. A föld többé nem adja könnyen termését. Megjelenik a halandóság, porból lettél.

illeti. Az Istent egyetlen ember sem látta és nem is láthatja élve. Akkor viszont mire vonatkozik ez a hasonlatosság? Ádám tökéletes feleségével, Évával együtt, akit az Isten segítőként adott neki, az Éden kertjében lakott, hogy művelje és őrizze azt, uralkodnia kellett a tenger halain, az ég madarain és a föld állatain. Isten a tökéletes emberpárnak adta az isteni megbízatást, hogy a földet töltsék be egy tökéletes és igazságos nemzedékkel. Ha Ádám alárendelte volna magát teremtőjének, az összes utódaival együtt, Istennel egy áldásos kapcsolatba lettek volna. Isten közvetlenül beszélt Ádámhoz. Ha Ádám bizalomra méltónak bizonyult volna, akkor ő alkotta volna az összekötő csatornát az Isten és Éva, sőt az összes leszármazottjai között. Így Isten képeként működött volna. Ő lett volna az Isten szóvivője. Mindezek mellett, amiképp Istennek hatalma volt, a világ egyetem minden dolga felett, hasonlóképpen ő hatalmat adott az embernek a föld állatai felett. Ahhoz, hogy Istennek követelményeinek eleget tegyen az embernek értelemre, egy igazságos érzületre, hatalomra, szeretetre és önzetlenségre volt szüksége. A tulajdonságok tökéletesen megtalálhatók Istenben. És a tulajdonságok mindegyikének egy bizonyos mértékével rendelkezett, így képesítve arra, hogy a földön rábízott követelményeknek eleget tegyen, így Isten az embert a saját tulajdonságainak hasonlatosságára teremtette. Ádám és felesége Éva ártatlanságukban és tökéletességükben Isten földi népét alkották. Ádám az ember kapcsolatban állt Isten szellemével, és mi okozta mégis a bukását? Az ember teremtésekor rendelkezett egy bizonyos mértékű igazsággal és értelemmel, ismerte az Isten törvényeit és követelményeit. Ugyanakkor szabad akarattal szabadon választhatta meg a saját viselkedési módját. Isten próbára tette Ádámot. Annak megvizsgálása érdekében, hogy méltó-e azon felelősség teljes és nagy megbízhatóságot igénylő tisztség betöltésére, és pedig, hogy a földet egy a teremtőnek szentelt emberektől álló nemzedékkel töltse be, engedelmességre tanítva utódait, hatalmat gyakorolva az ő általa teremtett állatokon, felvigyázva a csodálatos földet. És a próba egyszerű volt, egy engedelmességi próba volt, Isten megparancsolta, a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Ezen kívül nevelt az Úr az Éden földjében mindenféle fát, tekintetre kedveset és elederre jót. Az ember szabadon nehetett a fáknak és füveknek gyümölcséből, amelyek a föld színén növekedtek. Ez egy virágzó kert volt a bőség kertje, de az ember nem kellett volna egyik a jó és a gonosz tudás fájának gyümölcséből. Ez a parancs nem hozott nehézséget, sem nélkülözést a tökéletes emberpár részére. Egy elfogadható parancs volt, vagyis az engedelmesség egy egyszerű próbája. Ugye a sátán az ember feletti láthatatlan uralkodó Lucifer felázad az Isten ellen. Ádám ebben a lázadásban Lucifernek hitt, és a próbán csődöt mondott. Isten megszabta tulajdonképpen az engedetlenségét járó büntetést, amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Amíg egy tiltott gyümölcsevése önmagában csekéségnek tűnik, a teremtő iránti engedetlenség viszont nem volt az. A követelmények csekésége és Ádám kudarca mutatja az ő hajlamát, a törvénytelenségre még a kis dolgokban is, és így a bűne annál súlyosabb. Ádám nem tanúsított megbánást, szándékosan vétkezett, semmi okunk nincs azt hinni, hogy később elkerülte volna a bűnt, és a büntetést végre kellett hajtani. Isten nem hunyhatott szemet a bűn és engedetlenség felett. Az embernek nem adhatott még egy lehetőséget. Ez az eredeti kimondott ítélet igazságosságát tagadta volna. Az Úr nem változik. Az Úr lemondása arról, hogy a bűnt megtórolja,
teremtményeinek.

tagjait is a bűn cselekvésére bátoríthatta volna, és ezt el kellett kerülni. Az ítélet végre nem hajtása az isteni uralmat éppen az alapjában érintette volna, akkor az ellenkező kígyó állításának nyert ügye lett volna. Bizony nem haltok meg. Tehát Ádám kiűzetett az Úr kertjéből a befejezetlen földre, hogy arcának verítékével és fáradtságos munkával éljen a tövissel és bogáncskóróval telt földön, míg visszatér a földbe, amelyből vétetett. Ádám engedetlensége által nem csak a kezdeti áldást és bizalmat vesztette el, hanem ehhez hasonlóan az életét is. Bűne által az isteni megbízatás teljesítésének lehetőségét is elveszítette. Habár Ádám sok gyermek atya lett, és az egész emberi nem az első embertől ered, mégsem hajtotta végre az isteni megbízást. Gyermekei a lázadás után születtek, vagyis miután elveszítette az élet jogát, és kezdte elveszíteni testi és szellemi tökéletességét, nem volt megfelelő a tökéletes élet, vagy az erre való jog közvetítésére, sem másoknak a fethetetlenségben való oktatására. Ezek helyett utódai a bűnt és a halált örökölték tőle. Rómaiakhoz írt levélben olvashatjuk az 5. fejezet 12. versében, miképpen egy ember által jött be a világba a bűn, és bűn által a halál, aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy vétkeztek. És tovább folytatja 18. versben, bizonyára azért, miképpen egynek bűnesett bűne által minden emberre elhatott a kárhozat, egynek igazsága által minden emberre elhat a megigazulás. Tehát Ádám az első ember mindent elveszített maga is utódai részére, de Jézus vére által mindent megváltott, amit Ádám elveszített, és azok számára is, akik neki alárendelik magukat, és az Isten követelményeit betartják. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenni? Ígér-e valamit, hogy azt ne teljesíteni? Tehát Ádám engedetlensége egy apró dologban, és ennek katasztrofális következménye szembetűnő példaként kellene szolgáljon a mindenható Isten iránti feltétel nélküli engedelmességre és annak szükségességére, hogy gondosan járjunk Isten előtt. Ez különösen ma kellene így történjen az utolsó napokon. Az Ádám által elveszített jogok most Jézus Krisztus birtokában vannak, és rajta keresztül számunkra is elérhető. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az evangéliumban olyan szépen mondja a Jézus, hogy maradjatok meg a szeretetembe, hogy én is megmaradtam az Atya szeretetébe. És ez egy nagyon rövid evangéliumi rész, és háromszor szerepel ez a szó, hogy megmaradni. Azt mondja Jézus, hogy ha megtartsátok parancsaimat, megmaradtok a szeretetemben. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész. Ugye a mai ember hajlamos azt gondolni, hogy ha én szeretek, és csinálok, amit akarok, és akkor ő is szeret, és turbékulunk, és megvan. De hát látjuk jó, hogy a házasságnál is, tehát hogyha az egyik fél hűtlenkedik, akkor nem maradnak meg a szeretetbe, hanem akkor összedől az egész házasság, és összedől minden. Mit jelent az, hogy megmaradni a szeretetben? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és épp ezért nézzük hosszan, hogy Jézus Krisztus milyen parancsokat adott, milyen törvényeket adott, amik segítenek bennünket abba, hogy megmaradjunk a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetében. És hát én a gyerekeknek, kollégáknak négy ilyen törvényt szedtem össze Jézus parancsai közül. Hát ugye ez első, az új törvény, az új parancs, amit maga Jézus Krisztus adott a nagycsütörtökön a lábmosás után. Ugye azt mondja, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, és nagyobb szeretete senkinek nincs, mint aki életét adja övéért. Tehát az önfeláldozó szeretet parancsa. Hát érdemes ezen úgy elgondolkozni, mert legyünk teljesen őszinték. Én most Rómából jövök. Én zarándoklatot vezettem, a Missio Tursa felkért, hogy vezessek egy 50 fős zarándok csoportot, és 5 napig Rómába voltunk. Hát én azt láttam, hogy ebben a városban béke van. Ugye repülővel mentünk, tehát akkor metróval, busszal utaztunk mindenhova, elmentünk az összes bazilikához, látnivalókat jártuk hosszan, katakombákba mentünk le, tehát őskeresztény és szép templomokat látogattunk meg. Persze, hogy az ember ott ilyenkor a Róma, a pogány Rómának a kövein is azt is megnézi, tehát a Kolosseumot, meg a Fórum Románát, meg ezeket a dolgokat. És igazából én egy nagy nyugalmat, békét éreztem végig magamba. És úgy elgondolkoztam, honnan fakad ez a béke? Hát a városból. Az a sok millió ember nyugodt. A metróba. Én végig habitusban jártam, ahogy szoktam. Senkinek nem volt ez feltűnő, az emberek kedvesen mosolyogtak. Hát ugye idősek is voltak a csoportban, akik azért hát nem mindig tudták, hogy pontosan merre kell térni, vagy hogy. És azt láttam, hogy az utcán is, de a lent a tömegközlekedésen is mindenki olyan figyelmes volt, és nem lögdösödés, vagy kiabálás, vagy indulatos megjegyzések nem voltak. És a templomokban is, hát ugye nagyon sokan, mint turisták mentek be, és, de én azt láttam, hogy viselkednek a Szent Péter bazilikába is, tehát hogy ki van írva, hogy az emberek fedetlen vállal, meg nem tudom, hogy túl rövid szoknyában ne menjenek be, hát igazából nem is láttunk olyan, pedig kismillióan voltak benne, ami zavaró lett volna. Az oltári szentség előtt is azért folyamatosan tömeg volt, és látszott, hogy azért mennek be, hogy imádkozzanak. Tehát nekem nagyon pozitív volt az egész. Elgondolkoztam, hogy igazából a kedves Mária Rádió hallgatók is tudják, hogy Szent Pétert ugye Krisztus után 60-62-ben ölték meg. A vatikáni dombon állt akkor Nérónak a színháza. És tudjuk jól, hogy Néró palotája mellett, hát ugye a Kolosseumtól nem messze, ott állt egy törvényszék. És rendes pert vezettek, ugye Szent Péter ellen, de az őskeresztények ellen is, tehát a rómaiak azért tisztelték a törvényeket, és hogy mondjam, nem olyan, nem voltak ők barbárok, de ők szépen hivatalosan halálra ítélték Pétert is, és akkor átvitték a vatikáni dombra, és hát ugye ott feszítették keresztre, fejjel lefelé. És történelmi tény, hogy a vatikáni, ugye a Szent Péter bazilika előtt álló hatalmas obeliszk, pont annak a Néróféle cirkusznak a kellős közepén jelöli meg. Tehát ahol most ugye az a szép oszlopcsarnok van, meg az igazából azon a helyen Krisztus után 60-ban, 70-ben Nérónak a hatalmas cirkusza állt, ahol több ezer keresztény vértanú halált halt. És akkor gondoljuk el, hogy mekkora hatalom volt. A világ akkori legnagyobb hatalma Róma volt. És hát ugye isteneknek tartották magukat ezek a császárok, pillanatok alatt bármilyen döntést, népeket tudtak megsemmisíteni, eltörölni. Na, olyan volt akkor a világ. És akkor ez a pogány, kegyetlen világ mitől változott meg? Keresztények nem úgy foglalták el Rómát, hogy forradalom, meg lázadás, meg lerohanjuk, meg karddal, meg lándzsával. Direkt kérdeztem, hogy volt-e olyan a közel 311-ig olyan lázadás, vagy bármilyen, amikor a keresztények erőszakkal ragadták volna magukhoz a hatalmat. Nem volt. Hogy írtak-e a keresztények ilyen hazudozva mindenféle rém történeteket mondva a pogányokról? Nem, ez se volt. Tehát Jézus Krisztus azért küldte őket oda, hogy szeressenek. Ez a szolgáló szeretet. Van olyan pogány szerző, aki leírja, hogy maradjanak fent a mi isteneink, ha a Krisztus, hát ugye hívei, keresztények nem csak a maguk öregeit, betegeit, árváit gondozzák, hanem a miénkeket is. És akkor persze ő mondja, hogy a pogány papok is ezt kéne csináljanak, meg azt kéne csináljanak. Ilyen írások maradtak fent. De a keresztények se szóban, se fizikailag nem támadták a pogány Rómát. Egyszerűen szeretettel, szolgáló jelenléttel, becsületes, kitartó munkával, megbízhatósággal, és akár a hitükért vállalt vértanúságukkal elérték azt, hogy ez a pogány Róma, hát ma a katolikus egyház központja lesz. Ott dobog a mi egyházunk szíve. Igen. Tehát ugye, ha megtartanánk ezt az új parancsot, amit Krisztus adott, ugye, szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket, akkor én azt gondolom, a családjaink, közösségeink, a munkahelyen, de a társadalomban is megváltozna. Tehát megvan az a recept, ami alapján egy élhető emberhez méltó világot fel lehet építeni. Hát sajnos azt látjuk, hogy ez várat magára. De én azt gondolom, hogy ez az egy út van, ami tovább veszett. Na de akkor felmerül a kérdés, hogy honnan van az erő? Tehát ehhez, hogy így szeressünk, ekkora áldozatokat vállaljunk, honnan van az erő? És ezért mondanám, hogy Jézus Krisztus második parancsa, ezt cselekedjétek ti is az én emlékezetemre. Mert ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, nem lesz élet ti bennetek. Igen. Tehát ha azt szeretnénk, hogy erő legyen bennünk, akkor a liturgiát, a szent áldozást, az oltári szentséget komolyan kell, hogy vegyük. Ugye Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesző. Ha bennem maradtok, bő termést hoztok. Tehát a szőlővessző folyamatosan kapja, nem egyszer egy nagy dózis, aztán utána vége, hanem minden nap egy kicsit kap erőt. És így növekedik, így hozza a gyümölcsét, a termést. De igazából a folyamatos szentségi élet, a kegyelmi élet az, ami megtart a szőlőtőkén. És igazából ezért fontos, hogy szent áldozáshoz, szent gyóláshoz járuljunk. Hogy folyamatosan a szőlőtőkével kapcsolatban legyünk. Élő viszonyunk legyen az élő Istennel. Hát igen, ez egy parancs. Nem csak ajánlat, nem jó, hogy is hívják, hanem ez egy parancs, Krisztus parancsa. Na mostan ugye szeretni, a szeretet parancs az ismerős, hát a kegyelmi életet élés parancsa, ezt is írjuk fel magunkba. De a harmadik parancs is szintén nagyon-nagyon fontos, hát az, hogy hát ugye a mennybe menetel előtt mit mondott Jézus? Menjetek el az egész világra, és tanítsátok meg az embereket arra, amit tanítottam nektek. Tehát a missziós parancs. Tehát sokan úgy gondolják, hogy hát ez csak a papoknak vagy a szerzeteseknek szól. Nem. Mindannyian felelősek vagyunk egymásért. Abba a térségben, ahol élsz, és gondoskodol arról, hogy a gyermekednek legyen cipője, meg ruhája, meg étele, gondoskodjál a gyermeked lelki életéről is. Ez elsősorban a te feladatod. Nem a papnak a feladata, hogy gyermekedet hitoktassa a tiéd, te csak kérheted a papnak a segítségét. Mint a gyermeked nevelésének nem az iskola a feladata, az a tiéd. Utolsó ítéleten tőled fogják számon kérni a gyermeked lelkét. Hát, hogy vedd igénybe, mint ahogy kenyeret is. Igen, te kell tápláljad a gyerekedet, te nyugodtan elmehetsz az üzletbe, és vásárolhatsz kenyeret, nem akarsz te magad kenyeret sütni. De nem a péknek a feladata, hogy tápláljon téged. Nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük ezt, hogy igen, a missziós küldetés. Tehát van neked egy munkacsoportod, mint felelős vállalkozó vagy. Most nem csak arra kell gondoljál, hogy legyen meg mindenkinek a fizetése, hát hogy ő lelkileg is kibontakozzon, hogy növekedjen, hogy igen, most május van, és azt mondod, hogy gyertek, menjünk egyet zarándokolni valahova el. Most őszinte legyek, én Rómából jövet úgy érzem, hogy a mohamedánoknak elé van írva, hogy egyszer életükben legalább menjenek el a Kába kőhöz, Mekkába. Hát ugyanúgy nekünk keresztényeknek is elég kéne írjuk, hogy évente egyszer legalább menjél el, vagy Rómába, vagy Csíksolyóra, búcsúra, vagy Báriacelbe, vagy valahova, hogy lelkedet feltöltsd. És én azt gondolom, hogy a Mohamedán, hogyha tudja vállalni a családjának, a munkatársainak az arándok útját, hát miért te mondhatnád azt, hogy az idén nincs prémium, hanem megkapjátok ezt az arándok útat. És Rómába is lehet úgy is menni, hogy de hát Csíksomjóra is, hogy igazából ez is, az is férjen belé. Legyen alkalom arra, hogy a szentgyónását mindenki elvégezze, szentmisén részt vegyen, de utána minden lehetne elmenni, akár együtt közösen csörözni, vagy akár egy zöld fűbe leülni, és együtt ebédelni, vacsorázni, hasonló. Tehát igen, a céljaid közé ilyen feladatokat is írj fel, mert te is felelős vagy azért, hogy Krisztus evangéliuma, jó híre terjedjen a világba. De akár a sajtó misszió is, az is fontos, hogy igen, ha látsz egy olyan könyvet, ami neked sokat adott, hát azt próbáld megvenni a gyermekednek, a barátodnak, névnapjára. Régen mindig könyveket adtunk egymásnak. Hát most mennyi jó, és tényleg lelki irodalom megjelenik. Hát miért ne tudnánk valahogy egymást megajándékozni, hát lelki könyvekkel. Hát én is, ugye most ez a reklám helye, hát elég sok könyvet forgalmazunk, hát ha valaki ír, hogy most mit ajánlanék én az ő kamasz gyermekének, vagy a nagymamájának, hát biztos, hogy tudok ajánlani, és el is tudjuk postázni, küldeni erre a kiválasztott könyveket. Adná az Isten, hogy tényleg a missziós parancsát Krisztusnak vállaljuk és teljesítsük. Mert szerintem, ha ez nincs misszió, akkor ugye mit jelent? Az, hogy legyen béke Brüsszeltől Moszkváig, vagy legyen béke Washingtontól Teheránig. Ez csak a misszió, ez az evangelizáció tudja elhozni. Vagy legyen béke Jeruzsálemtől Gázáig. Igen. Ezeket az evangélium fénye, melege, szeretete, életadó lendülete nélkül nem fognak megvalósulni. És persze mondhatja valaki azt, hogy hát, de hát, ha nem akarják. Hát, hogyha ők másképp gondolják. Hát, hogyha ők ellenségesek. Akkor írjuk fel a negyedik parancsot is, az ellenség szeretete. Tehát a mi Urunk Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy húzogassátok a vállatokat, és hát, hogy mondjam, amilyen a mosdó legyen, olyan a törülköző, hanem azt mondta, hogy tartsd oda a másik orcádat is, és szeressed az ellenségedet. Hát ez azt hiszem a legnehezebb. De egészen biztos, hogyha az őskeresztények nem szerették volna a Róma népét, akkor Róma ma is a pogány Róma állna fent. Tehát szeressük ki egymásból a jót. Nem biztos, hogy megérdemli a másik. Az sem biztos, hogy megköszöni. De az ellenség szeretet az Jézus Krisztus kifejezett parancsa. És nagyon jól látjuk, hogy ő ezt nem csak tanácsolja, meg ajánlja, hanem ő is ezen az úton jár. Nagy csütörtök, nagy péntek. De az élete minden percében azt látjuk, hogy ő az ellenséget is szeretni tudja. Ott a kereszten imádkozik értünk. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát ez az ellenség szeretet parancsa, azt hiszem egyik legnagyobb, legnehezebb, de kezdjük el gyakorolni. Kezdjük el gyakorolni már azzal, hogyha nem mondunk rosszat a másikról. Nézzük meg Márton Áront. Ugye 2026 Márton Áron éve is. Ami főpásztorunk a börtönben, ugye vannak ilyen feljegyzések, hogy akikkel együtt volt bezárva, vagy ugye akik ugye mikor kikerült, nem mondott senkiről rosszat. Annyira tetszik, ugye szegély Antal atya egy kis adományt is mondjak, hát ugye ő is, hát énekelték a himnuszt, pünkösdi búcsúról jövet, hegyen keresztül. Nos, azért letartóztatták. 27 napig volt, hát a börtönbe bezárva. Hát ugye Zete laká volt plébános, és ott levitték oda a rendőrség pincébe, és ott tartották a hidegbe. Hát tudjuk jól, egy székelyföldi pincébe, ott a nyáron is hideg van. Hát ez pünkösd után időszakban volt. Hát ugye akkoriban azért hűvös van lent a pincébe. És hát szegény ember bizony közben-közben megverték. Hát, na így, meg úgy, hogy vallja be, hogy például kikezdte a himnuszt, és hát tudom, abban az időben nem sok biztatás kellett ezeknek. És annyira aranyos, mert hát erről nem beszélt Antal atya, hanem arról beszélt, hogy közben-közben éjjel oda a pincének volt egy kis ablaka, és oda jött egy fehér nép, és azt mondja, jaj, atya, tudom, hogy ma a férjem mit csinált magával. Nehogy megátkozza a családunkat, nehogy, jaj, ne haragudjon, nézze, hoztunk egy sült tyúkot, és beadom ez a rácsok között, fogyassz el egészséggel, és bocsásson meg neki. Tehát ebből tudtam meg, hogy Antal atyát bizony megpallották keményen. Gondolom, a férfi elmesélte oda-haza, és a felesége megijedt, és vitte neki a sült tyúkot. Igen, ellenség szeretet. Nehéz idők jönnek. És azt gondolom, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy felírjuk ezt a négy krisztusi parancsot. Igen, nyugodtan a hüttőre annyi mindent felraknak emlékbe. Egy cédulára írd fel. Elsősorban új parancsot adok nektek. Ahogy én szeretlek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. A másik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A rendszeres szentmise áldozat, áldozás, a gyónás, a lelki élet, a kegyelmi élet. A harmadik, ugye azt mondtuk, a misszió, hogy én is hirdessem a magam szintjén, a magam erejével az evangéliumot. Ugye ez a Carlo, ez a fiatal olasz gyermek, itt szenté avattak, szentélyavatási perébe döntő erő volt az, hogy ő az oltári szentség apostola volt. Csinált egy honlapot, ahol az eukarisztikus csodákat, meg ezekkel kapcsolatos történeket gyűjtötte, és korabeli fiatalok számára ezt osztotta. Misszió. És ugye a negyedik pont az ellenség szeretet. Igen, a fekete bárányokat is kellene, hogy szeressük. Én azt gondolom, hogy kékozló fiúnak, az apjának milyen szép az arca. Fia, hát visszaélt a bizalmával, elköltötte vagyonát, és mégis az atya szeretettel fogadja az ő fiát, és ugye ezt kevesen tudják, hogy mikor azt mondja, hogy húzzatok gyűrűt az ujjára, hát ugye abban az időben a bankszámla, a pinkód, az a pecsétgyűrű volt. Tehát a hatalomnak, a vagyon fölötti rendelkezésnek a jelképe és a szimbóluma is, hát konkrét megvalósítása volt a pecsétgyűrű. Igen. Tehát így szerette az atya az ő fiát. És én azt gondolom, hogy most akkor hasonlattal élve, hát ellenség szeretett, ugye, hogy egyesek úgy gondolják, hogy ez a választási eredmény, ami Magyarországon volt, hát a fiatalok odaadják a hatalmat, reméljük és hisszük és bízunk benne, hogy ezt jó, de hogyha elpazarolják, akkor is nekünk mi marad meg? A szeretet parancsa. Mindenképpen szeretnénk kell fiatalokat, felnőtteket, az időseket, bármi is történik, szeretet útjáról nem szabad letérjünk. Na hát ezt a négy parancsot én azt gondolom, hogy a hűtőszekrére szépen felírják maguk számára, de amúgy én ezt most meg is osztom, tehát ugye röviden összefoglaltam, és ugye minden nap megosztok egy tranzitus nevezetű elmélkedést, ugye 2026 Szent Ferenc éve, a tranzitus éve. És igazából Szent Ferenc ugye hát a mulandó világból átköltözött az örökké valóságba, és ezt nevezzük tranzitusnak. És igazából lelkünk mélyén mi is erre vágyunk, hogy ebből a mulandó világból hát lassan, szépen, évről évre, de költözzünk át az örökké valóságba, Isten országába. Hát ez a földi létünk célja. Na és akkor ehhez írok én recepteket, minden nap az aznapi evangéliumból. Mert ugye Szent Ferenc azt mondotta nekünk, hogy kisebb testvérek, ferenceseknek feladata élni az evangéliumot. Úgyhogy a anyánk, az egyház minden napra megteríti az ige oltárát, az evangéliumot, és mi abból szépen táplálkozzunk. És a mai evangéliumot próbáltam én a kedves testvéreimnek elmondani, de mondom, ezt le is írom, és aki valaki feliratkozik, azt mondják, ferences tranzitus, van egy ilyen csoportunk, aki ebbe feliratkozik, az minden nap megkapja ezt a levelet, ezt az elmékedést. Úgyhogy szeretettel várom a Mária Rádió kedves hallgatóit is, hát a ferences tranzitus oldalára. Adja az Isten, hogy tényleg béke, szeretet és biztonság legyen mindannyiunk számára, itt Romániába, Kárpát-medencébe, a nagyvilágba, mindenütt. ezért imádkozunk, és ezért dolgozunk. Jó Isten áldása kísérje önöket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Bizony, bizony, mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Első hallásra úgy hangzik, mintha Jézus kezességet vállalna arra, hogy bármit is kérsz, Isten azt teljesíteni fogja. Azonban nem erről van szó. Azokra a szándékokra vonatkozik ez az ígéret, amelyek megegyeznek az Atya akaratával. Jézus nevében kérni nem azt jelenti, hogy egyszerűen csak oda teszed az imád végére ezt a formulát, mint egy varázsszót, és akkor biztosan megkapod. Az imádság nem arról szól, hogy megpróbálod Istent rávenni arra, hogy igazodjon hozzád, hanem arról, hogy te igazodsz hozzá, és ebben megszületik a beteljesedett öröm. Számos imára azért nem kapsz pozitív választ, mert talán önző szándék vezényelt. Vagy mert egyszerűen nincs összhangban azzal, amit az Úr adni akar. Ilyenkor nem teljesíti a kéréseidet, hanem átformálja azokat. Ahogy érik a kapcsolatod vele, egyre inkább azt kezdett kérni majd, amit ő akar. Ez többnyire nem egy gyors folyamat. Sokszor éppen az imádság során derül ki, hogy mennyi önzés, félelem vagy irányítási kényszer van bennünk. Kérünk valamit és nem kapjuk meg. És ilyenkor két út van. Vagy elfordulunk az Úrtól csalódottan, vagy mélyebbre megyünk, és megkérdezzük tőle, hogy ő mit szeretne. Milyenek a te imáid? A szeretet vagy az önzés vezérli őket? Meg szoktad kérdezni, Uram, te mit akarsz? Vagy csak hajtogatod a saját elképzeléseidet? Nem az a legfontosabb szempont, hogy Isten meghallgatja-e az imádat, hanem az, hogy te hajlandó vagy-e elfogadni, hogy végül ne a te akaratod valósuljon meg, hanem az övé.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj, szép szőz, alleluja. Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez, Szűz Mária, alleluja.
2: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk. Úristen, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy Szent Anyja a boldogságos Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te áram püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
3: Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
4: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
5: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
0: Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
3: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
4: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
5: Örvendez, Ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, amely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
3: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőiben.
4: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
5: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Sietes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret. Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotunk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévegő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: őket.
1: Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá?
2: Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad. Fölébe emelted kezed műveinek.
1: Mindent az ő lába alá vetettél. Minden juhot, barmot, a mezővadjait.
2: Az égmadarait, se tengerhalait, amelyek a tenger ösvényeit járják.
1: Uram, mi urunk, a te neved szélese világon mi csodálatos.
2: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Dicsőséggel és fénnyel koronáztad fölkentedet, alleluja.
3: Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és támad fel, hogy halottnak, élőnek ura legyen.
1: Feltámadt az Úr a sírból, alleluja, alleluja.
4: Feltámadt az Úr a sírból, alleluja, alleluja.
1: Akit értünk keresztre feszítettek.
4: Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Feltámadt az Úr a sírból, alleluja, alleluja.
1: Bizony, bizony mondom nektek, bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek, alleluja. Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
2: Erős szabadító támasztott minékünk, szolgáljának Dávidnak családjából.
1: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
2: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
1: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
2: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
1: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
2: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
1: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
2: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
1: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból,
2: hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Bizony, bizony mondom nektek, bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek, alleluja. Áhítatos szívvel kérjük Krisztus Urunkat, aki megmutatta nekünk az örök életet, és mondjuk:
4: Urunk, feltámadásunk, gazdagítson minket a kegyelemben.
1: Örök pásztor, tekints álomból ébredő nyájadra, és juttass nekünk bőségesen igéd és kenyeret táplálékából.
4: Urunk, feltámadásod, gazdagítson minket a kegyelemben.
1: Ne tűrd, hogy farkas elragadjon, vagy béres cserben hagyjon bennünket, hanem segíts, hogy hűségesen kövessük a te hangodat.
4: Urunk, feltámadásod, gazdagítson minket a kegyelemben.
1: Aki mindenütt együttműködsz igét hirdetőivel és megerősített szavukat, add, hogy ma tetteinkkel és egész életünkkel feltámadásodat hirdessük.
4: Urunk, feltámadásod, gazdagítson minket a kegyelemben.
1: Légy a mi örömünk, amit senki sem vehet el tőlünk, hogy elutasítva magunktól a bűn szomorú világát, az örök élet után kívánkozzunk.
4: Urunk, feltámadásod, gazdagítson minket a kegyelemben.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a

0: országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.

0: Urunk Istenünk, alakíts lelkünket a jó cselekedetek által. Add, hogy mindig a jobbat válasszuk, és lelkünkben egészen átéljük húsvét szent titkát. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökkém.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Ima a hivatásokért.
1: Urunk Jézus Krisztus, Te megígérted apostolaidnak, hogy nem hagyod árván őket. Ebben az ígéretben a vigasztalóra gondoltál, a Szentlélekre, akit el is küldtél pünkösd ünnepén. Ugyanakkor megígérted azt is, hogy velünk leszel a világ végezetéig, nem csak jelképesen, nem csak jóságoddal, hatalmaddal és szereteteddel, hanem valóságosan is. Ez szentségeidben és az egyházban valósul meg. Tudjuk, hogy az egyház nem marad magára, azt soha el nem hagyod, de ne hagyd árván az egyházközségeket sem. Ne hagyd elárvulni a plébániákat, a templomokat, a szentségházakat. Amíg ott virrasztasz oltárainkon, addig szent szíved valóságosan is ott dobog közöttünk. Urunk, a Te szavad erős, a Te szereteted hatalmas. Akinek szívéig ér hívó szavad, szereteted érintése, az, mint az apostolok, ott hagy mindent és követ téged. Hívd hát a fiatalokat, hogy velük és általuk adhasson hálát neked minden gyermeked azért, hogy nem hagytad árván őket, hanem pásztoraid személyében velük maradtál. Hallgass meg minket azért a végtelen nagy szeretetedért, amellyel örökre köztünk maradtál az oltári szentségben. Szűzanyánknak, a Te édesanyádnak közbenjárására hallgass meg kérésünket, aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat. Korán reggel a kolozsvári stúdióból. Kik vannak ma önökkel?
1: Sebessén Imelda,
2: András Juhanna,
3: Bodor Barbara,
4: Ferenc Emese
0: és Böződi Adrien. Köszöntik önöket. Hát szervusztok, lányok!
4: Szia!
0: Hogy vagytok?
1: Amen!
3: Erre azt kellett volna mondjam, igen.
1: Amen!
0: Hogy vagytok, kedves lányok? Hogy ébredtetek, és mi legyen a mai kérdés? Legyen egy ilyen, milyen bútorok lennétek jellegű? Nem. Az egyik kérdésem, hogy vagytok. A másik pedig, legyen egy szokásos, emeljetek ki valamit a hetetekből, ami ilyen nagyon-nagyon jó volt.
1: Én kezdeném akkor, hogy vagy, Kört. Nagyon kipihenten érzem magam. Olyan jó volt éjfél előtt lefeküdni a héten most már másodjára. Úgyhogy ugye ezt nagyon éreztem, hogy annyira be tudja folyásolni magát az ébredési hangulatomat is. És hát Adri meg is nézte, hogy így felkelek az ágyból, és hát pattani nem pattanok, de hangulatban igen, és én csipkerúzsikásan nyújtózkodok egyet. Úgy nagyon jól esett tényleg, úgy, hogy ezt érzem, hogy ezt már jól indítottam ezen a napot. És amit kiemelnék a hétből, a sok-sok jó dolog mellett, ami velem történt, hogy a héten nagyon sokat volt alkalmam simogatni egy kis tacskót, egy kis kölyök tacskót, és vigyázni rá, és hát remélem még sokat lesz alkalmam vele időt tölteni, de hát nagyon sok örömöt okozott nekem ez a kisállat. Nem tudom, hogy ki mennyire szereti a kisállatokat így a hallgatók közül is, de engem főképp a tacskók azok így nagyon meg tudnak nyugtatni, és nagyon sok örömet tudnak okozni. Csak nem úgy éreztem, hogy a tacskóknak nem szentelünk itt elég figyelmet.
2: Jó, én folytatom. Én amúgy nagyon fáradt vagyok, úgy éreztem a zsoros malett is. Isten, bocsássa meg, de szemem csukodott le. Na, igen, úgy éreztem, hogy lassan ereszkedik az álom a szememre, aztán megint mindjárt helyre jövök. Amit kiemelnék a hetemből, hát én így gondolkoztam, hogy mit is mondhatnék így most így nagy hirtelen, amíg Imelda te beszéltél. De amúgy csomó jó dolog történt. Csak így hirtelen nem tudok semmit kiemelni.
1: Elhisztük.
2: Annyi jó dolog történt, hogy nem, tehát hogy ezt itt az egy műsoridőt erre kéne áldozzuk, úgyhogy lépjünk tovább. Nem, na tényleg nem tudok vicc nélkül, nem jut egyszerűen, hogy marék gondolat nincs a fejemben, úgyhogy.
3: Szerintem jó adánk, most csak a dolgozata van így, ja.
2: Jaj, ne is jutasd eszembe rúg a kóba.
0: Ezt még odázzuk még ezt a dolgot, még egy órával.
3: Hát, én jól vagyok, úgy érzem, hogy én nagyon dinamikusan indult a reggelem, felkeltem, lehúztam az ágyneműmet, a mosás elő van készítve, megyek haza, csak dobálom be a dolgokat a mosógépbe. Úgy éreztem, amikor megébredtem, hogy nem is vagyok fáradt. Most én is ugye, hogy olvastátok a zsolozsmát, akkor egy kicsit így éreztem néha, hogy koppan le a szemem, de most már visszajöttem az életbe. Úgyhogy jól vagyok. A hetemből pedig egyébként több jó dolgot is ki tudnék emelni. Volt több jó beszélgetésem akár. Voltam itt, mint interjú alany is a rádióban. Ez is egy nagyon jó pillanat volt így a hetemben. Meg amit még kiemelnék, az egy friss, tegnap esti telefonbeszélgetés. Egy számomra nagyon-nagyon fontos és kedves személlyel, akivel korábban, hát több mint 2 évet laktunk együtt bent lakásban, és most már így az útjaink szétváltak, de tegnap este közel 2 órát telefonáltunk, úgyhogy ez nekem most nagyon-nagyon kedves volt.
4: Én is jól vagyok, csak fáradt. Nagyon húzós hetem volt, de lejártak a sorozataim, és nincs mit nézzek. Olyan hiányérzetem. Megnéztem Dr. House-t, ugye 8 évados, Most már befejeztem, tényleg olyan hiányérzetem van, mert nincs mit nézek. Meg úgy élvezem az orvosi sorozatokat. Na mindegy, ezt leszámítva, amit kiemelnék a hetemből. Talán az egyik napi esőverést. Úgy elvert az eső, gyerekek. Mentem egy beteghez, és visszafele nem tudtam jönni, csak gyalog, és 23 percbe telt, végigvert az eső.
2: Jó.
4: De olyan jól esett, mint az életben soha semmi ennyire. Komolyan mindenemből csepegett a víz, a fejemből, tehát minden, amit el tudtok képzelni, de elképesztő, olyan jól esett. Hú, ez a májusi eső aranyat ér. Nem hiába mondják.
0: Nem is annyira klisé a klisé, mi?
4: Igen, igen.
0: Na jól van, kedves lányok, hát köszönöm szépen, hogy megosztottátok.
3: Te?
0: Én. Öcsém. Éjjel, 1:30-kor feküdtünk le Johannával. És hát képzeljétek el, lányok, hogy 5-kor keltem is, hogy tudjak elkészülni, mert csak így zárójában ma van az Erdélyi Tudományos Diákkari Konferencia teológia szekciója, amin részt veszünk Johannával. De ez mind mellékes. Lényeg az, hogy reggel, amikor felkeltem, kiáltoztam az úrhoz, hogy még adjon egy fél órát. De nem adottuk, úgyhogy fel kellett, muszáj volt felkelni. Úgyhogy hát igazából, mikor Imelda már Csipke Rózsikásan kelt, akkor én már energikus voltam nagyon. És hát igen, nagyjából ez történt most már. Most már nem nézek úgy ki, mint egy csöves, mert reggel egy kicsit hajaztam rá, de azóta rendbe szedtem magam. Nagyon jó. Hát kezdjétek el, lányok, hogy tegnap este 1:30-kor gondolkoztunk ki, honnan mondjam, hogy meg este. Nincs téma. Este jó.
4: Az éjjel.
0: Bocsánat. Az éjjel. Soha nem érhet vége. Jó. Éjjel 1:30-kor még gondolkoztunk ki, hanem, hogy még nincsen témánk amúgy. Még azt mondjuk, miről fogunk beszélgetni, és akkor aztán így, hát a 1:30-es a sejtjeinkkel, amik még maradtak, azon az egyen is, amin ketten osztoztunk, kitaláltuk, hogy akkor legyen a mai téma az, hogy, hogy mi a mai szépség ideál. Kicsit beszéljünk erről, és szerintetek mit hoztam, lányok, ma reggel?
4: Hát statisztikát.
0: Hát őrület, igen, hoztam, képzeljétek el statisztikát és kutatásokat.
4: A brit tudósoktól?
0: Igen. A felét a brit tudósok felét én tudod.
3: És az mikor volt időt megkeresni?
0: Ezt álmaimba. Amerika visszainteget.
3: Istenem.
0: Na jó, szóval. Képzeljétek el, kedves lányok, hogy kezdem is akkor a statisztikákkal, ezzel bevezetem a témát, és akkor majd megértitek, hogy pontosan miről is szeretnék beszélni. Képzeljétek el, hogy a modern esztétikai beavatkozások száma világszerte folyamatosan nő. 2023-ban több mint 34 millió esztétikai kezelés történt világszerte. Ebből szinte 20 millió volt az, ami nem műtéti, az azt jelenti, hogy ilyen ránc felhúzások, meg ajakfeltöltés, stb. Jó, ezen kívül egy 25 tanulmányt összegző kutatás szerint, képzeljétek el, ez nagyon durva, a fiatal nők körülbelül 70%-a elégedetlen saját magával, a testével, azzal, ahogy kinéz, és ez erősen összefügg egyébként a social media használattal. Mi meglepő. Jó, és a harmadik, amit hoztam, ami nagyon érdekes, ez igazából egy kutatás, az a kutatásnak a lényeg, azt vizsgálták, hogy hogyan hat a ruha a viselkedésünkre. És hát ugyanazt a feladatot adták, tehát két csoportra osztották a társaságot, és ugyanazt a feladatot adták mindenkinek, vegyenek fel egy fehér köpenyt. Az egyik csapatnak azt mondták, hogy ez a fehér köpeny, ez egy orvosi köpeny. A másik csoportnak pedig azt mondták, hogy ez egy festőköpeny. És képzeljétek el, hogy az eredmények azt mutatják, hogy az orvosi köpenyesek sokkal jobban koncentráltak, és jobb teljesítményt nyújtottak. Ugyanaz a ruha ugye a két csoportnak, de mégis teljesen megváltozott a viselkedésük annak hatására, hogy mit gondoltak arról, hogy ők hogyan néznek ki. És ez nagyon durva szerintem, hogy ez igazából azt bizonyítja, hogy nem csak azt számít, hogy hogy nézünk ki, hanem azt, hogy mit gondolunk magunkról, hogy nézünk ki. És hát egy kicsit visszacsatolva az előző statisztikához, kérdezném meg, hogy ti benne vagytok ebbe a 70%-ba, hogy elégedettek vagytok-e saját magatokkal, ahogy kinéztek, stb. Benne vagytok-e abban a 70%-ban, aki nem elégedett, vagy nem?
2: Én a 30%-ba tartozok.
0: Nagyon helyes.
5: Én is.
1: Én is.
3: Most már én is.
0: Nagyon jó. Hát ez fantasztikus. Akkor,
1: akkor tovább is léphetünk.
0: Az a kérdésem felétek, hogy, hogy szerintetek mi számít ma szépnek, hogy van egy ilyen közös ideál, ami megfogalmazható, mint ugye régen például Marilyn Monroe volt egy ilyen nagy szépségideál, hogy van-e ma valami, ami szerintetek így, amiben így a társadalom közösen megegyezik, hogy na ez szép?
2: Hát amúgy szerintem, vagyis hogy van, értelemszerűen van, csak hogy ez a valóságtól teljesen elrugaszkodó, nem tudom, elvárásoknak, vagy nem tudom, ilyen álomszerű kép van, mint a női ideál, állítva az emberek elé, én így gondolom.
4: Szerintem nincs. Most tényleg arra gondolok, hogy régen, régen, nagyon régen valóban volt egy ilyen képünk, vagy így néztük a televízióba szép embereket, meg a szép nőket, meg a szép férfiakat nyilván. És hogy ugye akkor megvolt előttünk, hogy hú, de szép, és hogy milyen vagány, meg nem tudom mi, de hogy más is volt akkor a világ, mert hogy sokat csak itt tévében láttunk, meg személyesen nem találkoztunk sem, mert nem lehetett, vagy nem olyan voltam. Most meg szerintem, vagy legalábbis Kolozsváron látom, szerintem Kolozsváron ezt nagyon megtapasztaljuk, hogy teljesen tök mindegy, hogy hogy vagy felöltözve, hogy nézel ki, milyen a hajad színe, fiatal vagy, öreg vagy, bármi vagy, az úgy jó, ahogy van. Nem tudom, szerintem ma már ez így nem az életnek a középpontja.
3: Szerintem sem, meg én egyre inkább azt látom, hogy ahogy egyre nyitottabb a világ, meg egyre több platformon meg tudjuk magunkat mutatni. Így most már nem, tehát ahogy Messi is mondta régen, a tévében mutattak egy típusú embert, és akkor az volt az ideál. De most így a social médiának köszönhetően annyiféle ember típus meg tudja magát mutatni, és mindenki más, és ezáltal, hogy látjuk, hogy nem mindenki egyforma, szerintem, és hogy menő az, hogy mások vagyunk, így az ideális nagyon-nagyon más, egyre inkább szerintem.
4: Jó, most nyilván, ha lila hajjal, teletetoválásra hazaérkeznék, akkor azért néznének nagyon. De na, igen.
1: Az, hogy a társadalom meg tud-e egyezni egyetlen ideában, szerintem erre szintén az a válasz, hogy nem, vagy hogy nincs egyetlen egy, amiben szerintem így meg tudnánk megegyezni, hogy mi a szép, hogy a szép fogalma is mindenkinek más jelent. De annyiban tudnék kapcsolódni Johannához, hogy azért mégiscsak és a kutatáshoz is, hogy a közösségi felületeknek mekkora hatása van, és a közösségi felületeket végigpörgetve, és valahol akiknek nagy követő számuk van, valahol mind olyan egységesek, ugyanolyanok, hogy valahol mégiscsak kitűnik, hogy ki a szép, vagy hogy miért kapnak sok követőszámot, és ebben tudnék kapcsolódni, hogy akár egy kamasznak is ők válnak így valahogy a példaképé, vagy főleg, hogyha valaki önértékelési gondokkal küzd, vagy hozzá hasonlítgatja magát. Viszont igen, így azt látom, hogyha mégiscsak egy valamiben ki nem megegyezzünk így társadalminak, az lehet, hogy inkább negatív lenne, mint ahogy Johanna, te is mondtad.
0: Olyan érdekes, mert amúgy bennem is pont azt fogom, most, hogy így kérditek, akkor elmondom én is, hogy bennem is azt fogalmazódott meg, hogy meg tudunk egyezni egy szépség ideálban, vagy hogy abban, hogy mi a szép, viszont ez ennek a skálája egyre inkább tolódik innebb azzal, amit például ugye Barbi is mondott, hogy mennyiféle fajta embert látunk, és mennyiféle fajta embert, szóval, hogy most azért az elfogadásért is nagy harcok mennek, és hát most mondhatom azt, hogy sokszor túlzásban van víve, mert azért van arra példa, hogy átesünk a ló túloldalára, és emiatt is talán egy kicsit egyre szélesebb a skála, amit még szépnek tartunk. Na jó, de menjünk is tovább a kérdések sorával, mert hát ezt igazából Johanna tanácsolta, mint kérdés, és amúgy elég jó kérdés, hogy csorbát ejti az önazonosságunkon egy plasztikai sebészeti beavatkozás. És nyilván olyanokról beszélünk, amik nem orvosilag szükségesek, tehát az orvosi plasztikai műtétek, ez teljesen más kategória. Ebben nem is akarunk szerintem belemenni, illetve állást foglalni sem, tehát ezek szükségesek egyértelmű, viszont azok a plasztikai sebészeti beavatkozások, amik esztétikailag javítanak, csorbát ejtenek-e az önazonosságunkon szerintetek?
1: Nekem az a meglátásom, hogy ebben a kérdésben, hogyha szeretnék állást foglalni, hogy nagyon nehéz, mert nem vagyok ebben a helyzetben, és nem tudom, hogy mit élnek át azok az emberek, akik erre tényleg rászánják magukat, mert mégsem csak jó kedvéből választja ezt egy ember, hogy műtétre vesse magát, vagy nehéz elhatározás is lehet, és nagyon komoly meggyőződés kell legyen abban, hogy valaki eldöntse. Viszont hát, hogyha a személyes véleményemre vagytok kíváncsiak, akkor nyilván annyira nem támogatom, hogy én inkább a természetességnek a híve vagyok, és annak, hogy a Jóisten tud szépnek teremteni úgy, ahogy vagyunk minden kis hibáinkkal, hogyha lehet így nevezni, de csak idézőjelesen mondom, hogy hibáinkkal, vagy amiket éppen nem szeretünk magunkon.
4: Múltkor beszélgettem egy fogorvos nővel, teljesen átplasztikáztatta magát, tehát tényleg. Én, vagyis az én részemről nekem ez nem szép. Az ő részéről viszont igen, és elmondta, hogy ő igazából akkor talált vissza önmagához, amikor ezt a lépést meghozta. És most, nem tudom, 30 akárhány év után érzi úgy magát, hogy jól van a saját bőrében, és hogy jól érzi magát. Úgyhogy, na igen, igen. Nekem így külső szemmel nem tűnik ez szépnek, vagy nem gondolom, hogy annak, hogy az. De viszont, hogyha ők meg így jól érzik magukat, és nekik ez az, ami akár egy segítséget, mankót ad, akár gyógyulást valamiből, abszolút tett. Ki vagyok én.
2: Igen, hogy nekem is az jutott eszembe, vagy hogy tudok mind a kettőtökhöz csatlakozni, meg hogy abban egyetértek, hogy nehéz állást foglalni, úgyhogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy ilyen kellene esetleg gondolkozzak. Másik pedig, amint így meséhez kapcsolódva, hogy neki az a szép, és neked pedig más, hogy így ezt fogalmazott meg bennem, hogy annyira, igen, hogy más a szépségnek a fogalma mindenkinek, és hogy ez egy nagyon szubjektív dolog, de hogy talán, és nem feltétlenül most a plasztikai beavatkozásokra gondolva, de hogy talán a szépségnek is a fogalma az úgy el van torzulva így a mai világban.
4: Igen.
3: Nekem úgy még az jutott eszembe, hogy attól is függ, vagy hogy nagyon sokszor én, amit így látok, akár interjúban, nem tudom, így interneten, hogy sokszor függ attól, hogy a személy milyen állapotba szánja rá magát arra a döntésre, mert a plasztikai műtétek mögötti döntéseknél sokszor az van, hogy éri egy negatív élettapasztalat, és akkor egy ilyen kicsit spontán döntésként születik meg, és talán néha ez egy átgondolatlan dolog. De hogyha jól át van gondolva, és ebben a szempontban én is Messihez tudnék csatlakozni, hogyha őt ez teszi boldoggá, és ez segít, hogy jobban legyen, akkor részemről nekem, én áldásom rá, nekem például egyébként így a plasztikai műtéteket borzasztóan, hogy félelmem van, vagy nem tudom, én sokkal jobban félek tőlük, ahhoz, hogy mondjuk rászánnám magam. Tehát tudom, hogy a mai orvos tudománnyal milyen vagány lehetőségek vannak, és hogy mennyire minimális a hibázásnak a lehetősége, de hogy bennem mindig az van, hogy alapjáraton van egy arcom, van egy testem, amin lehet, hogy igen, vannak apró hibák, de hogyha történik valami műtét közben, akkor viszont történhetnek olyan hibák, amiket már sose tudunk visszahozni akár eredeti állapotba se, szóval bizony. Kevés dologtól félek, de például ez a plasztikai műtét egy olyan, amire ezért nem adnám, ha csak nem indokolt, ahogy Adri is mondta, hogy más az, amikor egy indokolt dolog, de hogy így magamtól nem.
0: És szerintetek hol van a határ a természetes szépítés vagy szépítkezés és a túlzás között? Vagy hogy mi az, ami nektek így még belefér? Gondolok itt például egy lazas minken, ami azt mondjuk, hogy oké, hát az kiemel, és akkor az számomra például rendben van, vagy mondjuk a műköröm, vagy ilyesmikre gondolok, tudjátok, amik még belefér nektek, ami még ilyen természetes szépítésnek számít.
3: Én például ezért is mondtam az előbb, hogy ha valakinek ez jó, a plasztikai műtét, akkor nekem teljesen elfogadott, mert akkor ő jól érzi magát. Én például így vagyok az ilyen kisebb szépészeti dolgokkal, a köröm. Például sok embernek már az is sok, vagy hogy én már hallottam ilyen kritikát, akár így velem szemben is volt megfogalmazva, hogy miért megyek folyamatosan körmöshöz, mert az mennyire egy negatív dolog, meg az már elveszíti a természetességét. Lehet, de nekem például fontos, vagy én jobban érzem magam tőle, hogyha tudom azt, hogy rendben vannak a körmeim. Vagy az ilyen, nekem például a kozmetikus, tehát az, hogy arcilag az ember legyen rendben, a hajfestés is egy olyan dolog, amik szerintem nekem legalábbis teljesen beleférnek.
4: Abszolút. Ehhez nem is tudok többet hozzáfűzni.
2: Én is egyetértek, vagy ezzel talán a sminkeléshez fűznék hozzá annyit, hogy én inkább, és egyre inkább annak vagyok a híve, hogyha az ember valamit magára is tesz, az inkább kiemeljen, mintsem pedig elvonja a hangsúlyt, vagy a lényegről.
4: A szép szemeidről.
2: Így van.
0: Johanna szép szemeiről. Senki ne vonja el a figyelmet Johanna szép szemeiről.
2: Hát az igen, megkérünk szépen mindenkit, hogy...
1: Egyébként én most belegondolva ebbe a kérdésbe, nekem máshol mindig azt tetszik, ami őt annyira önazonossá teszi. Úgyhogy nagyon érződik, hogy mi a szándék mögötte, vagy mennyire... Mi az, ami vezérli az embereket, és mennyire, nem tudom, divatból csinálják akár, vagy mert ezt így szokás, vagy nem tudom, de úgy én is inkább a természetességnek vagyok a híve, sőt, úgy azt gondolom, hogy ez mindig is így fog maradni, vagy mindig is így volt, és mindig is így fog maradni, de viszont úgy szépnek tudom látni, akinek ennél több is belefér, csak tényleg úgy az a fontos, hogy az ő identitása legyen, vagy az ő sajátjának érezze, és ne azért csinálja, mert az úgy máson jól néz ki, és akkor ő is kipróbálja, hanem úgy tényleg mindenkinek ebben legyen benne az önismeretes, az önszeretete.
0: Régen sokkal szigorúbbak voltak a szabályok öltözködés terén. Hát szabályok, hát társadalmilag konszenzussal eldöntött szabályok, és hát most itt például arra gondolok, hogy régebben ugye egy bokavillantás is már szemérmetlennek számított igazából, és a kérdésem az felétek, hogy visszahoznátok-e ezeket, vagy hogy eltorzulásnak látjátok-e azt, hogy ma már mondjuk a hasvillantás sem számít túlzásnak. Mit gondoltok
4: erre? Na jó, ez a hasvillantás azért túlzásnak számít. Esküszöm, a múltkor bementem blúzot venni az üzletbe, és effektív semmi nem volt, csak ilyen rövid blúzok. Úgy fel voltam mérgelődve, mondom, oké, most mindenki nem kell mutogassa a mindenét. És ugye egy picit ez van bennem, vagy így ezt látom itt is, hogy főleg a fiatalok terén, hogy mind ilyen kis rövid blúzokba jár. Nyilván van, akinek jól áll, és rendben is van, mert szép a teste, meg minden. De akinek nem áll jól, azt ne vegye fel, mert hogy nem, hogy nem tudok ránézni, hanem effektív rémálmom.
0: Mesi, az még muszáj egy évadot megnézni a Dr. House-ból egy ilyen után.
2: Valaki ocsmányúbb felétezik, mesi éjszaka sorozat.
4: Gyűlölöm tényleg az ilyet. Tehát, hogyha valakinek valami nem áll jól, akkor hagyja már otthon, vagy nem értem tényleg, hogy mi ez, hogy üzletekben is most már mindez van elől, térbe, vagy ez a divat, hogy ez kell. Most már csak Turkáróból vásárolok, mert máshol nem kapok ruhát magamnak. Jó. Szóval én ezt nagyon túlzásnak vélem, tényleg.
2: Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy Nem azt mondom, én ezt most úgy mondom, mindenki egy periódusban előszeretettel hordta az ilyen vese megfáztató blúzokat.
4: Az jó szó, igen.
2: Hogy egyre inkább annak vagyok a híve, hogy nem kell kilátszódjon valami feltétlenül ahhoz, hogy nőiesnek, vagy csinosnak, vagy nem is tudom, nőnek érezzem egyáltalán magamat, hogy most csak maradjunk a nőknél, tehát hogy nekem nem, egyre inkább nem létszükség az, hogy a hasam látszódjon, vagy a veseim kilógjanak valahonnan, vagy,
4: vagy a hájod.
2: Igen, vagy majd a fenekem kiessen a nadrágomból, vagy stb. Stb. Szóval nem erre van a... Szerintem nem ezt tesz valakit nőiessé, hogy semmit nem bíz a képzeletre.
0: Fú, abszolút egyetértek amúgy.
3: Igen, meg én amit érzek, ezek mindegyiket tudok csatlakozni, és hogy például így öltözködés terén az alkalmak egyre inkább veszítik el a, nem tudom, az érvényüket, hogy ha most templomba megyek, akkor így öltözök, vagy ha egy komolyabb vizsgára megyek, akkor így öltözök, hogy úgy összemosódnak az ünnepek, a hétköznapokkal például így öltözködés terén is szerintem is. Uh-huh. És valahol nekem úgy behoztad Adri az elején ezt, hogy régen más volt. Nekem egy kicsit ez tetszett talán régen, hogy megvolt az, hogy ha van egy alkalom, akkor arra így illik felöltözni. Igen. És a hétköznapokban meg oké, öltözöl, ahogy szeretnél, nyilván bizonyos keretek között, de hogy vannak alkalmak, és én egyre inkább ezeket az alkalmakat így azt érzem, hogy kiüresednek.
4: Hát ez leginkább szerintem a templomban meg az operában látszik például. Hát régen operában nem jártak az emberek farmernadrágba. Uh-huh. Most bejussz az operába, és effektív Adidasban vannak nagyon sokan, meg farmerben, meg nem tudom miben, a templomban dettó. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy tényleg én mikor gyerek voltam, hát a vasárnapi szentmise ünnep volt. Tehát az azt jelentette, hogy azt a ruhát vettem fel, ami nekem csak akkorra szólt. De most? Hát na, ilyen szempontból visszahoznám a régmúltat tényleg. Jó, most nem az egyenruhát, meg nem tudom mit, meg izé-mizé, meg hegyes orrú cipőket, amiben a lábad se fér be, és két hétig nem tudsz megmozdulni, mert úgy fáj tőle, hanem hogy tényleg azt a rendet, meg azt az egyszerűséget, ami volt. Na jó, de most már le kell zárjam, úgyhogy nálam marad a
0: Na jó,
4: szó.
0: Rendben. Akkor átadjuk Mesinek a szót.
4: Mert nagyon eltelt az időnk. Hamarosan Nyárádra metéről közvetítünk Szent Misit, melyet a hét plébániája követ, utána ima szendékaikat fogadom, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától iránytű című műsorával számít figyelmükre Pál Feri atya, majd a Napraforgó című műsorunk veszi kezdetét, ezt követi a pápai Regina Celli, majd a napközi imaórát végezzük, azt a terítünk Dávid Gyöngyivel fél egykor. Egy órakor szeretetlánk rózsafűzért imádkozunk, majd a békéért is imádkozunk. Ezt követi a vasárnap ajánló, illetve a zenés köszöntő, melynek a végén egy újabb műsorismertetővel várom önöket. Felhívjuk figyelmüket, hogy ma délután 5 órától Kovásznáról közvetítünk Mária áhítatot. Mi búcsúzunk innen a mai reggelből, akik ma önökkel voltak.
5: Sebessén Imelda,
2: András Juhanna,
0: Budor Barbara,
3: Bezedi Adrien
4: és Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szentmisét a nyárra temetei Urunk mennybe menetelett templomunkból közvetítjük. Celebrálja Dr. Köllő Gábor plébános. A kántori szolgálatot Balázs Csaba kántor látja el.

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves keresztény testvéreim, tisztelt Mária Rádió hallgatók! Amikor imádkozunk, nem teszünk más, mint az egyház kincstárához hozzátesszük mindazt, ami onnan hiányzik, ugyanakkor az ima erejéből állandó megújulást és mélységes tisztulást nyerünk. Minden szentünk, aki az Isten országának építésén dolgozott, erős imádságot mondott különféle élethelyzetekben a gyógyulásokért, a lehetetlenség megszűnéséért és azért a harmóniáért, amit Isten országa itt a Földön jelent. Ebben a szentmisében imádkozunk Török Ilus néniért, a Rózsafüzér Társulat végeztet érte szentmisét, valamint Tamás Annáért 6 hetes szentmisét. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ezen a szentmisén. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörgjünk. Istenünk, amikor szent hiad a mennybe ment, megígérte apostolainak a szent lelket, add kérünk, hogy amint őt a mennyei tanítása sokféle adományában részesítette, úgy mi is részesedjünk lelki ajándékaitban, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és ember szerető jóságával szeret bennünket a szent lélekben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Sirák fiának könyvéből. A balga az ablakon át nézeget a házba. A jól nevelt ember azonban megáll kívül. Neveletlenség, ha az ember az ajtónál hallgatózik. A bölcs embert feszélyezi, ha másról rosszat hall. Oktalanságot beszél a balgák ajka. A bölcs ember viszont mérlegre teszi minden szavát. A balgák a szájukon hordozzák szívüket, a bölcsek pedig szájukat szívükbe rejtik. Amikor ellenfelét átkozza a gonosz, önnön fejére szórja átkait. Aki rágalmaz, az magát szennyezi be, s akárhol lakik is, csak gyűlölik az ilyet. Meggyűlölik azt is, aki vele tart. A hallgatag és okos pedig tiszteletet arat. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik, menjetek és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek. Mit akartok látni, amikor kimentek a pusztába? Talán széltől lengetett nátszálat? Vagy miért mentek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak. Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat, ő az, akiről ezt írták, íme elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse az utat te előtted. Ezek az evangélium igéi. Kedves keresztény testvéreim, az Anya Szent Egyház a mai napon Nepomuki Szent Jánosra emlékezik. 14. században élt, cseh pap és vértanú volt. A gyónási titok megőrzésének szentjeként tisztelik. Életéről azt tudjuk, hogy valószínűleg 1345 körül született Csehországban, Nepomuk városában. Pap, majd egyházi jogász, később a prágai érsek helynöke. A hagyomány szerint konfliktusba került IV. Vencel királlyal, azért, mert a király gyóntatója volt a feleségének, és a király tudni akarta azt, hogy a Szent Gyónásban mit mondott el a felesége. János azonban nem árulta el a gyónási titkot. Megkínozták, és a Vlatva Moldova folyóba dobták 1393-ban Prágában. Tudunk arról, hogy az ő tisztelete egész Európába egy csodálatos, különleges módozat, hitfőkre teszik fel az ő szobrát, azon kívül a tengerészek védőszentje, a hűségnek, az emberi magatartásnak, a hűség tiszteletéből adódó szentje. Úgy ábrázolják, hogy papiruhában van, kezében egy keresztel, és fölötte 5 csillag. A hagyomány szerint ez az 5 csillag akkor jelent meg, miután belepusztult a folyóba, és a folyó visszaküldte az 5 csillagot, hogy ezáltal tanúbizonságát adja, hogy az ő tisztasága, szeretete olyan, mint a csillagok természete. Szeretett testvéreim, a mai olvasmányok elsősorban arra adnak választ, hogy milyen a bölcsesség és milyen az az ember, aki a bölcsesség és a balgaság között különbséget tud tenni. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a bölcsességet nem kapjuk ingyen, a bölcsességért meg kell dolgozni. És nem a bölcselkedés, hanem a dolgok összefüggésének titkához, felfedezéséhez szükségünk van arra, hogy az a fajta megfontoltság, ami bennünket az élet folyamán elkísér,
szavakba is megfoglaltassék, és ebből látassuk meg, hogy ami igazán értékes, az Istentől jön. Mi csak katalizátorok vagyunk, akik átengedjük az Isten szavát a szívünkön, és ez az, ami állandóan tágítja a belső látásunkat, megfinomítja azt a fajta ráérzést az élet valóságára, amivel magunk és mások életét szolgálni tudjuk. Az első ilyen kérdés az olvasmányban a neveltségre vonatkozik. A görög szó a pespédos és az ágogos azt fejezi ki, hogy téged valaki kézen fogva vezet. Ez a pedagógusnak a munkája. Jelen esetben az Úristennek a végtelen szeretete, aki megfogja kezünket, megérinti szívünket, felöltözteti szellemi gondolkodó készségünket, és úgy vezet bennünket. Az Isten

mondták, hogy szinkópa ennek, és ez emeli fel a lelket, mert a csendben Isten életének titka rejlik. És ez a hallgatás elsősorban odahallgatást jelent. Oda figyelést arra, hogy Isten mit üzen számunkra. A hallgatózás szó pedig nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent. Általában bizonytalanságból adódó emberi kíváncsiságot, megtudni vagy tudakolni mindazt, ami a mi életünkben hiányként jelenik meg, és a hallgatózásból megszőni mindazt, ami hárítás jelent a saját lelki életünkről, vagy életünkről egyáltalán, és ezzel a hárítással akarjuk függetleníteni magunkat, rámutatva egy másik emberre, hogy annak szíve-lelke nem jár jó úton, miközben sosem állítható meg az, hogy ki milyen úton jár, legalábbis külső látszatok szerint. A tiszta szívű ember különféle beszélgetésekben gyakorolja a megkülönböztetés adományát, ez a következő megállapítása a bölcsesség irodalmának. Ez a megkülönböztetés tudománya egyik legfontosabb erénye a kereségnek, a kereszténységnek. Akkor tudunk tiszta szívvel odafigyelni arra, hogy egy másik embernek az értékei hogyan mutatkoznak meg, ha saját életünk értékeinkkel tisztában vagyunk. Meg tudjuk különböztetni azt, hogy mi az, ami az Isten akarata két ember párbeszédében, vagy egy nagyobb csoport párbeszédében is. És ez egy olyan különleges adomány, amely a szív belsejéből érkezik. És ahogy Eckhart mester mondja és összefoglalja, ezt bele kell képeznünk a szívünk, lelkünk mélyébe, hogy láthassunk és érezhessünk, és hogy a megkülönböztetés tudományával élethelyzeteket tudjunk megmenteni, ellentétes, egymásnak feszülő emberi mozgásokat helyre tenni. Ugyanakkor imádkozni azokért, akikről az ember látja, hogy nem csak elesettek, hanem nem is akarnak sose fölállni. Egyenesen az az életforma, amit élnek, a számukra lehető legjobb. A tisztességben tartása a másik embernek, még ez is a diszkréció része. Az igazi diszkréció az egy olyan vezető elv a kereszténységben, ami nélkül nem tudnánk létezni. Azt mondja a latin közmondás, sapiens est beatus, a bölcs ember boldog. A belső derű, amit boldogságnak is szoktunk nevezni, de a belső derű sokkal többet jelent, arra irányul, hogy Isten benn a szívünk mélyén a teljes szeretetének titkát úgy próbálja megmutatni, úgy próbálja elénk tárni, és úgy próbál bennünket azáltal felöltöztetni, hogy ezt a boldogságot nem kell különösebben elmondanunk másoknak, hanem mások azt megérzik, és ebből gyógyulnak. Tehát a bölcsességnek ez az igazi boldogsága, vagy a boldogságnak ez a bölcsessége, az ember legértékesebb alkotó elemei közé tartozik. A bölcsnek szíve nem rejtély, hanem figyelmes fegyelem, mondhatnánk így. A görög akoluteó szó azt jelenti, hogy figyelve próbálom követni, ami történik. Az akolitus szó innen adódik. Ennek az akoluteó szónak a figyelem és a fegyelem titkát úgy tudjuk megfejteni, hogyha észreveszünk azt, hogy valaki figyelmes, akkor azt jelenti, hogy abban fegyelem van. És akiben fegyelem van,

az a figyelmet automatikusan gyakorolja. És ez nagyon fontos dolog, szeretett testvéreim, mert a Szentírás olvasva észreveszük azt, hogy aki kitartóan és fegyelmezetten engedi, hogy az Isten szava megérintse a szívét, lelkét, annak az élete fegyelmezetté válik. És ez az életnek a ritmusával egy húron pendül, hiszen ha jól megfigyeljük a légzésünket, Isten ritmusa bennünk van, ezzel a ritmussal és ezzel a hozzáállással el tudunk végezni egy csomó olyan dolgot, amely bennünket kerekké, értékessé, emberek számára nyitottá tesz. Ezt a csodálatos képességet fegyelemnek és figyelemnek nevezzük. Az univerzum törvénye az, amint olvastuk az Ószövetségi Szentírásban, hogy a rágalmazó ember a rágalmakat visszakapja. Ez érdekes. Azért mondom szinte profán módon, hogy az univerzum törvénye, mert egészen biztos, hogy így van. Isten úgy formálta meg azt az értelmes világot, s a szellemi, igazi mennyországból jövő kegyelmek forrását, hogy abból mi megérezzük azt, hogy a jó valóban jó terem, és azt is megérezzük, hogy amit rossz szándékkal mondunk el, az visszaszár ránk. És ezért nagyon fontos dolog az, hogy az ember mielőtt megszólalna, vagy bármi nemű rágalmat fogalmazna meg szívében, lelkében, gondoljon arra, hogy ennek a rágalomnak visszaütő ereje van. Egy nagyon fontos dolog, hogy kizárjuk az életünkből a gyűlöletet. A gyűlölet minden energiánkat elszívja. Nincsen egyetlen egy területe az életnek sem, ahová a gyűlöletből származó energiaveszteség ne verne gyökeret. Ez egy borzasztó dolog, miközben azt gondoljuk, hogy akit gyűlölünk, a szenved, aközben önmagunk gyűlöletének, negatív gondolkodás világának a sírját és az abból adódó nyomorúságot ássuk meg. Az evangélium egyszerű, és Jézusnak, mint mindig, a lehető legegyszerűbb és áttekinthetőbb tudását küldi. Jánosnak a követek, akiket elküldött, hogy kérdezzék meg, hogy te vagy a Messiás, vagy egészen másra várjunk, János a következőket válaszolja, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Nagyon fontos dolog, hogy ezzel a látással mit tudunk kezdeni. Elsősorban azt kell megállapítanunk, hogy aki néz, nem biztos, hogy mindig lát. A látás a teljes életünknek az átalakulására vonatkozik. Belülről is látunk, és kívülről jövő információkat is képesek vagyunk felfogni. Nagyjából az igazi lelki mesterek arról beszélnek, hogy az ember hamarabb lát belülről dolgokat, mint ahogy kívülről azt észrevenné. A belső látásnak az eredménye mindig, a hozadéka, egy olyan lelki tartás, amellyel kérjük Istentől azt, hogy adja meg nekünk az intuíció kegyelmét, vagy azon túl, amikor már teljesen bejutunk az isteni szférába, hogy tanítson meg bennünket a dolgok összefüggésének felismerésére. És ezt általában mindig egyszerű imával kérjük. Említettem a múlt alkalommal a Jézus imát, de mindenki, akinek lelki élete van, szerkezhet egy olyan imádságot,
amelyben saját szívét, lelkét, értelmét és szellemét meg tudja szólítani, és ezt álhatatosan imádkozza napközben, és lassan megérti azt, hogy a belső látás tudása, az intuíció kialakul az emberben, és ezáltal a belső összefüggések felismerése révén kívülről is jobban látja a dolgokat. Nem csak néztek, hanem láttak is, mondja az evangélium, és a sánták járnak. A természet arányosságának helyreállításáról van szó. Tehát akik valamilyen testi fogyatékkal rendelkeznek, Krisztus jelenlétében és az ő munkásságában, gyógyító erejében megtörténnek azok a jelek, amelyekből az emberek meg tudják ítélni azt, hogy igen, itt egy megváltó, egy mester dolgozik. De a csodálat az egészben az, hogy keresztelő Szent János tudta azt, hogy Krisztus eljövetelével megtörténnek ezek a dolgok. Csak megerősítésre volt szüksége, amiatt küldte el az ő elöljáróit, szolgáit is, hogy megtudják Jézustól. A halottak feltámadnak. Ez arra vonatkozik, hogy Isten legyőzi a lelki és a klinikai halált is. A lelki halálról sokat nem kell beszélnünk, amikor az ember bezárkózik, teljesen lemond arról, hogy Isten antennáit fogja, nincs ereje, lelki képessége arra, hogy Istennel való együtt létének az igazi értelmét megtalálja. Egyszerűen lemond arról, hogy Istennel élő kapcsolatot tudjon tartani. És ebben az esetben a klinikai halált Krisztus legyőzte, vagy pontosabban ezzel párhuzamosan emlegeti az írás, hogy Krisztus a klinikai halált legyőzte. Ezt abból láthatjuk, hogy Szent Pál apostol nagyon egyszerűen fogalmaz erre az igazi felszabadító erőre és örömre. Szem nem látta, fül nem hallotta, és emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. De a klinikai halál utáni életünkre is föl kell készülnünk. Egészen más létmódban fogunk létezni. Többet látunk a fényből, többet látunk Isten szent titkaiból, és az angyalok segítségével, szolgálatával tanulni kezdünk, egy másik dimenziót kell megtanulnunk ahhoz, hogy tovább fejlődhessünk, hiszen az emberi léleknek a halhatatlansága a végtelenségig tanulást igényel. Szeretett testvéreim, még azt is megtanulhatjuk ebből a szentírási részből, hogy a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Kik a szegények? Akik társadalmilag nyomorult helyzetben élnek, nem biztos, hogy mindenik szegény közülük. Van, akinek lelke mélyén olyan csodálatos ismeret van, hogy amikor megszólal, az egész ember gazdaggá válik a tapasztalás révén. És van olyan ember, aki nagyon gazdag és jól szituált, és nem tud mit kezdeni azzal, amilyen van. És ez általában veszedelmes dolog, mert nagyon sokan valamilyen módosítóhoz nyúlnak hozzá. És ez általában az embert hamar elviszi egy irányba. Szeretett testvéreim, a nepomuki Szent Jánosi ünnepen meg kell tanulnunk azt, hogy nekünk is diszkréteknek kell lennünk. Vannak barátaink, vannak olyan emberek, akik hozzánk fordulnak kérdésekkel. Ezeknek a diszkrécióját szívünkben úgy kell hordoznunk, hogy imádságot mondunk értük. Azért tudunk ilyenkor megerősödni és bátrak lenni, mert maga Isten szándéka az, hogy az emberi csoportosulásokat megtöltse az ő szent tudományával. Amen.

Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket. Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Kérünk téged, hallgass meg minket, aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, hadd, hogy jelenlegi szent atyánk az apostoli lelkű szent hőpapok nyomdokait képviseljék. Kérünk téged, hallgass meg minket, aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Aki ismerett tieidet, ne engedd, hogy egy is elveszten azok közül, akikért véredet ontottad. Aki válladra veszed a gyengét és felkutatod az elveszett párány, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg népedet, azoknak kéréseit, és örvendeztesd meg a nyájadat a pásztorok gondoskodásával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és szeretsz bennünket most és mindörökké. Amen.

Imádkozzunk, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat,

Mert Urunk Jézus Krisztus dicsőséges királyunk a bűnt és a halált legyőzte, és az angyalok csodálatára fölment a mennybe.

minket, titokzatos testének tagjai, hogy bővelkedhessünk a szeretetben és a menny üzenetében, ahová mint egyház és az ő feje az élet szerzője érkezel. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre,

0: Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Kergely érsekünkkel, László püspökével, nyugalmazott püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházunk hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és szeretsz bennünket most és mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Köszöntsük egymást a béke jelével.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor. Békevelet.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok vagyunk, mert meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. Alázattal kérünk, hogy amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, növelje szeretetünket Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretetek.
0: Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, menjünk békével, szolgáljuk Istent és társainkat szeretettel. Templomodból, Uram, mi erőt távozunk, földporába hullva, újra imádkozunk, buzgón esedezve, arra kérlek téged, ne próbáld meg tovább áhítatos néped, ha te benned bízva munkája után lát, hullasd munkájára áldásod harmatját, a könnyeid között örömét kiált fel, bűnbánatos néped, ó Uram, nevesd el, hogyha vész rohan rád, s te tőled kér segít, hatalmas kezeddel hál' Isten a veszélyt, hogy így napról napra, iradván örömre, nevedet dicsérje, most és mindörökké. Amen. Dicsértessék és áldassék, méltóságos a oltári szentség, most és mindörökké. Amen.

0: Szentmisét a nyárát temettei Urunk mennybe menetelett templomunkból közvetítettük. Celebrálta Dr. Köllő Gábor plébános. A kántori szolgálatot Balázs Csaba kántor látta el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nyárád remetét, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nyárád remete Maros megyében, a Nagy Nyárád völgyének legészakibb községe, egyúttal a Felső Nyárád mente legnagyobb települése. Marosvásárhelytől 34 kilométerre északkeletre a Vityálpataknak a Nyárád folyóba ömlésénél fekszik, Szováta üdülő várostól 18 kilométerre, Szászrégentől pedig 25 kilométer távolságra a Bekecshegy lábánál a Mezőhavas közelében. Nyárád remete a Nyárád menti Szentföldnek nevezett tájegység legnagyobb települése. A Székelyhodosi út elágazásától számítják Szentföldnek a Szováta felé sóriázó falvakat, itt ugyanis nem hódított teret a protestantizmus oly mértékben, mint Hodostól lejjebb Nyárádszereda irányában. Sajátos ennek a tájegységnek az ünnepköre is, hisz itt a római katolikus egyház ünnepeit ülik meg a nyárádmenti székelyek. Neve először 1567-ben tűnik fel írásos forrásokban Remete. Nyárád közvényes filiája volt. A név a személynévként is használatos Remete és nyárfás vízfolyás jelentő Nyárád folyó nevének összetétele. Ez utóbbit 1907-ben tették hozzá megkülönböztetésül más magyarországi Remete nevű településektől. A székelykapuk faragványainak szépsége és impozáns megjelenésük miatt igazi műremekeknek számítanak. Székelyföld kulturális örökségének részét képezik, hozzátartoznak a települések építészeti arculatához, népi építészeti együttesnek, épített örökségnek tekinthetők. 1910-ben 1943 túlnyomó részt magyar lakósa volt. Az 1719-es pestisnek a falu majd fele lakossága áldozatul esett. Az 1916-os román betöréskor határában magyar győzelmet hozó csata zajlott. A trianoni békeszerződésig Maros-Torda vármegye nyárádszeredai járásához tartozott. Gazdag látnivalók várják az erre járó turistákat, látogatókat, ilyenek a Bekecshegy tetején található Bekecs várának, valamint egy kápolnának maradványai. A hegy oldalában első világháborús lövészárkok. A tetőhöz közel két első világháborús síremlék, hősök sírja, elesett magyar katonák sírjai. A mai temető helyén egykor kiskápolna állott, a falu központjában az út mellett áll az andezitből készült ezredévi emlékmű, amit 1896-ban Magyarország ezer éves fennállásának emlékéül állítottak a helybeliek. Milleniumi emlékoszlopát 1996-ban felújították. Ekkor került rá a fehér márványból készült magyar címer és egy 1100 éve itt vagyunk feliratú márványtábla. Az 1916-os román betörés emlékére a határban három emlékhelyet is építettek. A falu központjából több turistajelzés is indul, az így jelzett útakon eljuthatnak a Vityálvárhoz, a Bekes tetőre, Tompa tetőre, valamint a Mezőhavasra. 1781-ben saját papot kértek és meg is kapták. 1783-tól mint önálló plébánia szerepel. Ekkor kezdték tervezni a templom megépítését a falu központjában. Egy 1760-ból származó feljegyzés szerint a falu határában már 1522-ben állt egy temetőkápolna. A mai templom 1808 és 1812 között épült Nyulas Ferenc orvos támogatásával, melynek szentélyében áll a szenvedő Jézust ábrázoló feszület, amely a 19. század elején épült templom fő ékessége. Sokáig úgy tartották, hogy a mestermű alkotója a késő gótika és a kora reneszánsz világhírű Krakkóban és Nürnbergben dolgozó szobrásza Weiss Stoss nagy a valószínűsége annak, hogy 1486-ban Apafi Mihály rendelte meg a feszületet. De lehetséges, hogy a feszület a neves mester Erdélyben letelepedett fiai, Johann és ifjú Vajstosz segesvári műhelyében készülhetett. Híres feszület a Marosvásárhelyi templomból került ide, amikor a hitújítók onnan kidobták, és a ferencesek őrizték Mikházán, majd Vármezőn, amíg a remetei templom felépült. A két mellékoltáron nagy festmények láthatók, az orgona, a pécsi Angszer és fia orgona és harmóniumgyárban készült 1911-ben. A templom tornyában négy harang van. 1783-tól katolikus iskolája volt, melyet 1948-ban államosítottak. Vármezőn a 18. század elején Bornemissza József építetett kápolnát, mely 1817-ben még állott. 1913-ban egy kis kápolnát építettek, a hagyomány pálosokról is tud, de róluk nincs okleveles adat. Valószínű, hogy a Mikházi és a Köszvényesi ferencesek gondozták. Vármezőben a templom gróf Majláth Gusztáv Károly püspöknek köszönhető, aki a templom építésének a felét állta, hogy 1911-ben elkészülhessen az úgynevezett templomos iskola. A Nyárád remetei urunk mennybe menetele plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség marosi főesperesi kerülethez tartozik. Egészen pontosan 2000-től vált szokássá, hogy minden év májusában falunapot szervezzenek, mely általában a templombúcsú után került megrendezésre. Idősek és fiatalok számára egyaránt érdekes kikapcsolódás, hiszen kulturális és sportrendezvények mellett még annyi koncertet, bált is szerveznek. A húsvét után 40 napon ünnepli az egyház az 5. század óta Urunk mennybe menetelének napját, és ekkor tartják Nyárád remetén a templom búcsúját. Örökös szentségimádási nap január 18. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon, illetve a Mária Rádió oldalán keresztül is elküldhetik ima szándékaikat. Ma délelőtt a kedves hallgatókkal fogunk imádkozni, úgyhogy bátorítom önöket, amikor lejár az ima szándék fogadás műsorideje, hívjanak is. Vállaljanak egy-egy tizedet a mai rózsafüzérből. Imádkozzunk továbbra is a békéért, betegekért, idősekért, magányosokért, tévelygőkért, mindazokért, akiket üldöznek szerte a nagyvilágban. Imádkozzunk azokért, akik az utóbbi időben elfordultak az Istentől, az egyháztól, és imádkozzunk minden kedves hallgató egyéni szándékáért. Felajánlom a rózsafüzért, hálából a kapott kegyelmekért, férjemért, házasságunkért, unokaöcsémért és családjáért, házasságukért, kislányukért, aki nagyon hasfájós. A mai rózsafüzért Almási Jolán lelki üdvéért ajánlom föl. Bűneink bocsánatáért, családom élő és elhunyt tagjaiért, valamint Ilona testvérem testi és lelki bajának enyhüléséért.

0: Halló, halló!
1: Bökéltes, Péter,
0: minden rekelben.
1: Ezt a rózsát ügyét. Önökkel imádkozó, és szeretném ajánlani halálból a kaput kegyelmekét a boldog salgos szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szűzanya oltalmát és az ő közben járását a Szent Fiánál gyermekem gyógyulásáért. A mennyi atyának a gyógyító kegyelmét. A hitünk megerősödéséért, az élő hit kegyelmét, a Szentlélek hét ajándékáért, bűneink bocsánatáért, testi-lelki gyógyulásunkért, a családom egészségét, a betegek gyógyulásáért, a családban a békért, a gonosz távozásáért, sok-sok türelem és szeretetért, elhunyt szüleim lelke üdvéért, a fontos szándékért is, és nem utolsó sorban önökért. A Jóisten áldja meg önöket, hogy még sok-sok időn keresztül hallgathassuk önöket. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Jézuson bízott menne. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Hallo.
0: Hallgatjuk, tessék mondani az imaszándékot.
1: No, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Én is fel szeretném ajánlani azt a rózsafüzét, ma, most, minden nap a szüzanyának a tiszteletére, s a Szentlélek eljövetelére, s még ajánlom a családomért, az embere, a háború megszűnéséért, a közös halottjaimért, s a betegekért, az én betegségemért is, hogy a Jóisten adjon minden betegnek türelmet és kitartást. És még ajánlom önökért is, önökkel imádkozok mindig, most is a rózsafüzét, s mindig dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten szívesse, hogy meghallgattok. Áldott szép szombati napot kívánok önöknek is.
0: Köszönjük szépen. Viszont kívánjuk, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket önökkel imádkozva szeretném felajánlani a szűzanyának és az ő szent fiának, kérni a segítséget egy beteg, 4 gyermekes édesapának, aki nagyon beteg, gyógyítsa meg a Jóisten, kapja vissza az egészséget, hogy tudja felnevelni a gyermekeit. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézuson bízom benne.
0: Mindörökké, amen, imádkozunk az ő gyógyulásáért.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsaküzét és a mai szentmiséket fel szeretném ajánlani testvérelki gyógyulásomért, hozzám tartó az összes halottak lelkeidvéért, családomért, minden bocsánatáért, türelemért. Önökkel és önökért imádkozok Isten, fizessék meg, hallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk az imában!

0: Halló, halló!
1: Kérdessége Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Én már szeretnék kérni a magam egészségemét, hogy gyógyuljak ki a minden betegségbe. Drága szízenyet akarjunk bevédék alatta, s őrözzön meg minden betegségbe. Drága Istenem, bízok benne, hogy meggyógyulok. Mert kérem szépen imádkozzanak értem, hogy gyógyuljak ki ebből a betegségbe.
0: Köszönjük szépen a hívását, imádkozunk önért is.

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Ezt a rózsafüzét és az összes imád fel szeretném ajánlani családom minden egyes tagjáért, gyermekeim, idegenbe dolgozó gyermekeimé, unokáimé, halottaim lelkük ügyvei és a betegek gyógyulásáért. Dicsértessék Jézus Krisztus! Mindenkinek kívánok egy áldott szép napot és hétvégét Isten áldásával.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, maradjon velünk az imában!

0: Haló, haló.
1: Dicsekessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök jemem.
1: Ezt a szent olvasót és az egész napi imákot, szentmiséket telejárom a Szűzanyának és az Őszent fiának, az idáig való kapott kegyelmek, és kérem továbbra is az ő segítségét. És az idegenben élő gyermekemért, az ő egészségekért, a családjáért, az unokákért, hogy a Szűzanya óvőkült borítsa szent palássa alá. A gonosz távozásáért, a hozzám tartozó halottakért, és minden jó akaratú emberért, a betegekért, és önökért, a Mária Rádióért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsekessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék az Úristen, ha szennel akarkod, Gyula vagyok itt megbükből. Azt a szemmiséket, a rózsapüzéket felajánlom a párségemé, az én egészségemé, fájnak a lábaim, a gyermekeimé, anokáimé, az édokáimé, és a sok beteg ember a gyimesbükkié. Dicsértessék! Köszönöm szépen, hogy bejuttam, be tudtam jutni emesen. Kázi csókolom. Dicsértessék az Úristen a szennem.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük mi is a hívását. Együtt imádkozunk, maradjon velünk.

0: Haló, haló.
1: Haló. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre.
1: A mai rózsafűzért fel szeretném ajánlani az én mindennapi gondjaimért, egészségemért, családomért. A Szentlélek Úristen 9-1-ében fölajánlom az elhunyt apósom Lukács György Maroshévízen lelke üdvéjét és az elmondott összes szándékért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló!
1: Az Úr Jézus neve. Ezt a Szent Rózsa tűzét és a nap összes imáit, és nem csak ma örökkétel szeretném ajánlani, Homorod Szent Péterre, Márton Misikének az unokámnak, hónap járul az első szent áldozáshoz, hogy kérem az Úr Isten, hogy segéljenek, hogy meghallotta Jézus hívó szavát, továbbra is az életbe folytassa imádságos lelkülettel. Ugyanakkor meg szeretném köszönni Dávid babácsinak, hogy elkészítette a szent áldozásra a gyerekeket, és továbbra is segéljenek a jó Isten a papi hivatásában, hogy minél több áldozók tudjon hozzájárultatni. Akkor megköszönöm a Mária Rádiónak, felajánlom a Mária Rádiójét, a dolgozójáért, minden Mária Rádió hallgatójáért, és nem utolsó sorban felszeretném ajánlani drága gyermekem lelkeüdőjét, Misikének az édesapukájáért, aki nem lehet jelen a szent áldozáson, kérem a mindenható Úristen, hogy segélj át az örökké való világba, hogy az imádkoztassék az itt maradott családjáért. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam, Isten fizesse, kápolnása voltam, Misike mamája, dicsertessék az Úr Jézus szent neve.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. A mai nap imáit felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, gyermekeimért, hitük megerősödéséért, Szentlélek kiáradásáért, békéért. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy kismamáért, az ő kis magzatának egészségéért, Csíksomlyói Szűz Mária, égi édesanyánk és Szent Anna közbenjárását kérve.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokolt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, kiváltképpen azokat, akiknek legnagyobb szükségünk van, irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, Úristen, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmasságodra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra, amen.

0: Mi atyánk, Úristen, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe küldött.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe küldött.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe küldött.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, kik leginkább rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk a keményekben vagy, szenteltessék meg a te neve, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, mind a földön.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban felelet, áldott az asszonyok között, és áldott a teméhez megbűnölte Jézus, aki téged szentül a mindenek koronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban felelet, áldott az asszonyok között, és áldott a teméhez megbűnölte Jézus, aki téged szentül a mindenek koronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban felelet, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a teméhez megbűnölte Jézus, aki téged szentül a mindenek koronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban felelet, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a teméhez megbűnölte Jézus, aki téged szentül a mindenek koronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban felelet, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a teméhez megbűnölte Jézus, aki téged szentül a mindenek koronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban felelet, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a teméhez megbűnölte Jézus, aki téged szentül a mindenek koronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban felelet, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a teméhez megbűnölte Jézus, aki téged szentül a mindenek koronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban felelet, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a teméhez megbűnölte Jézus, aki téged szentül a mindenek koronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban felelet, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a teméhez megbűnölte Jézus, aki téged szentül a mindenek koronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélektől.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, mert megyünket a pokol tüzétől, mind a megbeleheteket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, így van, mondja. Amen.

Ó, Mária, édesanyánk, eljött már a te órád. Csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, te vagy világ megmentője. Ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása is példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynéja, könyörög érettünk, csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk, Mária Rádió királynéja, könyörög érettünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a mai rózsafüzér imádságba. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánok Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozott benneteket, szerbusztok! Meghittség az Isten kapcsolatban, ez a témánk. Nem akarok most ismételni, pusztán csak a tizedik pontot egy picit fölidézni, mert a tizedik pont az az volt, hogy amikor ott vannak azok a kivételes pillanatok, azok a nagyon kegyelemszerű, meghitt, olyan varázslatos percek, fél órák, órák, talán néha még egy nap is, amikor szabadok vagyunk, hogy gondolhatnánk azt, hogy ez a szabadság aztán egy olyan lelkesültséggel, meg egy olyan örömmel, meg nem is tudom mivel tölt el, annyira energetizál majd bennünket, hogy eszünk ágába sem lesz a függések felé visszamenni, hanem hát megörülünk ennek a szabadságnak, és azt mondjuk, hogy ezt vártuk, hát ezért dolgoztam hónapokig, hogy ezt a pillanatot most átéljem. Ugye ezt gondolnánk nagy naívan, hogy ez így van, ennek megörülünk, és akkor ebben bent maradunk. De hogy van így, a szabadság annyira furcsa hatást gyakorol ránk, nem tudunk vele mit kezdeni. Egyszerűen meglep bennünket, hogy semmiféle függésben éppen nem vagyunk benne, és ez annyira furcsa az egész lényünknek. Most ragozhatnám, hogy furcsa az agyunknak, furcsa az idegrendszerünknek. Egyszerűen teljesen másra voltunk ráállva. Valami teljesen más szoktunk meg. Ezért a szabadságot persze megörülünk neki, meg hú, de érdekes, meg szóval nagyon szép pillanatok. Körülbelül úgy tudnám leírni, hogy így ülünk, és azt mondjuk, hogy igazából most szabad vagyok a vágyakozásomban, mehetek, maradhatok, jól vagyok, és azon nyomban elkezdünk valami kötődés után nézni. De még csak, ha így lenne, mert igazából valami függés után nézünk, szedjünk elő valami régi, jól ismert függést. Biztos, hogy ismerős nektek ez az állapot. Valamit, ami már olyan megszokott, és akkor na, így ücsöröksz, én legalábbis így, hogy egész szabad vagyok, és akkor megrémülök, hát ígyunk akkor egy teát. Az a biztos, akkor jó, visszazökkenek a valóságba. Szóval a szabadság látszólag valami olyasmi, amire persze hihetetlenül vágyunk, mert része bizonyos szempontból föltétele a meghittségnek. Valójában, amikor átéljük, unalmasnak is tűnik, meg is ijeszt bennünket, váratlanul is ér, és kissé tehetetlenek leszünk ebben a szabadságban. Annyira ritka vendég. Nem nagyon tudjuk, mit kell vele tenni. És akkor innen jött az a gondolat, hogy a lelki növekedés ezért nagyon sok gyászmunkával jár, mert amikor a függéseinktől valamennyire szabaddá válunk, akkor ez azt jelenti, hogy először nem az öröm érkezik meg a szabadság, hanem inkább a fájdalom. Gyászmunka, veszteség, akkor ott egy csomó mindent el kell síratni. Tehát a lelki növekedés rengeteg gyászmunkával és annál kevesebb közvetlen haszonnal jár. Annyit viszont biztosan elmondhatunk, hogy bár a lelki növekedésünk az Istennel való meghittebb kapcsolat irányába nem biztos, hogy közvetlen haszonnal jár, nem biztos, hogy rögtön jobban érezzük magunkat, de az biztos, hogy jobb helyzetbe kerültünk. Ez biztos. És akkor itt foglalkoztunk Péterrel, Júdással, meg a többiekkel. Nem biztos, hogy utána mindig jobban érezték magukat, de kétség kívül jobb helyzetbe kerültek. Isten tehát testidegennek tűnik, és kilökjük magunkból, mint valami idegen szervet. Ez volt tehát ez az utolsó pont, és akkor direkt nem kezdtem bele a 11-esben, mert itt akarok egy példát mondani nektek, hogy még jobban leírjam a helyzetünket, hogy milyen hihetetlenül nehéz azt a keskeny ösvényt megtalálni. Legyen ez a keskeny ösvény. Ez pont adódik itt nekünk. Most, amit elmondok, ezt se én találtam ki, hanem szinte a legtöbb dolgot tőletek tanulom. Ezt a legegyszerűbben állítom. Mert amikor leülök valamelyikőtökkel beszélgetni, én csak egy kis energiát fordítok abba bele, hogy megpróbáljalak titeket megérteni. Hát amennyi van. Nem olyan sok, tehát egy kicsit. És ahogy megpróbálok téged megérteni, rengeteg dologra szoktam rájönni. Amiről nem is tudtam, hogy jé, ez is van. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, mindenkinek, aki már egyszer jött hozzám. Mert elmentél, és nem is tudod, hogy általad is valamire rájöttem, amire sose jöttem volna rá. Ó, mert sose gondolkodtam volna el azon. És kellett hozzá az az erőfeszítés is, hogy megértselek téged.
Na, ez is egy ilyen, jött hozzám valaki, elmondott néhány mondatot, és én rájöttem, hogy a nem jójá, de zseniálisan ragadott meg valamit. Na szóval, a következőt mondta. Az egyik oldalon, ezek legyetek most ti, csak a játék kedvéért. Mondjuk, itt ültök akkor, amikor önértékelési nehézségekkel küszködtök. Van nektek ilyen? Az ember egy olyan lény, úgy születünk, hogy képtelenek vagyunk magunkról gondoskodni, kiszolgáltatottak vagyunk, szóval, tehát nagyon kis gyöngék vagyunk. Ezért aztán egyszerűen önértékelési deficitre vagyunk kárhoztatva. Mindenki. Legfőjebb az lehetséges, hogy valaki ezt valami nagy képüsködéssel ellensúlyozza. Na tehát, most itt ülnek azok, akik önértékelési hiányokkal küszködtök. Nem vagyok elég jó, mai napom se sikerült. Na ez az előadás is olyan béna lesz, mint a múltkori, akkor többet nem jövök. És akkor mi szokott ebben a helyzetben segíteni rajtunk? A függés. A függés nagyon-nagyon sok mindenben segít. Mert akkor itt vagyunk egy ilyen nyomorult állapotban, és azt mondjuk, hát, akkor az egyensúlyunkat megtalálhatnánk úgy, hogy ide átülünk, és ti vagytok azok, akik azt mondjátok, ha, én nem vagyok egy kis nyomorult, nagy sztár vagyok. Szóval itt jön mondjuk, lehetsz roppant kritikus másokkal, fölhívod a barátnődet, és azt mondod, te hallottad a legújabbat? Hogy a Laci, hallottad, ez ilyet csinál? Meg a Rozi, meg a mit tudom én kicsoda? És akkor lehet pletykálni, és kritizálni, és szídni, és nagy képüsködni, és mit tudom én mit csinálni? És ezektől a dolgoktól függő helyzetbe kerülni. Ezért tehát a függéseink éppen kiegyensúlyozzák azt, ami egyébként velünk van. Tehát az életünk része, így vagyunk egyensúlyban. Na igen ám, ez az egyensúlyozás valamennyire egész jól megy, a szabadság útját általában átugorjuk. Jaj, mi ez a veszélyes izé, hogy ez átugor? Igen, mert éppen fölhívhatnám a Rozit, és szíthatnánk a Pannit, és hát ez most sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint imádkozni egyet. Tehát, hogy itt átugráljuk a szabadság szakadékát, mi csinálunk? Elérkezünk Nagyböjtre. Hamvazó szerda. Nagyböjtre úgy szoktunk elérkezni, hogy amikor zabáló csütörtök van, rádöbbenünk, az idei hamvazó szerdát is lekéstük. Emiatt egyszer csak itt érezzük magunkat, és azt mondjuk, ó, ez az egész Nagyböjt már semmit se ér. Már az első napot elszúrtam, most így álljak neki, majd jövőre. De összeszeded magad, mégiscsak elmész valami lelki napra. Én elmegyek lelki napra, és ott ülsz. És akkor hallod az atyát, azt mondja, testvérek, a Nagyböjt, ahogy a nevében is szerepel, böjtre szólít föl. És akkor megfogalmazódik benned, hogy mi lenne, hogy egy ilyen kemény, kemény böjtre fognám magam. Mondjuk 4 cukor helyett 3-mal iszom a kávét. Na és akkor elkezdesz böjtölni. Vagy mindegy, kitalálhatsz akármit. Mi fog történni? Ugye egy ideig az egód dagad. Én böjtölök, és akkor mész vasárnap a templomban, a többiek, az is elég duci még. Így jön ide Nagyböjtbe ezzel a súlyfelesleggel? Veszel egy új mérleget, ugye rögtön sportot csinálsz a böjtből. Na szóval, tehát egy ideig duzzasztod az egódat. Aztán szép lassan valahogy kezd sodródni visszafelé. Mert mi történik? Mi történik, mikor kicsit nem olyan édes a kávé? Már egy kicsit feszült vagy. Reggeled már nem úgy kezdődik, mint szokott. És akkor beesik az arcod. Ugye, hát éhes is vagy, dühös is vagy, feszült is vagy, kiábrándult is minden. Miért? Mert egyensúlyvesztésben vagy. Az ott az a nagy képüsködésed, az a függéseid, meg minden pont egyensúlyba tartottak téged. Nagyon megvolt a maga funkciója. Most lemondtál, mert most keresztény vagyok, 50 napig. Most azt gondoljátok, elrontottam, ugye? Ja, Nagyböjt csak 40 nap, Feri atya, te kis buta. Tudjátok, hány nap a nagyböjti időszak? 47. Számoljon utána, aki nem hiszi. A 40 napos nagyböjti időszak, és ha veszed a naptárat, 47. Szóval, akkor én elmondom, vasárnap nem böjtölünk. Minden héten csak 6 nap böjt, vasárnap 4 mise. Na szóval, ennek itt nagyon megvolt az értelme.
Megvolt, mert egyensúlyba tartott minket. És amikor te ráhúzol, hogy 40 napig, akkor éppen az egyensúlyodból esel ki. Mikor szokott a környezeted, a családod, a barátod, a barátnőd rosszul járni? Akkor, ha kibírod. Az az egész környezet számára egy Waterloo, egy Trianon, egy Isonzó, egy nem is tudom, mit mondjak. Tehát, ha te ebben az egyensúly vesztett állapotban összeszorított foggal, gyomorral, ököllel, mindennel kibírod. Szóval, jaj a környezetünknek akkor, hogyha ezt bírjuk. Még olyat szoktunk, hogy az, hogy nagybőjt, akkor nem csak a kávé, nem csak a tea, nem csak a csuki, még a tévéről is. Teljesen kikészülsz, és húsvét hétfőtől duplán beleadsz mindent. Tehát akkor aztán lenyomod, lealázod, legyalázod, ilyesmi. A függés tehát az egyensúlynak a része. Nagyon is. És akkor milyen jámbor szövegeket mondunk, hogy mondj le erről, meg arról. Hát nem tudom, hogy igazán mi történik akkor velünk. Majd erről meg akarok szólni. Minden esetre egyensúlyvesztés van. Amikor itt rájössz, mondjuk nagybőjt harmadik vasárnapján, hogy már háromszor megszegted a fogadalmadat, és egyébként is most lusta lettél. Ugye, mert nincs kedved fölkelni se. Mert mikor etted a csokit, legalább bírtad. De most nem nincs csoki, most az élet nem ér semmit, tehát és akkor azt mondod, hogy lusta vagy. Hát próbálok lényeglátó lenni, de ez nehezen fog menni. Az történik, hogy megtörtént az egyensúlyvesztés, és végül is semmi más nem csinálunk, mint hogy pendlizünk innen oda, onnan ide. Mikor rájövünk, hogy nem sikerült, és akkor mi lesz velünk? Kap egy újabb megerősítét az önértékelési hiányunk. Ugye kiderült, hogy itt vagyok 40 évesen, és képtelen vagyok a csokiról lemondani. Hogy nem bírom ki tévé nélkül, ma második nap bekapcsoltam, hogy szóval az történik, hogy akkor itt még rosszabbul érezzük magunkat, és akkor azt gondoljuk, hogy ja, hát tudtuk, hogy senkik vagyunk, nullák vagyunk. Mikor itt vagyunk, két út nyílik. Az egyik út mi, hogy ilyen spirálszerűen kezdünk magunkba csavarodni, és azt mondjuk, hogy akkor megette, akkor tulajdonképpen most mi értelme van, ha átülök oda? Semmi értelme nincs, kiábrándító, csak nagyképüsködök, csak függök, attól se lett jobb az életem, soha, semmivel se, elegem van, szerencsétlen vagyok, nyomorult vagyok. Ez a spirál, akkor megyek lefelé. A másik út, hogy gyorsan átszaladok ide. Na de ez se segít rajtunk. A szabadság meg pont középen lenne, ahol szinte elviselhetetlen a helyzetünk. Iszonyatosan nehéz itt maradni. Mert ez azt jelenti, hogy egyrészt az önértékelési hiányainkból fakad egy csomó érzés, meg egy csomó gondolat, hogy ó, én nem vagyok jó, úgyse bírom megcsinálni, majd más, jaj, hamupipőke vagyok, rohanok egy pasi után, majd a segít, majd az megment, rohanok egy nő után, mert hamu, mit tudom én, ki vagyok, és akkor azt nem tudom, hogy egy hamu férfit kiment meg, király kisasszony jön, akkor az megment, ja, az anyám, ó, persze, akkor nem házasodok meg, mindegy. Szóval, iszonyú nehéz távolságot tartani az innen fakadó csomó negatív érzésemtől, hogy ne kezdődjön el ez a spirál. Kifejezetten nehéz, hogy ne kezdjek el ebbe beszívódni. És közben mi az, ami enyhíthetné azt a szenvedésemet, hogy ne szívódjak ott be? Hát, hogy érzek egy nagy vonzást ebbe az irányba. Legalább akkor, mit tudom én, húsvét vasárnap elmegyek a gyorsulási futamra. Legalább az. Szóval, a másik nehézség, hogy akkor meg távolságot kellene tartanom mindattól, ami viszont a függés révén, de érzelmileg legalább ideig, óráig valahogy rendbe rak. Ettől is, ettől a vonzástól is távolságot tartani. Hát így távolság innen, távolság onnan, és középen akkor így óvatosan menni, és ezt el se tudjátok mondani, milyen félelmetes így. Tehát, hogy hihetetlen nehéz akkor itt végigmenni. És ott van valahol a végén az Isten. Szóval ez szinte kivitelezhetetlenül nehéz. Hogy ezt itt se oda, se ide, se oda. És úgy egyensúlyban lenni, hogy távolság ettől is, távolság attól is. Eszméletlenül nehéz, rengeteg érzelmi munkával jár, és rengeteg fej, rengeteg tudatosság kell hozzá. Állandóan tudatosítani a helyzetemet, és nem elbillenni, és nem. Úgyse megy, de legalább nem ott vagyok, meg ott nem mutatok rá senkire.
ezt a példát kaptam én valakitől. Középen van a szabadság útja, ahol az Istennel való meghitt kapcsolat várna, ha bírnám ezt a távolságtartást. A helyzet még egy kicsit fog bonyolódni. Ugyanis, amikor valamennyire képesek vagyunk itt középen lenni, akkor három út között választhatunk. Mert még itt se olyan egyszerű, hogy akkor legalább tudom, hogy merre kell menni, mert még itt se olyan, az egyik út az az, hogy hallom az Istennek a hívását, valamiféle belső vonzást, valami érzem, hogy ez valami mély tartalom, és elhesegetem a fülem mellett. Próbálok nem

Így, néha úgy, néha úgy, néha így, és nem válaszolni. Ez az egyik lehetőség, ezt meg lehet tenni. A másik lehetőség az az, hogy igent mondunk erre a vonzásra, de nem jutunk el Istenig. Hanem innen is beemelünk valamit az Isten képünkbe, meg onnan is. Innen egy kis büntető Istent az önértékelési hiányaink miatt, innen nem tudom én egy kis ilyen vágybeteljesítő Isten, kis aranyhalt a farkincájával. Szóval kialakítunk egy Isten képet, ott is, ott integet az élő Isten, de nem jutunk el odáig, hanem csak a saját Isten képünkig, amit innen-onnan összeszedve magunk elé állítunk, és utána abban a naivitásban élünk, hogy megtaláltuk az Istent. Az, amikor valaki azt mondja, megtaláltam az Istent, pontosan tudom, hogy ki, tudom az útját, én tudom. Ez az, lehet, hogy ezt múlt héten mondtam, de ez annyira belém, valahogy belém ivódott most, hogy szinte nincs olyan előadás, talán kivéve ez a keddi, tehát ilyen egyháziasabb közegekben, hogy valami, hogy egy órás valami után ne jönne oda valaki, és ne mondaná azt, hogy ez miért nem úgy van, ahogy mondtam, és ezt miért mondja másképp a Szentírás. Vagyis amikor valaki azt gondolja, ő már rátalált az Istenre. Ó, az ő istenképe tökéletesen átereszti az élő Istent, és ő majd most kioktat mindenkit. Ez hát nagy naivitás, vagy nagy illúziókergetés, vagy nem is tudom micsoda. Azzal egyenértékű, mint amikor a szenvedélybeteg azt mondja, tökéletesen uralom a helyzetet. Ez ugyanaz. Azt mondja, bármikor le tudok róla jönni. Bármikor. Akkor gyújtok rá, amikor akarok. Hát így is van, tényleg, csak hát ez napi 60-65. A harmadik út pedig, hogy miközben innen-onnan összeáll az istenkép, és ha jó lenne már végre megnyugodni, és leülni, akkor fogni és hagyni, engedni az istenképet el. És akkor megint, ó, tényleg ott van, ó, hát ez csak egy istenkép volt. Megyünk tovább, ó, hát ez is csak egy istenkép volt, azt is elengedem. Ez persze megint csak mit jelent? Azt, hogy most már három dologtól kell távolságot tartani. Önértékelési hiányomtól és a lefelé menő spiráltól, a nagy képüsködéstől, a kritikától, a mindenféle függéstől, az mondjuk egy ilyen fölfené menő izé, mint hogyha mi lennénk a akárkicsoda. És ráadásul az Isten képünktől is távolságot kell tartani. Nem tudom, hogy ezt valahogy egyszerűbben lehet-e, vagy olcsóbban. Nem tudom, hogy lehet-e. Mert hiszen olyan sokszor eljutottunk már oda, hogy a meghittség kulcsa a közelség távolságnak a képessége. Hogy tudok közel lenni, távol lenni. Mert közben meg élni kell valahogy. Tehát néha tényleg átélem azt, hogy ó, még a gyerekkori hülyeségeimet átélem, nyavajáimat. Néha egy kicsit kompenzálok, ha nem tudom én mivel, akkor abba is benne vagyok. Akkor utána leülök az Istenhez szólni. Hát na, hogy csak az Isten képemben keresztül megy. De mégiscsak szólok. Ideig, óráig benne vagyok. Azért, mert valahogy élni kell. Néha itt vagyok, néha ott vagyok, néha amott vagyok. Élni valahogy kell. De közben valahogy nagyon érzékeny vagyok arra, hogy nem mentem-e már túl ebbe az irányba, abba az irányba, és nem tapadt-e rám már túlzottan ez az Isten kép. Hogy már nem látok tőle semmit, csak a saját mitológiámat, vagy hiedelmeimet. Ezt valahogy így tudom nektek átadni. Most hadd vigasztaljalak egy kicsit titeket. Mi van akkor, amikor kicsit jobban ide cuppanunk, oda tapadunk, arra szívódunk rá, mint ami jó lenne, akkor legalább egy kicsit pihenünk. Nem jár az se szenvedés nélkül, de legalább egy kicsit élünk, kicsit eltartjuk a családot, kicsit gyerekeket szülünk, szóval legalább megy előre az élet. Az nagyon értékes dolog. Nem vagyunk képesek mindig arra, hogy ettől is, attól is, meg amattól is távolságot tartani, és heteken, hónapokon, éveken át gyűrni ezt, de nem. Néha élünk, ahogy tudunk. Erőt gyűjtünk akkorra, amikor talán az élet, vagy mi magunk úgy hozza a sorsunk, vagy az Istennek valami furcsa útja, hogy és dolgozni a meghittség útján. Szóval nagyon nagy értékek tudnak kijönni abból is, amikor függünk, meg szenvedünk, meg nem tudom én mit teszünk. Ha a harmadik utat választjuk, mi következik abból? Hát, amikor a megtérésről beszéltünk, 2 évvel ezelőtt talán, 2 vagy 3, akkor nagyon világosan lehetett arról szólni, hogy
azok az emberek, akik valami megtérés élményen mennek át, tehát egyszer csak egy nagyon erős vonzás abba az irányba, ahol az élő Isten van,

0: omlanak az addigi istenképzetek, valahogy szabadság attól, hogy ne függjek, az valahogy most nem olyan izgalmas és nem olyan vonzó. Ez az oldal, hogy béna vagyok, úgyse fog sikerülni, ez egyszerűen valahogy megszűnik, mert onnan az Istentől az jön, hogy dehogy is, hogy értékes és jó vagy. Na ez valahogy a megtérésnek az állapota. És akkor egyszer csak megyünk, engedünk ennek a nagy vonzásnak, és megyünk, és a szakirodalom mit mond? Azt, hogy a megtéréseknek a nagyobb százaléka idővel semmivé válik. Semmivé lesz. Ugyanis ez az elővételezett meghittség, ami valahogy olyan, mint a szerelem. A szerelem meg elővételezett szeretet. Nem szeretet az, valamennyi van benne. Olyan, mintha szeretnénk egymást. A szerelem valami ilyesmi. Olyasmire is képes vagyok, amire akkor lennék képes, ha tényleg szeretnélek. Ez, de elmúlik hamar. Endorfin felhő fölszáll, föllebben, és akkor kiderül, hogy mennyire tudunk szeretni. Ez valahogy a megtéréssel is így van, és utána jön az, hogy meg kell dolgoznom azért, amit elővételbe megkaptam. Ez ismerős, nem? Mert ez a hitelből élünk. Hát a megtérés Isten hitelbe. Ez az én gagyi definícióm. És utána akkor fizetni kell. Elég sokáig. Sokat kell dolgozni azért, hogy... És miközben dolgozunk azon, hogy tényleg valóság maradhasson azt, amit valahogy elővételezésben megkaptunk. Tehát, hogy bár a megtérésben a személyiség átrendeződik, egy új én alakul ki, és egy új, sokkal hitelesebb istenkép, a személyiségünkben még rengeteg emlék és lenyomata van a régi állapotnak. Rengeteg. És akármennyire is tértünk meg, ez a lenyomat és a réginek az emléke hihetetlen erővel kezd bennünket visszaszippantani, hogy éljünk úgy, ahogy eddig éltünk. És amikor már úgy tűnik, hogy jól megy sorunk, és tényleg az Isten felé megyünk, és ott vagyunk mellette, akkor egyszer csak a régi én beindul, és szeretne visszarendezni mindent. A szakirodalom azt mondja, hogy hihetetlen erős szégyent tud átélni a megtért ember. Nem a megtérés előtt, a megtérés után. Egyszer csak sokkal világosabban látja saját magát. A szégyen semmiképp sem az Istentől jön. Nem, az Istentől sosem jön szégyen. Sose. Mert a hatodik napon Isten megteremtette az embert, ha jól emlékszem, de ez... És ugye utána azt mondta, leült, ha jól emlékszem, és azt mondta, mindez nagyon jó. És ráadásul, mikor látott bennünket jónak? Mikor még mesztelenek. Ó, amikor még semmiféle nagy képüsködés, meg siker, meg teljesítmény nem volt. Meg akkor is, amikor azt gondoltuk, hogy akkor az Isten azt mondta, ó, még mesztelenül is, milyen jó. Nem tudom, miért mondtam el. Ja, igen. Hogy ami, tudjátok, a világ felé megtérés, az Isten felé megtérés, az éppen meglévő én Isten felé való túlhaladása, az a személyiségnek a mélyén újjászületés. A megtérésnek a lényegi része annyira lényegi, hogy egy új szót érdemes rá használni, újjászületés. És a tudattalanban játszódik le. Nem tudatos folyamat, nem is akaratlagos, nem is tudom irányítani. Ott történik a nagyobb változás. Azt is lehetne mondani, hogy ennek a nagy változásnak, amit újjászületésnek hívunk, a kifelé eső része a megtérés, amit láttunk belőle. A szégyent azért hoztam ide, hogy milyen meglepő ez, hogy amikor megtérünk, még akkor is elönthet bennünk egy nagyon-nagyon mélységes szégyen, ami sokkal inkább egy régi énhez köt bennünket, és nem az újhoz, mert az Isten nem úgy lát minket. És akkor történhet az meg velünk, hogy teljesen elbizonytalanodunk. A megtért ember tud a végsőkig teljesen elbizonytalanodni. Hogy ahogy eddig éltem, úgy már nem tudok, nem akarok, nem is vagyok képes élni. De ahogy, amire most hívva vagyok, amit már megtapasztaltam, amit megízleltem, amit már most látok, amit már fölfogtam, és úgyse tudok élni. Mi lesz akkor velem? És amikor ennyire tehetetlenek vagyunk, de még itt állunk középen, akkor leszünk egyszer csak szabadok. Ugyanis ez már nem vonz minket, mert tudjuk, hogy ez nem igaz. Az, hogy rosszak lennénk, tudjuk, hogy nem igaz, már nem vonz. De az se vonz. Nem vonz bennünket. És amikor se ez nem vonz, se az nem vonz, És tudjuk azt is, hogy nem akarunk Isten képzeteket gyártani csak azért, hogy most a hiányainkat betöltsük, és akkor kétségbe esünk, hogy most mi alapján fogunk élni. Mert így nem akarunk, úgy meg nem akarunk, így meg nem tudunk, meg úgy se tudunk, meg sehogy se. Amikor már semmiféle függés nekünk igazából nem tűnik ígéretnek, és emiatt kétségbe esünk, pont akkor leszünk szabadok. Mert hiszen már semmi sem vonz bennünket. És a legnagyobb kétségbeesésben egyszer csak rájövünk, hogy a nem jóját élünk. Élünk, és valaki fenntart bennünket. Amit tehát minden erővel próbáltunk elkerülni, az egyszer csak valahogy üdvösségnek, megváltásnak, nem is tudom minek, az alaptapasztalatát adja. Ez egy hihetetlen nagy pillanat, mikor valaki a kétségbeesésen átlendül. És ez az a pillanat, ahol szabadon tudunk dönteni. Megpróbáltam most ennek alapján újra definiálni, hogy mi a hit. Ebben a pillanatban a hit egy szabad döntés a bizalom mellett. A hit döntés a bizalom mellett. Mert ha ebbe az irányba megyek, biztonság. Ez az irány, ez is biztonság. Erre van a bizalom. Isten felé van a bizalom. A hitben egy szabad döntést hozok a bizalom mellett. Próbálom nektek most egy picit ezt a folyamatot leírni, hogy ez mi is? Amikor, nem tudom, beleszeretek egy lányba, mondjuk beleszeretek egy lányba. Hát mi történik akkor? Mindegy, megtetszik, tehát vonzalommal kezdődik. Valaki vonzó lesz. És akkor oda menjek, ne menjek. Ő is kedre jár, én is. Ott szokott mindig ülni. Na mindegy, ez a döntés pillanata. Hogy döntesz-e amellett, hogy bízni fogok abban, nem lehet semmi komolyabb bajom, legfeljebb mit tudom én mi lesz. És erre a lány azt mondja, hogy nagyon szívesen utazzunk együtt a 4-es metró. Szóval mondjuk azt mondja, hogy tudod mit, legyen 3-as metró. És akkor együtt mentek, és mi történik? Megerősödött a bizalmad. Hogy érdemes volt bízni. Az is lehet, hogy elutasítanak, és akkor meg azt éled át, hogy igen, ez a lány azt mondta, hogy menjek akárhova. De végül is egyben vagyok. Nem? Akkor a baj nem történt. Ilyet még sose csináltam. Hát ezt kibírtam. Na és akkor megerősödik a bizalmam. Amikor a bizalmam megerősödik, akkor utána ez segít nekem abban, hogy amikor szabad pillanataim vannak, akkor azt mondjam, hogy akkor én a bizalom mellett fogok dönteni. És én hittel élek, és a hitemben az van benne, hogy érdemes a nőkkel ismerkedni. A bizalom az megerősíti a hitet, a hitre való készségemet. De a hit az a szabad döntés, vagy szabad döntés van benne. Tehát a bizalom megerősíti a hitet, a hit pedig segít a bizalom elmélyítésében. Valami ilyesmi történik. Tehát a hit egy szabad döntés a bizalom mellett. Ezt nyilván leírhatnánk az Istenre vonatkozóan is. Ha én hívő vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy belemegyek olyan helyzetekből, az Isten iránti bizalmam meg tud erősödni. Vagyis ahol Isten bizalmat érdemlőnek bizonyul. Tehát például, hogy gyakorlom ezt, este leülök, és azt mondom, na Uram, most megnézem, hogy mi mindent köszönhetek neked. És akkor, mikor még éjjel 2-kor is imádkozom, akkor azt mondom, jó, most már nagyon kicsit sokat adtál ma is. És ez megerősíti a bizalmam. És aztán pedig, amikor szabad pillanataim vannak, hogy mi szerint éljek, akkor vissza tudok erre emlékezni, és a hitem alapján döntök. Oké ez? A következő pont, hogy a hitből fakadó döntéseinket önmagunk előtt sem tudjuk mindig igazolni. Hiszen szabadok vagyunk. Ha függenénk valamitől, meg tudnánk indokolni. Ha én függök a Nógrádi Ropitól, nagyon pontosan el tudom mondani, hogy miért finom. A függéseinkről nagyon ékes szólóan tudunk beszélni. De mikor egyszer csak szabadon döntöttünk valami mellett, igazából nem tudjuk megmondani, hogy miért, hiszen szabadon döntöttünk. A legmélyebb, a legszabadabb döntéseinket a bizalom felé nem bírjuk megindokolni, nem tudjuk megmagyarázni, nem csak hogy kifelé, befelé se. Rengeteg kört futottam már annak kapcsán, hogy tulajdonképpen miért lettem én pap? Hogy mi ez a bizalom bennem? Hát ez leginkább őrültségnek tűnik. Vagy vakmerőségnek, vagy kockáztatásnak, vagy gőgnek, vagy nem is tudom. Nem, indokolhatatlan. és még a legerősebb Isten élményeimet se tudom igazából indokként idehozni. Hát nem, én azt is csak itt éltem át belül. Hát most miért? Azért, mert ezt éltem át. Nagyon sok mindent átéltem még. Ezen túl is. Nagyon sok szép élményem volt. Akkor most miért nem arra megyek? Igazán ezeket a bizalom felé tett szabad döntéseink megindokolhatatlanok. Emiatt ez a kockázat jelleg, és bizonyos értelemben ez a kiszolgáltatottság még nagyobb, de igazából ez az, ami a bizalom útján tart bennünket, ez jelzi vissza, hogy szabadok vagyunk. Mikor jegyesektől kérdezem azt, mi a házasságotok célja? Ezt minden jegyes pártól meg szoktam kérdezni. Mi a célod? Most az utóbbi időben az az élményem, hogy egy csomó jegyes eljut oda 10 perc alatt, mert nem adok nekik több időt. 10 perc elég ahhoz, hogy elkezdik mondani, hogy hát, ez egy nehéz kérdés. Hát tényleg most megházasodok, hát valami célom csak van vele, nem? Kicsit buta dolog, hogy 50 évre csinálok valamit, és azt se tudom, hogy miért. Nem egy kicsit furcsa? Egyfelől elkezdenek mondani dolgokat. Hát azért, hogy ezeket nem ragozom. De ami igazán izgalmas, amire ekkora a fülem, hogy elhangzik-e, az, amiről azt gondolják, hogy hülyeség, ha mondjuk. Ez nagyon érdekes, mert ebből mutatkozik az meg, hogy milyen megrögzött függők vagyunk, és a szabadság egész váratlanul meglep bennünket, és nem is tudunk vele mit kezdeni. Mert mikor megindokoljuk, hogy miért, akkor általában a függéseinkről beszélünk, meg az illúzióinkról. És amikor azt mondja, hát olyan, nem tudom, hogy na, sajnálom, hogy most nem tudok rendes választ adni, ez olyan ciki, hogy egy hét múlva esküvő van, én meg most nem tudom, miért házasodok meg. Most attól még szabad? Vagy ez most akkor, ez volt az utolsó teszt, és most buktam el, vagy ez... És akkor végül azt, hogy hát, mert hogy én nem most, van ennek célja? Vagy miért? Na akkor az illető valamit már kapizsgál. Az illetőben valami morzsája a szabadságnak már megvan. Hogy ő tud csak úgy dönteni, csak úgy elköteleződni, csak úgy lenni valakivel szabadon szeretni. Csak úgy. De még egyetlen egy olyan valakivel se találkoztam, aki azt mondta, a házasságnak mondhatnám, hogy vannak céljai, de ezek az elhanyagolható dolgok. A lényeg az az, hogy szabadok vagyunk, szeretjük egymást, és ezt így fogjuk csinálni 50 évig. És semmi célja nincs. Mi csak így itt tengünk-lengünk a világban. Csak így szabadon. Hát én ilyennel még nem találkoztam. Most ugye lehetne azt kérdezni, jó, most itt vagy ezzel a nagy szabadságoddal, egyébként is ez egész csak egy okoskodás, és akkor mit csinálsz, vagy akkor mi van veled, vagy mit élsz át? Hogy akkor kiüresedsz? Nem. Ebben a szabadságban érdekes dolgok szoktak bennünket meglepni. Megszűnik a fájdalom? Amikor az ember szabad, amikor meghitt viszonyban vagyok a feleségemmel, a jó Istennel. Szóval, mikor önértékelési hiányaimmal küszködök, ott is egy csomó fájdalom és szenvedés van. Hát ezt ismerjük kívülről. Ugye fekszel egyedül az ágyadba, és sok szenvedés van ott. És mi van itt? Dettó. Mert nincs elég pénzem, hogy a pénzemen vegyek egy érzést. Erre jöttem rá. Mi pénzen érzéseket, hangulatokat vásárolunk. Itt is rengeteg szenvedés vár ránk. Hát a függésből rengeteg szenvedés jön. És akkor lehet bennünk egy naivitás, de ha szabadok vagyunk, no szenvedés. De hát nem. Illetve talán azt mondanám, itt is meglep bennünket egy fájdalom. De ez nem egy kínzó kétségbeesésbe, vagy reményvesztettségbe, kilátástalanságba vivő fájdalom, hanem egy fájdalom, ami a szenvedő emberrel való együttérzésből fakad. Akik igazán mértékadóak spirituális témában, azok ezt a fájdalmat nagyon ismerték. Szabadabbak voltak, mint mi, hitelesebb volt az Isten kapcsolatuk, és meghittebb, mint a miénk, de a fájdalomtól nem lett az életük mentesebb. De ez a fájdalom valahogy nem kínzó, nem visz reménytelenségbe, kilátástalanságba, nem teszi az ember tehetetlenné. Nagyon sajátos, erős motivációját adja, hogy a másikért tudjunk cselekedni. Ez a fájdalom tehát egy inspiráló fájdalom. Amikor itt te csak a saját fájdalmadat látod, itt pedig becsukod a szemed, hogy senkinek a fájdalmát ne lásd, hanem csak a saját dolgaidat pörgethesd. Itt egyszer csak megnyílik a szemem, és látom nagyon sok embernek a fájdalmát. És ez engem az együttérzés miatt egy csomó fájdalommal tölt el. De közben ez a fájdalom valahogy viselhető, élhető. Nagyon érdekes, hogy ez a fájdalom együtt tud lenni a boldogsággal. A fájdalom és a boldogság egy kicsit sem zárják ki egymást. Ezt a szülőnők nagyon jól tudják. A fájdalom és a boldogság nagyon is jól meg tudnak férni egymás mellett. A kötődés helyébe a könyörületesség lép. Az a fájdalom, amit a szabadságban élünk át, az nagyon reális. Az itt meg az itt átélt fájdalom tulajdonképpen egy illúzió. Egy nem is tudom miből fakadó fájdalom, egy teljesen ebből a szempontból értelmetlen fájdalom és szenvedés. Értelmetlen, mert nem a valóságból fakad. Az itt megtapasztalt fájdalom hasonló ahhoz, a felelősséghez, amire szintén rádöbbenünk, hogy lerakhatatlan. Ez a fájdalom is lerakhatatlan, mert a közösségünkből fakad, és a felelősség is lerakhatatlan, amit itt megtapasztalok. Nem vállalható szabadon, mert van. Szabadon csak annyit, csak fölismerhetem, hogy van. De belecsapok ebbe a 19. pont, ennek 6 része lesz. Következtetéseket vonnék akkor le, hogy mi az, ami akkor nem elég. Az aszkézis, a lemondás nem elég. Ezt itt napnál is világosabban láttuk. A lemondás, az aszkézis nem elég, mert egyszerűen csak azt jelenti, hogy a függésünk tárgyaitól megtartóztatjuk magunkat. De az alaphelyzetünk nem változik meg. Nem változik meg. Függők vagyunk, csak éppen nem iszunk. Függők vagyunk, csak éppen ma nem néztük meg a sorozatunkat. És már is megyünk abba az irányba. Meg szenvedünk meg, akármi. Sőt, a tapasztalata az, azt tudjátok, ha egy dolog, amivel kapcsolatban függők vagyunk, azt megvonjuk magunktól, az a függést erősíti. Ugye, mert kitermel egy hiányérzetet, még nagyobb a vágy, még nagyobb lesz a függés. Tehát önmagában a lemondás az embert egy meghitt kapcsolatra nem viszi el. 2. A rosszal való harc. Küzdelem a rosszal sose vezet eredményre. Rész eredményekre vezet, de a meghitt kapcsolathoz nem vezet el. Ha valakinek az élete azzal telik, hogy küzd a rosszal, az egész tudatát be fogja tölteni a rossz. Semmi másnak már ott helye nem marad, csak így a rossz, úgy a rossz, meg minden. Most éppen egy olyan világban élünk, ahol az egyház nyakán tekertek 2-3-at. Na most egy ilyen világ van. Most erre nagyon sokan, mi a zsigeri reakció? Sok esetben katolikus berkekben lövészárok. És akkor még jobban utálunk másokat, még jobban gyűlöljük azt a rosszat, értitek? Gyűlöljük a rosszat. Hát hova vezet az, ha te gyűlölöd a rosszat? Fölmentheted magad, én a rosszat gyűlölöm, de tele vagy gyűlölettel. Hát jó az neked, jó az bárkinek is. Mit közvetítünk, képviselünk magunkról, hogy mi gyűlöljük a rosszat? Hát ki a csodát vonz ez? Jézusnak van egy brutális története erről. Brutális. Azért, mert számok vannak benne. Van valakinek az életében egy ördög. Kisepri az ördögöt az életéből. Megszabadul tőle. Kitisztítja a házat, megnyugszik. Győztem a rosszal szemben. De közben mit csinál az ördög? Megéhezik. Megszomjazik. A gazdám kisöpört. Erre szól még 7 barátjának, és 8-an mennek vissza. Amikor valaki küzd a rosszal, egy szerintem egy hiába való, örvényszerű, nem is tudom, mibe kezd belecsúszni. Hogy mi a helyes hozzáállás. Hát most mondom a 3 másodperces választ, mert annyira van idő. Törekedj a jóra, kerüld a rosszat. Ez egy fokkal jobb, de most jön akkor a 3. pont, a jóra való törekvés nem elég. Nem viszel oda, hova szeretnénk a meghitt Isten kapcsolathoz. Miért nem? Azért, mert eljutunk a becsületes farizeusig. Jézus a következő 2 dolgot mond róluk. Hát sokat mond, de most 2 akarok mondani. Az egyik, azt mondja, ó, ti farizeusok, kiszűritek a szúnyogot, és lenyelitek a tevét. A másik, ó, ti farizeusok, ti már a köményből is, meg a mentából is tizedet adtok. Most képzeljük el, hogy mondjuk valakinek köménymag farmja van, hát még akkor is, abból is mi az a tized? Hát köményből tizedet adni, most ettől hiszi valaki, hogy az Isten őt fogja nagyon szeretni. A farizeus az a valaki, aki teljesen egyoldalú valamiben van a rosszal kapcsolatban. Szóval én nem vagyok rossz, én nem vagyok olyan bűnös, én nem szegem meg a törvényt, én az utolsó betűig megtartom a törvényt, én nem vagyok rossz ember. És azt gondolja, hogy azért, mert jó ember, az Istennel való kapcsolatát elrendezte. És mi történik? Az, hogy kiszűrte a szúnyogot, és lenyelte a tevét, ami azt jelenti, hogy a farizeusnak, vagyis többé-kevésbé azoknak, akiknek az életében már több jó van, mint rossz, vagyis nagyjából mi mindnyájan farizeusok vagyunk, a mi nagy témánk nem a rosszhoz való viszony, hanem a jóhoz való viszony. A mi életünk a jóhoz való viszonyon fordul meg. Mert hogy néha beleesel egy gödörbe, meg csinálsz hülyeséget, hát ember vagy. Nem ezen múlik a te életed. Az életünk azon múlik, hogy mennyire vagyunk szabadok a jóhoz való viszonyunkban. A farizeus az a valaki, aki egy kicsit sem szabad ahhoz a jóhoz való viszonyában, amit ő jónak ismert meg. Azt mondja, én ismerem a törvényt, én tudom a 10 parancsolatot, én tudom az Úr mit akar, én közvetlen vonalban vagyok Mózessel, és én tudom, hogy Ábrahám mit és miért és hogyan. És neki van egy istenképe, és Jézus megtestesülhet, az Isten megjelenhet, és az illető azt mondja, hogy mi ez ahhoz a jóhoz képest, amit én tudok. És Jézust elküldjük a földről, ahogy ezt Dosztojevszki írja. Menjen el! A farizeusnak a tragédiája a tisztázatlan viszonya a jóhoz. A függése a jótól, hogy képtelen távolságot tartani attól a jótól, amit ő jónak ismert meg. Ezt csináljuk egymással reggeltől estig. A jóhoz való viszonyunk teljesen tudattalan és tisztázatlan. És azért, mert valami jó, attól azt gondoljuk, hogy ez már bennünket fölment attól, hogy szeretnünk kellene a másikat, vagy akármicsoda. Ezért azt gondolom, hogy ha csak tényleg nem vagyunk nagyon, nem tudom, ilyen árokparti emberek, szóval nem csúsztunk le annyira valami miatt, akkor a mi nagy témánk nem a rosszhoz való viszony. Most én nem tudom, ti milyen életet éltek, de szerintem normális, rendes emberek vagytok. Nyilván, hát most mondjuk elmész egy nagybőti gyónásra, hogy ünnepelhess húsvétkor. Most elmondod azt a 4-5 nem tudom én micsodát, és szerinted az életed amiatt olyan, amilyen? Amiatt a 4-5 rossz dolog miatt, amit összeszedsz egy nagybőjt alatt? Attól vagy olyan, amilyen, dehogy is, hanem a jóhoz való tisztázatlan viszony miatt. Eltelt az idő. Köszönöm a türelmeteket, a figyelmeteket.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadássorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: dalfakasztó.
1: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
2: Simó Zsuzsa műsora.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, dalolóit. A mai éneklésünket egy virágos énekkel kezdjük, ha már ilyen szép tavasz van is. Orgona illat kint, akkor bent is egy kicsit éneklünk a csipkefáról és a bimbójáról.

róla. A tanuljuk meg soronként, nem nehéz a dallama, sem a szövege, sem, aztán van még két szakasza, lehet azt is hozzátesszük, ha gyorsan megy, jó? Első sora így szól, illetve első kettő sora.

hátra. És tovább már csak az első két sor fog mindig változni, és a refrén-szerű utolsó két sorát pedig mindig énekelhetjük rá, jó? Első két sor a második szakaszból.

0: Végén még egyszer énekeljük, most pedig következzen egy mese.
1: A virágos bolond. Volt a világon egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt három fia. A két öregebb, élénkebb volt, de a legfiatalabb egy kicsit bamba. Hát egyszer hallják, hogy a város nagy szomorúságban van. A királynak volt egy lánya. Ez a király kisasszony mindig sírt. Nem tudták a kedvét eltalálni. Akármit csináltak, csak sírt. Kihirdette a király, hogy odaadja a fele királyságát annak, aki megnevetteti a király kisasszonyt. Hát azt mondják a szegény ember fiai, hogy ők is elmennek szerencsét próbálni. A két öregebb felfegyverkezett, elbúcsúztak és mentek a királyhoz. Beengedték a legöregebbet, de bizony nem bírt az semmit sem. Csinált az mindent, talán még bukfencet is hányt. A király kisasszony sehogy se akart nevetni. El kellett neki takarodni onnan. Hát akkor bemegy a középső. Az is hiába csinált mindenfélét, még cigánykereket is hányt. A király kisasszony egy pirikét se nevetett. A legénynek nagy szomorúságára ki kellett kullogni a palotából. Nem tehetett mást, hát visszament apjukhoz. Látta ezt a legkisebb fiú is. Nem szólt senkinek semmit, csak elindult otthonról. Amerre csak ment, mindenit összeszedve a virágot. Úton útféle minden burgyinkban talált virágot, leszakította és magára rakta. Teletűzdelte a haját, fülét, orrát, száját és a lábbeliébe is rakott. Mikor a palotához ért, be se engedték. Szerencsére találkozott a kuktával, az beengedte valahol a király kisasszonyhoz. Ahogy bement, dallikázott egy kicsit, a virág meg szóródott róla, mint az áporeső. A király kisasszony pedig csak nézte ezt a cifrába öltözött bolondot, és egyszer csak elkezdett kiabálni. Megjött a virágos bolond, megjött a virágos bolond. A virágos bolond meg elkezdett táncolni, amerre csak mozdul, pergett belőle a virág. A király kisasszony úgy elkezdett nevetni, hogy zengett a palota. De még a király meg a királyné is kacagott, meg az egész udvar. Meg se várták, hogy kifújja magát a sok tánctól, mindjárt feleségül adták a király kisasszonyt a virágos bolondhoz. Csapott a király nagy lakodalmat. Megjelent rengeteg fényes vendég. Táncoltak, mulattak, ittak, ettek. Talán még most is élnek, ha meg nem haltak. Régen volt, talán igaz se volt.
0: És ha már ilyen nagy lakodalomba kerültek, és ilyen nagy buli volt, egyszer csak ennek is véget kell vetni, és vannak olyanok, akik nem szeretnének hazamenni a táncmulatságból, annyira jól érzik magukat, és akkor esetleg azoknak elénekelhetjük a következő dalt, természetesen csak vicces formában.

0: akkor tanuljuk ezt meg most szintén soronként, jó? Eddig vendég jól múlottál.
1: Eddig vendég jól múlottál.
0: Éneklem még egyszer.

előről énekeljük most mindkét szakaszt. Jó, egy picit bátrabban, nagyobb lelkesedéssel, mintha tényleg már bosszantó lenne az a vendég is, már leszeretnétek feküdni, nem megy haza, jó lenne kipucolni a házból néha, nem? Vannak ilyenek is. Na, még egyszer előről.

És persze, hogy ez csak egy ilyen tréfás dolog volt, tehát igazából nem küldi haza senki a vendégeit, udvariasan megvárja, míg haza megy végre. Viszont inkább maradjunk annál, hogy ilyen szép virágos tavaszban, az orgona illatban a fákra figyeljünk és a virágokra, és akkor szerintem anyák napja nemrég volt, édesanyának biztos vittetek virágot, szerintem örülne akkor is, ha nem csak anyák napján vinnitek virágot, hanem máskor is. Úgyhogy szedjetek erdőn, mezőn finom illatos virágokat, és énekeljünk még egy csipkefát mi is, jó?

0: szeretni. Rebeka, édesanyjának milyen virágot vinnél, hogyha lehetne?
1: Rózsát.
0: És te, Szille?
2: Tulipánt.
0: Anna?
3: Rózsát.
0: Gáspár, te anyának mit vinnél, milyen virágot?
4: Harangvirágot.
0: Luca?
5: Orgonát.
0: Most egy virtuális csokrot állítunk össze az édesanyáknak.
6: Tulipánt.
0: Kata?
7: Tulipánt.
0: Ákos?
8: Narciszt.
0: Ábel?
9: Gyöngyvirág.
0: Kata?
10: Kamillát.
0: És te, Dóra?
11: Tulipánt.
0: Kata még szeretne valami virágot küldeni?
7: Tulipánt.
0: No, hát készítettünk egy nagyon szép virágcsokrot, nem csak a gyerekek egy élő virágcsokor, hanem küldenek is a kedves hallgatóknak is, és az anyukájuknak is nagyon szép virágokat, úgyhogy további ilyen szép tavaszi napokat kívánunk. Köszönjük, hogy velünk daloltak, ma is búcsúznak önöktől a kis dalfakasztók is.
8: Dénes Ábel.
9: Sima Ákos.
5: Piroska Hájpel Kata.
6: Dobaj Kincső.
5: Dénes Luca.
4: Dénes Gáspár.
10: Nagy Anna Mária.
7: Sofávi Szille.
11: Tóth Rebeka.
10: Székely Dóra.
3: Tóth Kata Kamilla.
0: Köszönjük Pálfi Lajos kántornak is a segítséget. Dicsértessék Jézus Krisztus.
11: Dalfakasztó.
0: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
12: Simó Zsuzsa műsorát hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Napraforgó műsorunk veszi kezdetét, és szeretnénk folytatni a témát, amit már a múlt héten elkezdtünk, sőt már az előző műsorban is. Egy picit az elektromos cigarettákról, az alkoholról beszélgetünk, hogy mennyire károsak ezek a gyermekeinknek is. Tényleg milyen sokszor is találkoznak ezzel a gyerekek. Múlt héten egy picit az alkoholról beszélgettünk, meg az energiaitalokról, hogy ugye fogyasztják a gyermekeink, de hogy mennyire nem jó, hogy ezt ők megteszik, vagy akár az alkohollal, hogy szülőként hogyan tudok én hozzáállni ahhoz, hogyan tudom megtanítani a gyermekemnek, hogy ezek a dolgok nem helyesek, ezek a dolgok nem jók, a cigaretta ugyanúgy káros, akár ezek a modern új cigaretták ugyanúgy tartalmazzák a nikotint, vagy az energiaital is, ami ugye rengeteg koffeint és olyan káros anyagokat tartalmaz, ami nem jó a gyermekeinknek. Egy picit ezt a témát szeretnénk folytatni a mai beszélgetésben, és még az alkohol fogyasztást szeretnénk egy picit boncolgatni, azzal hagytuk abba a múlt műsort, hogy nagyon veszélyes ez a gyermekekre, és hogy tényleg egy idő után függőséget is okozhat. Kertész Tibort köszöntöm ismételten itt a mai műsorban. Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt vagy, és folytathatjuk ezt a beszélgetést. És akkor legyen az a mai műsorunknak az első kérdése, hogy milyen hosszú távú hatása van a korai alkoholfogyasztásnak?
1: Én is szeretettel köszöntelek, Tímea, és köszöntöm a rádió hallgatókat is. Én mielőtt így válaszolnék a kérdésedre, én kaptam már kérdést ennek kapcsán, mármint a műsor kapcsán, hogy miért nem beszélünk a kemény drogokról is, és hogy erről is lehetne a heroinról, a kokainról, meg a hasonló szerekről. Valóban így van, csak hogy hát ezek egy kicsit talán nehezebben jutnak el a kiskamaszokhoz, a serdülőkhöz, viszont például az alkohol nagyon könnyen az alkoholt ott találjuk az áruházakkal. A polcain van némiféle korlátozás, egyértelmű, hogy egy nagy bevásárlóközpontban, hogyha bemegy egy gyerek, akkor nincs lehetősége alkoholt vásárolni, de hát sajnos a serdülőinknek, főleg egy-egy buli előtt, hát megvannak a módszereik, hogy hogyan tudják beszerezni ezt az ártalmatlannak tartott italt, és hát az elmúlt alkalommal arról is beszéltünk, hogy konkrétan egyáltalán a társadalmunk hozzáállása például az alkoholhoz az egy elég fura, és hát szó szerint bátorítja akár a gyerekeket ebben a dologban. Korai alkoholfogyasztás azért veszélyes, mert a serdülőagy még fejlődésben van. Tehát a döntéshozatal, az önkontroll következmények mérlegelése, az impulzus kezelés nem felnőtt szinten működik, és hát az alkohol nagyon durván beleavatkozik ebbe a fejlődésbe. Rövid távon az ítélőképességük romlik, a kamasz könnyebben hoz rossz döntéseket, így kerülhet veszélyes társaságba, agresszívabbá válhat. Hogyha ittasan vezet esetleg, vagy ittasan valami olyan helyzetbe keveredik, akkor balesetet szenvedhet. Nem beszélve a meggondolatlan szexuális helyzetekről, egy-egy ilyen részeg bulizás közben, amikor ébredeznek, akkor nem is biztos tudják, hogy konkrétan mi történhetett velük, vagy ott éppen akár szexuális kapcsolatot is létesíthetnek egymással, fiúk, lányok, akár úgy, hogy nem is tudják, hogy mi történt, vagy egyáltalán kivel voltak. Esetleg az alkoholfogyasztás közben más szereket is kipróbálhatnak. Hosszú távon a korai kezdés növelheti a későbbi alkohol problémák kockázatát, de megint nem csak az az alkoholról van szó, hanem arról is, hogy a gyerek milyen megküzdési módokat tanul, ezt az elmúlt alkalommal is említettem, hogyha 13-14 évesen azt tapasztalja, hogy az alkohol nagyon jól oldja a gátlásait, segít neki idézőjelben beilleszkedni, szorongását tudja csökkenteni az alkohol, akkor később egyre könnyebben fog hozzányúlni. És konkrétan nem azért, mert rossz, hanem mert megtanulta, hogy működik a dolog. Ez a függőségek egyik csapdája. Először működnek, rövid távon tényleg oldanak, pörgetnek, tompítanak, bátorítanak, attól függ, hogy mire van szükség, és a közben szép lassan elveszik a természetes megküzdés képességét.
0: Ugye itt beszélünk arról, ugye vannak olyan gyerekek, akik ugye hát látják a példát a többitől, és hát ugye lehet rábeszélni őt az osztálytárs, hogy na gyere csak próbáld ki, nézd meg, hogy ez milyen jó. De ugye vannak olyan gyermekek is, akik nem próbálják ki ezeket, vagy nem akarják kipróbálni. Mi különbözteti meg őket? Milyen családi tényezők növelik a kockázatot?
1: A kipróbálás mögött elég sok tényező áll. Itt a személyiség is meghatározó, hogy milyen baráti körben jár a kamasz, milyen otthon a családi légkör, hogyan áll az önértékelésével, vagy milyen stressz szintje van. Most itt egy zárójelben azért a kamaszaink eléggé le vannak terhelve. Hogyha nem veszük az iskolai tevékenységet, ami hát mondjuk reggel 8-tól délután 3-ig, ez már úgy akár szinte felnőtt üzemmódban működnek, akkor oda számolhatjuk stresszfaktorként azt a rengeteg képernyő időt is, amit hát sajnos ott töltenek. De van kíváncsiság, határok, vallási vagy erkölcsi kapaszkodók. Itt nagyon fontos megjegyezni ezt is, hogy komoly fék vagy gát lehet ez is. De hogy sportol-e a kamasz, milyen felnőtt mintái vannak. A védettebb gyerekekben általában van néhány közös elem. Van valamiféle belső tartásuk, tudnak nemet mondani. Nem omlanak össze attól, hogy kilógnak a többiek közül, ez nagyon fontos. Van legalább egy felnőtt mellettük, legalább egy, akivel őszintén beszélhetnek, vagy esetleg van olyan közösségük, ahol nem feltétlenül a szer használat adja az összetartozást, és van otthon következetes, de nem rideg határrendszer. Tehát egyfajta meleg, korlátozó magatartás. És hát ezeket sorolva nekem eszembe jutnak, hogy azért egyértelmű, hogy egy keresztény közösségben, akár egy cserkész közösséghez tartozó fiatal, vagy akár egy plebániai közösséghez tartozó jó célokért küzdő fiatal, valószínű, hogy nincs annyira kitéve ezeknek a hatásoknak. Azok a fiatalok, akiknél otthon nem jelent problémát az, hogy beszélgetni ezekről a témákról. A legveszélyeztetettebb gyerek viszont nem feltétlenül az, aki idézőjelben szoktuk mondani rossz, ez a rossz vagy, hanem az, aki belül magányos, szorong, bizonytalan, valahová nagyon-nagyon szeretne tartozni, és nincs elég ereje nemet mondani. És ő sem a szert keresi először, hanem sokszor a megkönnyebbülést, az elfogadást, a bátorságot, a menekülést, és a szer ehhez csak eszköz. Ezek a gyerekek csapódnak nagyon könnyen a bandákba, ott van mindig valaki, aki komoly nyomást helyez rájuk az odatartozás feltételeként, úgyhogy igazából a képlet nem is olyan nagyon-nagyon bonyolult. Na most milyen családi tényezők növelhetik a kockázatot, mármint hogy a rászokás, a szerfüggőség kockázatát? Hát mindenféleképpen azt gondolom, hogy a szülői következetlenség. Amikor egyik nap minden tilos, másik nap minden megengedett, és ráadásul a szülő hangulatától függ a szabály. Ez a gyerekben nem a szabadságot, hanem a bizonytalanságot szüli. Vagy növeli a kockázatot mondjuk a kettős mérce. Hogyha a szülő azt mondja, hogy te ne igyál, miközben ő maga rendszeresen alkoholhoz, vagy akár egyéb szerekhez nyúl a stresszkezelés miatt. Vagy azt mondja, hogy ne függ semmitől, miközben ő sem tud telefon nélkül meglenni órákig, ott van a képernyő előtt, és simogatja, hogy szoktuk mondani. A gyerek nem buta, lehet, hogy ezt nem fogalmazza meg, de viszont az ellentmondást érzékeli. Vagy például növeli a kockázatot az érzelmi elhanyagolás, nem csak az, hogy nincs étel, pénz vagy ruha otthon, hanem az is, hogyha nincs figyelem. Sokszor, hát ezek azért adottak, olyan társadalomban élünk, hogy nem hiszem, hogy nagyon gyakori az, hogy a gyerekek otthon éheznek, vagy nincsenek meg az alapvető szükségleteik kielégítve. Viszont ha nincs a figyelem igénye kielégítve, hogyha nem tudja a gyerek elmondani azt, hogy mi fáj, hogyha csak teljesítményben mérik, hogyha a családban nincs nyugodt beszélgetés, csak utasítgatás, kritika, számonkérés, vagy csend, vagy a szülők nincsenek jelen, lehet az akármilyen, akár anyagilag jó szituált család is, ezek a problémák ott vannak. Vagy például a túlzott lazasság is veszélyes. Azt látom, hogy sok szülő manapság fél határt húzni, mert nem akarja elveszíteni a gyereknek a szeretetét. Egy kicsit ilyen szeretett koldusokkal lettünk. Persze nem mindenként tudom azt, hogy nem így van, de hogy mint a gyerekeinknek a szeretetét harcolnánk, koldulnánk, csak hogy ez elég gyenge stratégia. A gyerekeknek nem haverra van szükségük, hanem szülőre. Egy olyan felnőttre, aki elbírja azt is, hogyha esetleg a gyerek megharagszik rá. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a túlzott szigor is kockázati tényező lehet. Ha otthon csak büntetés van, nincs beszélgetés, nincs kapcsolat, akkor a gyerek nem őszinte lesz, hanem titkolózó, és egyre ügyesebb titkolózó. Megtanulja azt, hogy hogyan tudja ezeket a nehéz helyzeteket kikerülni, mint például a számonkérés. Ezért lenne fontos, hogy a cél soha nem a katonai fegyelem, hanem egyfajta biztonságos, következetes, amolyan beszélgetős családi légkör.
0: Én nagyon szépen felvázoltad azt, hogy mennyire fontos, hogy ugye milyen otthon a légkör, vagy egyáltalán milyen a szülőnek a kapcsolata a gyermekkel. Mert ugye fontos az, hogy egy minőségi kapcsolat legyen, ahol tényleg az a közös bizalom megvan, ahol a szülő meg tudja mutatni talán azt, hogy a gyermek mindent elmondhat neki. De mi van abban az esetben, hogyha ugye a gyermek ilyen titkolózóbb, de a szülő mégis rájön arra, hogy a gyermeke titokban dohányzik, vagy titokban alkohol fogyaszt, hogyan kell erre reagáljon a szülő? Mi az, amit nem kell mondani? Milyen hozzáállás kell ahhoz? Vagy hol van egy határ, amikor úgy tényleg engedek a gyermeknek, de mégis vannak bizonyos szabályok, amiket megszabok, és akkor ezáltal próbálja egy picit talán rávezetni a gyermeket arra, hogy ez nem jó, amit csinál.
1: Azt gondolom, hogy a jó beszélgetéseknek szülő és gyerek között nem akkor kell elkezdődnie, amikor már nagy a baj. Hogyha a gyerek csak akkor hall a szülőtől az alkoholról, a nikotinról, az energiaitalról, vagy azoknak az ártalmairól, esetleg a túlkorán elkezdett szexuális életnek a problémáiról, amikor rajta kapják, akkor a téma eleve vádló légkörben jelenik meg. Sokkal jobb, hogyha ezekről hétköznapi módon korábban is beszélnek. Például úgy, hogy mit látsz le az iskolában, mit gondolnak ezekről a témákról például a többiek. Volt-e már, hogy kínáltak, vagy mit mondtál, vagy mit mondanál, hogyha esetleg kínálnának. Szóval ez lenne a kívánatos. De hogyha már eljön az a pillanat, hogy esetleg a szülő rájön, hogy a gyereke esetleg alkoholt fogyaszt, vagy dohányzik, hát nagyon fontos az első reakció, hogyha a szülő kiabál, megszégyenít, fenyeget, akkor lehet, hogy pillanatilag erősnek látszik, de hosszú távon bezárul a gyerek. Ha viszont csak egyszerűen csak legyint és azt mondja, hogy ez nem komoly, én is valahogy túléltem ezt a kort, akkor az sem jó, tehát semmiféleképpen nem jó egyik szélsőség sem. Ami jó első reakció lehet, az persze én is szülő vagyok, tudom, hogy nem nagyon megy ez így, amikor az ember így rájön valamire, hogy nagyon-nagyon próbálta távol tartani a gyerekét egy szertől. Egy kicsit ilyen pánikos ez az első reakció, de ennek ellenére jó, hogyha nyugodtak, komolyak és határozottak maradunk. Például mondhatjuk azt is, hogy most nagyon komolyan kell beszélnünk erről, nem azért, mert haragszom rád, vagy le akarlak rombolni, hanem mert ez nagyon veszélyes. És én meg a szülőd vagyok, és felelős vagyok, érted. De esetleg hozzátehetjük, hogy igen, szeretném megtudni, hogy mi történt, hogy kivel voltál, hogy ez hányszor fordult elő, és mire használtad, mióta használod például. Először nagyon fontos, hogy információt kell szerezzünk. Nem vallatjuk, nem megalázzuk, hanem próbáljuk megérteni, hogy egyszer történt, többször, ki kínálta, ő kereste, pénzt adott-e érte, esetleg ha igen, akkor honnan volt rá a pénze, esetleg ez egy csoportosan végzett tevékenység, más is titkolja-e, van-e rendszeresség ebben, esetleg volt-e rosszul tőle, vagy volt-e valamiféle nyomás abban a társaságban, ahová ő tartozik, mondjuk a szer használatot tekintve. És hogyha ezen túl vagyunk, tehát az információ szerzésen, akkor utána már jöhet a határnak a meghúzása. Nem lehet csak beszélgetni és semmit sem változtatni. Kell valamiféle következmény, de hogy ne megtorlásból legyen ez a következmény kiszabva. Például egy időre nem baj, hogyha van valami szigorú felügyelet, zseppénz átgondolása, bulik kimenő felülvizsgálata, esetleg a telefonos társasági szabályok tisztázása, és adott esetben, végső esetben, hogyha már másképp nem működik, akkor akár az iskolának, a tanintézménynek, vagy egy szakembernek a bevonása. De közben fontos, hogy a gyerek érezze, hogy szeretik, viszont azt, ami számára káros, azt nem engedik számára. Mi az, amit te mondjon ilyenkor a szülő? Hát a legrosszabb mondatok a szégyent növelik, nem a felelősséget. Például ez a csalódtam benned, ez nincs rendben, ezt nem mondjuk. Ez azért rossz, mert a gyerek nem azt hallja, hogy rossz döntést hozott, hanem azt, hogy ő maga lett csalódás. Vagy ez a mit képzelsz magadról, most csak példákat mondok, ez például támadás, nem beszélgetés. Vagy bezzeg a testvéred, na ezt aztán nem mondjuk. Vagy nem mondjuk azt sem, hogy más gyerek nem ilyen, mert ez eléggé megalázó összehasonlítás, ez csak haragot és szégyent termel. Vagy azt sem mondjuk, hogy ha még egyszer megtudom, véged. Ez irreális. Mit jelent az, hogy véged? Tehát most komolyan nem megelőzésre tanít ez a megjegyzés, hanem inkább sokkal jobb titkolózásra. Tehát, hogyha apa meg anya rájött, azt jelenti, hogy következőkor jobban kell csináljam, hogy ne üljenek rá. Vagy ez az én megmondtam, ez a magasról szóló prédikáció, ez sem működik, szülő az igazát bizonygatja, és nem a gyereket segíti. Egy jó mondat szerintem eléggé határozott és kemény, de nem az, ami rombol. Például ilyen mondat lehet az, hogy amit tettél, az veszélyes volt, erről komolyan kell beszélnünk, nem fogom elbagatelizálni, de nem is az a célom, hogy megalázzalak. Tehát nyíltan kommunikálni a gyerekkel, mert ez egyszerre tart határt, és ugyanakkor nyitva is tartja a kapcsolatot, mert ez nagyon fontos, hogy a szülő úgy reagáljon, hogy ne zárja be a gyereket. Először is saját magát szabályozza, tehát ne a saját pánikját zúdítsa a gyerekre. A gyerek már tudja, hogy baj van amúgy is. Hogyha a szülő elveszíti a kontrollt, akkor a gyerek vagy védekezni fog, vagy hazudni, vagy bezárkózni. Szerintem a jó reakció három részből áll. Először legyen ott a biztonság, hogy most nem ordibálni akarok vele, megérteni akarlak, hogy mi történt. Második pontja az, hogy felelősség, hogy érezze a gyerek, hogy ez nem fér bele. Nem azért, mert én szülőként gonosz vagyok, hanem mert veszélyes, rád nézve, ez fontos kimondani. Harmadszor pedig közös tervet kell felállítani. Tehát megnézzük, hogy hogyan jutottál el ide, mit változtathatunk, hogy ez ne ismétlődjön meg, de én ebben segítelek szülőként, ebben partner vagyok. Az is fontos, hogy ne csak prédikáljunk, hogy kérdezzük, hogy hogyan is alakult ki ez a helyzet. Tehát ezek nem felmentő kérdések, ezek diagnózis felállítását célzó kérdések, előbb is soroltam, hogy mikor történt először, ki volt ott, mit éreztél előtte, tehát ezeket könnyen feltehetjük, kérdezhetünk tőle. Ha nem tudjuk, miért történt, akkor nem fogjuk tudni megelőzni a következő esetet. És hát azt gondolom, hogy a bizalom nem azt jelenti, hogy a szülő nem néz rá semmire, határ a bizalom és az ellenőrzés között. Az ellenőrzés pedig nem azt jelenti, hogy a szülő rendőrként él a családban. A határ egy kicsit ott van, hogy életkornak és kockázatnak megfelelő szabadságot adunk a gyereknek. Egy 11-14 éves gyereknek nem jár ugyanannyi önállóság egyértelmű, mint egy 17 évesnek, és ha már történt szerhasználat, akkor ideiglenesen kevesebb szabadság jár. Nem büntetésből, hanem védelemből. És még egyszer, ezt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy azt gondolom, hogy a szülő dolga nem az, hogy népszerű legyen a gyereke szem előtt. Az ő dolga az, hogy védjen és óvjon, meleg korlátozó magatartással. Mi szülők jelenítjük meg Istent a gyermekeink számára. Tegyük fel magunkban a kérdést, akár így is, hogy mit tenne Isten ebben a helyzetben. Sokszor a gyerek később fogja megérteni, hogy miért volt szükség ezekre a határokra.
0: Azt hiszem, hogy nagyon sok fontos dolgot mondtál el, hogy szülőként hogyan lehet ez hozzáállni, vagy hogyan tudok beszélgetni a gyermekemről ezekről a veszélyes helyzetekről. De hol van az a pont, amikor már tényleg a szakemberhez kell fordulni? Mit kezdjen az a szülő, aki most például rádöbben, hogy eddig nagyon elnéző volt?
1: Szakemberhez akkor kell fordulni, hogyha a szerhasználat ismétlődik, hogyha a gyerek továbbra is tagad, miközben egyértelműek a jelek, hogy használja a szert, hogyha agresszívvé vagy szélsőségesen zárkózottá válik, ha vészesen romlik az iskolai teljesítménye például, vagy megváltozik az alvás ritmusa, romlik az étvágya. Hogyha furcsa társaságban látjuk, hogyha vannak információink, hogy elég fura emberek közé tartozik, vagy keresi a társaságukat, hogyha otthonról például pénz tűnik el, hogyha megjelennek a hazugságok folyamatosan, rajta kapjuk, hogy ismételten hazudik, vagy hogyha konkrétan már a szülő nem tudja kézben tartani a helyzetet. És nagyon fontos, hogy a szakember bevonása nem jelent verességet. Nem azt jelenti, hogy nem voltunk képesek kezelni a problémát, nem azt jelenti, hogy megbuktunk, mint szülők. Azt jelenti, hogy a helyzet sokkal komolyabb annál, mint amit egy otthoni beszélgetéssel, vagy akár több otthoni beszélgetéssel biztonságosan kezelni lehetne. Különösen gyorsan kell segítséget kérni akkor, hogyha alkohol vagy szerhasználat mellett depressziós jelek, esetleg önsértés, vagdosás, pánik, erős szorongás, agresszió, iskola, kerülés vagy veszélyes társaság is megjelenik. Ilyenkor nem szabad heteket, hónapokat várni. És ami még a legnagyobb hiba, azt gondolom, az a bagatelizálás, hogyha azt mondjuk, hogy majd kinövi. Még nagyobb gond, hogyha azt mondja a szülő, hogy mi is őrültek voltunk fiatalabb korban, és túléltük. Lehet, hogy igen, de emlékezzünk vissza, hogy én 1976-ban születtem, és hát a 90-es évek elején, közepén voltam tinédzser, de hogy a mi tinédzserkorunk kihívásai, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy kísértései korán sem voltak olyanok, mint amilyeneket most egy kiskamasz vagy fiatal felnőtt tapasztal. És közben lehet, hogy mélyül a baj, tehát szülőként nem jó stratégia kivárni, amíg bizonyosság lesz a gyanúból, a feltételezésekből, amikor már teljesen biztos a baj. És hogyha a szülő esetleg rádöbben, igen, ahogy kérdezted, hogy eddig elnéző volt, szerintem ne kezdjen önmarcangolásba, mert az nem segít, de ne is magyarázza meg, hogy eddig jó volt ez így. Ha felismerte, hogy túl laza volt, akkor változtatnia kell. A gyerek biztosan fog tiltakozni, tehát ez normális. A határhúzás az ritkán népszerű, de a következetes szülői irány hosszú távon adhat biztonságot. És fontos, hogy ez a változás ne dűből történjen, nem egyik napról a másikra robbanjon be a szülői szigor, mert az csak ellenállást szül. Tehát legyen világos családi szabály, hogy nálunk nincs például energiaital, nincs nikotin, nincs alkohol kiskoruként. Hogyha kínálnak, hogyan mondasz nemet, ha bajba kerülsz, akkor hívjál, de utána beszélünk róla, hogyha megszegted a szabályt, következmény van. Tehát azért itt komoly változásokat igényel ez a dolog, de hogy a szülőnek a saját életét is meg kell vizsgálnia, hogyha otthon az alkohol mindennapos, hogyha a felnőttek is külső szerekkel kezelik a stresszt, ha nincsenek otthon nyugodt családi beszélgetések, akkor a családi kultúrát is át kell rendezni. Összegzésképpen én azt gondolom, hogy a gyermekeink nem üvegbúra alatt, nem egy steril világban nőnek fel, tehát találkozni fognak energiaitallal, nikotinnal, alkohollal, pornográfiával, társas nyomással, digitális függőségekkel, menekülési lehetőségekkel is. A kérdés nem az, hogy el tudjuk-e zárni mindentől, mert biztosan nem tudjuk. A kérdés az szülőként, hogy lesz-e majd mellette olyan valaki, egy támogató, felnőtt szülő, aki időben beszélgetést kezdeményez, józan mintákat ad, határokat húz, és nem fél kimondani, hogy ezt azért nem engedem, mert szeretlek. Mert hogy a szülői szeretet nem egyfajta kedvesség, jófejség, hanem védelem is, úgy, ahogyan a Jóisten is szeret minket. És néha a legnagyobb szeretet az, amikor a szülő nemet mond arra, amire a gyerek még nem elég érett nemet mondani.
0: Nagyon fontos dolgokat vázoltál fel most is, és talán sok szülőnek tudtunk segíteni ezzel a beszélgetéssel, hogy hogyan is kell hozzáállni, hogyha felfedezi azt, hogy a gyermeke valamilyen szert fogyaszt, vagy olyasmit próbált ki, ami lehet, hogy nem a legjobb dolog. De hogyha most így a műsorunk zárásaként, ha egy dolgot kellene mondani minden szülőnek, mi lenne az?
1: Azt hiszem, hogy csak ismételni tudom magam, hogy jelen kell lennünk az életükben, tehát nem tudjuk ezt megspórolni. Valószínű, hogy igen, én tudom, látom magam körül a szülők helyzetét, és én is tapasztalom, hogy nagyon elfoglaltak vagyunk, nagyon sok a munkánk, nagyon fontos feladataink vannak, de nem spórolhatjuk meg azt az időt, amit a gyerekeinkkel kell töltenünk. Én azt gondolom, hogy ha megvan egy-egy családban egy biztos pontként, akár egy vasárnap délutáni találkozás, egy esti beszélgetés, ahol akár imádság után, vagy imádság közben, háladásként elmondjuk, hogy mik voltak a napnak a nehézségei, fénypontjai. Én azt gondolom, hogy ezekben a pillanatokban kiderülnek dolgok, akár azt is látjuk, hogyha nehézségei vannak, azt is látjuk, hogyha terhelt. Hogyha időt töltünk velük, akkor van lehetőségünk, hogy lássuk a lelküket, lássuk a kis apró cseprő dolgaikat, és én úgy gondolom, hogy ha kialakul egy jó szülő kapcsolat, akkor a gyerekeink nem fognak titkolózni. Én erre bátorítok minden szülőt, hogy igen, időt tölteni a gyerekeinkkel. Kölcsön kapott gyermekek ők, a Jóisten ránk bízta őket, és hát ez egy nagyon-nagyon komoly felelősség és feladat.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ebben a mai műsorban, és egy picit beszélgethettünk ezekről, akár az előző műsorokban is. Kedves hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk tartottak, és én bízom abban, hogy tudtunk egy kicsit segíteni, és valamilyen támpontokat adni ahhoz, hogy hogyan fedezhetjük fel azt, hogyha a gyermekünk alkoholt fogyaszt, vagy drogozik, vagy esetleg ezek az elektromos cigi, vagy az energiaitalt kipróbálja, és hogyan tudunk mi szülőként úgy hozzáállni, hogy ezen segíteni tudjunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt percekben Kertész Tiborral beszélgettem, Szücs Tímeát hallották. További áldott szép napot kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Krisztus feltámadt!
1: Valóban feltámadt!
0: Görgényi Tünde vagyok, és Pál Zsóka nevében is. Köszöntjük a kedves hallgatóinkat ebben a déli órában, amikor megkondultak a harangok. Imára hívjuk Önöket, a mennynek királyné asszonya imát fogjuk imádkozni, felajánlva a betegekért, Önökért, kedves hallgatók, minden önkéntesünkért és támogatónkért.
2: Regina Caeli Laetare, Alleluia!
3: Via quem eruissi portare, Alleluia!
2: Resurrexit, sicut dixit, Alleluia!
3: Ora pro nobis eum, Alleluia!
2: Gaudet Laetare, Virgo Maria, Alleluia!
3: Via surrexit Dominus vere, Alleluia!
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem, Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Kedves hallgatóink, május 10-én, Húsvét 6. vasárnapján Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el a szokott módon a déli imát. A Szent Péter téren összegyűlt zarándokok és hívők csatlakoztak az imához. Ő pedig röviden a napi evangéliumból kiindulva beszédet intézett a jelenlévőkhöz, és egyben hozzánk is, akik a médián keresztül hallgatjuk az ő szavait. Kiemelte, hogy azért vagyunk képesek szeretni, mert Isten előbb szeretett bennünket. És mivel szeret bennünket, a Szentlélekben vigasztalót adott nekünk. A következő percekben a Szentatya szavait Pál Zsóka tolmácsolja Önöknek.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nevéreim, szép vasárnapot kívánok!
2: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole.
1: A mai evangéliumban néhány olyan mondatot hallottunk, amelyet Jézus az utolsó vacsora során intéz a tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé teszi, Krisztus ezt mondja: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, vagyis attól az elképzeléstől, hogy azért szeretnek bennünket, mert megtartjuk a parancsokat. Így igaz voltunk, Isten szeretetének feltétele lenne. Épp ellenkezőleg Isten szeretete a feltétele a mi igaz voltunknak. Akkor tartjuk meg valóban a parancsokat, Isten akarata szerint, ha felismerjük irántunk való szeretetét, úgy, ahogyan Krisztus feltártja azt a világ előtt. Jézus szavai tehát a kapcsolatra hívnak, nem pedig zsarolást vagy kétes fenyegetést jelentenek. Ezért parancsolja meg nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett bennünket. Jézus szeretete ébreszti fel bennünk a szeretetet. Maga Krisztus az igazi szeretet mércéje és normája. Azzé a szereteté, amely örökre hűséges, tiszta és feltétel nélküli. Azzé a szereteté, amely nem ismeri a de vagy a talán szót, amely úgy adja önmagát, hogy nem akar birtokolni, amely életet ad annélkül, hogy bármit várna cserébe. Mivel elsőként Isten szeretett bennünket, mi is tudunk szeretni. És amikor valóban szeretjük Istent, valóban szeretjük egymást is. Úgy történik ez, mint az élet esetében. Csak az élhet, aki életet kapott, és így csak az tud szeretni, aki szeretetet kapott. Az Úr parancsai ezért egy olyan életrendet jelentenek, amely kigyógyít bennünket a hamis szeretetekből, olyan lelki életstílust jelentenek, mely az üdvösség útja. Épp ezért, mert szeret bennünket, az Úr nem hagy magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a vigasztalót, vagyis az ügyvédet, az igazság lelkét. Ő olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg, amíg makacsul kitart a szegényt elnyomó, a gyengét kirekesztő és az ártatlant megölő rosszban. Aki azonban válaszol Jézusnak, a mindenki iránt tanúsított szeretetére, az a Szentlélekben olyan szövetségesre talál, aki soha nem hagyja el. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad és bennetek lakik. Így mindig és mindenütt tanúságot tehetünk Istenről, aki szeretett. Ez a szó nem az emberi elme eszméjét jelenti, hanem az isteni élet valóságát, amely által minden a semmiből teremtetett, és megváltást nyert a haláltól. Azáltal, hogy Jézus felkínálja nekünk az igazi és örök szeretetét, megosztja velünk az ő szeretett fiúi identitását. Én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Ez a magával ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, vagyis a vigasztaló ellenfelét. A védelmezőnkkel szemben álló gonosz lelkeket. Míg ugyanis a Szentlélek az igazság ereje, addig ez a vádló a hazugság atya, aki szembe akarja fordítani az embert Istennel és az embereket egymással. Éppen az ellenkezőjét teszi annak, amit Jézus tesz. Jézus ugyanis megment bennünket a rossztól és testvérekből álló népé egyesít bennünket az egyházban. Kedves barátaim, adjunk hálát ezért a nagy ajándékért, és ajánljuk magunkat Szűz Máriának, az isteni szeretet anyjának közbenjárásába.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, velünk és értünk imádkoztak. Búcsúznak önöktől
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok.
1: Délóra bús emléke ez, örök bírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rá gyarló nép halált kiált.
0: Minket szívbéli hála köt, vétkünk miatt is féljük őt, s ha bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kér imánk.
1: Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelked ki egy velünk, háromságban egy Istenünk. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Kimerült a lelkem, míg várom segítségedet, de nagyon reménykedem igéidben.
1: Kifáradt a szemem, míg ígéretedre várok. Azt kérdem, mikor vigasztalsz meg?
0: Kiszáradtam, mint borostömlő a füstön, de rendelkezéseidet nem felejtem.
1: Ki tudja, hány napja van még szolgádnak, mikor ítélkezel már üldözőimen?
0: Kiásták a vermet számomra a gőgösök, akik nem élnek törvényeid szerint.
1: Kipróbált hűség minden parancsolatod, álnokor üldöznek, segíts meg engem.
0: Kis híja, hogy el nem törölnek a föld színéről, de én nem hagyom el parancsaidat.
1: Kegyelmed szerint éltes engem, ajkad bizonyosságait megőrzöm.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hallgasd meg, Istenem, panaszos szavamat, figyelj imádságomra.
1: A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem. Hozzáférhetetlen kősziklára állíts engem.

0: Ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre. Tartsa meg őt szereteted és hűséged.
1: Akkor mindörökké dicsőítem nevedet, és amit fogadtam, napról napra teljesítem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hallgass meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem.
1: A gonoszok cselszővése elől rejts el, szabadíts meg a gonosztevők dühöngésétől.
0: Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték, mérgezett nyíl minden szavuk, hogy rejtekükből leterítsék az ártatlan embert.
1: Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől, egyre vakmerőbbek gonosz terveik.
0: Egymást biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek, és azt kérdi, ki láthat minket.
1: Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve.
0: De nyilát kiröpíti Isten, váratlan csapással rajtuk üt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket.
1: Akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert.
0: Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik.
1: Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik. Ő benne dicsekszik minden igaz szívű.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Krisztus feltámadt a halálból, elsőnként a halottak közül. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kell.
0: Az Úr láttára, alleluja.
1: Öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezessel minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála!

hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremhet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, József Ferenc nevében is. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Szokásos telefonbeszélgetés a nővéremmel. Hogy vagy? Mit csinálsz? Mit főzöl? Semmi ötletem. Miért kell akkor főzni? Jön a válasz. Mikor ettél szalonnát, kolbász, túrót, hagymát, retket? És tényleg. Ha már nem főzök, csinálhatnék valami egyéb hasznosat, a könyvespolc előtt állok, hát leporolom. Az első könyv, ami a kezembe került, Nyelv Babérral, Magyar Gasztronómiai Irodalom, szétnyílik ide. Szabó István síratódal, amit 1962-ben írt, még születésem előtt. Hallgassák. Siratódal Szabó Istvántól. Reza néni alig várta, hogy a fiatalok elmenjenek hazúról. Az a néhány perc volt a legnehezebb, amikor már el is köszöntek tőle, és indultak a kapu felé. Izgatottsága most ért a legmagasabb csúcsra, de nem tudta várni, míg azok felkapaszkodnak az utcán várakozó Zetor pótkocsijára. Addig nem fogott semmihez. Szükség volt erre a fegyelemre. Ahogy ismerte a mennyét, a feledékeny fiatalasszony bármely pillanatban visszafordulhat valamiért, tehát nem érdemes most az utolsó pillanatban kockáztatni. Szépen kivárta az Zetor indulását, sőt azt is, mikor a számára gyűlöletes gép már kifordult az utcájukból, a sok néppel megrakódva. Ezt a látványt is csak mélységes gúnnyal tudta nézni, nap mint nap elvonult házuk előtt, ez a kopott lakodalmas sereg kifelé, a TS valamelyik földjére, talán éppen oda, ahol nemrég az ő két holdjuk feküdt. Mikor már egészen elnémult az Zetor szívelelket bántó éles gyors röfögése, és újra elfoglalhatta helyét a tisztességes csönd, Reza néni meg elevenedett. A hajnal óta elfojtott izgalom most áradhatott szabadon a tevékenység medrébe, céltudatos patakként, a várakozás ideje alatt elég alkalma volt tervét jól fölépíteni, elrendezni. Ha izgatottnak látszott is, nem lett úrrá rajta a fejetlenség. Nagy munka előtt állt, de hosszú évtizedekig, majdnem kislánykora óta eléje magasodott hétről hétre ez a kivételes feladat, vérében volt a szertartás minden mozzanata. Mint egy tapasztalt miséző pap az oltárnál, Reza néni is hibátlanul ismerte a sorrendet, az elkövetkező munka minden láncszemét. Kenyeret akart sütni. Először létrát támasztott a padlás ajtóhoz, nagy belső heve fiatalként vitte föl a fokokon. Most a harag is fütötte, valamikor nem kellett sütők teknőért a padlásra menni, csak a kamrába. A teknő 8-10 éve jutott erre a sorsra, amikor Gizi lánya boltból kezdte hordani a kenyeret. A lány férjhez ment, aztán jött a házhoz Reza néni menye, Edith, de a teknőt ő se hozta le a padlásról. Babot, diót, minden fenét tartottak benne, és az öregasszony sohasem tudta ezt a látványt keserű indulatok nélkül elviselni. Minden alkalommal elmondta véleményét magában, a mai időkről és a mai fiatalokról. A teknőben most éppen hagyma volt. Mérgesen kiborította, nem vesztegette az időt azzal, hogy másik edényt keressen neki. Fölkapta a teknőt, s vitte a padlás ajtóhoz. A létrán lemenni már bajosabbnak ígérkezett, noha nem volt nehéz a teknő. Csak nagy volt. Esetlen volt, hogyan hátrál ki vele a nyíláson, és hogyan tud fél kézzel kapaszkodni. Reza néni félt, aggódott egy kicsit, míg lenézett az udvar földjére.
Lecsúsztassa a teknőt a létra fokahin. Kiszalad a kezéből és összetörik. Öreg, fürkésző szeme körbejárt a padláson, hogy mivel is tudna magán segíteni. Szépen összehajtogatva ott lógott tőle nem messze a ruhaszárító kötél. Mozdulatlan volt, de Reza néni úgy kapott érte, mintha félt volna, hogy már nem lesz ott a következő pillanatban. A kötél egyik végét átkötötte a teknőderekán, majd óvatosan kezdte lebocsátani a földre. Közben a haragos gúny a fölháborodás újra élett szívében. Tudta, hogy nevetséges dolgot művel. Ha ide látna valaki az utcáról, nevetne és csodálkozna, ezek már mindenen csak nevetni tudnak. Ő úgy érezte, inkább valami nagy szentségtörést követ el, ha nem is hibás benne. A sütőteknőért a padlásra járni. A hajdani szertartás egy csúnya láncszemet kapott az elejére. A teknő földet ért, utána dobta a kötelet, aztán fürgén leereszkedett maga is. Minden perccel takarékoskodnia kellett, mert csak ezután kezdődik a java. Lázas kedv fogta el, és erőt is érzett magában, egészen váratlan erőt. Most Reza volt, Hetesi Gábor felesége, 20 évvel ezelőtt. A teknőt kiforrázta a konyhában, hogy a port és minden egyebet, amivel meggyalázták a maiak, eltüntesse róla és visszakapja régi, szent tisztaságát. A belsejét szárazra törölte, majd két székre helyezte a teknőt, jó szilárdan. A kamrában új keserűség várt rá. Csak búzaliszt volt a ládában. Reza néni örökké rostkenyeret sütött, búzalisztből pazarlás lett volna, meg nem is volt olyan jó, ízetlen volt és hamar kiszáradt. Edit tésztákat süt ebből a búzalisztből, süteményeket. Reza néni már anyós korában ismerkedett meg ezekkel a vacak édességekkel. Mindig némán, de becsmérlő arccal forgatta a szájában a menye tésztáit, mintha mérget sütött volna beléjük. Ezt tudod, de kenyeret azt nem. Talán sohasem sütöttél. A kovász hajnal óta kelt egy bögrében, jól eldugva a vakablak függönye mögé. Megnézte. Már hólyagos volt, és szépen felpuposodott. A lisztbe vájt gödörbe borította, a pép bugyogott, mozgott, szinte élt, dolgozott benne az erő. Most odaállította egy székre a melegvizes bögrét, hogy a keze ügyében legyen, tiszta, fehér szakkajtó ruhát kötött maga elé, aztán kezet mosott, körülnézett a konyhában, mire volna még szüksége, mit mulasztott el. De hát ilyenkor nem szoktak semmit elmulasztani. Előtte volt a teknő, hófehér liszttel és élő kovásszal, kezdődhetett az igazi munka, a legneheze. Újra elfogta az izgalom, mint 16 éves korában, amikor édesanyja először bízta rá a sütést úgy, hogy egy szóval sem segítette. Nagyon félt. Nem is a dagasztás izasztotta meg, inkább az aggodalom. De jó kenyeret sütött, megdicsérte az apja is. Most nem annyira a félelem szorongatta, erősebb volt benne a meghatottság. Hát megint 10 év múlva megint. Büszke volt bátorságára, örült, hogy kigondolta ezt a napot. Érezte, hogy igaza van, és jót cselekszik. Pillantása két csupasz karjára esett, vézna, eres volt a keze szára, régen elfogyott róla a hús, meg az élet színe. Megaszalódott a bőr a csontokon, ez volt a két karja, de tudta, hogy még van bennük erő. Máig is dolgozik velük, hiába akarja fia lebeszélni, sarokba telepíteni. Keze szára is 72 éves, nem lehet olyan szép, mint újasszony korában, de ismeri a kezét, még van benne valami erő. Lassan keresztet vetett magára, aztán megmerítette két keze fejét a lisztben, kovászban,
a mi atyánk szavait suttogva elkezdte dagasztani. A régi, megfontolt ritmust, amely a vérében volt, most újra élett, hiába telt el üresen tízesztendő, e szép mozdulatokat nem tudta kiölni belőle. Hogyan is felejthetné el a karjá, válla, dereka, amit jól megtanult egy egész életre, és ami 40 éven át örökké visszatérő feladat volt minden hét csütörtökjén. Vajon hány csütörtököt élt meg, hány kenyeret sütött? Minden alkalommal 4 kenyér. Nem is jó elképzelni, ha ez mind együtt volna egy óriási kazalban. Büszkén mosolygott, míg 2 keze tempósan járt a ritmus törvényei szerint, néha meleg vizet öntött a nyers tésztára, gyöngéden megforgatta, és újra végigjárta, megdolgozta az öklével. Dereka fájt egy kicsit, karjai elfásultak, ez máskor is így volt a munka vége felé. Most még a közepén sem tart, igaz, de hát elszokott a dagasztástól. Sohasem volt ez könnyű dolog. Megállt pihenni. Megmutatom nekik, gondolta. Mire hazajönnek, ott lesz a 4 kenyér. Haragja és buzgalma megint föltámadt, vitte az erőt zsibbadó keze szárhába. Miféle asszony az, aki nem akar kenyeret sütni? Valamikor férjhez se mehetett volna. Az ő korában is akadt egy-két olyan fehér nép, aki péktől hordta a kenyeret. Jobban megszólták, mintha szajhálkodott volna. Menje meg, fia, azt mondja, kár a vesződtségért. Rámegy az egész nap. Sok fát kell elpazarolni. Az maga ér annyit, mint a bolti kenyér ára. Naponta frisset kapnak, a házi sütés meg rájuk szárad, csak az első 2 napon lehet jó ízűt enni belőle. Még azt a szégyent is meg kellett érnie, hogy gyakran őt küldik a boltba, mert 11-kor hozzák a kenyeret sümegről. Ő jobban ráír kilesni az időt. Ott aztán nem egyszer látta Reza néni, hogyan bánnak a kenyérrel. Kézből kézbe dobálják, mintha tégla lenne, nem pedig az Úr Jézus teste, némelyik a porba esik, de azok oda se neki. Hazafelé háborog a lelke, sajnálja a pénzt, a számadó idegen kenyeret nem szorítja a keblére, inkább, ha lehet, eltartja magától, és egész úton gyanakodva nézi. Akármit mondanak a fiatalok, ebben nem tud, nem képes belenyugodni. Igaz, mikor pár éve volt az a nagy beadás, nem igen akadt miből sütni. Valóban nem tehettek mást, sőt, örülni kellett, ha kaptak a boltban. Előfordult, hogy nem jutott kenyér, vagy nem is hoztak sehonnan se. A sütőteknő akkoriban került fel a padlásra. Reza néni kesergett, lázadozott, sőt, átkozódott abban az időben is, de más miatt. Meg kellett érnie ilyen gyalázatot. Január elején már nincs gabona a házban. Akkor senki sem tehetett róla, hogy bolti kenyeret eszik, de most újra lehetne sütni idehaza. A fiatal fehér népek mégse hajlandók a dagasztó tekenőhöz állni. A derekukat sajnálják? Nem tudják ezek milyen valódi az asszony élete? Mindig a munka könnyebb oldalát keresik. Reza néni hallott róla, hogy 2 házban is van valamiféle mosógép, nem tudott mit mondani. Ezek rákaptak a pékkenyérre, már nem jó nekik a régi, azt mondják, sok a vesződtség vele. Bizony, mindennel sok a vesződtség. Csupa vesződtség az élet, de a fiatalok nem akarják ezt megtanulni. Úgy tesznek, mintha szeretnének sorba elhanyagolni minden igazi munkát. Azon jár az eszük, mi mindenből húzzák ki magukat. Így akarnak élni? Bár éljenek, ahogy tudnak, de őt miért tiltják el a kedvére valótól? Jóska is, Edit is kereken megmondta, nincs kenyérsütés. Hiába beszélt,
nem értették meg. Nem tudták, milyen furcsán érzi magát némelyik csütörtökön, nyugtalan, tehetetlen, az egész napja üres, mintha kifosztották volna, és hiába tesz-vesz akármit, két karja mégis a boldogtalanságtól sajog. Ma péntek van egyébként. Nem tehet róla, tervét nem tudta tegnap megvalósítani. Edit idehaza volt. Reza néni máskor nem merészelt volna pénteken kenyérsütésbe fogni, most nem várhatott tovább. Olyan erős volt benne a kívánság, hogy a következő csütörtökig nem várhatott, mintha ez lett volna az utolsó napja. Ha hazajöttek a fiatalok, majd jól összeszidják, de akkor már ott lesz a négy kenyér. Nem nagyon érdemlik meg, mert nem tudják becsülni a dolog értelmét, igazából nem is nekik sütötte. Miért ne járjon néha az ember a maga kedvébe? Csak azt sajnálta, hogy az ura, Hetesi Gábor, nem ehet már ebből a kenyérből. Ő megbecsülné. Mit is mondott egyszer? Sokfelé jártam, Reza, ettem sokféle kenyeret, de egy se volt olyan, mint a tiéd. Az öregasszony szeme megkönnyesedik, mégis a munkára oda kell figyelnie, keze alatt már engedelmes a kenyértészta. De karjait alig érzi, ritmus lassúbbodik, erőtlenedik, ökle nem merül el csuklóig az anyagban. Dereka majdnem kétfelé szakad, újra pihenni kell. Mikor fölegyenesedik, akkor is nyíllal és keze szárában most kezd igazán éledni, futkosni a fájás, ahogy a munkát abba hagyja. Pihek feje kissé reszket a gyöngétségtől, de könnyes szemével mosolyogni próbál, az izgalom most is dolgozik benne. Elfelejti a 10 esztendőt, tésztás kezét az oldala mellé lógatja pihentetni, nagyon fáradt. Talán leülni volna jó, de ilyenkor erre nincs semmi mód. A kenyér várja, hogy megmunkálják. Reza néni újra neki lát. Egy óra múlva 4 vékában abrosszal letakarva csöndesen kelt a 4 kenyér. Az öregasszony leheveredett pihenni az ágyra, pedig már be kellett volna fütteni a kemencébe. Átszóljon a szomszédba, vagy egy kis erőt gyűjtsön. Remegett, zsibbat minden porcikája, de kész volt a nehezével. Megdagasztotta, kiszakajtotta a kenyeret, a többi már a kovász meg a kemence dolga. Fölkelt, hogy igyon egy pohár vizet, így látta meg a sós köcsögöt a polc második deszkáján. Enyhe gyanú támadta meg. Volt a kezébe máma ez az edény? Ha igen, akkor lisztesnek kell lennie, oldalt vagy a fülén. A köcsög tiszta volt, a só is érintetlennek látszott benne. Oda szaladta a kelő kenyérhez, egy keveset csípett a nyers tésztából, kóstolgatta, forgatta a nyelvén. Nem volt benne só. Lassan az ágyhoz lépkedett és leült. Csak néhány perc múlva kezdett el sírni, de olyan furcsán, mintha ismeretlen sírató énekkel szólt volna a világhoz, arcához szorított tenyere mögül. Felső testét ringatva, álhatatosan dúdolta, cifrázta ezt a különös dalt, mely néha nyűszítésbe csapott a fájdalom türelmetlenségével. Maga sem tudta, meddig üldögélt így, csöndesen sírdogálva, olyan kicsi volt az ágy szélén, mintha teste váratlanul a felére zsugorodott volna. Déltájba nyitott rá a postás fiú, ő is csak néhány pillanat múlva vette észre az öregasszonyt, mert fölfigyelt a furcsa, dünnyögő dalra. Egy szabad föld, egy nőklapja, hadarta szokás szerint a 2 újságot az asztalra dobta, aztán így szólt. Mi baj, Hetesi néni? Beteg? Az öregasszony rázta a fejét, nem tudni, igent mondott-e vagy nemet. Mi baj? Kérdezte a fiatalember. Vén, bolond fejem, szipogta Reza néni. Nem tettem sót a kenyérbe, ott kell mind a 4, de nincs bennük só. Amaz félszegen tiporgott. Talán újra kellene dagasztani, sót rájuk, aztán... Már nem lehet, erőm se lenne hozzá. Kicsit elgondolkodott,
Megvert engem az Isten, nem szabad pénteken kenyeret sütni, még az anyámtól tudom. Péntek vagy szombat, nevetett a fiú, máskor is kifelejtheti valaki a sót. Nem, hajtogatta Reza néni, megvert az Isten. A postás ment volna, de az öregasszony most egy határozott mozdulattal megtörölte kisírt szemeit, megroskadt felsőteste, majdnem gőgösen fölegyenesedett. Te Béla, megtennél nekem valamit? Meg hát Hetesi néni, tessék! Ásd el valahol ezt a szegény portékát, kinn a kertben, ásd el, ne is lássam. Megteszed? Béla kiakasztotta nyakából nagy táskáját, elment ásóért a fészerbe. Nem sokára már hordta kifelé a súlyos vékákat, üreseket meg befele. Ekközben kérdezte meg Reza nénitől csak úgy, mosolyogva, minden hátsó gondolat nélkül. Kenyeret akart sütni? Azt hát, mondta az öregasszony szemében újra, ott csillogott a régi gúnyos, haragos fény. Nem tudom, hogyan jutott eszembe. Szigorúan ránézett Bélára. Jó mélyen ástad? Ásd olyan mélyre, amilyenre csak tudod. Aztán köszönetet mondott a fiúnak, és azzal az elhatározással dőlt le egy kicsit aludni, hogy estig még eltakarítja a kenyérsütés nyomait. Most gyenge volt, tehetetlen volt. A délután arra lesz jó, hogy erőt gyűjtsön, és mire hazajönnek a fiatalok, megint talpra tudjon állni. És most felteszem a kérdést, kedves hallgatók, miért is kellett volna főznöm? S közben szépen sorba állítottam a hagymát, retket, raktam közéje, a szalonnát megszórtam paprikával. Miért is kellett volna? A lelkemet már jól lakadtam e szép történettel. Remélem az önökét is, mint ahogy Józsa Ferenc technikus társamét. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járj át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
4: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgósságra serkentse.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
4: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
4: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Parajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a reménylángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak.

Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, salom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, tartsd bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborukat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelen való és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária.
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Vasárnap. Heti lapajánló következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Önök katolikus heti lapunk, a Vasárnap heti lapszemlét hallgatják. A mikrofonnál köszönti Önöket a szerkesztő Bodó Márta. Idei 20. lapszámunk május 17-i dátummal jelenik meg. Ajánlok is a jövő hétre egy bibliai idézetet Máté evangéliumából, amely a vasárnap fejléce mellett olvasható, és amely jövő hétre eligazítul szolgálhat mindenkinek. Így szól: most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. És ez az ige így pünkösd előtt nagyon jó fogódzó, illetve jó útmutató is lehet, hogy még milyen dolog vár ránk például a jövő héten. A vasárnap első oldalán egy máltai zarándoklatról olvashatnak, mégpedig a máltai lovagok és a máltai segédszervezetek éves nagy lurdi zarándoklatáról, amely a hit és a gyógyulás világméretű ünnepe, és amelyen a romániai máltai szeretetszolgálat 31 fős küldöttsége is jelen volt. Ebben az évben a csoporthoz Kovács Gergely gyulafehérvári főegyházmegye érseke is csatlakozott, és hát körülbelül 7600 résztvevő vett részt a fáklyás körmeneten, a nagymisén, a barlangnál tartott különböző anyanyelvi csoportok számára tartott szentmiséken, és ezek a máltai zarándokok nem csak maguk örülnek ennek a rendkívül mély lelki élménynek, hanem mindig visznek magukkal betegeket, kerekes székben, vagy más mozgássérült és másféle betegeket, akiknek ez az egyszeri lehetőség tényleg méreható élményt ad. Hát nagyon szép dolog ez. Ha tovább lapozunk, akkor arról olvashatnak kitekintő oldalunkon, hogy Leó pápa videóhívásban bátorította a dél-libanoni papokat, illetve hogy újabb szakaszba lépett Wolmuth Ferenc boldoggáavatási eljárása. A tanácsköztársaság idején kivégzett magyar pap vértanúsága tényét és körülményeit vizsgálják ki ebben a szakaszban. Ha tovább lapozunk, akkor ezen a héten fókusz rovatunkban a harmadik alkalommal megszervezett Pongrácz Szent István vetélkedőről olvashatnak, amely ebben az évben a Mártonáron évforduló kapcsán tiszteletre méltó Márton Áronnak az élete, helytállása, beszédei, gondolatai körül szerveződtek. A vetélkedő jelmondata volt: erőnk a lelkesedés, és ez mindenható. Hát olvashatnak a résztvevő csapatokról, az előkészületekről, magáról a versenyről, hogy milyen fordulókból álltak, és hogy az egyes csapatok hogyan álltak helyt, és hát nagyon tartalmas és szép vetélkedő volt, amely nem annyira a versenyzésről és az egymás akár letaposás áráni legyőzéséről szólt, hanem ez ennek a vetélkedőnek a különlegessége és erőssége is, hogy a csapatok a megmérettetés mellett megtanulnak együtt játszani, barátkoznak, és egyáltalán egy közösséggé próbálnak szerveződni. És ez azt hiszem, hogy manapság is nem csak példamutató, hanem ha egy normális, szép életet akarunk ezen a földön, és hát keresztények akarunk maradni, akkor csak is ezen az úton és ilyen módon lehet ezt megvalósítani. Olvashatnak a vasárnapban arról is, hogy a püspök választásról és az új etikai kérdések kezeléséről miket mondanak, miket gondolnak, miket ajánlanak mindenki számára a Vatikánban, azaz a szinódusi munkacsoportok jelentései nyomán, és módszertani megközelítés is olvasható itt. Hát érdekes mindenképpen az, hogy a katolikus egyházunkra büszkék lehetünk, mert folyamatosan figyel az idők jeleire, és folyamatosan figyel arra is, hogy a megújulás eszköze legyen, a megújulás hirdetője legyen, és maga is tagjaiban és csoportjaiban és szervezetében is a megújulást és a Jézus Krisztus minél jobb követését közvetítse. Olvashatnak kultúra rovatunkban egy nagyon szép kiállításról. Hervai Katalinnak a hét szentségről készült munkáit állították ki a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomban, és a tárlat megnyitó során maga a szerző tartott tanúságtevő bemutatót. Milyen szép alkalom, és milyen szép, hogy vannak tanúságtevő képzőművészeink is. Aktuális anyagaink között olvashatnak arról, hogy iskolanapot tartottak a nagyváradi püspöki palota udvarán, aztán arról is, hogy második alkalommal szervezik meg, ez egy előzetes, július 24-e és 26-a között Kolozsváron azoknak a családoknak az erdélyi lelki gyakorlatát, akik gyermekre vágynak, akik legalább egy éve hordozzák a nehezített fogantatás terhét, és szeretnék hitben, közösségben, szakmai támogatással keresni a reményt és a tovább lépés lehetőségét. Szép kezdeményezés ez is. Hírt adunk arról, hogy Hám János napokat tartottak a Szatmárnémeti Katolikus Liceumban immár 28. alkalommal, illetve ez is előzetes, hogy nyári táborokat hirdette a Katolikus Magyar Biblia Társulat. Csak a címeket sorolom: KMB nyaralás, felnőtteknek szóló tábor, Kincses sziget, Grund, a fiatalok tábora, és szeptember elején a fiatalabb családok számára is szerveznek tábort. Lelkiség oldalunkon 14. Leó pápa katekézisét olvashatják. Egyetlen egyházi intézmény sem abszolutizálható, ez a címe. És ne felejtsük el, hogy ezeket a katekézéseket a II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak magyarázataként szánja a pápa. Ezen a héten piarista forrást olvashatnak Tóth Borbál, a piarista nővér tollából. Portik Noémi Clarissa nővér ismét egy szép festményt, egy angol festő Feltámadás című képét magyarázza, teológiai és kultúrtörténeti vonatkozásokat is beleírva. A hét szentje Szent Maria Bernarda Büttler, érdekes ismerkedni újabb nevekkel, hiszen Istennek hála sok példaadó és követhető szentünk van a katolikus egyházban. A vasárnapi örömhírt húsvét 7. vasárnapjára Olasz Béla székelyudvarhelyi segédlelkész a Lélek levegő vétele címen magyarázza nekünk. És amire még felhívom a figyelmet, az kollégám Szász István Szilárd írása az emberivé tevő kommunikációról, hiszen a Társadalmi Kommunikáció Világnapját is most ünnepeljük, és erre írt üzenetében Leó pápa úgy fogalmaz, hogyha kivonjuk magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozott leépüléséhez vezethet. Hát ez szól egyrészt a mesterséges intelligencia, de mindenféle más generált szöveg használatáról, ami hát kezd uralkodóvá válni, és kiszorítja a kreatív írást, a kreatív gondolkodást. És ugyanakkor kommunikáció nélkül megszűnnénk embernek lenni, hiszen életünknek szerves része, de olyan, mint a levegő. Ha nincs elég belőle, akkor tűnik fel leginkább. És a kommunikáció az, ugye jól tudjuk, történik szavakkal, gesztusokkal, mimikával, és érintéssel is, tehát egyáltalán azáltal, hogy a környezetünkben, a mellettünk élőkkel, a családdal, a barátokkal, a munkatársakkal, de akár a közlekedésben is, hát kénytelenek vagyunk egymással kapcsolatban lenni, és egymásnak jelezni, hogy mi a szándékunk, például egy autóval merre térünk, vagy egy biciklivel is jelzünk, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy gyakoroljuk ezt az emberi képességünket, a kommunikációt, vagy úgy élünk egymás mellett, mint párhuzamos univerzumok a világban, és amelyek sosem találkoznak. Hát ez nem az emberi életnek az ismérve. Emberközelben rovatunkban Potyó István kolozsvári kántor karnaggyal beszélgetett Ciple Hanna Gerda. Nem egyenes út, hanem sokszólamú élet, ez a beszélgetés második részének is a címe, és hát betekintést kaphatnak egy nagyon aktív és nagyon tehetséges egyházzenésznek a egyébként nagyon szép családi életébe is. Életmód oldalunkon Csibi Ágotta dietetikus a tavasz ízeiről beszél, amelyeket a tányérra is tudjuk hozni, és az egészség sarokban is találnak egy írást a fejbőr panaszokról, György Emőke gyógyszerész tollából. Úgy gondoljuk, hogy ezek a gyakorlati mindennapokhoz kötődő témák is fontosak az olvasóink számára, mint ahogy a mindig megtalálható humorsorok, a rejtvény, a visszatekintő. Úgyhogy én ismétlem magamat, és elmondom, hogy támogassák azzal a hazai katolikus életet, hogy megrendelik, megvásárolják a Vasárnap katolikus heti lapot, hogy éltetjük ezt a nagyon jó formát, a nyomtatott formát, ahol mindig megbízható információt találnak, nem úgy, mint nagyon sokszor a közösségi médiában, ahol csak feltüzelt indulatok vagy félkész információk között kell megtalálni az igazságot. A nyomtatott sajtó talán pontosan a terjedelmi korlátok miatt is mindig csak a hasznos, az értékes és a biztos információt közli, úgyhogy amiről itt olvasnak, az nem vélemény, az valóban a egyházálláspontja, a megtörtént események krónikája, és így tovább, úgyhogy kérjük, hogy maradjanak velünk, így a műsor végén pedig búcsúzik önöktől a szerkesztő Bodó Márta. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A kolozsvári stúdióból a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Zenés köszöntőnk veszi kezdetét, melynek keretében felköszönhetik ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat, mindazokat, akik ma név, születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. Hívhatják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számot. Ma május 16-a van, Nepomuki Szent János emléknapja, a Mózeseket és a Botondokat lehet köszönteni, kedves hallgatók, és természetesen mindazokat, akik ma születésnapot ünnepelnek. Köszöntjük nagy-nagy szeretettel dr. Nóda Mózes tanárurat, névnapja alkalmából, a Jóisten éltesse őt még nagyon-nagyon sokáig, és tartsa meg nekünk mindannyiunk örömére. Ad multos annos. Mára sem választottam dalokat, a kedves hallgatók, hogyha szeretnének valamit meghallgatni, akkor bátorítom önöket, hogy kérjék. Várom a hívásaikat.

0: Haló, haló!
1: Haló, haló! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké,
1: amen! Én szeretném köszönteni Ferenc Szemesét, nem tudom, ismerjék.
0: Nem tudom, ki az.
1: Én sem, már felejtettem. Szeretném köszönteni, holnap van az első áldozás nálunk, a Jóisten tartja meg az egész első áldozó szüleikkel, nagyszülőkkel együtt. És szeretném László Attila dalát, amit édesanyjával énekelt. Nagy szeretettel köszöntelek téged is, a Jóisten tartson meg, és adjon neked erőt, egészséget, hogy még sokáig halljuk azt a kedves hangodat, és beszédezett a rádióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, áldott szép napot kívánok!

0: Halló, halló!
1: Halló, Jézus és Mária Náldi, csertessék!
0: Köszöntjük, babács!
1: Köszönöm a szeretett, drága műsorvezetőt, és minden kedves hallgatót, a szeretett, drága műsorvezetőt, emesét, és minden kedves hallgatót, asszítanom kell. Elnézést kérek, azokat szeretném köszönteni főleg, akik szeretik a zarándoklatokat, és vannak olyanok is, akik Fatimába is ellátogattak, vagy pedig Medjugorjébe, vagy Szőkefalvár, mindegy, a szűzanyával találkoztak mindenhol. Fatimával kapcsolatosan kétszeri volt alkalmam a szent helyen járni. A szűzanyához jöttünk neki hálát adni. Édes volt a fatimai szent helynek öröme, sugárzott, érződött a szűzanya szeretete, embertömeg érezte Mária jóságát, aki örömmel fogadta mindenki imáját. Hozták sok gondjukat, fájdalmat, könnyeket, reményt és bizalmat, sok-sok megtört lelkek. Ave, ave, ave Maria, szívünkbe fogadunk, benned bízva nyerhetjük el örökszent otthonunk. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük mi is a hívását, áldott szép napot kívánunk! Halló, halló!
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
2: Köszöntöm a szeretett műsorvezetőt, emesét is! Köszöntök minden kedves hallgatót, a szeretett lelki testvéreimet, köztük nagy szeretettel köszöntöm Mezőfényen Boros Marikát születésnapja alkalmából. Kívánom, hogy a Jóisten éltesse sokáig, adjon neki sok ajándékévet, egészséget, kitartást, az időskor nehézségeit tudja türelemmel viselni. Sok boldog születésnapot kíván számára Ülkébi szerető lelki testvére Anna néni. Drága emese, köszönöm a türelmét, úgy önnek, mint minden kedves hallgatónak kívánok áldott napot, áldott hétvéget, a betegeknek jobbulást, a gondozóinak türelmet, kitartást. Ha lehet, tessék a múlnak az évek című dalt betenni. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök ilyenben köszönjük szépen Anna néni a hívását, hogy a jó egészséget és sok erőt kívánunk.

0: Haló, haló.
1: Kérdezzük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm Emese. A Mária Rádió összes dolgozóját, önkéntesség, Pabácsiát, a jó Mária fizessem ráadásos munkájukat, és köszöntöm Szikszen Simónban Sándor Gellért, Bájanet, leányomot, Lézikát, tegnap óta házasságot is itt. A Jóisten adjon további szeredelmet, békességet, egészséget, két gyerekével, anyatársnak, adjon a Jóisten csendes örekkort, békességet. A Jóisten segíjen meg mindenest. Köszöntöm a többi három gyermekemet is. Kiántorokámot, dédunokámot, szomszédjaimot, a sok beteget, a négy testvéremet, családjukkal együtt. Kumat szüleimot, a Jóisten adjon segítőkegyelmet mindjártnak, és kérném szépen, ó Mária, hogy meg ezt beklétsen, ezt az éneket halált, Isten fizessen, kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló! Haló, köszöntöm a kedves hallgatót!
1: Halló, dicsőt esik a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön!
1: Kedvesem, mesem! Sok szeretettel köszöntöm! Igen, Felsőbányáról köszöntöm, kedvesem, mesem! Nagyon szép volt a másik szám, ami elhangzott. De köszöntöm azt az idős plébános urat is az öregek házából. Nagyon sok szeretettel, nagyon sok szép szavakat mond el. És én szeretnék László Attilától, a kedves László Attilától egy szép dalt, hogyha lehetne. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló. Haló, köszöntöm.
1: Haló, haló.
0: Hallgatjuk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Emesét, és nagyon szépen köszönöm, hogy bekapcsoltak, mert egy jó hosszú éneket hosszan vártam. És szeretném köszönteni Zetelakának 50 éves kortársakot, akikért ma volt a hálaadó Szentmise, és köztük Bérma Keresztiamot, Sándor Lászlót, és mindenkinek kívánok erőt, egészséget, békességet, szeretetet a drága családjai körébe. És nagyon szép, nagyon szeretném köszönteni még a drága családomat, és mindenkit köszöntök. Örülök, hogy Anna néninek hallottam a hangját, remélem, hogy hazakerült, jól van, kell hívjam telefonon. És nagyon szépen köszönöm Emese, hogy bekapcsoltak végül, és köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök ilyenben köszönjük szépen a hívását. Tudom, kedves hallgatók, hogy nehéz bejutni, de ez nem rajtunk áll. Most a telefonvonal egy kicsit ilyen nehézkes, tehát az, hogy bekapcsoljuk vagy nem kapcsoljuk, az igazából azon áll, vagy bukik, hogy nálunk éppen ki, mikor jelenik meg az, hogy valaki éppen próbál telefonálni, és ez nem mindig megy gördülékenyen, ezért hallhatnak sokáig zenét, de biztatom önöket, hogy tartsák a vonalat, mert hogy egymás után, ahogy ide is eljut, és sikerül bekapcsolni, megtörténik. Úgyhogy kitartás és türelem, ez türelem próba, kedves hallgatók.

Most küldök a kedves hallgatóknak egy nagyon szép éneket, egészen friss, illetve ma hallottam. A brassói ökumenikus kórus találkozón hangzott el a most következő ének, melynek az a címe, hogy Hinni taníts Uram, a Szent Péter és Szent Pál templomban volt hallható. Fogadják és hallgassák nagy szeretettel a Reforma kórus előadásában.

0: Halló, halló!
1: Halló, Mária Rádió!
0: Igen.
1: Mária Rádió, igen. Szeretném köszönteni az unokámnak a feleségét, Balázs Imolát, két madarasra. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Már a napja volt a múlt héten, de akkor nem tudtam bejutni. Nagyon szépen köszönöm, hogy most.
0: Köszönjük szépen mi is a hívását, Isten éltesse az ünnepelteket.

Mostanában nem volt meglepetés dalunk, akkor most jöjjön egy ilyen. Fogadják nagy-nagy szeretettel, amit választottam mára önöknek.

Hát igen, kedves hallgatók, szerintem sokan mondhatjuk, hogy messze van a kicsi falunk. Na de valamiért az ember ott kell legyen, ahol van. Biztos, hogy Jóisten nem hiába tette oda, és helyezte arra a feladatra, és arra a helyre, ahol éppen van. Úgyhogy marad a nosztalgia, de jó néha ez is.

Kedves hallgatók, lehet még telefonálni, van egy jó 10 percünk a mai zenés köszöntőből, amennyiben valakit elfelejtettek volna felköszönteni, hívják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számot. És hát amíg a kedves hallgatók telefonálnak, addig újból küldök egy dalt, egy szépet és újat, biztos, hogy nem hallották a kedves hallgatók, fogadják szeretettel.

Ugye, kedves hallgatók, milyen szép volt ez a dal. Kirázott a hideg engem, legalábbis nagyon megérintett. Remélem, hogy önöket is, és hogy sikerült meglepetést okozni vele. Halló, halló! Halló, köszöntöm a kedves hallgatót! Halló, élő adásba tetszik lenni. Nem tudom, valamiért a kedves hallgató nem hall bennünket.

0: Haló, haló!
1: Tessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökém!
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm, Emese drága! És kívánok boldog, szép hétvégét, egészségbe, szeretetbe eltölteni, és köszöntöm a Mária légiósokat. Sajnálom, hogy nem tudtam jelen lenni, temetés véget, és nagyon sok szeretettel gondolok mindenkire, Csíkszeredában a közös összejövetel részvevőire, és továbbra is kérem, hogy a Jóisten áldja és óvja mindegyiket, és imádkozzanak értem is, mert elég gyengélkedőnek éreztem máma magam, lát front van is azért, de minden esetre nagyon-nagyon nagy szeretettel gondolok mindenkire, és legyen béke mindenkinek a szívébe, és legyünk egymáshoz szeretettel. Szeretném kérni, győzelemről énekeljen minden nap kelet és nap nyugat, ha lehetséges, ha van időre. Köszönöm szépen, áldja meg a Jóisten önöket.
0: Köszönjük mi is a hívását. Maradjon velünk!

kegyelemről szól. Valószínű, hogy ezt sem hallották a kedves hallgatók. Úgy látszik, ma az újdonságok szombatja van. Hallgassák nagy-nagy szeretettel és örömmel. És bízzunk a kegyelemben.

Kedves hallgatók, a zenés köszöntünk végéhez érve egy rövid műsor ismertető lesz most hallható. Hamarosan Szentlélek 9-et folytatjuk, Csíki Szabolcs műsora lesz hallható, majd ezt követően ima szándékaikat fogadom, majd 3 órakor az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra 15 perctől vasárnapi örömhírrel számít figyelmükre Csiszér Imre, Erzsébet bányai plébános, majd 15 óra 30 perctől Lukovics Milán atya műsora lesz hallható. 4 órától Lélekidő című műsorával várja önöket Reikli Erika, majd a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 5 órakor pedig Kovásznára kapcsolunk, ahonnan Mária áhítatot közvetítünk egészen este 8 óráig. Holnap vasárnap délelőtt 11 órától közvetítünk Szentmisét Déváról, illetve délután 6 órától Nyárádremetéről.

Szentlélek 9. második nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült világ. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a szemét.

Az emberi élet egyik legmegrendítőbb tapasztalat, amikor úgy érezzük, egyedül maradtunk. Egyedül a családban, egyedül az egyházban, egyedül a világban. Ilyenkor felmerül a kérdés, kell-e, hogy fájjon ez az egyedül lét? Hiszen egyedül ragyog az égen a nap, mégis fényt is, életet áraszt. Egyedül áll a hold a sötétség közepén, mégis bevilágítja az éjszakát. A szélből sincs kettő, és a kék ég is egyetlen. Egyedül vagyok, mert Isten egyetlennek teremtett. Nincs még egy olyan, mint én. Egyedül, mint az Úr, aki maga mondja, rajtam kívül nincs más. Éppen ezért az egyedülét nem csupán teher, meghívás is lehet, hogy ebben a csendben rátaláljunk Istenre. És ha őt megtaláljuk, akkor az élet értelme is lassan kibomlik előttünk. Sokszor mondjuk, minden elmúlik. De az életszentség nem abból áll, hogy erényeket gyűjtögetünk, mint valami lelki kincstárban. Az életszentség épp az, hogy Isten jelenlétében járunk, és hagyjuk, hogy ő formáljon bennünket. Hogy Jézus Krisztussal rendszeresen találkozzunk, az imádságban, a szentségekben, a hétköznapok csendjében. A Szentlélek 9. második napja arra emlékeztet, a találkozáshoz idő kell. Nem elég néhány külső gesztus, nem elég a megszokás. Sokszor mégis így élünk, mintha jelmezbálban lennénk, és csak szerepet játszanánk. Keresztények vagyunk, de sokszor csak megszokásból. Pedig amit most élünk, az nem színjáték. A lelkünk akkor talál a békére, Istennek valóban köze lesz a mindennapjainkhoz. Az isteni élet lassan a mi életünké válik. Húsvét fényében, a Szentlélek kiáradására készülve, újra és újra elénk áll a nagy titok. Isten lehajolt hozzánk, és ma is lehajol. Ő mindig időt szán ránk. A kérdés csak az, hogy mi szakítunk-e időt az örökkévalóra. Megtanulhatjuk, és majd gyakorolhatjuk, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolat olyan közelséget ad, amely minden emberi barátságnál értékesebb. Mert aki megtalálja Istent, az önmagát is megtalálja. És aki az ő szeretetében él, az soha nincs igazán egyedül.

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld ura, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az egyedül lét csendjében. Taníts meg felismerni, hogy egyedül lenni nem elhagyatottság, hanem meghívás. Megtalálni téged, aki közelebb vagy hozzánk, mint a saját lélegzetünk. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkivalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás és a benned való élet.

Szeretettel köszöntöm újból a kedves hallgatókat, ime szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon.

Ezt a rózsafüzért felajánlom szeretteim testi és lelki egészségéért, valamint elhunyt szeretteim lelki üdvéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért. Mai rózsafüzért, családi békéért ajánlom föl egy olyan munkahelyért, amit meg tudunk csinálni, családi békéért és gonosz távozásáért. Imádkozunk minden élő és elhunyt hozzám tartozóért. A mai rózsafűzért hálából a mindennapi segítségért ajánlom föl, kérem a szűzanya segítségét, hogy a családon legyen velem. Szűzanyám, segíts, hogy gyógyuljak meg!

Haló, haló! Haló, köszöntöm a kedves hallgatót! Haló, élőadásba tetszik lenni! Nem tudom, a kedves hallgató valamiért nem hall bennünket, biztatjuk, hogy hívjon vissza.

0: Haló, haló? Haló? Tessék mondani az ima szándékot, élő adásba tetszik lenni.
1: Halló? Hát a rózsafüzét és a szennyiség te szeretném ajánlani családom egyes tagjának az egészségét, hálából a kapott kegyelmekét, bűnei bocsánatáit, gyógyulásunkért, a Mária rádióit, hozzám tartozó halottaimét, az utollevőkért, a világ békéjét, önökért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenek.
1: Én is önökkel imádkozom azt az irgalmasság rózsafüzérit. Ajánlom a betegekért, az én betegségemért, a közös halottjaimért, a világ békéjéért, a szereteté, az unokáim és a dédunokáim, de különösen minden beteg számára is ajánlom. Én krónikus beteg vagyok, és azért imádkozok, hogy minden beteg gyógyuljon meg. A Jóisten adja meg azt a kegyelmát, hogy gyógyuljanak, hogy tűrjék el a betegségüket, a keresztet hordozzák, amit adott a Jóisten. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Önökkel imádkozok, önökért is mindig. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló!
1: Halló, halló, dicsétessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké.
1: Ezt az irgalmasság, Rózsa Püzéri fél szeretném ajánlani a családi békét, a kicsi unokámét és a Mária Rádió fennmaradásáért, mert egy fénysugár a lelkünkben. Dicsétessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हाँ गच्छु तस्य मोंदानी
1: दीचे तस्य कजागु येशुस क्रिस्तुस
0: मिंदरा
1: अरों सफ़ी जेता सम्मी से तलायारा ममारी हरादियो वेसे दोलगो दोव्यायेत अबे मंदो तिमाकेर és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki testi gyógyulásomért, a család békességért, és az egész testvéreimért, a halottaimért, és a férjemért, meg a drága gyermekem nyugalmáért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam a drága Úr Jézuskának a drága szent nevébe.
0: Köszönjük a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló. Haló, köszöntjük a kedves hallgatót.
1: Haló.
0: Tessék mondani az ima szándékot.
1: Haló, vonalban vagyok.
0: Tessék mondani, hallgatjuk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért az egész napi imákot szeretném felajánlni a férjem, a leányom lelkédvét, az összes halottaimért, és nekem a gyógyulásomért, mert kedden kell menjek a kórházba, és továbbra kérem a jó Isten, hogy segíjen meg, gyógyítson meg. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Mindörökké, amen, imádkozunk Önért. Sok erőt kívánunk, és mielőbbi felépülést.

0: Haló, haló.
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Minden rökjelben.
1: Szeretném felajánlani ezt a pozsafűzést a tegnap elhunyt fiatal gyerekért, és azokért, akik még a kórházban vannak.
0: Köszönjük a hívását, imádkozunk ezért is.

Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót. Haló, élőadásba tetszik lenni.

0: Haló, haló.
1: Haló, dicsertesség az Úr is Krisztus.
0: Mindenekében.
1: Napi szemmiséget felajánlom a halálból kapott kegyelme két a Jóistennek. Továbbá imád kérek több fontos szándékét, Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, egyház közösségünkért, papjainkért, betegeinkért, jótevőinkért, rosszakaróinkért, halottainkért, a rossz és a rossz tevők átalvozásáért, egy jó munkahelyért Svájcban, és három nagyon fontos szándékért. És nevezes, hogy meghallgattak, dicsertessék, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Kérdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök jeme.
1: Köszöntöm a műsorvezetőt, a jó Margyi segítse meg az az munkáidét, és köszöntöm, hogy Tisztem Marton és Csikakor van elébe, Tikula Aszlót a Balcsinikus. A Jóisten adjon segítség egy álmat, egészséget, Jóisten tartja meg nekünk, születés és előfűs és éve, alkalmával. A Jóisten segélye meg, hogy tudjon rendezni és legyen velünk. A Jóisten adja meg, és köszöntöm egyúttal a kantorulunkat, Szabó Tamás kantorulót, Gizika szekrestényeket, a Jóisten fizesse meg az azok munkájukat, Isten fizesse meg tetszettek hallgatni, ezt és a mai összeti máját, Szent Misét, önök elmádkozva felajánlom. Isten fizesse meg, kérdezték a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatók, ennyi fért az ima szándékfogadás műsor idejébe. Hívjuk önöket, kapcsoljanak hozzánk, imádkozzunk együtt.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér.
2: Könyörög életünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Média Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Barajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk húsvét 7. vasárnapjának evangéliumi szakaszáról, amely Szent János evangéliumából hangzik el. Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, Atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották, most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van, mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én is megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban, ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumi szakasz különleges helyet foglal el az egész Szentírásban. Sokszor nevezik ezt a részt Jézus főpapi imájának. Ez már nem vita a farizeusokkal, nem egy példabeszéd, nem egy csoda történetnek az elmesélése, nem tanítás a tömeg számára, hanem ez maga Jézus imája, imádsága. Itt bepillantást kapunk az Úr Jézus szívébe. Mintha egy pillanatra megnyílna előttünk az ég, és halljuk, hogyan beszél a fiú az atyával. Ez a szentírási rész az utolsó vacsora után hangzik el. Jézus már tudja, hogy közel van a szenvedés. Tudja, hogy jön az árulás, jön a kereszt, jön a magány, jön az emberi gonoszság teljes súlya. És mégis nem félve beszél, nem kétségbe esetten beszél, nem önmagát sajnáltatja, hanem értünk imádkozik. Ez az ima, testvéreim, három nagy titkot tár föl előttünk. Először is, mi az örök élet? Másodszor, hogyan dicsőül meg Isten a szenvedésben is? És harmadszor, hogyan őriz meg minket Krisztus e világban?

Istene szemében azonban a kereszt a szeretet legnagyobb győzelme lett. Sok ember azt gondolja, ha Istene szeret, akkor nem lesz fájdalom. Pedig az evangélium nem ezt mondja. Az evangélium azt mondja, hogy az Isten a fájdalomban sem hagy magunkra minket. Testvéreim, mindnyájunknak a földi életünkben vannak nehéz órái. Ott van a betegség órája, a gyász órája, az elutasítás órája, az öregség órája, a magány, az egyedüllét órája, a halál közelségének órája, és az ember szeretne elmenekülni ezektől az óráktól. Jézus azonban nem menekül el. Miért? Mert teljesen bízik az Atyában. A legnagyobb lelki béke nem abból születik, hogy minden könnyű, hanem abból, hogy tudom, az Atya kezében vagyok. Sokszor mi azért nyugtalankodunk, mert mindent irányítani akarunk, de az ember nem ura mindennek. Nem tudjuk megállítani az időt, nem tudjuk meghosszabbítani az életet, nem tudjuk megakadályozni a szenvedést, nem tudjuk elkerülni a halált. Viszont megtanulhatunk bízni Istenben, és ez a hit egyik legnagyobb titka. Jézus az ő imájában dicsőségről beszél, de nem földi dicsőségről, nem gazdagságról, nem tapsról, nem emberi elismerésről. Az igazi dicsőség a szeretet. A kereszt azért dicsőség, mert ott mutatkozik meg legjobban Isten szeretete irántunk. A világ szerint az erő azt jelenti, hogy győzni mások felett. Krisztus szerint az erő azt jelenti, hogy odaadni önmagunkat másoknak. Ezért olyan nehéz a keresztény élet, mert a világ önzést tanít, Krisztus pedig önátadást. A világ azt mondja, magadat védd. Jézus azt mondja, szeress. A világ azt mondja, bosszuld meg. Jézus azt mondja, bocsáss meg. A világ azt mondja, csak magaddal törődj. Jézus azt mondja, hordozzátok egymás terhét. Az evangélium egyik legmélyebb mondata ez, testvéreim. Az örök élet pedig az, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Az örök élet nem csupán a végtelen idő. Sajnos sokan úgy képzelik, hogy az örök élet egyenlő a nagyon hosszú élettel. De nem. Az örök élet kapcsolat. Kapcsolat Istennel. Az örök élet az Istennel való élet. És már itt a földön elkezdődik az örök élet. Aki szeretetben él Istennel, az már most belépett az örök életbe. Ezért lehet valaki fiatalon is halott lélekben. És ezért lehet egy idős, beteg emberben is csodálatos élet. Az örök élet nem a test erejétől függ, hanem attól, hogy éle bennünk Isten. Testvérek, amikor Jézus azt mondja, hogy ismerjenek meg téged, akkor ez nem puszta tudást jelent. Nem azt jelenti, hogy valaki ismeri a Bibliát kívülről. Lehet valaki nagy tudós, és mégis messze lehet Istentől. Az ismeri az Istent a Bibliában, azt jelenti, hogy szeretet kapcsolatban élek vele. Sok ember vallásos szokásokban él, de nincs személyes kapcsolata Istennel. Eljár templomba, imádkozik is néha, megtart bizonyos külsőségeket, de a szíve távol marad az Istentől. Jézus azonban kapcsolatot akar, élőhitet akar, olyan élőhitet, amely a hétköznapokban is jelen van, nem csak a templomban. Jézus ezt mondja ma az imájában, megdicsőítettelek téged a földön, beteljesítettem a művet, amelyet rám bíztál. Milyen csodálatos mondat. Jézus tudja, hogy neki a földön az emberek között küldetése van, és ezt a küldetést becsülettel teljesíti. A mai ember egyik nagy tragédiája, hogy sokan céltalanul élnek. Van munka, van pénz, van rohanás, van szorakozás, de nincs mély értelme az életnek. Testvéreim, az ember lelke azonban nem tud élni cél nélkül. Ezért annyi kiégés, ezért annyi reménytelenség, ezért annyi a belső üresség, mert az ember Istentől elszakadva elveszíti önmagát. Jézus viszont tudja, kicsoda ő, tudja, honnan jött, tudja, hová megy, tudja, hogy miért él, és ez belső békét ad neki, még a kereszt előtt is, és a kereszten is. Ezután Jézus tanítványaiért imádkozik.
Ez számomra látva a mai világ folyását nagyon meghatározó.

0: testvéreim. A szenvedése előtt Jézus nem önmagával foglalkozik, hanem velünk. Ez mutatja meg igazán a jó Isten érző szívét. Krisztus ma is közben jár értünk. Közben jár, amikor gyengék vagyunk, amikor bűnbe esünk, amikor elfáradunk, amikor sírunk, amikor már nem tudunk imádkozni, ő akkor is imádkozik értünk. Milyen vigasztaló tudat ez a ma embere számára. Lehet, hogy senki sem ért meg minket. Lehet, hogy sokszor egyedül maradunk és magányosak vagyunk. Lehet, hogy emberileg elhagynak és becsapnak minket, de Krisztus soha, de soha nem hagy el minket, és soha, de soha nem csap be minket. Jézus úgy beszél rólunk, mint az Atya ajándékáról. Nem egy fölösleges valakiről vagy valakikről, nem egy értéktelen valakiről vagy valakikről beszél, hanem egy ajándékról, egy értékes ajándékról beszél, mert minden ember Isten előtt végtelenül drága. A modern világ sokszor az ember értékét a teljesítményekhez köti. Ezeket a kérdéseket teszi föl. Mit értél el az életben? Mennyit keresel, vagyis mennyi pénzed van? Milyen sikeres vagy az életben? Az emberek mennyire dicsérnek téged? Az Isten azonban nem így néz ránk, drága jó testvéreim. Ő akkor is szeret, amikor elesünk, amikor bűnkövetünk el, amikor sajnos sokszor ellene döntünk. A szülő sem azért szereti gyermeket, mert tökéletes, mert mindenben jó, hanem azért szereti, mert az övé. És mi Isten gyermekei vagyunk, mi az övé vagyunk, nélküle senkik vagyunk. Jézus azt mondja, én már nem vagyok a világban, de ők a világban maradnak, itt vagyunk. A keresztény ember a világban él, dolgozik, küzd, családot alapít és gyermeket nevel, adót fizet, beteg lesz, sokszor elfárad, de mégsem a világ szelleme szerint kellene, hogy éljen. Mert mi a világ szelleme? Az önzés, a gőg, a kapzsiság, az istentelenség. Krisztus tanítványa azonban más utat kellene, hogy járjon. Tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletes emberek, de megtérő emberekkel legyünk, naponta újra kezdő emberekkel legyünk. Testvérek, a folytatásban Jézus az egységért imádkozik, mert tudja, hogy a széthúzás tönkreteszi az embereket. Ma rengeteg család és közösség szétesik, barátságok mennek tönkre, és testvérek haragszanak egymásra. Az ördög egyik legerősebb fegyvere a megosztás, Jézus pedig egységet akar. Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenben egyetértünk, hanem azt, hogy a szeretet erősebb legyen a sértettségnél, a haragnál. Drága jó testvérek, az apostolok imádkoznak, Jézus imádkozik, az ima fontosságára fektet nagy hangsúlyt az egyház is. Az ember életében az imádság pillanatai, az őszinteség pillanatai. Ha valaki imádkozik őszinte önmagával, őszinte Istennel szemben, aki elől semmit sem tud elrejteni. Az ilyen bensőséges meghitt pillanatok fontosak az ember számára, de ez önmagában nem elég. A teológián a lelki vezetőnk emlékeztetett bennünket arra, hogy a lelkélet és a tanulmányok egyformán fontosak, akárcsak egy csónaknak a két evezője. Ha csak az egyiket használjuk, a csónak nem halad előre, csak egy helyben forog. Ugyanez elmondható a személyes és a közösségi imáról is. Mindkettő egyformán fontos. Jézus többször imádkozott magányosan, visszavonulva, de azt is mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, jelen van köztük. Mi mást akarhat ezzel, mint a találkozásra, a közösségi, együttléti imára bíztatni? Jézus tudta, hogy tanítványaira nehéz sors vár majd. Megígérte nekik, hogy velük lesz mindig a világ végéig. Ugyanakkor azt is mondta, hogy aki őt követni akarja, fel kell vennie keresztjét minden nap. Hogy ez mit jelent, mindnyájan tudjuk saját tapasztalatból. A lényeg azonban, hogy nem veszítjük el a reményt és a hitet, bízunk Istenben, aki ez Jézusi főpapi imájában imádkozott értünk is, és mi magunk is imádkozunk, kérve a Szent Lelket, hogy bennünket is imádságban találjon, úgy, mint az apostolokat. Mit üzen ez az evangélium ma, testvérek? Bízzunk az Atyában a nehéz órákban is. Az örök élet már most elkezdődik Istennel. Az igazi dicsőség a szeretet. Krisztus ma is imádkozik értünk. Nem vagyunk értéktelenek Isten szemében. A keresztény élet célja az Istennel való egység. Mit vigyünk magunkkal ebből az evangéliumból? Tanuljunk meg imádkozni. Nem csak kérni, hanem beszélgetni Istennel őszintén és szívből. Ne csak tudjunk Istenről, hanem ismerjük is őt. Naponta adjunk időt a Szentírás olvasásának. A szenvedésben ne veszítsük el a hitet. Isten sokszor ott dolgozik legerősebben, ahol mi csak sötétséget látunk. Bocsássunk meg egymásnak. A harag megmérgezi a lelket, megmérgezi az ember életét, de a megbocsájtás felszabadít. A mai evangélium megmutatta nekünk Jézus szívét, és ez a szív tele van szeretettel. Krisztus tudta, hogy jön a kereszt, mégis szeretett. Tudta, hogy elárulják, mégis szeretett. Tudta, hogy szenvedni fog, mégis szeretett. Ez a szeretet menti meg a világot is, és ez a szeretet ma is hív bennünket, testvérek. Jézus ma is így szól hozzánk, az Atya kezében vagytok, és ha az Atya kezében vagyunk, akkor nincs olyan sötétség, amelyből ne tudna világosságot teremteni általunk az Isten. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenést, jó tanulást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
2: Hogyan ábrázolja Krisztus feltámadását a zene, vagy azokat a hullámokat, amelyeket az emberi lélekben vet, a Krisztusban hívő közösségében, vagy az emberi történelem évezredeiben? Kedves hallgatóim, én Lukovics Milán vagyok, és ennek a kérdésnek a körüljárásához 34 énekkarra, zenekarra komponált miséből választottam egy rövid részletet, egy-két perces szakaszokat, mindegyikből a krédó tételből, a hiszek egyből, azokat a sorokat, hogy harmadnapra feltámadott, az írások szerint fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Visszatérünk Itáliába, de maradunk még a reneszánsz stílusnál. Claudio Monteverdi 1567-től 1643-ig élt. 6 szólamú misét komponált, amelyhez létezik egy egyszerű hangszeres kíséret is. Itt most csak énekhangon, a cappella halljuk. Monteverdi tudatosan kereste az új megoldásokat, stílusjegyeket. Őt tarthatjuk az első operaszerzőnek. Ezeket a korai operákat még nem az egységesen megkomponált, komoly, hosszú felvonások jellemzik, inkább rövid néhány perces zeneszámok sorozataként képzelhetjük el, de mégiscsak Monteverdi volt ennek a műfajnak az egyik feltalálója.

Az üres sír önmagában nem bizonyítja a feltámadást. Máté evangélista számol be arról, hogy a zsidó vezetők pénzt adnak a Jézus sírját őrző katonáknak, hogy terjesszék el azt, hogy ellopták a holttestet. Az viszont nagyon figyelemre méltó, hogy maga az evangélista beszámol erről. Nem érzi szükségét annak, hogy úgy mutassa be az eseményeket, mintha minden egybevágna. A feltámadás és egyáltalán az evangélium nem igényli azt, hogy utólagosan kozmetikázzák az eseményeket vagy az arról szóló híradásokat. Nyugodtan a tudtunkra tudja adni, hogy el van terjedve a zsidók között az evangélium megírásának időpontjában, Jézus halála föltámadása után 20-30 évvel ez a szóbeszéd, hogy a tanítványok lopták el Jézusnak a holttestét. Elérkeztünk a reneszánsz és a barokk határára. Következő szerzőnk Gregorio Allegri 1582-től 1652-ig élt. Leghíresebb műve a Mizerére címet viseli. Ez az 51. Zsoltár. Dávid király nagy bűnbánati imádságának a megzenésítése. Könyörülj rajtam Istenem szerető jóságot szerint így kezdődik. Ez a mű a Vatikánban a Sixtus kápolnában került előadásra rendszeresen 1630 tájékán ír hatta Allegri egy 4 szólamú és egy 5 szólamú kórusra, amit a kápolna 2 különböző helyén állítottak föl, tehát ahogy énekeltek, felelgettek egymásnak, térben is különleges hatást kelthetett. A Vatikánnak a szertartás mesterei felismerték, hogy mekkora kincs van a birtokukban, ezért hosszú időre megtiltották, hogy a kottáit kivigyék a Sixtus kápolna falai közül. A legenda szerint 140 évvel később, 1770-ben járt Rómában a fiatal Mozart, 14 éves volt ekkor, és hallotta a Sixtus kápolnában előadni ezt a művet, és utána aznap este emlékezetből lejegyezte az egészet. Aztán, amikor pár nappal később visszatért és újra előadták, akkor még javításokat végzett a kéziratán. Van, akik kétségbe vonják ennek a történetnek a hitelességét, de minden esetre Allegrinek ez a műve azóta az egész világon elterjedt, és ez a legismertebb alkotása. Most azonban a miséjének egy részletét fogjuk hallani, szintén a cappella, vagyis zenekari kíséret nélkül.

Noha az üres sír még nem bizonyítja a feltámadást, a leplek látványával együtt János evangélistában megszületik a bizonyosság, Jézusnak fel kellett támadnia. Vajon mit láthatott János? Ő maga úgy beszéli el az eseményt, hogy az asszonyok híradását követően Péterrel együtt futott a sírhoz, de mivel fiatalabb volt, ő ért előbb oda. Bepillantott, látta a lepleket, de nem ment be. Udvariasságból, tiszteletből előre engedi Pétert, noha Péter elfutott a Getsemáni kertben, nem volt ott Jézus keresztje alatt, de mégis már az ősegyháznak a tisztelete Krisztus földi helytartója iránt, a főapostol iránt megjelenik. Tehát János bepillant a sírba, néz, de nem ért. Utána megérkezik Péter, be is megy, látja a lepleket, de nem áll össze benne semmi összkép. És ezek után lép be János a sírba, és azt írja, hogy látja a lepleket és hitt. Három különböző szót használ a látásra, bepillant, utána Péter valamiképpen a saját elméleteit, a saját elgondolásait látja, vagy azoknak az igazolását keresi a látványban, és végül János az, aki pedig átlát. A látvánnyal együtt valami föltárul a számára. A Szentírás nyelvén, az eredeti görög nyelven ez három különböző ige alak. Ezeken a lépéseken keresztül jut el János a fölismeréshez, hogy mit is láthatott, arról majd a következő zeneszám után hallhatunk, ezzel viszont az Et Resurrexi Tertia Die című sorozatunk első részének végére értünk, eljutottunk a barokk korhoz. A következő zeneszerző Antonio Vivaldi 1678-tól 1741-ig élt. Hangszeres kíséretet is hallhatunk, nagyon változatos zene lesz, énekkar, szólisták váltogatják majd egymást, nagyon fantáziadús, a feltámadás örömét jól megragadó, jól kifejező zenét komponált Antonio Vivaldi. Velencei zeneszerző volt, és Tomás Luis da Victoriához hasonlóan ő is pap volt, de elsősorban nem papként működött szemben az előbb említett szerzővel, hanem tanárként, illetve zeneszerzőként szerzett hírnevet magának.

János evangélista számára a feltámadás hitét Jézus üres sírja és az otthagyott leplek látványa idézi elő. Ő tehát nem angyalok közvetítésével értesül a feltámadásról, nem is a feltámadt Krisztussal találkozik, vagy nem valaki más meséli el neki, hogy látta Jézust, hanem ő benne születik meg a felismerés, hogy Jézus feltámadt a halálból. Vajon mit láthatott János? Nem írja le pontosan, de mégis úgy rekonstruálhatjuk a látványt, hogy ott vannak a leplek, amelyek ott is maradtak. Tehát vagy valaki ezt letekerhette volna magáról, ha tetsz halott állapotában fölébred, vagy hogyha kirabolják a sírt, akkor mások vehetik le a holttestről, de ez nem a feltámadás hitét szüli meg. Tehát az a látvány, ami János elé tárulhatott, leginkább úgy képzelhető el, hogy ott van egy halotti leppel, amelyben benne van egy holttest, és egy következő időpillanatban már nincs benne. És akkor ahogy besüpped, beroskad ez a lepel, az világossá teszi azt, hogy ezt nem tekerte le magáról senki, nem mások csomagolták ki belőle a holttestet, hanem megmagyarázhatatlan módon tűnt el belőle a holttest. János ezt láthatta, és ebből benne megszületett a felismerés, hogy Jézus feltámadt. Új országba látogatunk el a következő komponistával. Jan Dismas Zelenka cseh zeneszerző volt, 1679-től 1745-ig élt. Néhány évvel volt idősebb Bachnál, aki ismerte és elismerte a művészetét. 8 gyermekes családból származott, édesapja lehetett az első zenetanára. Zenésztársai közül ismertebbnek számít Georg Philipp Telemann, de másokat is tanított kortársai közül családja, gyermekei nem voltak.

Jézus Krisztus a feltámadásával az örök életről tudósít, a másik világról hoz hírt, nem részletezi, hogy miben fog állni ott az életünk, mit fogunk tevékenykedni, vagy mi lesz az életnek a tartalma, inkább csak megmutatja, hogy létezik ez a másik világ, és a feltámadásával azt is kinyilvánítja, hogy mi oda hivatalosak vagyunk. Földi életében talán többet mondott arról, hogy mi vár ránk. Ahhoz hasonlította, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, az atyához, az atyai házba, és ha majd elkészítettem a helyet, visszajövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Az evangélium erről a halál utáni életről ilyen képekkel beszél, mint otthon, lakoma, ünnep. Jézus tehát nem arról beszél, hogy mi lesz ott, hanem arról szól az evangélium, hogy mit kell tennünk azért, hogy odajussunk. Az odajutásunk módja pedig az, hogy Jézus velünk lesz. Abban a pillanatban, amitől félünk, ő mégis ott lesz velünk. Elérkeztünk a barokk zene csúcspontjára. Johann Sebastian Bach 1685-től 1750-ig élt. Első feleségének a halála után, amikor már sok gyermeke volt, újra megnősült, második feleségétől újra sok gyermeke született, több mint 20 gyermeke volt, akiket el kellett tartania, ezért egész életében szüntelenül dolgozott, és közben figyelte a pályázatokat, a lehetőségeket, hogyan juthat jobb álláshoz, jobb jövedelemhez, hogy fel tudja nevelni a gyermekeit. Minden zenéjét Isten tiszteletnek érezhetjük, a világi műveit is. Rendkívül tájékozott zeneszerző volt, figyelemmel kísérte a kortársainak a munkáit, nem csak német földön, hanem olasz, francia, németalföldi zeneszerzők munkáit egyaránt ismerte, különösen a komponálási technikák érdekelték, de kortársainak az ötleteiből is merített inspirációt. Sajnos műveinek egy része elveszett, de hát így is nagyon sok kompozíciója maradt fönn. Ő maga protestáns volt, és egész életében a protestáns egyház alkalmazásában állt, de azért alkalmanként alkotott katolikus műveket is, így például a nagyszabású hámolmisét, amelynek most egy részletét hallani fogjuk.

A négy evangélium megegyezik abban, hogy húsvét vasárnap hajnalán az első látogatók Jézus sírjánál az asszonyok voltak. Nagypénteken, már a szombat közeledte miatt, Jézust septében temették el. A János evangélium megemlíti, hogy Nikodémus nagy mennyiségű fűszert, illatszert vásárolt, ami a halottnak a megkenéséhez, balzsamozásához szükséges. Nem tudjuk, hogy ezt ott hagyták-e a sírban, vagy az asszonyok akarták magukkal vinni húsvét vasárnap reggelén. A Márk evangélium említi, hogy az asszonyok vásárolták az illatszereket. A Máté evangélium szerint az asszonyok angyalokkal találkoznak, akik elmondják nekik a feltámadásnak a hírét, és egyben küldik őket, hogy mondják meg az apostoloknak, hogy Galileában találkozhatnak majd a feltámadt Jézussal. Tehát ezek az asszonyok, köztük Mária Magdolna az, akik a feltámadásnak az első tanúi, hírvivői lesznek, tulajdonképpen az örömhír hirdetői az apostolok számára is. Máté evangélium azt említi még meg, hogy az asszonyok, miután elhagyták a sírt, találkoznak magával a feltámadt Krisztussal, akit örömmel üdvözölnek, és aki utána maga is küldi őket, hogy vigyék meg az örömhírt a tanítványoknak. Következő szerzőnk Johann Gottlieb Naumann, 1741-től 1801-ig élt, német zeneszerző volt, Dresdában tanult, Bach tanítványa volt a tanára, aztán később Dresdában, Stockholmban és egy rövid ideig Kopenhágában is működött. Operákat, oratóriumokat, miséket írt, más egyházi darabokat, illetve zenekari műveket egyaránt. 60 éves koráig élt, ehhez képest elég későn nősült meg 51 éves korában, de az egyik unokája, Ernst Naumann, szintén zeneszerző lett.

A Máté evangélium egyetlen fejezetben számol be Jézus föltámadásáról és az azt követő eseményekről. Ez három részből áll, az egyik az asszonyok látogatása a sírnál, a következő az őröknek a szerepe. Máté evangélista leírja, hogy az őrök hírül adták a feltámadást a főtanácsnak, és azok pénzt adtak a katonáknak, hogy azt mondják, hogy a holttestet ellopták a tanítványai. Máté két megjegyzést tesz, az egyik, hogy azt mondják a főpapok, ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk és kimentünk titeket. Ugye ezt az evangéliumot 20-30 évvel Jézus halála föltámadása után írták, tehát hogy Máté megjegyzi ezt a helytartóra utaló mozzanatot, arra utalhat, hogy lehet, hogy ennek a történetnek azért volt némi utóélete Pilátus környezetében is, és a másik megjegyzés pedig az, hogy ez a szóbeszéd, mármint hogy a holttestet ellopták, mind a mai napig el van terjedve a zsidók között. Fontosak ezek a megjegyzések az evangéliumban, mert a korabeli olvasók számára ez kontrollálható volt, hogy tényleg el van terjedve a szóbeszéd, vagy nem. Akik Máté evangéliumát olvasták, azok maguk is hallhatták ezt a híresztelést. Az evangélium néha tehát nyújt ilyen támpontokat, amelyek az aktuális olvasók számára ellenőrizhetők voltak. Ami viszont a mi számunkra lényeges, hogy a feltámadás az nem egy egyszerű információ, nem olyan tény, mint a többi tény. Valóság, de mégis akár az ember figyelmen kívül is hagyhatja. Ha az érdekei úgy kívánják, akkor szemet hunyhat fölötte, vagy elfordulhat ettől a valóságtól. A feltámadásnak a hite az nem egy információnak az egyszerű elfogadása vagy elutasítása, hanem ahogy a tanítványok szépen lassan rádöbbentek arra, hogy Jézus általuk van jelen most már. A feltámadásnak a hite is ezt jelenti, hogy úgy követjük Krisztust, hogy az ő cselekvését, az ő szeretetét folytatjuk, valósítjuk meg a magunk világában. Általunk kell, hogy jelen legyen. Ekkor lesz számunkra is valóság a feltámadás. Ha csak egyszerű információnak tekintjük, akkor akár könnyedén figyelmen kívül is hagyhatjuk. Et resurrexit tertia die. Zenei utazásunk második részét hallották. Én Lukovics Milán voltam. Tartsanak velem továbbra is.

lélekidő. Harmóniába kerülni önmagunkkal és Istennel. Csendes elmélyülés, gondolatébresztő felismerések. Reikli Erika műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit. Rekli Erika vagyok. A mai műsorba a mindennapi jelenlétről és szeretetről hoztam gondolatokat. Gondolatokat arról, hogyan lehet jobban lenni, jelen lenni az élet apró pillanataiban, és hogyan lehet a mindennapokat szeretettel és figyelemmel megélni. Egyszerűbben arról szól, hogy ne csak átrohanjunk a napokon, hanem észrevegyük, ami történik körülöttünk és bennünk. Legyünk hálásak. A hála annak tudatosítása, hogy van miért értékelni azt, ami már megvan. Nem azt jelenti, hogy minden tökéletes, hanem hogy a nehézségek mellett is észreveszünk a jót. A hála csökkenti a negatív gondolkodást, növeli a nyugalmat és elégedettséget, és segít jobban jelen lenni a pillanatban. Hálásak lehetünk például egy számunkra nagyon fontos személyért az életünkben. Ennél talán nincs is nagyobb öröm. Röviden, a figyelem áthelyezése a hiányról arra, ami már érték. A jelenlét. A jelenlét itt azt jelenti, hogy nem a múltban rágódunk, vagy a jövőn aggódunk, hanem figyelünk arra, ami most van. A jelenlét a kapcsolatokban. A jelenlét a kapcsolatokban azt jelenti, hogy nem csak fizikailag vagy ott, hanem figyelemmel, érzelmileg és mentálisan is kapcsolódsz a másik emberhez. Ez sokkal több, mint együtt lenni egy térben. Inkább arról szól, hogy amikor a másik ember beszél, valóban figyelsz rá. Nem a telefonon, nem a gondolataidban máshol, hanem ott, abban a pillanatban. Mit jelent a gyakorlatban a jelenlét? Figyelmes hallgatás. Nem csak várni, hogy te is megszólalhass, hanem ténylegesen megérteni a másikat. Sok kapcsolatban ez hiányzik. Az emberek hallják egymást, de nem veszik fel igazán a mondani valót. Mentális jelenlét. Amikor társaságban vagyunk, és közben nem a munkán, problémákon vagy telefonon jár az eszünk. Gyakran távolságot teremt. Érzelmi ráhangolódás. Észrevenni, hogy a másik hogyan érzi magát, és reagálni erre. Nem megoldani rögtön mindent, hanem először kapcsolódni az érzéséhez. Apró gesztusok. A jelenlét nem mindig nagy dolgokban látszik. Egy őszinte kérdés, hogy vagy most valójában? Egy figyelmes pillantás, vagy az, hogy nem szakított félbe? Miért fontos ez? A legtöbb ember nem csak kapcsolatra vágyik, hanem arra, hogy lássák és értsék. A jelenlét az, ami ezt az élményt megteremti. Enélkül egy kapcsolat könnyen funkcionálissá válik. Együttélés, beszéd, de nincs valódi érzelmi közelség. Fontos, hogy higgyünk és bízzunk. Legyünk türelmesek. A jelenlét nem azt jelenti, hogy mindig tökéletesen figyelsz. Inkább azt, hogy amikor észreveszed, hogy eltávolodtál, vissza tudsz térni. A bizalom a kapcsolatok alapja. Az a jó leső belső érzés, hogy tudod, hogy számíthatsz valakire. Egy kapcsolat nem működik magától, azt folyamatosan építeni kell. Ahogy beszélünk egymással, ahogy figyelünk a másik emberre, és abban, hogy mennyire tudjuk önmagunkat adni. Fontos a biztonságérzet. Nem feltétlen anyagi értelemben, hanem lelkileg. Ugyanilyen fontos az őszinte kommunikáció. Kapcsolatban azt jelenti, hogy nem élsz állandó gyanakvással, hanem biztonságban érzed magad a másik ember mellett. Ez csökkenti a feszültséget, erősíti a kötődést, és mélyebb, nyugodtabb kapcsolatokat hoz létre. Fontos, hogy kedvességgel, megértéssel, elfogadással kapcsolódjunk egymáshoz. Úgy képzeljük el, mint amikor szerelmesek vagyunk. Amikor igazán szeretsz valakit, nem azon kattogsz állandóan, hogy mit rontottál el, mennyire vagy elég jó, vagy hogy megfelelsz-e.
Ha csak ezeket nézed, az olyan, mintha egy sötét szobában hadonásznál. Ráhangolódsz a másik emberre, figyelsz rá, közel akarsz lenni hozzá, vele akarsz lenni. És érdekes módon ebben a közelségben sok minden helyre áll magától. Amit korábban hibának éreztél, az oldódik. A bűntudat helyett bizalom lesz. Nem a hiányait határoznak meg, hanem a kapcsolat. Nem a sötétséget próbálod megszüntetni, hanem a szeretett személlyel való kapcsolatot erősíted. A közelségben egyszerűen elmúlik az, ami eddig fájt. Egy valódi, mély kapcsolatban nincs szükség arra, hogy magadat büntesd, mert a szeretet tere elbírja a hibákat, és visszahúz a másik emberhez. Olyan, mint amikor tudod, hogy a párod nem dob el egy hiba miatt. Ezért nem menekülsz, hanem közelebb mész. A romboló bűntudat ezt mondja. Eltávolodom, mert rossz vagyok. A szeretetből fakadó felismerés ezt mondja. Közelebb megyek, mert fontos vagy. A szeretet és törődés inkább tettekben erősödik. Például, ha tudatosan figyelsz arra, hogy meghallgatod a másik embert megszakítás nélkül, vagy apró figyelmességet teszel, az idővel természetesebbé válik. Fontos az is, hogy magad felé is legyen ugyanennyi törődés. Ha ez hiányzik, nehezebb mások felé is stabilan adni. A valódi szeretet nem csak életben tart, hanem belülről is élted. Nem elég csak jól bánni egymással kívülről. Lelkileg is táplálni kell egymást. Szeretettel, figyelemmel, mély kapcsolódással. Amikor a másik hibázik, nem az az első reakció, hogy miért vagy ilyen, hanem mi történt, mi van mögötte. Ez nem azt jelenti, hogy mindent elfogadsz, hanem hogy nem a másik ellen, hanem a helyzet megoldásán dolgozol. Az igazi, őszinte szeretet nem annyira nagy szavakban, hanem inkább következetes tettekben látszik. Olyan kapcsolat, ahol nem kell szerepet játszanod, mert elfogadnak olyannak, amilyen vagy. Lehet hibázni anélkül, hogy a szeretet megvonáshoz vezetne. A tisztelet nem feltételes, és a másik jóléte ugyanolyan fontos, mint a sajátod. Fontos különbség, az őszinte szeretet nem azt jelenti, hogy mindig minden könnyű vagy konfliktusmentes. Inkább azt, hogy a nehéz helyzetekben sem válik közönyössé. Adjunk hát szeretetet szívből és szabadon. Ez az elmélkedés tehát egyfajta belső gondolkodás arról, hogyan lehet nyugodtabban élni békében, jobban figyelni másokra. A kedvesség, a szeretet, az elfogadás, az empátia, a figyelem által adjunk több jót a világnak. Röviden tehát az élet tudatos, nyugodt és szeretetteljes megéléséről szól a hétköznapokban. Ha az életünket nézzük, hajlamosak vagyunk a nagy dolgokra koncentrálni. Célokra, feladatokra, eredményekre. Pedig valójában azok a pillanatok számítanak igazán, amelyekben jelen vagyunk, amelyekben figyelünk, amelyekben érezzük, hogy létezünk. A jelenlét nem bonyolult. Egyszerűen annyi, hogy odafigyelünk arra, ami történik körülöttünk, és odafigyelünk önmagunkra is. A belső béke nem egy távoli, elérhetetlen állapot. Ott kezdődik, hogy elfogadjuk a pillanatot, ahogy van. Nem küzdünk minden apróság ellen, nem próbáljuk irányítani a világot minden áron. Egyszerűen engedjük, hogy a dolgok megtörténjenek, miközben mi csendben jelen vagyunk. A belső béke ezek mellett röviden azt jelenti, szorongásnál. Érzed a feszültséget, de nem sodor el. Tudod, hogy ez csak egy érzés, nem a valóság teljes képe. Kapcsolatban nem veszítesz el magadból, nem a félelem irányít, hanem tudsz nyugodtan kapcsolódni. Stresszben van benned egy belső tartópont, ami akkor is stabil marad, amikor kívül minden gyors és nyomás alatt van. Rövidebben nem az élet csendes,
hanem te vagy nyugodtabb benne. Ez a béke lassan formálja a gondolkodásunkat, és lehetővé teszi, hogy optimistán tekintsünk az életre. Az optimizmus nem azt jelenti, hogy mindig minden jó lesz. Inkább azt, hogy képesek vagyunk észrevenni a lehetőséget, a jót, még a nehéz pillanatokban is. Az optimizmus az a hozzáállás, hogy a nehézségek ellenére is van értelme, megoldás vagy előrelépés. Nem vak pozitivitás, hanem inkább ez egy olyan nem adott fel könnyen dolog. Látod a lehetőséget a problémában, hiszel benne, hogy a dolgok javulhatnak. Egy kis remény, egy apró mosoly, egy kedves szó, ezek mind arra emlékeztetnek, hogy a világban van érték, van szépség, van szeretet. És ha ezt tudatosan gyakoroljuk, lassan belénk ívódik, hogy a mindennapok apró pillanatai is értékesek. A mosoly talán a legegyszerűbb, mégis legerőteljesebb eszközünk. Egy mosoly képes oldani a feszültséget, képes jelezni a másik felé, hogy látjuk, hogy törődünk, hogy jelen vagyunk. A mosoly röviden egy egyszerű jel, ami örömöt, nyitottságot vagy kedvességet fejez ki. Nem csak mások felé szól, visszahat ránk is, oldja a feszültséget, könnyebbé teszi a kapcsolódást, egy apró dolog, ami hangulatot tud változtatni. És ugyanígy az ölelés is. Nem kellenek hozzá szavak, nem kell hozzá ok. Egy ölelés megerősít, támogat, kapcsolatot teremt, és gyakran többet mond minden szónál. Az ölelés egy testi gesztus, ami biztonságot, szeretetet és közelséget ad. Nem kell hozzá szó, mégis meg tud nyugtatni. Erősíti a kapcsolatot. Csendes támogatás, kapcsolódás érintésen keresztül. A kedvesség és a figyelem szoros kapcsolatban állnak egymással. Ha figyelünk, észrevesszük a másik igényeit, érzéseit, és ha kedvesek vagyunk, ezt a figyelmet át tudjuk adni. A kedvesség nem mindig nagy dolog. Néha egy szó, egy apró segítség, egy visszafogott mosoly elég ahhoz, hogy valaki érezze, nincs egyedül. A megértés és az empátia ugyanígy a kapcsolatainkat erősítik. Ha képesek vagyunk megérteni, mit él át a másik ember a környezetünkben, ha bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyzetébe, az segít, hogy türelmesebbek, elfogadóbbak legyünk. Az elfogadás nem azt jelenti, hogy mindent jóvá kell hagyni, hanem hogy tiszteletben tartjuk a másik létezését, érzéseit, és nem ítélkezünk minden pillanatban. A szeretet mindezek összessége. A szeretet a mindennapokban jelenik meg, és formálja a gondolkodásunkat, a tetteinket, a kapcsolatainkat. Ha figyelünk rá, és tudatosan gyakoroljuk, ez a szeretet nem csak minket, hanem a körülöttünk lévő világot is jobbá teszi. Minden apró pillanat lehetőség arra, hogy gyakoroljuk a jelenlétet, a figyelmet, az empátiát, a kedvességet, az elfogadást, és hogy szeressünk. És ha ezt minden nap gyakoroljuk, a világ és mi magunk is lassan jobbá válunk. A kedvesség, figyelem, mosoly, ölelés, optimizmus és a jelenlét együtt erős pozitív hatással vannak ránk. Segítenek csökkenteni a szorongást, a félelmet és a stresszt, miközben növelik a biztonságérzetet és a kapcsolódást másokhoz. Javítják a kapcsolatok minőségét, és közelebb visznek a belső békéhez. Ezek a dolgok mentálisan és érzelmileg is stabilabbá, nyugodtabbá és emberibbé tesznek minket. Legyen ez a nap tele fénnyel, mosollyal és apró csodákkal, és sok-sok szeretettel. Sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor tehetetlennek érezzük magunkat. Látjuk valaki fájdalmát vagy szenvedését, és minden erőnkkel segíteni szeretnénk.

kórházba került, ahol az orvosok már alig reméltek javulást. Egy ápolónő azonban minden egyes nap odalépett hozzá, és ugyanezt mondta. Szeretlek, ne feledd. Az orvosok szerint a gyermek nem is hallhatta ezeket a szavakat, mégis az ápolónő kitartóan ismételte őket nap, mint nap. 3 hét múlva a gyermek újra mozogni kezdett. Nem sokkal később beszélt, és mosolygott is. Talán sosem tudjuk pontosan, mi gyógyította meg őt, de egy dolgot biztosan tudhatunk. A szeretetnek ereje van. Olyan ereje, amely képes elérni oda is, ahová a szavak nem jutnak el. Néha elég egy érintés, egy csendes jelenlét, és néha éppen ez ad erőt az élethez. Az idő magában nem változtatja meg az embert, nem a múló napok gyógyítanak meg bennünket, hanem a szeretet. És sokszor éppen ez a legnagyobb ajándék, amit adhatunk egymásnak, mert szeretni mindig tudunk. A valódi életközösség nem pusztán jelenlét, hanem őszinteség, felelősség, fejlődés. Egy olyan kapcsolódás, ahol igazán jelen vagyunk egymás számára. Akár nagy szavakkal, vagy apróbb lépésekkel, de tudunk nyitottak maradni. Így a szeretet nem csak egy érzés lesz, hanem lelki növekedés is, amely formál, tanít, alakít, tudunk önmagunk maradni, vagy akár fejlődni ezáltal. A szeretet nem valami, amit el kell érnünk, hanem az, akik valójában vagyunk. Nem jutalom, hanem a létezés alapja. Nem kell bizonyítani, nem kell kiérdemelni, nem kell tökéletesnek lenni. Mi magunk vagyunk a szeretet. Egy másik történet, miszerint egy árverésen történt a következő eset, az értékesítendő tárgyak között egy hegedőre került a sor. A lehetséges vásárlók nem sok fantáziát láttak a kopott hangszerben. Lassan ment a licitálás, egészen kicsiny összegekkel. Valaki halkan meg is jegyezte, hogy inkább ki kellene dobni a szemétbe ezt a hegedűt, ő bizony egy fillért sem ad érte. Ekkor egy idősebb férfi lassan előre sétált a székek között, kezébe vette a hegedűt és a vonót, és játszani kezdett. A hamis hangok még jobban elriasztották az embereket a vásárlástól, de a férfi nem jött zavarba. Sorra hangolta a húrokat, és lassacskán egyre kellemesebb hangokat csalt elő az értéktelennek tűnő hangszerből. A licitálók kedve megjött, egyre nagyobb összegeket ajánlottak fel a hegedűért. Mindenki tátott szájjal hallgatta a csodálatos dallamokat, míg nem egészen magas összegért kelt el a hangszer. Mitől lett ilyen értékes hirtelen ez a hegedű? Attól, hogy valaki szakszerűen, mesterien szólaltatta meg. Ez a történet röviden arról szól, hogy az igazi értéket sokszor csak az látja meg, aki ért hozzá és szeretettel, türelemmel bánik vele. A kopott hegedű önmagában értéktelennek tűnt az emberek szemében, de amikor egy hozzáértő megszólaltatta, kiderült, milyen szépség rejlik benne. Ahogyan a hegedű szépsége is csak akkor mutatkozott meg, amikor valaki megszólaltatta, úgy az emberek valódi értékei is szeretet, figyelem és kapcsolódás által bontakozhatnak ki. Ha már beszéltem a szeretetről, vagy az odavezető útról, szeretnék néhány szót szólni a mély, igaz szeretetről, amely a valódi szerelem, szeretet alapja. Bizonyára sok fiatal is hallgatja ezt a műsort, akik talán most élik át életük első nagy szerelmét, vagy éppen azt az érzést keresik, amely egyszerre dobogtatja meg a szívet, és tölti el a lelket békével és biztonsággal. Az igaz szerelem azonban nem csupán fellángolás, hanem olyan szeretet, amely elfogad, felemel, kitart mellettünk, és otthonná teszi a másik szívét. A következő gondolatok erről a mély, valódi szeretetről szólnak. A szerelem gyakran egy erős érzelemmel kezdődik, azzal a különleges érzéssel, hogy valaki nagyon fontos számunkra. Azonban ahhoz, hogy a szerelem tartós és igaz

legyen, szeretetté kell érnie. Olyan szeretetté, amely túlmutat az érzelmeken, és magában hordozza az elfogadást, a türelmet, a megbocsátást, a hűséget és az önzetlenséget. Az igaz, valódi szeretet nem csupán az együtt megtett út, hanem maga a cél is. Nem csak a közös pillanatok szépségében él, hanem abban a mély bizonyosságban, hogy a másik ember az otthonunká válik. Amikor igazán szeretünk, nem pusztán haladunk valaki mellett, hanem megérkezünk hozzá. A szeretet célja nem a birtoklás, hanem az egység. Két lélek találkozása, akik egymásban nem a tökéletességet keresik, hanem azt a békét, amelyet csak a valódi összetartozás adhat. Az út tele lehet próbákkal, de ha a szeretet igaz, akkor minden lépés ugyanoda vezet, a másik szívéhez. Az igazi szeretetben a cél nem valami távoli álom, hanem maga az a személy, akit teljes szívünkkel választunk újra és újra. Ő az a hely, ahol a szív megnyugszik, ahol a csend is beszél, és ahol a lélek végre otthonra talál. Mert a valódi szeretetben nem csak az számít, hogy együtt haladunk, hanem az is, hogy egymásban megtaláljuk mindazt, amit egész életünkben kerestünk. Nem csak az út fontos, hanem a cél is. És a legszebb cél az, amikor két szív végérvényesen egymásra talál. Az igazi, valódi szeretet nem csupán érzelem, hanem döntés és kitartás is. Nem csak akkor létezik, amikor minden könnyű és örömteli, hanem akkor mutatkozik meg igazán, amikor nehézségek, félreértések és próbák érkeznek az életbe. A valódi szeretet nem önző, nem birtokolni akar, hanem szabadon enged, támogat és felemel. Az igaz szeretet elfogadja a másik embert hibáival, gyengeségeivel és tökéletlenségeivel együtt. Bizonyára kedves hallgatók is hallottak már, vagy talán mondtak olyat egy szeretőknek, hogy úgy szeretlek, ahogy vagy. Nem tudom megmondani az okát, csak a végtelen erős érzést, hogy ebben az életben már nem tudjuk nem szeretni. Nem azért, mert a másik tökéletes, hanem azért, mert a szív felismeri benne azt az értéket, amely túlmutat a külsőségeken. A szeretet türelmes, megbocsájtó és hűséges. Nem számolja a sérelmeket, hanem mindig új esélyt ad. A valódi szeretet csendben is jelen van. Ott van egy őszinte tekintetben, egy gyengéd érintésben, egy bátorító szóban, vagy egy áldozatban, amelyet a másikért hozunk. Vagy imádkozunk érte, nem magunkért, érte, hogy lelkileg is, testileg is jó legyen. Ez az önzetlen szeretet. Nem mindig hangos, de mély és erős. Olyan erő, amely biztonságot ad, reményt ébreszt, és megtanít arra, hogy nem vagyunk egyedül. Az igaz szeretet nem múlik el idővel, hanem érettebbé és mélyebbé válik. A kölcsönös tisztelet, bizalom és hűség táplálja. Képes áthidalni a távolságot, legyőzni a félelmeket, és fényt vinni a legsötétebb napokba is. A valódi szeretet az egyik legnagyobb ajándék az életben. Gyógyít, erőt ad, és emlékeztet arra, hogy az emberi szív legmélyebb vágya az, hogy szeressen és szeretve legyen. Kedves hallgatók, megköszönöm figyelmüket. Elköszönök Önöktől. Reikli Erikát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Mára Rádió hallgatók! Szentségimádást közvetítünk a Kovásznai Római Katolikus Templomból. Szentségimádást a Kovásznai Kikapcsolsz ifjúsági csoport végzi a hívek közreműködésével.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Drága Jézusunk, itt vagyunk előtted az oltári szentségben jelenlévő élő Krisztus előtt. Ezen a délután itt Kovásznán, a szűzanya oltalma alatt. Nem hozunk most nagy szavakat, csak a szívünket, a fáradtságunkat, az örömünket, a sebeinket, az egész életünket. Hisszük, Urunk, hogy jelen vagy, nem távoli Istenként, hanem közel. Olyan közel, mint a kenyér, amelyet megtörnek, olyan közel, mint az édesanyja érintése, olyan közel, mint a könyv, amely csendben legördül az ember arcán. Drága Jézusunk, annyi zaj van bennünk, annyi nyugtalanság, félelem, bizonytalanság. Sokszor futunk, keresünk, bizonyítani akarunk, erősnek látszani, és közben néha elfárad a lelkünk. De most itt előtted szeretnénk megpihenni. Most csak téged nézni. Csak engedni, hogy szeress minket. Milyen csodálatos, hogy te nem fáradsz bele az emberbe. Nem mondod azt, hogy már megint ugyanazok, ugyanazzal jöttek. Nem fordulsz el gyengeségeinktől. Teljesen ismered a szívünket. És mégis mindig itt maradsz velünk. Csendben, türelmesen, irgalommal. Urunk, ma este különösen köszöntjük neked édesanyádot, Máriát. Köszönjük az ő halk jelenlétét. Köszönjük azt a szeretetet, amellyel mindig Jézushoz vezet. Mária nem magára mutat, hanem mindig rád, Krisztusra. Mint Kánában, tegyétek, amit mond. Taníts minket is erre az egyszerű, tiszta hitre. Szűzanyánk Mária, te ismered az emberi szív minden rezdülését. Láttad fiad örömét és könnyeit. Ott álltál a kereszt alatt is, amikor minden sötétnek tűnt. Taníts meg minket hűségesen szeretni. Taníts kitartani akkor is, amikor nehéz. Taníts csendben hinni akkor is, amikor nem értünk mindent. Drága Jézusunk, eléd hozzuk most azokat, akiket szeretünk. Családjainkat, barátainkat, egyházközségeinket. Azokat is, akikkel talán nehéz együtt élni. Eléd hozzuk a betegeket, az időseket, az egyedül maradtakat, azokat, akik ma este sírnak valahol, azokat is, akik elvesztették a reményt, azokat a szíveket, amelyek már nagyon régóta nem érezték a szeretetet. Különösen kérünk azokért, akik kívül mosolyognak, de belül összetörtek, akik csendben hordozzák keresztjüket, akik úgy érzik, senki sem érti meg őket. Jézusunk, érints meg őket, add, hogy megérezzék, nincsenek egyedül. És kérünk önmagunkért is, gyógyíts bennünk azt, amit mások nem látnak, a régi sebeket, a csalódásokat, a kimondatlan fájdalmakat, a félelmünket. Gyógyíts meg szívünket attól, ami bezárt téged előlünk. Adj nekünk tiszta szemet, hogy észrevegyük a jót. Adj alázatos szívet, amely tud bocsánatot kérni. Adj szelíd lelket, amely nem akar mindig győzni. Adj olyan hitet, amely a sötétben is kapaszkodik beléd. Urunk, sokszor annyi mindent kérünk tőled, de ma ezen a délutánon szeretnénk hálát adni.
köszönjük életünket, köszönjük azokat, akik szeretnek minket, köszönjük a megőrzéseidet, amelyeket talán észre sem vettünk. Köszönjük a keresztet és a keresztek mögött rejtőző kegyelmeket. Köszönjük, hogy annyiszor felemeltél, amikor már majdnem feladtuk. Köszönjük az eukarisztiát. Köszönjük, hogy nem hagytál minket árván. Itt maradtál köztünk, a templomok csendjében, az örök mécses halk fényében, a kenyér színében elrejtve. Milyen végtelenül alázatos a te szereteted, Jézusunk, add, hogy soha ne váljunk közömbösi irántad. Őrizd meg minket a langyos szívtől. Őrizd meg attól, hogy megszokjunk téged, mert te nem a szokás vagy, hanem az élet és a béke. Te vagy az egyetlen szeretet, amely soha nem múlik el. Most pedig szeretnénk egy pillanatra csak csendben maradni. Szavak nélkül, csak a szívünkkel. Jézusunk, köszönjük, és hisszük, hogy ebben a csendben is szólsz. Talán nem hangosan, talán nem úgy, ahogy várnánk, de békét adsz. És a te békéd több minden szónál. Maradj velünk, Urunk, ebben a nyugtalan világban. Maradj családjainkkal, fiataljainkkal, maradj az idősekkel, maradj a betegek ágya mellett, maradj azokkal, akik magányosak. És maradj velünk itt Kovásznán is. Áld meg a közösségünket, áld meg azokat, akik Mária szeretetében gyűlnek össze. Add, hogy hitünk élő legyen, reményünk erős, szeretetünk pedig hiteles. Szűzanyánk, vezess kezünket fiat kezébe. Taníts minket imádkozni, taníts minket szeretni. Taníts minket csendben jelenli lenni Jézus mellett. És amikor majd egyszer földjutunk véget ér, vezess el minket ahhoz az örök találkozáshoz, ahol már nem hitben, hanem színről színre láthatjuk őt, akit itt most az oltári szentségben imádunk. Amen.

Drága Jézusom, köszönöm, hogy egész lényem beremeghet előtted. Köszönöm, hogy ismét új vágy van bennem, te feléd. Köszönöm, hogy újra itt lehetek a te színed előtt, és itt lehetünk testvéreimmel a te szent színed előtt. Jézusom, én nagyon hálás vagyok, hogy élő tanúbizonyságot lehetek, hogy elmondhatom, hogy élő igazság vagy az én életemben, hogy elmondhatom, hogy nincs az a mélység, ahová ne jönnél értünk. Köszönöm, hogy elmondhatom, hogy te minden ható vagy. Hatalmas és jóságos, örök igazság, tökéletes alázat és szeretet. És ezek nem csak üres szavak az én számon, hanem bizonyosság. Mert voltam mélyen, de te nem hagytál. És olyan jó, amikor arra gondolok, hogy akkor a fekete hullám volt fölöttem. Amikor rátekintettem, azt mondtam, hogy nekem annyi. És amikor jobbra néztem, veled ültem egy bárkába. És mondom, jaj, itt vagy. És már többet nem volt bennem se félelem, se rettegés. Köszönöm, hogy szerethetlek. Köszönöm, hogy ismerhetlek. Köszönöm, hogy nem én ülök veled egy bárkában, hanem te ülsz mindig mellém. Te Jézusom, hozom azokat a testvéreimet elődbe, akik most olyan megkötözésben vannak, vagy olyan nehézségekben, hogy azt érzik, hogy nem tudnak felszínre törni. Vagy talán szívükből azt kiáltják feléd, hogy hol vagy, mert nem bírom. Ez lehet betegség, lehet anyagi nehézség, lehetnek lelki okok, családban lévő viszályok. Te ismered a terheinket. De köszönöm, Jézusom, hogy mindnyájunk szívében remény van. Mert te azt ígérted, hogy velünk vagy. És te azt mondtad, hogy ne féljünk. Köszönöm, hogy

És idő. Köszönöm, hogy megáldod a gyermekeket, a családokat. Szia, Mária! Köszönöm, hogy itt vagy. Amen.

Ó Jézusom, köszönöm neked, hogy itt lehetek a te szent színed előtt, hogy itt lehetünk a te lábaidnál, hogy te szétszakítasz minden láncot, minden megkötözöttséget, hogy letehetjük a mi terheinket, hogy egyszerűen megpihenhetünk itt előtted. Köszönöm neked azt a békét, amivel elárasztod a mi szívünket, azt a békét, amit sehol máshol nem kapunk, csak itt a te jelenlétedben, hogy átölelsz, hogy megvigasztasz, hogy bátorítasz. Köszönöm neked az elmúlt időszakot. Köszönöm neked az irgalmasságodat. Ó, drága Jézus, jöjj és járj át minket, erősítsd a hitet bennünk. Segíts, hogy a te szereteteddel tudjuk szeretni az embertársainkat, hogy mindenhol meg tudjunk vallani téged, hogy legyen bátorságunk felvállalni azt, hogy mi hozzád tartozunk. Ó, drága Jézus, áld meg a mi családjainkat, gyerekeinket, unokáinkat, mindenkit, akit a szívünkben hoztunk ide eléd. Hogy őket is öleld magadhoz. Ó, drága Jézus, köszönjük ezt a végtelen szeretetet, amivel szeretsz minket, hogy mindig lehajolsz hozzánk, hogy nem hagysz magunkra a mi terheinkkel, a mi fájdalmainkkal. Hiszem azt, hogy csak rád számíthatunk, hogy veled együtt többségben vagyunk. Áld meg az elkövetkezendő időszakot. Légy velünk minden pillanatban. Hála és dicsőség neked, ó drága Jézus, most és mindörökké. Amen.

Uram, hozzád jövünk hálát adni neked mindenért. Erőt meríteni jövünk hozzád. Reményt csak tőled kaphatunk. De drága Jézusom, én elődbe hozom a gyermeket váró édesanyákat. Te légy velük végig, és akkor is, amikor világra hozzák a gyermekeket. De elődbe hozom, drága Jézusom, azokat a családokat is, főleg azokat a gyermekeket, akiket elhagytak az édesapjuk. Te öleld át, drága Jézusom, te simogasd meg őket, mennyei atyám, akik annyira vágynak az apai simogatásra, szeretetre. Te töltsd be őket a te szereteteddel. Ó, édes Jézusom, és sajnos vannak olyan anyák is, akik elhagyják a gyermeküket. Drága szűzanyám, te öleld át őket. Érints meg a lelküket. Simogasd meg a drága gyermekeket, hogy érezzék a ti szereteteteket. Édes Jézusom, elődbe hozom azokat a családokat is, ahol beteg gyermekeket, vagy beteg időseket kell gondozni. Te adj erőt nekünk, hogy krisztusi szeretettel tudjuk szeretni a betegeket, hogy érezzék a mi szeretetünket, mert csak arra van szükségük, a szeretetre, és akkor azt viszonozzák is. Ó, drága Jézusom, annyi mindenért kell hálát adjunk neked, de hálát adok most az egyházközségünkért, papbácsinkért, a papjainkért, az akolitusainkért, a minisztrásokért, a gyermekekért, ezekért a drága, dicsőítő csapatért. Áld meg őket, erősíts meg a hitükbe. De előtte hozom az első áldozókat is. Érints meg az ő drága lelküket. Töltsd be őket a szent lelkeddel, hogy tudják az oltári szentséget tiszta szívvel, lélekkel, tiszta lélekkel magukhoz venni. És akkor megerősödnek a hitükbe, hogy érezzék meg a drága Jézus a te simogatásodat, a te ölelésedet, az irgalmas szeretetedet. Mindenható Istenem, annyira hálások vagyunk neked mindenért, hogy minden nap veled lehetünk. A szent áldozásba érezzük, hogy te bennünk vagy, velünk vagy. Ó, jó ezt megtapasztalni. Hálát adok, drága Jézusom, a Mária rádióért is, mert oly sok magányos embernek nyújt vigaszt. Minden adás annyira jó, hogy fel tudnak töltődni
a magányukba veled, a rádióval tudnak lenni veled, Jézusom, a rádión keresztül és a szűzanyával. Köszönöm neked ezt. Ó, jó ezt megtapasztalni, nagyon sokak elmondták. Áldj meg mindnyájunkat, drága Jézusom. Imádlak téged. Áldalak téged. Magasztallak téged. Most és mindörökké. Amen.

Köszöntünk, drága Úr Jézus Krisztus! Itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálát adunk a Te jelenlétedért, hogy itt maradtál közöttünk, hogy tápláljad a mi lelkünket. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket egyen-egyenként, kiválasztottál. A Te teljes értékű gyermekeid vagyunk. Köszönjük, Jézusunk, hogy bennünk élsz, és mi általad, Uram. Hálát adok azért, Uram, hogy kirendelted számunkra az időt, különösen hálát adok az én unokámért, Uram, azért, hogy ezt szerdán megtudta, hogy hely lesz az autóbuszon, és oly boldog volt, mert oly rég készül. Köszönjük, Urunk, hogy vártál bennünket, és vártad az, hogy itt legyünk előtted, hogy át tudjuk adni teljesen magunkat neked, hogy oda tegyük a te szívedbe a mi szívünket, hogy te tudjál, Jézusunk, bennünk megdicsőülni. Hálát adok minden jelenlevőért, minden hallgatóért. Hálát adunk azért, Urunk, hogy itt maradtál közöttünk, és valóban ez nagy áldozat, hogy belőled erőt meríthetünk. Köszönjük a szent miséket, köszönjük, Urunk, hogy minden szent misébe ajánlod magadot, és azt is mondod, Uram, hogy ez az én testem, ez az én vérem, valóban, Uram, erre vágyik a szívünk, hogy belőle táplálkozzunk, hogy ezáltal megerősödjünk. Hálát adok, Uram, ezért az egyházközségért, felszentelt szolgáidért, minden egyes emberért. Köszönjük, Jézusunk, hogy készülhetünk pünkösdre, készülhetünk a Szentlélek kiáradására, de nem csak pünköstkor, hanem nap mint nap, hogy a lélek vezessen, irányítson bennünket, hogy azt tegyük, ami a legfontosabb és ami a legjobb, amely az örök boldogsághoz vezet. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk, drága Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy most kiárasztod a te szeretetedet a mi szívünkben, hogy úgy tudjunk mi is szeretni, ahogy te szeretsz. Azt is mondtad, Uram, hogy áldjátok ellenségeiteket, imádkozzatok értük. Uram, idehozzuk minden rossz akarónkat, irigyeinket, mindazokat, akik rágalmaznak, vagy rosszat mondnak ránk. Áld meg őket, Uram, s adj nekünk kitartást, hogy nap mint nap imádkozni tudjunk értük, áldás kérni, hogy a te áldásod rájuk szálljon, hogy megtérjenek, hogy el ne vesszenek, hogy üdvösségre találjanak te nálad. Köszönöm, Jézusom, a gyermekeket. Köszönöm, Uram, hogy idehozhassuk a gyermekeket, hogy áld meg őket. Már azt mondtad, Uram, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be a mennyek országában. Áld meg, Uram, minden egyes gyermeket, szülőkkel együtt, és add, hogy példák legyenek a gyermekek számára, hogy együtt a család együtt imádkozzon. Hozzád, Uram, mert ahol a te nevedbe összegyűlünk ketten-hárman, te ott vagy. Áldott légy mindazért, Uram, amit fogsz cselekedni. Köszönjük, Szentlélek Isten, köszönjük, hogy itt vagy, kerességünk, bérmálkozásunk által bennünk ész. Segíts, hogy ezt a szent lelket tudjuk nap mint nap kérni, hogy a lélek által megtisztuljunk, a lélek által teljesen betöltődjünk a te szent lelked erejével. Áldott légy, Uram, áldott légy mindazért, amit cselekedtél az életünkben, és amit fogsz cselekedni ezután is. Amen.

Kedves Mára rádióhallgatók, Szent Misét és Mária áltatot közvetítünk Kovásznai Római Katolikus templomból. A Szent Misét Nagy Ferenc baróti segédlelkész mutatja be. A kantori szolgálatot Kercsó Ferenc kantor úr látja el. Meghívjuk Önöket lélekben, kapcsolódjanak be a Szent Misébe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves testvéreim, szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti Mária áhítaton, valamint szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, valamint mindazokat, akik más formában csatlakoznak a mi közös ünneplésünkhöz. Éppen ezért szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vékeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vékem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor tűnő Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok éretten Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál apostol egy ideig a szíriai Antiókiában tartózkodott, majd sorra bejárta a Galaták földjét és Frigiát, lelket öntve valamennyi tanítványba. Eközben egy Apolló nevű, alexandriai származású zsidó érkezett Efezusba. Ékes szóló és az írásokban igen jártas ember volt. Már kapott valami oktatást az Úr tanításáról. Buzgón és helyesen beszélt, és tanított Jézusról, de még csak a János által hirdetett bűnbánati kerességről tudott. Bátor bizalommal kezdett beszélni a zsinagógákban. Amikor ezt Priscilla és Aquilász meghallották, magukhoz hívták, és még behatóbban elmagyarázták neki Isten igéjét. Mivel Ahájába akart menni, a testvérek búzdították, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják őt szívesen. Odaérkezve nagy segítségére volt a híveknek. A nyilvánosság előtt eredményesen cáfolta a zsidókat, a Szentírásból bizonyította ugyanis, hogy Jézus a Mesiás. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony, bizony, mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kértem értetek az atyát. Hiszen az atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az atyától, és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az atyához. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! A mai napon, akik itt összegyűltünk, mindannyiunkat Isten irgalma és ugyanaz a személy iránti tisztelet, szeretet, odaadás, hálás lelkület és belső indítatás vezérelt, hogy itt együtt tekintsünk rá a boldogságos Szűz Máriára, és közösen imádkozzunk, kérjük hadható segítségét és pártfogását életünk minden napjára. A mai napon különösen is hangsúlyos mindannyiunk számára a szűzanyával való találkozás. Az egyház május és október hónapban különösen is a figyelmünket a szűzanya személye felé fordítja, a lorettói litánia és a különböző imádságok elimádkozása során. A Szentírás tanúságtételén keresztül mindannyian ugyanannyit tudunk a szűzanyáról. De mindannyiunknak az életében más és más helyet foglal el, és mindenki másként tekint rá. Másként szemléli az ő életét, és másképpen viszonyul hozzá a hétköznapokban elmondott imáiban, kéréseiben, valamint a személyes szűzanya tiszteletében egyaránt. Ebben az elmélkedésben három olyan kérdésre keresem a választ, ami mindannyiunk életében fontos szerepet játszik. Az első ilyen kérdés, ki számomra a boldogságos szűzanya? A második ilyen kérdés, mit tanultam meg eddig tőle az ő életpéldájából? Valamint a harmadik, milyen lelkülettel fogadom el azt a feladatot, amit Isten ad számomra? És ki tudom-e mondani minden nap, hogy legyen nekem a te igéd szerint? Egy kis csendben mindenki elgondolkodhat önmagában, hogy ki számomra a boldogságos szűzanya a saját hétköznapi életemben és imáimban egyaránt. Kedves testvéreim! A mindennapi imában mindig megjelenik a szűzanya személye, aki mint hathatós közbenjáró kéréseinket Szent Fia elé viszi. És mint a kánai mennyegzőn nekünk is azt mondja, hogy tegyetek meg mindent, amit mond, még akkor is, ha mi hitünk elenyésző, és nem tudunk feltétel nélkül ráhagyatkozni Isten akaratára. Megmutatja számunkra, hogy miként kell helyesen ráhagyatkozni Jézus ígéreteire, a Szentlélek mindent átjáró erejére, mely a keresztény ember számára az életet jelenti. Még akkor is, ha néha úgy érezzük, hogy kész, vége, nincs tovább, feladom, az én erőm idáig tartott, idáig tudott elhozni, ezt tudtam megtenni. Ilyenkor érezzük meg hogyha egy igazi, mély és őszinte fohászt ki tudunk mondani a szűzanya felé, akkor megmutatja hathatós erejét a nehéz helyzetben. Éppen ezért írja Szent Gergely pápa, aki Máriához menekül, az nem téved el. Azonban nem szabad beleesnünk abba a csapdába, hogy csak a nehéz és kilátástalan helyzetben, a nehézségeink idején imádkozunk, és csak akkor fordulunk őszinte hittel a szűzanya felé, hanem máskor is igazi gyermeki bizalommal, hittel és odaadással kell, ami mennyei édesanyánkhoz forduljunk. Nyugodt szívvel felteheti mindenki önmaga számára azt a kérdést, hogy eddig mit tanult el, vagy mi az, amit a szűzanya magatartásából és példájából elsajátított, beépített az életébe, és a mindennapokban alkalmaz. A szűzanya magatartásából, ami mindenkinek leghamarabb eszébe jut, az az engedelmesség és az alázat. Az angyali üdvözlet mozzanatát mindenki ismeri. Sokszor elhangzik az egyházi év folyamán, és sok festmény és más alkotás is teret engedett ennek a fontos eseménynek a láthatóvá tevésében. Ez az első olyan esemény, amikor Mária felfedi igazi személyét, megmutatja mindenki számára az engedelmesség művészetét, amikor kimondja, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. A számára ismeretlen feladatra engedelmesen rábólint, mert tudja azt, hogy ez az Isten akarata. Szent II. János Pál pápa mondja, Mária igenje az egyház hitének kezdete. És ez kell legyen az én személyes hitemnek is a kezdete, amikor alázatosan, feltételek és alkudozások nélkül ki tudom mondani, hogy Istenem, életemben legyen meg a te akaratod. Kedves testvéreim! A szűzanyában lévő alázat egy olyan dolog, amit a mai világ fel sem tud fogni. Az angyali üdvözlet után rokonához megy Erzsébethez, hogy segítsen neki. Betlehemben, miután megszületett a megváltó Jézus Krisztus, menekülniük kellett. A Szentírás nem ír semmit arról, hogy Mária zúgolódott volna, vagy gőgös lett volna azok az események miatt, amelyek vele történtek. A mai világgal ellentétben, amikor az emberek nagy része a büszkeségtől és a gőgtől vezetve mindent kikiabál a világhálón, ami vele történik, mert ez a trend, ez a jó, ez újabban a szokás. Pedig ezzel nem jut előbbre, nem lesznek erkölcsösebbek a tettei. Amit ma kiposztolunk, azt Mária mély csendben és alázatos lélekkel tette meg. Nem kérkedett azzal, hogy szíve alatt hordja a világ megváltóját, a második isteni személyt. Nem rimánkodott, hogy menekülnie kell. Nem jajveszékelt, amikor fiát, Jézus Krisztust látta menni a Golgotára, a nehéz kereszt alatt. Hanem alázattal járta az útját, és erre próbál tanítani minket is. És nyugodt szívvel elgondolkodhatunk, hogy akkor mi az, amit én eltanultam eddig a szűzanyától. Kedves testvéreim! Milyen lelkülettel fogadom el azt a feladatot, amit Isten ad számomra? Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy nem könnyű mindig Isten akaratát elfogadni és szerinte cselekedni. Azért nem könnyű, mert sokszor a világ csillogó-villogó vonzása annyira befolyásol minket, hogy nem vesszük észre Isten mit kér tőlünk, milyen feladatot ad számunkra. Ha nem vesszük észre, akkor válaszolni sem tudunk. Éppen ezért kell nyitott szívvel járnunk minden nap, hogy észrevegyük Isten akaratát, és Máriához hasonlóan mi is vonakodás nélkül vállalni tudjuk azt a feladatot, amit Isten nekünk szánt. Ha le akarjuk mérni magunkban, hogy milyen lelkülettel cselekszünk, elég azt megvizsgálnunk az életünkben, hogy a jó megtételéhez hogyan állunk hozzá. Hogyan állok neki segíteni más problémájának a megoldásában, vagy egy rászorulónak miként nyújtok segítséget, mert ezek mind olyan dolgok, amik megmutatják, hogy rejlik az emberben a jó példából, a tenni akarásból, és mennyire követi a boldogságos szűzanya példáját az én személyes életem. Nap mint nap szembesülünk olyan dolgokkal és tevékenységekkel, amikor szükségünk van arra, hogy Máriával együtt ki tudjuk mondani, legyen nekem a te igéd szerint. Mária előbb hitével fogadta Krisztust a szívébe, mint testével a méhében, tanítja Szent Ágoston. Isten tervére és akaratára a saját életünkben is igent kell mondanunk. Nem elég csak a szűzanya példáját szemlélni, hanem hozzá hasonlóan meg kell tanulnunk nekünk is ezt az igent kimondani, még akkor is, ha néha nehéz, hogy a feladat elvégzése

0: hanem a tetteinkkel is Mária gyermekei leszünk. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjával. Az ő közben járására tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet.
2: Kérünk néged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a világ királynője. Az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek.
2: Kérünk néged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád, ami nagyasszonyunk és pátrónánk. Az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád, ami édes reménységünk. Az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád, a mennyország ajtaja. Az ő közben járására engedd el összes elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezess be őket az örök életre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közben járására hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére. Mindannyiunk és az egész anyaszent egyházia vára.
0: Irgalmas Urunk Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Urunk Jézus, dicsőséges királyunk, a bűnt és a halált legyőzte, és az angyalok csodálatára fölment a mennybe, hogy Istennél értünk, emberekért közben járjon, ítélje a világot, és uralkodjék rajta. Ő nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő embert, sőt reménységgel tölt el minket, titokzatos testének tagjait, hogy követhetjük őt a mennybe, ahová mint az egyház feje és az élet szerzője érkezett. A húsvéti öröm ezért kiáll,

Árad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent István királlyal, és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztusban szeretett jó testvéreim, kedves rádióhallgatók! Szűz Mária köszöntésére jöttünk, hogy az Úr Jézus az ő kegyelmi kutyának éltető vizéből édesanyja közvetítésével egész május folyamán, és most is ezen az áhítaton permetezze lelkünkbe azokat a kegyelmeket, amelyek segítenek minket élni és szentté küzdeni életünket. Ebből az alkalomból ilyen lelkülettel és igen nagy szeretettel köszöntelek kedves minnyájatokat, kedves jó híveket, a Mária Rádió hallgatóit, valamint a szomszédos és távolabbi helységekből ide zarándokolt kedves testvéreimet. De nagy szeretettel köszöntöm oltár testvéremet, a baróti segédlelkész urat, Nagy Ferenc atyát, aki örömmel jött közénk, kovásznai májusi Mária áhítatunkra, szűzanyánk köszöntésére. Köszönjük a szép szentmisét, köszönjük a szép szavakat. Továbbá megköszönöm fiataljainknak, a Kikapcsolsz zenekarnak mai szolgálatát. Köszönöm a Szép Mezei és a Sepsiszentgyörgyi Rózsafüzér társulatok tagjainak a szolgálatát, a soron következő rózsafüzér elimádkozását, valamint a szűzanya szobrának körmeneten való körülhordozását. Úgy szintén köszönjük a díszítésre nyújtott adományokat, a Szép Mezei és a Sepsiszentgyörgyi Rózsafüzér csoportok részéről 200 lejt, és névtelenül ugyancsak díszítésre egy testvérünk részéről 200 lejt. Szeretném bejelenteni, hogy a soron következő Mária áhítatunkat június 3. szombatján, június 20-án tartjuk, délután 5 órától szentségimádás, este 6 órától szentmise, ezt követi a rózsafüzér elimádkozása, majd a körmenet. Testvéreim, mai áhítatunkat saját szándékaink mellett ajánljuk fel elsősorban Szentatyánkért, Leó pápáért, akinek egyéves megválasztását ünnepeltük egy héttel ezelőtt. Továbbá imádkozzunk önmagunk lelki békéjéért, katolikus és keresztény családjaink, népünk és a világ békéjéért. És most fogadjuk a Jóisten áldását.
1: Az Úr legyen.

három püspököt arra választottak ki, hogy igazságunkra jönne az üldözötteknek védelmezője, és népednek jóvásztora legyen. Attól, hogy jelenünk szentjeik között tisztelhessük, tanításai csillája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.

Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigyázz meg bennünket.

0: első szent titok, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál. Mária életében egy csendes pillanatban hangzott el az angyal szava, ne félj. És Mária igen mondott Isten akaratára. Nem értett meg mindent, nem látta előre az egész utat, mégis bizott. Ez az igen megváltoztatta a világ történelmét. Mária nem a bizonyosság embere volt, hanem a hit asszonya. Azért tudott a Szentlélek templomává válni. Nekünk is ezt a nyitott szívet kell kérnünk, hogy Isten bennünk is életre hozhassa szeretetét, békéjét, jóságát. Kérjük ma a szűzanyát, tanítson minket kimondani a mindennapi igeneket Isten felé, akkor is, amikor nehéz, amikor bizonytalan minden, vagy amikor éppen félünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és a lábunk óráján.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek bűvölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az útban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogant.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmazd.

0: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária, miután szívébe fogadta Jézust, nem önmagával foglalkozott. Útra kelt, hogy segítsen Erzsébetnek. Aki valóban találkozik Istennel, az nem zárkózik be önmagába, hanem elindul a másik ember felé. Mária nem csak saját örömét vitte Erzsébet házába, hanem magát, az üdvözítőt, Jézust. És ahol Jézus jelen van, ott öröm fakad, ott élet születik, ott remény ébred. Erzsébet szíve megtelt örömmel. Kérjük a szűzanyját, hogy mi is Krisztus hordozó emberek lehessünk ebben a világban.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkkor, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkkor, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszony.

Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: harmadik szentitok, akit te szentszűz a világra szültél. Betlehem csendjében megszületett az Isten fia. Nem palotában, nem gazdagságban, hanem egyszerűségben és szegénységben. Isten így jött közénk, kicsinyen, végtelenül, szeretetre bízva önmagát. Milyen különös, hogy Isten nem erővel akarta megváltani a világot, hanem szeretettel. Nem félelmet keltett, hanem közel jött hozzánk, gyermekként. Kérjük a kis Jézust, hogy szülessen meg újra családjainkban, szívünkben, közösségeinkben, és hozzon békét oda, ahol nyugtalanság van.
1: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok,

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szült.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rá

0: negyedik szentitok, akit te Sensus a templomban bemutattál. Mária és József bemutatták a kis Jézust a templomban. Felajánlották Istennek azt, aki valójában teljesen az atyái volt. Ez a jelenet az engedelmesség és az odaadás csendes pillanata. Simeon felismerte a gyermekben a megváltót, ugyanakkor fájdalmat is megjövendőlt Máriának. A te lelkedet is törjárja át. Mária ekkor még nem tudta pontosan, mennyi szenvedés vár rá, de továbbra is bízott Istenben. A templomi bemutatás arra hív bennünket, hogy újra felajánljuk magunkat Istennek, de ne csak szavakkal, hanem életünkkel is.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál. Amen.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amen.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

Ötödik szentitok, akit te szentszűz a templomban megtaláltál. Mária és József három napig keresték az elveszett Jézust. Bizonytalanság, aggodalom és fájdalom töltötte el szívüket. Milyen az emberi ez a jelenet. Mária is átélte azt, ami mi is oly sokszor, amikor úgy érezzük, elvesztettük a reményt. Talán velünk is előfordul, hogy az

0: imádság kiüresedik, a hit nehézé válik, és nem érezzük már Isten közelségét. Ilyenkor fontos, hogy soha ne adjuk fel a keresést, az Isten keresést. Ez arra is tanít bennünket, hogy Isten sokszor ott vár ránk, ahol talán nem is keresünk, a csendben, az imában, a templomban, az evangéliumban, a szívünk mélyén. Kérjük az Uranyát, hogy amikor hitünk elfárad, segítsen újra megkeresni Jézust, és örömmel megtalálni őt.
1: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a lelkeket.

minden.

Bizalommal áll velem szeteimben, Jézus Atya,

0: Krisztus kegyelmezzen.
1: Uram, én vallasz nekünk.
0: Uram, én

0: Mester,
1: hogy még
0: a
1: Krisztus
0: ígéretére. Könyörű Urunk Jézus, szentséges anyád egyesének érdemeire kérünk ad, hogy mindazt, amire könyörű

Szegények reménye, megfogyatkozott a kereje.

0: szent életemet. Jöjj el, mert tetetre várunk, mind életünknek egyetlen tartós örömét, tartó lelkünk édes vendégét. Úr Jézus Krisztus, te kisirvalmasan könyörgő népedre, és küldd el szent lelkedet nekünk, hogy mi, aki apostolaim nyomán őt imádsággal várjuk, velük együtt a pünkösdi kegyelmeknek is örvendhessünk. Aki az Atyában és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ami segítségünk az Úr nevében. Uram, hallgass meg könyörgésünket.
1: És a mi járásaink is annak előben.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Mindenható Isten, te helyesen tartod, hogy szentjeid képmását szobrok, vagy festmények alapjában elkészítsük. Így valahányszor szemünkkel képmásukra tekintünk, cselekedeteinkből elmélkedve szent életük példájának követésére utolunk. Kérjük, áldjuk meg ezeket a kegytárgyakat, amelyeket Szent Fiának, a Boldogságot Szűz Máriának, vagy szentjeinek tiszteletére és emlékezetére készítettek. Add kegyelmedet, hogy akik ezek előtt Szent Fiadat könyörögve kéri, az ő érdemeiért nyerjenek oltalmat a Földön, és örök dicsőséget a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Szeretett jó testvéreim, ti néktek, hogy a szép Mária köszöntőn május hónapjában is megjelentetek itt Kovásznán. Most, ahogy jöttünk itt körbe, és bár erős a szél, de mégis olyan simogató, úgy tűnt nekem, mintha azt sugta volna a fülembe, hogy egy hét múlva is vár bennünket a szűzanya, méghozzá Csíksomlyon. Oda is elmegyünk, mert nagyon szeretjük őt. Közeledik a pünköst, a Szentlélek Úristennek az ünnepe. Engedjétek meg, hogy megköszöntselek benneteket ez ünnep alkalmából is. Kívánom, hogy békesség költözzön általa a ti szívetekbe, családjaitok szívébe. Töltse el a béke egész otthonotokat, népünket. A hazautazóknak jó utat, szerencsés hazaérkezést kívánok, természetesen akik még ma autóba kell, hogy üljenek. Továbbiakban szép estét, és kívánom, hogy váljék lelketek és testetek javára az éjszakai pihenés. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg és őrizzen meg benneteket minden rossztól, bűntől, betegségtől, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével!
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Misét és Máriátot közvetítettünk a kovásznai római katolikus templomból. A Szent Misét Nagy Ferenc baróti segédlelkész mutatta be. A kantori szolgálatot Kercsú Ferenc kantor úr látta el. Technikában munkatárs Jánó Ábel. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak, és együtt imádkozhatunk a Kovásznán összegyűlt hívekkel. Engedjék meg, hogy ismertessem néhány szóban a rádió további programját, hamarosan a Műidőnkben, hogy van ez címmel. Ferenc Emese műsora lesz hallható, 21 órától kiáltás, ima a nemzetért, majd a Szentlélek 9. második napi imájának az ismétlését hallhatjuk Csiki Szabolcs atyától. Ezután ima lesz a hivatásokért, majd dr. Sávai János újabb műsora, Befogadni Isten szeretetét, ezt a műsort hallhattuk eddig, az véget ért, és annak valamiképpen a folytatása kezdődik el a mai estén. Az új műsor címe az Imádság bátorsága. Biztatom a kedves hallgatókat, hogy tartsanak velünk, hiszen megszokhattuk már Sávai atyának a lélekhez szóló előadásait. Biztos, hogy ez a sorozat is nagyon szép és tartalmas lesz. 22 órától a Zsolozsma befejező imaóráját, a kompletóriumot végezzük, azt követően a házunk táján Szilágyi László műsorának az ismétlését hallhatják, majd ima beszélgetések az életről, Trepszker Erika nővér és Szűcs Tíme a műsora következik szintén ismétlésben, és a mai estén is a műsorunkat a Vatikáni Rádió friss híreivel fogjuk zárni. A holnapi napon két szentmisét közvetítünk itt a Mária Rádióban. Délelőtt 11 órától Déváról hallhatnak ünnepi szentmisét, majd délután 18 órától Nyárád Remetéről. Én megköszönöm, hogy velünk tartottak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádió hullámhosszán. Áldott szép estét kívánva, búcsúzom önöktől, a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallották, a viszonthallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. A Műidőnkben, hogy van ez című műsorunk keretében ma a kommunikációról fogok egy kicsit elmélkedni, gondolkodni együtt a kedves hallgatókkal, hiszen holnap kommunikációs világnap van, lesz. Mi a kommunikáció? Hogyan beszéljünk valakivel, hogy a másik személy meg is hallgasson és megértsen minket? Hogyan hallgassunk meg valakit, hogy az illető tudja, érdeklődünk, követjük, amit mond? És amikor mondunk valamit, honnan tudjuk, hogy meghallották-e, megértettek-e minket? Ezek mind olyan dolgok, kedves hallgatók, a kommunikációval kapcsolatban, amelyet korábban sosem vizsgáltak meg alaposan, és nem magyaráztak meg. Az emberek tudták, hogy a kommunikáció fontos része az életnek, de mostanáig soha senki nem volt képes sikeresen elmondani bárki másnak, hogy hogyan kell kommunikálni. Sok időn át a kommunikáció témájának nem tulajdonítottak megfelelő fontosságot, és nem foglalták olyan tanfolyamba, amelyet tanulva teljes eredményt lehetett volna elérni. Képességet a jó kommunikálásra. Sok könyv és cikk, amelyet a kommunikációról írtak, nem olyan szempontból vizsgálta a témát, mint ami létfontosságú vagy szükséges része az életnek, és nem mutatta meg, hogyan használjuk a kommunikációt másokkal való kapcsolatban. Úgy beszéltek a kommunikációról, mint amit egy gép képez, de az egész élet attól függ, hogy ismerjük és értsük az alapokat, a kommunikáció legfontosabb és legegyszerűbb részeit. Ahhoz, hogy képesek legyünk bárkivel tényleg kommunikálni, méghozzá nagyon jól, teljesen értenünk kell a témát. Van egy nagyon egyszerű mód, ahogy el lehet mondani, hogy mit jelent a kommunikáció. A kommunikáció egy részecske, elmozdulása a tér egyik részéből a tér másik részébe. A részecske az a dolog, amit kommunikálnak. Lehet egy tárgy, egy írott üzenet, egy kimondott szó, vagy egy gondolat. Például, ha fogunk egy baseball labdát, és odadobjuk valakinek, hogy elkapja, az kommunikációt tőlünk a másik személy felé. Ha azt mondjuk valakinek, hogy szia, az is kommunikáció, pontosan követve a fenti jelentést. Ha valaki küld nekünk egy e-mailt, az is kommunikáció. Egy lépéssel tovább víve ezt a kommunikációra vonatkozó egyszerű kijelentést, van egy teljes és pontos kommunikációs formula, amelyet gondosan kidolgoztak és megörökítettek. Nagyon fontos, hogy ismerjük és értsük a kommunikációs formulát azért, hogy sikeresen használni is tudjuk. Ehhez először nézzük végig a következő szavak jelentését, hogy teljes és világos megértést szerezzünk arról, hogyan szerepelnek az alább megadott formulában. Az ok az a pont, amelyből valami történik vagy elindul. Ha mondunk valamit egy másik személynek, akkor mi vagyunk az ok. A távolság az a térköz, amelyet két pont között van. Például a távolság két személy között lehet egy-két méter. A távolság két város között lehet több száz kilométer. Az okozat az a pont, amely fogad valamit. Ha mondunk valamit egy másik személynek, akkor mi magunk vagyunk az ok, a másik személy pedig az okozat. Ha ezután a másik személy mond valamit nekünk, akkor ő az ok, és mi vagyunk az okozatpont. A szándék egy gondolat, hogy el fogunk érni valamit. Például, ha erős szándékunk van, hogy művésszé váljunk, akkor ez fogja eredményezni azt, hogy azzá válunk. Bármilyen kommunikációnál szándékkal kell rendelkeznünk egy üzenet valakinek való elküldésére ahhoz, hogy a kommunikáció megtörténjen. A figyelem nem más, mint tudatában lenni valaminek, megnézni vagy észrevenni. Ha valakit a nevén szólítunk, ezt általában a figyelme felkeltésére tesszük. Ahhoz, hogy valakihez sikeresen kommunikáljunk, fel kell keltenünk a figyelmét. A duplikáció valaminek a megismétlése vagy másolat készítése valamiről. Ha beszélünk egy emberrel, és említünk neki egy macskát, ő pedig azt gondolja, hogy egy kutyát említünk, az nem duplikáció. Ha érti, hogy egy macskáról beszélünk, és kialakul benne az az elképzelés, akkor duplikációja van arról, amit mondunk. Bármilyen kommunikáció során fontos, hogy a másik személy duplikációt érjen el arról, amit mondunk. A
megértés az a képesség, hogy valaki megért valamit, ami azt jelenti, hogy világos és helyes elképzelése, illetve teljes és pontos tudása lesz arról, hogy valami mit jelent. Amikor kommunikálunk, mindig elő kell idéznünk annak megértését, amit mondunk. A kommunikációs formula ok-távolság okozat szándékkal, figyelemmel és megértéssel párosuló duplikációval. Pontosan ennek kell történnie bármilyen kommunikációs során, hogy az sikeres legyen. Vegyünk egy példát erre a formulára egy kötetlen beszélgetés során két ember között. Egy férfi úgy látja, hogy gyönyörű nap van, és eldönti, hogy megmondja a feleségének, hogy úgy gondolja, remek nap van. Elindítja a kommunikációt, és elég hangosan beszél ahhoz, hogy az üzenet a szájától eljusson a füléig, aki ott ül mellette. Tényleg akarja, hogy tudja, hogy úgy gondolja, hogy remek nap van. Úgy indítja el a kommunikációt, hogy kimondja a nevét, hogy felkeltse a figyelmét. Majd leírja a helyzetet, amit lát, hogy duplikációt érjen el arról, amit ő lát és érez. Milyen szép nap van ma, nézd ezt a napfelkeltét, pompás. A másik fél fogadja a kommunikációt, ránéz a napfelkeltére és megértést ér arról, amit kommunikálunk vele. A kommunikációs forma megnyitja a kaput az egész téma megértéséhez. Ha pontos részeire bontjuk a kommunikációt, láthatjuk, hogyan illeszkednek egymáshoz az egyes részek, és tisztában meg tudjuk érteni az egész témát. És a nagyobb megértéssel javítani tudjuk a formula bármelyik részét, és használni tudjuk a formulát arra, hogy javítsuk a kommunikációnkat másokkal. Most nézzük meg a kommunikációnak a fontosságát az életünknek a vezetésében. Ugyebár, kedves hallgatók, a kommunikáció minden élőlény életében jelen van a Földön. Kommunikáljuk érzéseinket, aktuális állapotunkat, vágyainkat. Kijelenthetjük, hogy az élethez szükséges a kommunikáció. Miért született meg a kommunikáció? Balgasságot is mutathat ez a kérdés, mégis van alapja. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy még annyit se kommunikálunk, mint régen. De szerintem ezt kedves hallgatók is észrevették. Régen, amikor még azt hittük, hogy az életünk kiszámítható, maximálisan tervezhető és urai vagyunk a helyzetnek. Aztán kiderült, hogy nem vagyunk a helyzet urai. Azt hiszem, ezt leginkább a pandémia idején tudtuk megélni. Majd mostanában az körvonalazódik, hogy magunknak sem vagyunk az urai. Az egyik legfontosabb jelenség, ami miatt ezt állíthatjuk, mondhatjuk, az az elhavazódás. Amikor már nincs terv, a cél pedig a túlélés bármi áron. Hova vezet ez? A félelemmel átitatott bizonytalanság mocsaras világába juthatunk, ha továbbra is fenntartjuk, az elhavazódás nyújtotta menedéket. Igen, ez a magyarázat mindenre. Ezzel lehet indokolni, hogy miért nem érünk oda időben, hogy miért nem jelzünk időben, hogy miért felejtjük el, ami a másiknak fontos, hogy időpontunk van az orvoshoz, hogy miért nem akarunk már semmit. Mert el vagyunk havazva. Ez kerül kimondásra, és ami nem mondódik ki, hát tudod, kedves hallgató, hogy te magad mit nem mondasz ki. Szóval az elhavazódás titkos szövetséget hoz létre az emberek között. Neked is, nekem is, nem vagyok egyedül. Be nem fejezett mondatok pörögnek a fejekben, felmentést adva a valóság vállalása alól. Ezért nem tartom túlzásnak, amikor azt mondom, hogy az elhavazódás oly mértékben van jelen, ami veszélyezteti a kapcsolatainkat. A bizonytalanság ingoványos talaján járni nem csak félelmetes és veszélyes, hanem fizikailag is megterhelő, a testünket is próbának veti alá. Azt hisszük, úgy kell az ingoványos talajon járni, hogy senki ne vegye észre, hogy ingoványban vagyunk, miközben mindenki más is ebben van. A magunk feletti uralmat akkor veszítjük el, amikor nem kommunikálunk. Amikor úgy teszünk, mintha stabilak lennénk, de közben semmi sincs rendben.

és sem, hogy ennek soha nincs ideje. Mi lenne a cél? Aminek ideje van, az az öröm. Ez az, amiért van értelme élni. Örömöt pedig akkor élünk meg, ha a saját életünket éljük. A behavazott életek örömképtelenek, mert arra sincs idejük, hogy örüljenek. Önmaguk vagy valami után rohannak, kiszolgáltatva ezzel azokat a helyzeteket, amikben döntéseket kellene hozniuk. Miért nem döntenek? Mert nem döntenek, és a lebegtetésükkel kárt okoznak azok számára, akik döntenek. A magunk életét élni annyi, hogy eldöntöm, hogyan élem az életem. Eldöntöm, hogy én osztom be a saját időmet, még akkor is, ha reggel 8-tól délután 5-ig a munkahelyemen vagyok. Én döntöm el, hogy minek szentelek figyelmet. Eldöntöm, hova és mikor megyek, nem pedig megvárom, kivárom, hogy lesz-e kedvem vagy sem. Én döntöm el, hogy igent vagy nemet mondok valamire. Most értünk el a kommunikációhoz. Miért született meg a kommunikáció? Azért, hogy lehetőséget adjon közléseket küldeni és fogadni, kérdéseket feltenni és válaszokat keresni, legvégső soron kapcsolatot teremteni ember és ember, ember és világ között. Amikor nem kommunikálunk, magunkba zárjuk a világunkat és a világot, amit megtapasztalunk. Ez jellemzően az élet sötét oldalára vonatkoztatva történik. Nem vállaljuk fel azt az állapotot, hogy telítődtünk, elegünk van, elfáradtunk, kiégtünk, nem érdekel senki és semmi. Ehelyett udvariasan hangzik el a varázsmondat: el vagyok havazva. Amikor mindenki vagy a többség visszavonulót fúj, milyen lehetőségünk van az előrejutásra? Sokszoros energiával tudunk előrejutni. Lehet, csak lassabban és lényegesen több energiával. Mert az elhavazódás jelensége azok alatt is megrengeti a földet, akik éppen nincsenek elhavazva. Alkalmazkodni kell ehhez a többség által megélt állapothoz, és csak azután tudnák tovább menni. A farkasok úgy vonulnak, hogy a leggyengébb megy elől. Honnan tudják, hogy ki a leggyengébb? Látják, érzik. Mi nem látjuk, nem érezzük. Nem figyelünk a jelekre, nem kommunikálunk. Helyette elfáradunk, kimerülünk. Az emberi közösségeinkben, társadalmainkban is a leggyengébbek mennek elől, csak mintha ezt még nem fogtuk volna fel, és úgy teszünk, mintha a régi rendszerint haladnánk. Megfordult a világ. Egyének irányítanak tömegeket, most már nem csak a gazdagság és a nagy politika szintjén, hanem a hétköznapokban, a hétköznapi emberek szintjén is. Egyének alkotnak tömeget, és alakítanak ki egy sodródásra épülő életformát, ami kipörget és kiéget. Emberek mennek tönkre a szemünk láttára. Segíteni azon lehet, aki kéri. Aki takarja, titkolja, az elhavazódás állapotába burkolja magát, gyakorlatilag menthetetlen mindaddig, amíg nyíltan nem vállalja, hogy semmi sem érdekli, hogy hagyjuk békén, hogy segítsünk rajta. Néha az segít, ha nem segítünk. Ez csak az élet margójára vetre kell tudnunk. A kommunikáció az egyetlen eszköz, ami visszaadja életünk uralásának lehetőségét. Nézzük meg konkrétan, mi az a folyamat, amin végig kell menni ahhoz, hogy a saját életünket kezdjük élni. Először az embernek magába kell mélyülni, és a saját hangját meghallani, a saját látásmódját megnézni. Talán érthetőbb, ha úgy fogalmazok, hogy a gondolatainkat és az érzéseinket kell megfigyelnünk. Második lépésben azt vizsgáljuk meg, milyen módon kommunikálunk a világ felé a szavaink nélkül. Hogyan nyilvánulunk meg a többi ember az épített és természetes környezetünk felé. A harmadik kérdés az, hogy a többi ember az épített és természetes környezet milyen hatással van ránk. Az első lépésben tett megfigyeléseink finomodni kezdenek ezen a ponton. Felismerhetjük, hogy a világot csak jónak, vagy csak rossznak, vagy elkeserítőnek, csatatérnek, harcmezőnek, virágos rétnek, a csodák végtelen tárházának tekintjük. Hogy minden gyerek hisztis, vagy a tudat magas szintű kifejeződése nyilvánul meg rajtuk keresztül.
Kiderül számunkra, hogyan működtetjük a gondolatainkat,

hogyan fordítjuk le az érzéseinket. Negyedik lépés a szavakban megnyilvánuló kommunikáció. Milyen szavakat használunk a beszédünkben? A jó az milyen? Fantasztikus vagy rohadt? Elhavazódtam vagy elfáradtam és pihenésre van szükségem? A cselekedeteink mit üzennek rólunk? Bátorságot vagy megalkuvás, önzetlenséget vagy mások kirekesztését? A kommunikációhoz két fél szükséges. Van egy adó és van egy vevő, köztük van a közeg. Tekintsük ezeket fizikai feltételeknek. A kommunikáció mentális, érzelmi, tudati alapfeltételeinek is teljesülnie kell ahhoz, hogy a kapcsolat élővé váljon. Figyelem, befogadás, csendben maradás képességei. Nemrég láttam egy filmet, aminek egyik jelenetében indiánok ültek a tűz körül, és történeteket meséltek egymásnak magukról. Lassú volt az egész jelenet. Átjött, hogy minden szónak súlya van. Minden megnyilvánulásnak üzenetértéke van. Az adó és a vevő viszonya figyelemre és a befogadásra épült. Tiszta helyzetek voltak, mert míg az egyik beszélt, a másik hallgatott és figyelt. Majd csendben volt. A csend mutatta meg, hogy a vevő végigmegy az önreflexió útján, az adott helyzethez igazítja válaszát és nem rutinból mond valamit. Arra, amit kaptak, reagáltak, reflektáltak, ezzel értékelték az adót, aki megosztotta életének egy részét velük. Biztonságot teremtettek azzal, hogy a kommunikációt eszközként alkalmazták. Mi tanulhatunk az indiánoktól, hogy a kommunikáció eszköz, út a másik emberhez. Ezen keresztül kapcsolódunk egymáshoz, és értjük meg jobban a világot, ami körülvesz bennünket. Segít eligazodni a bizonytalan helyzetekben. Nekünk, most amikor a bizonytalanságban élünk, kommunikálnunk kell, ha életben akarunk maradni. A visszahúzódás, elszigetelődés, bezárulás az élet leállását okozzák. A válság azért tud elmélyülni, mert a visszahúzódás, a passzivitás, az amúgy is lassabb haladás teljesen meg tudja állítani. Csak az ágyuk bizonyultak erősebbnek a kommunikációnál, történelmi tény. Ágyukra pedig azért volt szükség, mert a kommunikáció kizárólag fizikai szinten zajlott. Ha nem mondom el, mi bajom van, azzal nem adok lehetőséget magamnak a változásra, kedves hallgató. Nem adok lehetőséget a másiknak, hogy segítsen, szeressen, kapcsolatban legyen velem. Kivonom magam a környezetemből, megközelíthetetlen leszek. Szétesik a közösség, aminek a része vagyok. Még egy dolog. Idősek mesélték, hogy a II. Világháborúban, amikor menekültek a katonák elől, összeültek a házukban azok a családok, akiknek a tanyája egy irányban volt. Egyeztettek, megszervezték a menekülést, kommunikáltak. Mi történt? Azon túl, hogy hajuk szála sem görbült, a gyerekeik és unokáik életre szóló barátok lettek. Bár ő a föld másik fel... Bár ők a föld másik féltekéjén élnek, mégis valahogy számíthattak egymásra. Kommunikáltak. Kedves hallgatók, most tartunk egy rövid szünetet, utána pedig folytatjuk a ma esti elmélkedést a kommunikációs világnap apropóján. Maradjanak velünk!

Most a műsor második felében nézzük meg a kommunikáció csapdáit és alapvető szabályait. Kedves hallgatók, van kedvük részt venni egy pszichológiai kísérletben? Ha igen, szükségük lesz néhány segítőre, barátra, kollégára vagy ismerősre. A kísérlet elvégezhető személyesen vagy akár online is. A feladat a következő. Mindenki üljön le egy pár másodpercre, hunja be a szemét és képzeljen el egy asztalt. Hagyjanak maguknak pár percet, hogy lelki szemeik előtt pontosan kirajzolódhasson egy asztalképe. Majd ha kész, nyissák ki a szemüket és válaszolják meg írásban a következő kérdéseket. Miből készült az asztal? Milyen színű? Milyen a formája? Mekkora? Mennyire régi vagy újszerű? Milyen típusú, mire használható? Van-e rajta valami tárgy, esetleg abrosz, tányér, pohár, váza vagy számítógép, papírok, tollak? Ha van kedvük, akár le is rajzolhatják a saját asztalukat, mielőtt összehasonlítanák egymással. Biztos vagyok benne, hogy nem lett két pont ugyanolyan képzeletbeli asztal. Igazam van? Ha egy ennyire egyszerű szó esetében, mint az asztal, ennyire különböző elképzeléseink vannak, mennyire különböző dolgokat gondolunk, ha azt a szót halljuk, hogy megbocsátás, sértés, bosszú, boldogság. A kommunikáció szó jelentése közzétenni, közölni. A szó tövében benne van a köz szótag, ami a közösségre utal, hiszen az ember társas lény. Nem tudunk meglenni egymás nélkül, és nem tudunk nem kommunikálni. Ha egy szót sem szólunk, azzal is üzenünk valamit. Egy párkapcsolati konfliktusnál, ha az egyik fél némasságba burkolózik, azzal is kifejez egy álláspontot ugyanúgy, mintha hajlandó vitatkozni. Persze az ellenkezője is megtörténik, néha jobb lett volna hallgatni, mint elhamarkodottan kimondani valamit. A legtöbb kapcsolati probléma félresírkolott kommunikációból ered. Egy brit kommunikációkutató szerint a kommunikációnak négyféle kategóriája lehet. Az egyik legfontosabb, hogy meghatározza az identitásunkat. A belső világunkról nem csak az üzen, hogy miről beszélünk, hanem az is, ahogyan, amilyen szavakat, szófordulatokat használunk. Beszédünk révén körvonalazódnak egyéni és nagyobb közösségi problémáink, akaratlanul is elárulunk valamit az én képünkről és a dolgokhoz való viszonyunkról. Próbáljunk ki egy egyszerű gyakorlatot. Válaszoljon kedves hallgató önmagával kapcsolatban írásban a következő kérdésre. Ki vagyok én? Mielőtt a válaszait elemeznénk, térjünk rá a kommunikáció második legfontosabb szerepére, ami nem más, mint hogy a beszédünkkel adaptálódunk a környezethez. Az életben maradásunk feltétele, hogy véleményt közöljünk arról, ha valami nem jó, vagy ha jó számunkra és visszajelzést kérjünk a külvilágtól ugyanezekre a gondolatokra. Alkalmazkodásunk része, hogy mielőtt cselekednénk, elmondjuk, mit akarunk tenni, így másokkal megbeszélve változtatni tudunk tervünkön, ha szükséges. A kommunikációt éppen ezért, mintha cselekvésnek is nevezi a pszichológia. Végezzünk el egy másik egyszerű gyakorlatot, válaszoljunk ismét írásban a következő két kérdésre. Milyen jó tulajdonságaim vannak? Miben szeretnék még fejlődni? Ezeket a válaszokat is kielemezzük, de előtte még térjünk rá a kommunikáció harmadik legfontosabb szerepére, ami nem más, mint az affiláció, más szóval a kötődés. A kapcsolódás, a hasonlóság vagy különbözőség, azaz az emberek közötti távolság a szavaink révén is kialakulhat. Ha azt akarjuk, hogy a másik megértsen, akkor is, ha nem pszichológus, a kötődés szót használjuk. Ha azt akarjuk, hogy ne értsen, csodáljon, zavarba jöjjön, az affiliáció szót. Egyetlen szóval hatalmi játszmába hívhatunk valakit, vagy kifejezhetjük az egyenrangúságunk. Ennek megértéséhez ismét ragadjunk tollat, kedves hallgatók, papírt, és arra kérem, írjon egy 5 mondatos levelet az édesanyjának. Nem kell elküldeni, és ne gondolkodjon sokat, csak kezdjen el írni bármiről, és minimum 5 mondatot írjon le neki címezve. Végül nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kommunikáció negyedik faktorát, aki beszél, az irányít. A dolgok kontrollálásának érzése a figyelem magunknál tartása, ami lehet jó szándékú befolyásolás vagy ártott célú manipuláció is, kihallható a szavaink mögül. Válaszoljon egy utolsó kérdésre.
Emlékszik olyan családi tanításra, amit gyakran mondogattak önnek a szülei? Olyan apai vagy anyai jó tanácsra, ami sokszor elhangzott otthon, mint életbölcsesség? Például az élet nehéz, a szépségért meg kell szenvedni. Próbáljon minél több ilyen szlogenre visszaemlékezni, és írja le őket. Most végre kielemezhetjük a kommunikáció négyféle kategóriájára adott válaszokat. Kérdések a következők voltak. Ki vagyok én, milyen jó tulajdonságaim vannak, miben szeretnék még fejlődni, miről írnék öt mondatban édesanyámnak, milyen családi tanításokat, életbölcsességeket kaptam a szüleimtől. Mit írd le először a ki vagyok én kérdésre, kedves hallgató? A nevét, a szakmáját, a családban betöltött szerepét, vagy talán a hobbiával azonosította magát elsőre, vagy valakihez tartozást fejezett ki, esetleg minősítette önmagát pozitívan vagy negatívan? Mit gondol, mennyire beszél az identitásnak elsőre beugró szava arról, amit a legfontosabbnak tart közölni magáról? Mi lehet ennek az oka? Büszke rá, vagy éppen ellenkezőleg ebben a szerepében éri meg a legtöbb konfliktust mostanában? Mindenképpen árulkodó, hogy önmagával kapcsolatban mit kommunikál legelőször. Mit gondol, mennyire adott volna más válaszokat a második kérdésre, ha azután, hogy megkérdeztem, milyen jó tulajdonságai vannak, azzal folytattam volna, hogy miben szeretne még fejlődni, hanem esetleg azzal, hogy milyen rossz tulajdonságai vannak. Mennyiben befolyásolta a választát a kérdés megfogalmazása? Az, ahogyan és amiről beszélünk, megmutatja, milyen viszonyban vagyunk valakivel. A megszólítás, a tegezés, magázás, a szóhasználat mind üzen a beszélgető partnerünkhöz való kötődésünkről. Mit üzen az öt mondatos levele, mennyire bensőséges vagy inkább távolságtartó az édesanyjával való viszonya? Az utolsó kérdés megválaszolása révén időutazásban lehet része, nem csak hátrahaladhat az időben, amikor felidézi a gyermekkorából jól ismert családi életbölcsességeket, előre is utazni fog, ha megnézni, mennyire hatnak ezek a jelenlegi párkapcsolatára, vagy milyen irányba vihetik azt idővel. Szüleink szavai mély nyomot hagyhatnak a lelkünkben. Programokat indítanak be komolyan sem gondolt félmondatok, amelyek közül felnőttként ki kell választanunk, melyek segítenek előre és melyek húznak vissza. Nem csak gyermekkorunk hat ránk, előző párkapcsolataink, barátaink véleménye, tanáraink minősíti szavai mind befolyásolhatják az életünket. Pedig a kommunikáció nem mindig célirányos és kifejező, vannak véletlenszerű közlések is, sőt néha egymásnak ellentmondó információkat kapunk, akár ugyanattól a személytől, akár egy azon vita alatt. A tiszta kommunikáció nehézsége, hogy az érzelmeink rendkívül bonyolultak, és a beszélt nyelv nem is mindig tudja kifejezni, amit érzünk. Az ógörögben például öt szó van a szeretetre. A szénia vendég szeretetet jelent, a sztorgia gyermek iránti szülőszeretetet, a filia a szenvedélymentes erény, az eroszban ott van a vágy, míg az agapé a tiszta, ideális, emelkedett lelki szeretet megnevezése. Ön hányféle szeretetet érez, mikor azt mondja valakinek szeretlek, kedves hallgató? Lehetetlen mindig pontosan megfogalmazni, minden magyarázó, kiegészítő gondolatot elmondani, ezért könnyű félreérteni egymást. Agyunk ugyanis így működik, hogy törekszik a teljességre, ezért ha a szavakban rejlő információ nem elég, a hiányzóakat kiolvassa a környezetből, kontextusból, nonverbális jelzésekből, és időnként olyan üzenetet is belemagyarázunk a szavak közé, ami csak a mi fejünkben él, a beszélgető társunkéban nem. Rosenberg, amerikai pszichológus szerint a szavaink lehetnek ablakok, melyek kinyitnak egymás felé, vagy falak, melyek elhatárolódunk egymástól. Ugyanaz a mondat más szavakkal, más hangsúllyal, más hangerővel, más szórenddel, más embertől hallva, másképp hat ránk. Rosenberg szerint az emberi érintkezés alapfeltétele az együttérzés. Ha őszintén elmondjuk az érzéseinket, a szükségleteinket és a kéréseinket, és ha a másik érzéseit is figyelembe vesszük, sokkal hatékonyabban kommunikálunk. Hogyan néz ki mindez a gyakorlatban? Tegyük fel, hogy péntek este van, és egy férfi igyekszik éppen haza a feleségéhez. Alig várja, hogy végre hazaérjen a munkából, és kezdődjön a hétvége, de amikor belép a lakásba, felesége tágra nyílt szemekkel rohan elé, és azt kiabálja, hogy lehet ilyen érzéketlen, hogy elfelejtette a 15. házassági évfordulójukat.
A férfi hirtelen észbe kap, és miközben felesége arról beszél, hogy neki mennyire nem számít már semmi, bezeg a kolléganői születésnapjukra mindig hatalmas csokrokat kapnak, ő meg még egy szár rózsát se érdemel, a férfi belátja, hogy nejének igaza van, teljesen kiment a fejéből a dátum. Négyféle módon reagálhat. Első verzió, hibáztatni kezdheti önmagát, amiért ilyen feledékeny és figyelmetlen volt, megbántotta a feleségét. Második verzió, hibáztatni kezdheti a munkahelyét, túlterheltséget, hogy szinte már ott éli az életét, és csak a feladataival van tele a feje, nem tud azzal törődni, amivel valójában szeretne. Hibáztathatja a feleségét, amiért túlreagálja a helyzetet, és ekkora cirkus csap, miközben nem megcsalta, csak elfelejtett egy ünnepet. Harmadik verzió, rosszul érezheti magát a történtek miatt, és megfogalmazhatja, mennyire megijeszti a felesége ezekkel az erős indulatokkal, megfogalmazhatja, hogy nem volt szándékos mulasztás, és hogy arra lenne szüksége, hogy megbocsásson a felesége, és pótolják az elmaradt eseményt. Negyedik verzió, az is megtörténhet, hogy a férfi érzékelni kezdi felesége dühét, féltékenységét és férje elvesztésétől való félelmét, érzékelni kezdheti, hogy valójában nem konfliktusra, hanem szeretetre és megerősítésre volna szüksége, és megkérdezheti, hogyan hozzák helyre a dolgot. Nem mindig tudunk a harmadik, negyedik verzió szerint eljárni, empátiával fordulni önmagunk és mások felé. A váratlan helyzet ér bennünket, gyakran ahhoz a kommunikációs stílushoz nyúlunk vissza, amelyet még a szüleinktől tanultunk. Bármennyire is akarunk esetleg másként kommunikálni, mint ahogy ők tették, stressz esetén lekapcsol agyunk tudatos része, és a túlélés érdekében ösztönösen reagálunk. Ha a társunk nekünk támad, és azt mondja, te úgysem értesz meg engem, könnyen vesszük támadásnak, és védekezünk, hogy ez nem igaz, vagy te sem. Nem biztos, hogy kiolvassuk a mondat mögött meghúzódó üzenetet, ami valószínűsíthetően társunk azon szükségletét takarja, hogy szeretné, ha megértenénk a fájdalmát. Hogyan is értenénk ezt, hiszen nem ezt mondta. Mondatával elítélő volt, és nem kért, hanem kijelentett. Rosenberg szerint azonban nincs olyan közlés, amit ne lehetne emberi érzésekre és szükségletekre lefordítani. Egy elfogadó baráttal könnyű kommunikálni, de nehezebb valakivel, akitől elutasító válaszra számítunk. Mégsem lehetetlen, ha követjük módszerét, az erőszakmentes kommunikáció lépéseit. Első lépés, figyeljük meg a történteket. Válasszuk szét az objektív és szubjektív eseményeket, helyzetértékelés és magyarázat helyett fogalmazzuk meg pusztán a tényeket. Második lépés, fogalmazzuk meg az érzéseinket, amelyek mindig vitathatatlanok. Az már értékelés, ha túlzónak, igazságtalannak vagy tévesnek gondoljuk. A másik attól függetlenül érzi, amit érez, hogy mit gondolunk az érzése helyességéről. Hisz egyik érzés, a másik gondolat. Harmadik lépés, mondjuk ki a szükségleteinket. Keressük meg a valódi szükségletet. Nyilvánvaló, hogy a feleség nem az ajándékra vágyik, hanem arra, amit az ajándék szimbolizál. Jelen konfliktus nem jelentene tragédiát, ha ajándék nélkül sokkal jelentősebb gesztusokból érezni, hogy a férje szereti. Negyedik lépés, fogalmazzuk meg, mit kérünk a másiktól. Ahelyett, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre ásnánk magunk a problémába, ahelyett, hogy a témához nem tartozó mellékszálakból drámát vonnánk, kérjünk. A kérésünk legyen pozitív, tehát ne azt mondjuk a másiknak, hogy mit ne csináljon, legyen konkrét, ne általánosságban beszéljünk, legyen teljesíthető és akár elutasítható, és az utóbbi esetben tovább tárgyalható. Ne kiabálj, helyett jobban fog működni, ha a férj azt kéri, üljenek le a nappaliban egy teával. Ahelyett, hogy azt mondaná, elege van az állandó cirkuszból, amit a másik úgy is kikérne magának, megkérheti a feleségét, hogy beszéljék meg a történteket, hallgassa meg az ő oldalást is. A példákban szereplő konfliktusra nincs tökéletes párbeszéd, mint a kedves hallgatók, hiszen a kommunikációnak ez csak az egyik oldala. A feleség nem biztos, hogy erőszakmentes kommunikációra vált, a férje példáját követve. Rosenberg módszere mégis működőképes, használják háborús helyzetekben, béketárgyalásokon, igazságszolgáltatás, mediáció területén világszerte, sőt oktatási központokat hoztak létre a módszer elsajátítására. Ha a másik fél nem követi a négy lépést, segíthetünk neki megfogalmazni az objektív helyzetet, az érzéseit, szükségleteit, és kimondhatjuk vele, mit kér tőlünk. S hogy
Mindezek után ne maradjon félreértés, megkérdezhetjük a másikat, mit értett meg abból, amit mi elmondtunk, mert még a legegyszerűbb szavak esetében sem biztos, hogy ugyanaz a kép jelenik meg a fejünkben. Kedves hallgatók, lehet, hogy egy kicsit nehéz volt követni ezt a mai együttlétet, beszélgetést, elmélkedést, együtt gondolkodást a kommunikációról, de remélem, hogy néhány támpontot, segítséget nyújthattam. Igen, a műidőnkben hogy kommunikálunk, mi ma a kommunikáció, azt mindannyian nagyon jól tudjuk. Én remélem, hogy ez a sok kommunikációs áradat, meg technológia, ami jelen van a mindennapjaink során, segíti és nem leépíti az életünket. Áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánok Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsvárról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony, bizony, mondom nektek. Bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az atyát. Hiszen az atya szeret titeket, mivel ti is szerettek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az atyától, és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az atyához. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók, nem tudom, hogy önöknek, nektek, nem is tudom, hogy milyen felszólítást használjak. Okozott-e nehézséget a kérő ima, és főleg ez a rész, bármit kértek, megadja nektek az atya. És akkor kértem, és nem kaptam meg. Önök így jártak-e? Hogy kell értelmezni, hogy mi történt akkor, vagy... Hát itt jó lenne elbeszélgetni, de na, mindegy, tovább megyek egy lépéssel. Bármit kértek az atyától az én nevemben. És akkor már is itt van valami, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben. De az evangélium vége így fejeződött be, most elhagyom a világot, és visszatérek az atyához. Eljöttem az atyától, és a világba jöttem, és elhagyom a világot. Nem tudom, hogy már sejthető-e, hogy az a kérés, amivel én vagyok, amivel az Istenhez fordulok, akkor az honnan jön? Egy pár szentírási részt szeretnék idézni, hiszen azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap, ugyan mi az életetek, írja Jakab levél. A Máté evangéliumában azt olvassuk, tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. És akkor tovább szabadon idézném, mi azt sem tudjuk, mire van szükségünk, segítségünkre van a lélek. Azt sem tudjuk, mire van szükségünk. Itt eszembe jutott évekkel ezelőtt, amikor Pál Feri atya elmélkedését, előadását hallottam, és akkor ezt fejtegette, hogy ha megfigyeljük bármelyik vágyainkat, bármilyen szükségleteinket, és hogyha nem a felületen leszünk, a felszínen, hanem a legmélyebbre megyünk, az mindig jó. És az engem nagyon elgondolkodtatott. Vagyis akkor másképpen fogalmaznék. A kérő imádságban megfogalmazom, hogy atyám, add meg ezt nekem. Vajon az önmagammal való ismeretben, az önmagamhoz való hűségben, identitásban, intimitásban mennyire vagyok? A mély vágyaimat fogalmaztam meg, vagy egy felszínes vágy fogalmazódott meg bennem?
Azt mondja a Szentírás, hogy mi azt sem tudjuk, hogy mire van szükségünk, a lélek segítségünkre siet. És akkor már a záró gondolat fele közeledek. Én azt gondolom, hogy Uram, segíts engem, támogass engem, hogy a lélek által egyre jobban önmagamat fölismerhessem, megismerhessem. Ezt másképpen úgy is mondják, hogy önismeret. Önmagam feltárása, önmagam megismerése, a mély vágyaimnak a feltárása is, a szívemnek a hangjait fölfedezve, önmagamat egyre mélyebben megismerve, tudjam megfogalmazni Isten felé a szükségleteimet, a kéréseimet. Mert mi azt sem tudjuk, hogy valójában mire van szükségünk. Még egy gondolatot ide tennék, kedves Mária Rádió hallgatók. Nem tudom, ha jó pár évtized magunk mögött van, akkor ezt tapasztalhattuk, ezt a dolgot, hogy hát 20 éves koromban ezt így láttam. 30 éves koromban már úgy láttam. 40-50 év már másképpen látom. Mert mi azt sem tudjuk, hogy mire van szükségünk, segítségünkre siet a lélek. Ténylegesen azt gondolom, hogy Szentlélek Úristen, árasz ki kegyelmedet, segíts engem az önmagam megismerésében. Mert akkor, amikor kérést fogalmazok meg, valójában önmagam legmélyebb vágyai fogalmazódnak meg, vagy valami felszínen akadtam el. És akkor tényleg zár a gondolat, segítségünkre siet ebben a lélek, és ugyanakkor egy kemény munka állna a hátunk mögött, ami mindennapos, ezt úgy mondják, hogy önismeret. Önmagunk egyre jobb föltárása, megismerése a Szentlélek által.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Szentlélek 9. második nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült világ. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Az emberi élet egyik legmegrendítőbb tapasztalata, amikor úgy érezzük, egyedül maradtunk. Egyedül a családban, egyedül az egyházban, egyedül a világban. Ilyenkor felmerül a kérdés, kell-e, hogy fájjon ez az egyedül lét? Hiszen egyedül ragyog az égen a nap, mégis fényt is, életet áraszt. Egyedül áll a hold a sötétség közepén, mégis bevilágítja az éjszakát. A szélből sincs kettő, és a kék ég is egyetlen. Egyedül vagyok, mert Isten egyetlennek teremtett. Nincs még egy olyan, mint én. Egyedül, mint az Úr, aki maga mondja, rajtam kívül nincs más. Éppen ezért az egyedülét nem csupán teher, meghívás is lehet, hogy ebben a csendben rátaláljunk Istenre. És ha őt megtaláljuk, akkor az élet értelme is lassan kibomlik előttünk. Sokszor mondjuk, minden elmúlik. De az életszentség nem abból áll, hogy erényeket gyűjtögetünk, mint valami lelki kincstárban. Az életszentség épp az, hogy Isten jelenlétében járunk, és hagyjuk, hogy ő formáljon bennünket. Hogy Jézus Krisztussal rendszeresen találkozzunk, az imádságban, a szentségekben, a hétköznapok csendjében. A Szentlélek 9. második napja arra emlékeztet, a találkozáshoz idő kell. Nem elég néhány külső gesztus. Nem elég a megszokás. Sokszor mégis így.

ő mindig időt szán ránk. A kérdés csak az, hogy mi szakítunk-e időt az örökkévalóra. Megtanulhatjuk és majd gyakorolhatjuk, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolat olyan közelséget ad, amely minden emberi barátságnál értékesebb. Mert aki megtalálja Istent, az önmagát is megtalálja. És aki az ő szeretetében él, az soha nincs igazán egyedül.

Urunk, küldd el szentelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld ura, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az egyedül lét csendjében. Taníts meg felismerni, hogy egyedül lenni nem elhagyatottság, hanem meghívás. Megtalálni téged, aki közelebb vagy hozzánk, mint a saját lélegzetünk. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkivalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás és a benned való élet.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelki pásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét, áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a szent

ne csak nézz, és hallgass.

merünk imádkozni. A valaha aláírt legmagasabb kockázati határ a pap ajkán maradt közvetlenül az átváltoztatás után. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk már imádkozni. A merni a bátorság, a merészség, a kifejezett kockázatvállalás szava. A visszanemtérés tudatos lehetősége. Rossz időben merek indulni. Ami pedig a cselekvést illeti, bolond, háborgó sugalmazás, megkísérlem a lehetetlent, mindent megmerek mindenért. A történelem azt tanítja nekünk, hogy olyan dolgaid legyenek, amelyek soha nem voltak, olyan dolgokat kell megtenned, amiket soha nem tettél meg. Igen, a szakadék szélén rájöttem a legfontosabb dologra, suttogta Zorba. Ó, igen, és mit értettél? Kérdezte az ember. Csak az repül, aki meri megtenni, vallotta Zorba. Csak az imádkozik, aki megmeri tenni. Új sorozatot indítunk, Így merünk már imádkozni címmel. A Szent Misén résztvevők számára ismerős szavak, és talán különösen is hangzók, a mi atyánk imádságát bevezető felszólítás, bátorítás. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk már imádkozni. Szikora Robert zenész, zeneszerző vallomásával kezdem. Gyerekkorom óta imádkozom. A nagymamám tanított meg imádkozni. Alig tudtam beszélni, de már imádkozni tudtam. Természetesen a mi atyánk volt az első, az Üdvözlégy Mária, a hiszek egy, no, az már nagyon hosszú volt. Így aztán az volt az egyetlen gondom, amikor a saját szavaimmal kellett imádkozni. De hát nagymamám mindig azt mondta, hogy az imádság az egy édes dolog, a Jézussal való beszélgetés az egy finom dolog. Pál apostol meg azt mondta, hogy amikor imádkozunk, akkor a Szentlélek azonnal csatlakozik az imánkhoz, és gyakorlatilag ő folytatja az imád bennünk. Az emberi szavak nem tudják kifejezni azt, és nem tudunk úgy imádkozni Istenhez, mint ahogy a Szentlélek imádkozik bennünk az Atyához. Rájöttem arra is, hogy az imádságot egész életünk során tanulnunk kell. Tehát nincs olyan, hogy megtanulunk valamit, mert az imádság olyan dolog, hogy nem lehet azt mondani, hogy tudok már imádkozni. Én sokáig úgy voltam vele, hogy az én imám akkor volt hatékony, ha hangosan imádkoztam. És a saját hangomat hallottam a fülemben, hogy dicsérem az Urat. És mindig úgy kezdődött az imám dicsérettel, az Úr dicséretével. Aztán rájöttem arra, hogy a keresztségben megkaptuk Jézus Krisztusban azt, hogy ő az isteni természet részesévé tett minket, és amikor mi imádkozunk, akkor az Krisztusban való ima. Krisztus is imádkozik bennünk, és amikor az Atyához imádkozunk, akkor Krisztus velünk imádkozik. Ez egy biztos pont az életemben. Valamikor a 80-as években megkaptam a mi atyánkot, az Úr imáját arámi nyelven, ahogy Jézus Krisztus tanította azt nekünk. És az megdöbbentő volt számomra, hogy az eredeti nyelvben az atya azt jelenti, hogy édes apucikám, vagy hogy jó apu, tehát az apának egy nagyon beszézett, gyönyörű változata. Ez annyira megdöbbentett, hogy ezt az imát mondva, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, próbálom úgy előkészíteni az agyamban, a szívemben, hogy ez a mi apukánk, hogy még közelebb jöjjön. Jézus Krisztus azt akarta, hogy mindig közelebb jöjjön hozzánk az imádság és az atya. Az is fontos, hogy az imámban mindig úgy legyen, ahogy Jézus Krisztus a Getszemáni kertben mondta, hogy minden úgy legyen, ahogyan akarod, ahogy te akarod. Ezt a jelentőséget nem szabad elfelejteni az imánkban, hogy persze beszélünk, de mindig ez legyen a vége az imádságunknak, hogy Uram, te úgy is jobban tudod, hogy mi kell nekem, legyen úgy, ahogy akarod. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ne úgy imádkozzunk, mint a pogányok. Ne fecsegjünk az imádságban. Pontosan tudja az Atya, hogy mit szeretnénk,
Azt a pogányok szokták úgy, hogy minél többet beszélnek, azt gondolják, hogy a Jóisten annál jobban meghallgatja őket. Az életben nagyon nehéz helyzetbe kerültök és imádkoztok, akkor pontosan rá fogtok jönni, hogy az ima egy nagyon rövid dolog. Az egy kiáltás, ahogy Jézus Krisztus kiáltott a keresztfán. Én voltam már ilyen nagyon nehéz helyzetben, akkor csak azt tudod mondani, segíts. Ráordítasz szinte Krisztusra, egész életemben megvallottalak téged, most segíts. Most szükségem van a segítségedre. Ez lehet, hogy nagyon durva, de ezt az Atya érti Krisztusban. Az apostolok is megjárták ezt az utat. Hallgassuk csak Márk személyes tapasztalatát az evangéliumból. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, menjünk át a túlsó partra. Ő pedig ott hagyva a sokaságot, csatlakoztak hozzá, minthogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Lukács beszámolójában azonban elmondja, hogy a tanítványok félelmükben kiabáltak, Mester, Mester, elveszünk. Az imádság. Életünk Istenben, folyton tanuljunk, mint az életet. Atya, enélkül, hogy mondanánk, anélkül, hogy hallanánk ezt a szót, nem lehet imádkozni. Kit imádkoztok, a mindenható Istent? Nagyon messzire van, nem sikerül közelről hallani. Jézus sem hallotta. Kit imádkozom? Kozmikus Istent. Ki ment divatból ezekben a napokban, hogy egy világ mindenségbéli Istenhez imádkozzunk? Tipikusan egy lájtos, sok Isten hívő kultúra fölfogása volt. Imádkoznod kell az Atyát. Kemény szó az Atya. Imádkoznod kell azt, aki nemzett téged, az életet adta neked. Mindenkinek adta, annyi biztos. De ez a mindenki nagyon névtelen. Neked adta, nekem adta, és annak is, aki elkísért téged az utadon. Ismeri egész életedet, azt, ami jó, és azt, ami nem annyira jó. Ha nem ezzel a szóval kezdjük el az imádságot, nem csupán szánkkal, hanem szívvel, akkor nem tudunk keresztényül imádkozni. Van apánk, nagyon közel, aki átölel. Mind azok a küzdelmek, aggodalmak, amelyek foglalkoztathatnak, bízzuk az Atyára, ő tudja, mire van szükségünk. De milyen értelemben Atya? Az én apám, nem, mi Atyánk. Mert én nem egyetlen gyermeke vagyok, senki közülünk nem az, és ha nem tudok testvér lenni, nehezen válhatok ennek az apának gyermekévé, mert ő mindenkinek az apja. Az enyém biztosan, de a többieké is, a testvéreimé is. És ha nem élek békében testvéreimmel, akkor nem mondhatom neki, hogy apa. Nem imádkozhatunk ellenségekkel a szívünkben. Nem könnyű testvérekkel és ellenségekkel a szívünkben élni, ez is igaz. Tudom, nem könnyű. Apa, én nem tudom mondani, hogy apa, valahogy nem jön a számra. Igaz, nem értem. Nem tudom mondani, hogy a miénk, mert a testvérem, az ellenségem ezt tette velem, meg ezt és még ezt is. Menjenek a pokolba, nem az enyéim. Valóban nem könnyű, de Jézus megígérte a Szent Lelket. Ő az, aki megtanít bensőnkben, szívből, hogy mondjuk az egész szívünkkel, Atya, és azt mondjuk, hogy a miénk. Kérjük a Szent Lelket, tanítson minket mondani az Atyát, hogy ki tudjuk mondani, hogy a miénk, megbékélve minden ellenségünkkel. Ezeket a kissé merész szavakat Marco Pozza atya egy börtönlelkész Ferenc pápával folytatott beszélgetései alapján készült könyvében írta.
Tulajdonképpen a mi atyánkról beszélgettek az olasz televízióban, kendőzetlen, nagyon őszintén mély kijelentésű szavakkal és jelentőségű szavakkal, arra tanítottak, hogy érdemes hozzáfogni az imádsághoz lélekben és igazságban. Jézus egyszerűen nem azért bízta ránk ezt az imádságot, hogy legyen valami imádság mintánk, amellyel Istenhez fordulhatunk. Ezzel az imával meghív, hogy úgy forduljunk az atyához, hogy testvérnek ismerjük fel egymást, és éljünk együtt. Jézus megláttatja velünk, mit akar jelenteni az, hogy az atya szeret minket, és kinyilvánítja nekünk. Hogy az atya ugyanazzal a szeretettel akar minket szeretni, amellyel öröktől fogva szereti az ő fiát. Remélem, hogy mindannyian, miközben mondjuk a mi atyánkot, jobban fölfedezzük, hogy ő szeretett, megbocsátott, a Szentlélek harmatjában megfürdött, és így képes szeretni, és a maga részéről megbocsátani testvérének és nővérének. Akkor lesz valami elképzelésünk, hogy milyen a mennyország, mondta Ferenc pápa. Persze bajban vagyok, amikor újból az imádságról, sőt a mi atyánkról kezdek beszélni. Egy trappista szerzetes mondta, csak akkor beszéljenek az eukarisztiáról, ha már eltöltöttek 5000 órát a tabernákulum előtt, természetesen térden. Akkor legjobb lesz magát a szent lelket kérnem, aki elvezet a teljes igazságra, az imádság igazságára. Az egyház az imádságról szóló tanításban hangsúlyozza a test-lélek egységét, de nem veszíti szem elől, hogy az imádság megvalósulása valamikor szívünk az Úrnál van, írta Várna Jakab ferences atya. A kommunikáció a kapcsolataink során szintén rászorulunk szavakra és jelekre. Ott él viszont bennünk a közvetlen szavakra nem szoruló kommunikáció vágya, a csodájé, hogy egyszer valaki szó nélkül megért minket, és mi is őt. Ennek előízét nyújthatja egy beszélgetés csöndje, valamely együttlét összhangjának élménye is. Erre utal beszélgetéseink csalódása is. Szavakkal kell beszélnem, de éppen a szavak miatt nem értenek meg. Maradt valami, amit nem tudtam kimondani. A föltámadással minden akadály elhárul. A teljes kommunikáció, közlés uralma ez. Abszolút közösség a személyekkel és a dolgokkal. Az ember, aki ezután szellemi test, kozmikus jelenléthez jut, amint látjuk, az Isten útjainak célpontja a testember, aki teljesen átalakult és tökéletes megnyillássá, kommunikációvá, kapcsolattá lett. A kapcsolatközlés és az imádság egyaránt a szeretet cselekedete. Akarja a másik létezését, távol áll tőle a manipuláció vagy az uralkodás. A szeretetben hatékonnyá váló hit megnyilvánulása, az emberré válást segítő közlés kommunikáció. Tehát a kommunikáció és az imádság végső soron ugyanazt a titkot érinti. Az Isten és ember szeretet Jézustól kinyilatkoztatott egysége miatt. Úgy is fogalmazhatunk, hogy egyedül Jézus Krisztus tanítása miatt vetődik föl egyáltalán a kérdés, imádság-e a kommunikálás, a közlés, imádság-e a másik emberrel való kapcsolatunk? Ha Jézus nem azonosítaná magát olyan mélységgel a rászorulóval, és egyúttal nem kötné üdvösségünket a hozzá fűződő viszonyhoz, akkor vallásunkból hiányozna ez a kérdés. Éppen az evangéliumi Jézus ajkáról olvashatjuk le az imádságként elfogadható közlés, kommunikáció három fenti jellemzését. Tehát a találkozásai során Jézus a szavakon, a cselekedeteken, gesztuson kívül megérinti a másik ember végső valóságát, amit az evangélium már hitnek nevez. Ezzel az illető már hozzá kapcsolódik Jézushoz, érinti valóságát. Aztán
Jézus fáradhatatlan odafordulása a másik emberhez, és lankadatlan hűsége annak valóságához, annak a szeretetnek a konkrét formáját mutatja, amellyel Jézus viszont szereti az atyát. És harmadsorban az imádságban az atyától jövő megbocsátást függővé teszi a másik embernek való megbocsátástól. Ő maga hirdeti Isten és ember szeretet egységét. Máté evangéliuma 25. fejezetében saját jelenlétének helyeként jelöli meg a rászoruló embert. Jézus megosztja idejét, az atya imádása és a tanítás, igehirdetés, gyógyítás között. A nép nagy tömegben tódult hozzá, hogy hallgassa és a betegségéből gyógyulást nyerjen. Ő azonban inkább magányos helyekre vonult vissza, hogy imádkozzék. Nos, az imádság. De ugyanígy Jézus kommunikációja is, közlése is. Ez nyilvánul meg a Zakeus történet kapcsán. Mit tett Jézus tulajdonképpen? Mert vitathatatlan, hogy tőle ered ez a változás. Mindez egy szempillantás műve a Szentírás szerint. Jézus személyének pillantásáé, ahogyan rátekintett Zakeusra, ez visszanyerte méltóságát, tekintélyét, önbizalmát. Ettől a szempillantástól kezdve képes volt Zakeus változni. Isten az egyetlen Úr, aki nem rabszolgává tesz, hanem támogatja a szabadságot. Valójában mi értelme szabadnak lenni, ha nem tudjuk, mi a szabadság értelme és célja? Az ember a másokkal való kapcsolatában válik emberré. Akkor lesz valakivé szabaddá és öntudatossá, amikor szeretettel bátorítólag tekintenek rá. Jézus pedig tudatosan neveli tanítványait egy másfajta közlésre, kommunikációra, ahol nincs ítélkezés, de van felelős beszéd. Jézus a kommunikáció, a közlés új világába vezeti be tanítványait, bennünket is, amelyről saját személyre bizonyítja, hogy valóban emberré válást segítő kapcsolat. Ez az új viszonyulás az evangéliumokban, az Isten országa nevet viseli, és ennek keresésére indít minket Jézus imádságunkban és emberi kapcsolatainkban egyaránt. Lászlóki Aladár, erdélyi költő, író fohászával zárom. Uram, ha mióta hullámod elkapott, láttam a tetőt, és láttam az alapot. Mártottál szeretett tüzedbe, jegedbe, s itt viszel fellekként függve és lebegve. Amikor elengedsz, elhagysz, és lehulladsz, ne küldj el. Elég, ha megmondod, lehulhatsz, s elmegyek ablaknak, üvegnek, határnak, melyen az igéid kijárnak, bejárnak. Leérek langyos és tavaszi szelekbe, leszek a doboz, mely fényeket ereszt be, megtelve illattal, színekkel, kegyekkel, mögötted látható messzi kék hegyekkel, leszek az esőd, csak zuhanok keresztül tornyaid Erdélyén, ahol csak kereszt ül. S ha majd a helyemen már úgysem keresnek, leszek a semmid. Csak engedd, hogy lehessek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt ét, napot, a munkás fáradt testeket az éjcsendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcot, fényességét.
1: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Áldjátok az Urat minnyájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úrházában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja.
1: Könyörögjünk.
0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Égi királynő, örvendezz, alleluja. Mert...

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják, nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket Nyárád Remetéről, illetve Déváról, a páduai Szent Antal plébánia templomból közvetítjük. És itt rögtön megragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem mind a két plébános atyának, Déván pedig a segédlelkész atyának is, hogy vállalták erre a hétre a közvetítéseket. Köszönjük a kántoroknak is a szolgálatát, és nem utolsó sorban köszönjük azoknak is, akik a technikát kezelik, és így lehetővé teszik a közvetítést, mindenkinek a szolgálatát. Isten fizesse, nagyon szépen köszönjük. A mai napon lesz a Nyárád Remetei templom búcsúja. Urunk mennybe menetelének tiszteletére van szentelve a templom. Ezt a búcsús szentmisét hallgathatjuk meg délben 1 órai kezdettel, majd este 6 órától is lesz egy ünnepi szentmisénk Déváról. Holnap pénteken reggel 8 órától közvetítjük a szentmisét Nyárád Remetéről, majd este 6 órától Déváról. Szombaton reggel 8-tól ismét Nyárád Remete lesz a közvetítés helyszíne. Szombaton este 6 órától pedig Kovásznára kapcsolunk a szentmise, a Mária áhítat keretében lesz hallható, hiszen a hónap 3. szombatjáról van szó. Vasárnap 2 szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban. Délelőtt 11 órától közvetítjük a szentmisét Déváról, előtte 10 óra 20 perctől a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen, este 6 órától lesz a másik szentmise Nyárád Remetéről. Jövő héten a szentmiséket a Csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük majd. Kedden reggel 8 órától lesz a szentmise, hétfőn, szerdán, csütörtökön viszont 7:30-tól kezdődik a szentmise. A délutáni szentmisék este 6 órai kezdettel lesznek hallhatóak. Pénteken, akkor már itt besűrűsödnek az események, reggel 6 órától közvetítjük a székelyudvarhelyi Kis Szent Terész plébánia templomból a gyalogos zarándokoknak az induló szentmiséjét. Reggel 8 órától lesz egy újabb szentmisénk délvidékről, és este 6 órától lesz a kegytemplomból az a szentmise, ami megnyitja a csíksomlyói búcsú ünnepkörét. Szombaton délben 12:30-tól lesz a búcsús szentmise a Nyeregből közvetítve, előtte természetesen a megszokott módon lesznek aztán mindenfélék ott közvetítve, ami ehhez kapcsolódik. Délután 5 órától a Csángó szentmisét közvetítjük a Csobotfalvi plébánia templomból, vasárnap pedig 9:45-től kezdik a rózsafűzért végezni, majd 10:30-tól az ünnepi pünkösdi szentmise a Csíksomlyói kegytemplomból. Este 6:30 órától pedig Székelyudvarhelyre a gyalogos zarándokok, amikor visszatértek, akkor a Rákóczi Centerben lesz egy újabb szentmise, ezt megint közvetítjük. Pünkösd hétfőtől kezdődő héten az egyik helyszínünk Szováta lesz, a másik pedig Szilágycse. Szovátán a templom Szent Háromság tiszteletére van szentelve, úgyhogy Szent Háromság vasárnapján ott búcsús szentmise is lesz. Ami említésre méltó még azon a héten, május 29-én reggel 8 órától Kolozsvárról a Szent Mihály templomból a teológiának a 30. évfordulója tiszteletére egy hálaadó szentmise lesz, ezt is közvetítjük majd. Június 1-től 7-ig tartó héten az egyik helyszínünk Lázárfalva lesz, ahol ugyanis a templom Krisztus szent testének és vérének tiszteletére van szentelve. A búcsút egyébként nem a napján csütörtökön, hanem vasárnap tartják majd. A napján
Székely udvarhelyről közvetítjük majd a Patkóból, a Szabadtérről, ugye ott a főtér közeléből a Szentmisét, ahogy ezt minden évben szoktuk. A kiegészítés pedig a Csíksomlyói Kegytemplomból lesz, és azon a pénteken elkezdődik majd Szatmáron a Jézus szíve 9-ed. Másik héten, június 8-ától kezdődően, természetesen esténként folytatódik a szatmári Jézus szíve 9-ed, reggelenként pedig a Mária Rádió nagyváradi stúdiójából kellene, ugye csak az most felújítás alatt áll, tehát a mellette levő Szent József templomból közvetítjük majd a szentmiséket. És akkor eljutottunk június 15-től kezdődő héthez. Itt az egyik helyszínünk már megvan, ez Szilágysomlyó lesz, és ehhez keresem a másik helyszínt. Igen, a következő hétre viszont már megvan minden, június 22 és 28 között már sikerült megszervezni a közvetítést. Krasznabéltek lesz az egyik helyszínünk, ahol azon a szombaton búcsús szentmisénk lesz Szent László király tiszteletére. A másik helyszínünk pedig a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templom, ahol szintén búcsús szentmisénk lesz azon a héten Keresztelő Szent János születése tiszteletére, és amire trédummal is készülnek egyébként. És akkor június 29-től kezdődő hét következik. Azon a héten elkezdődnek a papszentelések és a primíciák. Ugye Szent Péter és Pál apostolok ünnepén lesz a papszentelés Gyulafehérváron, és ugyanazon a héten szombaton, július 4-én a Szatmár Németi Székesegyházban is lesz papszentelés. Az első primícia is meg lesz már azon a vasárnapon, július 5-én Aknasugatagon, és ennek tiszteletére akkor onnan lesz az egész heti közvetítés. Ezt még meglátjuk, hogy a másik helyszín, a másik templom melyik lesz, onnan kiegészítjük ezeket. Az azt követő héten is lesznek primíciák. Lövétén lesz az egyik, illetve Csobotfalván a másik primíciás szentmise. És pillanatnyilag itt tartok a szentmise közvetítések megszervezése kapcsán, és itt elmondanám, hogy az elmúlt hétvégén kicsit fárasztó, de nagyon szép hétvége volt. Elmentünk ugye ünnepelni Sepsiszentgyörgyre. A hűséges hallgatók biztos tudják és követték, és az elmúlt szombaton délután 3 órától szentmisénk volt és szentségimádásunk az ottani Szent József templomban. Ez alkalommal megünnepeltük a Sepsiszentgyörgyi stúdió 12. és az Erdélyi Mária Rádió 20.

össze az ünneplést. És akkor így május 9-én, tehát az elmúlt szombaton volt Sepsiszentgyörgyön. Nagyon szép ünnepségünk volt, el is jöttek még Brassóból is, Kovászna megyéből is több helyszínről az önkénteseink. Én személyesen is nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak. Az önkéntesek is sokan örültek nekem is, engem többnyire ismernek, mert éveken keresztül én jártam abban a körzetben is önkéntes találkozókat tartani, és mondták, hogy hát hiányzom, még jöjjek máskor is. Különösen örültek Timinek, aki Szatmárnémetűből jött, ami tényleg nagyon messze van, hát elmondhatom, hogy Nagyvárad is nagyon messze van, de Timi még Nagyváradig is el kellett jöjjön 130 kilométert egy busszal, hogy aztán velem együtt jöjjön autóval Sepsiszentgyörgyre, visszafelé jövet pedig még hosszabbra vettük az utat, hiszen az ünneplés végén akkor el is indultunk, és Cserna keresztúron aludtunk, aznap este későre érkeztünk meg oda, reggel 9-től pedig részt vettünk a vasárnapi szentmisén a Cserna keresztúri katolikus közösséggel együtt, azt a szentmisét közvetítettük is, és természetesen vittem magammal különböző Mária Rádiós tárgyakat. Timit is beharangoztam már azelőtt vasárnap, hogy megismerkedhetnek vele az ottani kedves hallgatók. Igen, erre valóban lehetőség is volt. Sokan örültek Sepsiszentgyörgyön is, Kézdivásárhelyen is, hogy összetudták kapcsolni a hangot az arccal. Ugye mindig ennek örülnek a hallgatók, amikor egy olyan munkatársal találkoznak, akit eddig csak a hangjáról ismertek. És igen, tehát ez egy szép emlék volt. Ugyanakkor onnan nagyon gyorsan leszereltük a mobil stúdiót, és átvittük Dévára, a Páduai Szent Antal templomba. Ott részt vettünk egy másik nagyon szép szentmisén, ahol első áldozás volt, hát az tényleg nagyon szép volt, a gyerekek nagyon-nagyon aranyosak voltak, tele volt a templom, mindenkiről sugárzott az öröm. Hát természetesen ez nem a legtökéletesebb alkalom volt a Mária Rádió reklámozására, de ott voltunk, ott is volt egy asztalunk a Mária Rádiós tárgyakkal a szentmise végén, és azért ott is volt néhány hallgató, akivel el tudtunk beszélgetni. Cserna keresztúron is, Déván is jöttek oda kedves hallgatók, hűségesek, ugye, és mondták, hogy mennyire szeretik a Mária Rádiót, Timinek is nagyon örültek, és volt olyan hallgatónk is, aki elmondta, hogy a Mária Rádió által tanult meg jobban, rendesen imádkozni, és hogy a rádióval szoktak imádkozni rendszeresen, többen is össze szoktak gyűlni, ilyenkor különösen a délután 3 órai irgalmasság rózsafűzére, elimádkozására, és úgy intézik általában, hogy elmennek valakihez, aki házhoz vagy ágyhoz kötött beteg, és ott imádkozzák a rádióval együtt az irgalmasság rózsafűzéjét, és így akkor bevonják azt a hallgatót is, aki amúgy ő már nem tud eljönni a templomát. Ez nagyon-nagyon szép dolog, örülök ennek, bár vannak hallgatók, akik most járnak templomba, de elmondták, hogy télen, amikor hideg, csúszó, stb., akkor nem mernek elindulni ők maguk sem, és hogy abban az időszakban még többet adott nekik a Mária Rádió, hiszen a lakásban, a házban rekedtek, és nem mertek a templomba járni, ugye, akik idősebbek és nehezebben mozognak, amikor csúszós az út, akkor nem mertek elindulni, meg talán aki a hideget sem bírja, akkor esetleg a fűtetlen templomokkal, vagy kicsit fűtött templomba nem bírtak ülni, és ők is nagyon-nagyon hálásak voltak, hogy ebben az időszakban mi tartottuk bennük a lelket. Tehát visszatérve most Sepsiszentgyörgyre, aki hallgatta a közvetítést, hát megható volt az a prédikáció, amikor megtudhattuk, hogy a babbácsi, aki tartotta ezt a prédikációt, akkor az egyik gyerek

akkori ismerőse, barátja a Mária Rádiót hallgatva kezdett elgondolkozni az életén. Egyáltalán nem gyakorolta a hitét, a vallását, sőt 65 évesen jött rá, hogy még nem volt első áldozó sem. A Mária Rádiót hallgatva kezdett elgondolkozni az élet nagy kérdéseiről, és aztán lett első áldozó, és azóta jár a templomba. És hát hihetetlen, fel sem tudjuk fogni, hogy minden egyes szavunk, minden egyes ima, amit közvetítünk, és szentmise, vagy bármilyen műsor, ugye megérintheti a hallgatók szívét, tehát végül is ezért csináljuk ezt a rádiót, ez az evangelizáció eszköze, és hiszük, hogy áldás van valóban a rádiónkon. Amikor hallunk egy-egy ilyen visszajelzést, meg én is, amikor elmegyek egy-egy helyszínre, ahol konkrétan a hallgatókkal találkozhatok, és oda jönnek ilyen nagyon hálás hallgatók, akik lelkesen mondják, hogy mennyire szeretik a rádiót, még éjjel is hallgatják. Hát jó dolog ezeket a visszajelzéseket hallgatni. Sokszor, amikor ezeket a műsorokat felveszünk, készítjük, dolgozunk, bele se gondolunk, hogy minden szavunknak akár emberek életére hatással lehet, és hát örülünk is ennek természetesen, hogy jó Isten megáldja és használja a rádió műsorait. Az ő népének, ugye, az üdvözítésére, hitének növelésére. Istennek legyen hála ezért. Hát így értünk aztán Timivel Déváról, persze a szentmise után még be kellett szerelni a mobil stúdiót, és utána aztán úgy késő délután értünk haza Nagyváradra. Timi még innen még este ment tovább vonattal Szatmára, este későre érkezett haza. Hát neki valóban messze volt, de annál jobban értékelték a Sepsiszentgyörgyi és környékbeli hallgatók és önkéntesek, hogy jaj, de jó, hát ők úgy csodálkoztak, hogy Timi eljött. Egyrészt nagyon örültek, hogy megismerhették őt személyesen, másrészt meg, hogy olyan messziről eljött, hogy milyen nagy dolog ez, úgyhogy értékelték az ő áldozatát, ami valóban áldozat volt, hiszen jóformán szinte egy egész napot utazott odafelé és meg visszafelé is. Itt zárójelbe jelzem meg, hogy a következő helyszín, ahol ünnepelünk ebben az évben a 20. születésnapot, és a helyi stúdió, nem is tudom, hanyadik születésnapját, az Kolozsvár lesz, ez pedig június 13-án Páduai Szent Antal ünnepén fog megtörténni, délután 3 órától leszünk ott is a Szent Mihály templomban, de természetesen, hogy közeledik az időpont, akkor természetesen ezt még hirdetni fogjuk részletesebben. Ezen a vasárnapon búcsúba vagyok hivatalos, Nepomuki Szent János tiszteletére lesz búcsú Fugyivásárhelyen, ami itt Nagyvárad mellett van, és ezért vasárnap nem tudok menni Dévára leszerelni. Egyébként Vajdahunyadon is ott maradt a mobil stúdió, tehát mindenképpen el kellene menjek, ez lenne a legtermészetesebb, hogy vasárnap menjek ezt a két mobil stúdiót hazahozni, de mint mondom, vasárnap nem tudok menni, úgyhogy hétfőn fogok elmenni Vajdahunyadra és Dévára a két mobil stúdiót elhozni. Vajdahunyadon még kértek gyertyákat, hagytam ott mintákat, ugye voltak ott is kitéve a szentmise végén ezek a rádiós tárgyak, de hagytam is ott néhányat, és a hét folyamán is még a hívek, a hallgatók közül még ugye beszereztek ott a plébániai irodából és az ott hagyott tárgyakból maguknak, és hát volt, ami elfogyott, és volt, ami annyira tetszett, hogy még rendeltek belőle, különösen ez a 20 éves születésnap tiszteletére készített gyertyánk 20 éve együtt Mária Rádió Erdély felirattal. Nagyon szép egyébként, van kisebb és a nagyobb méretű gyertyából is ilyen, a csészénkből is van, és a kulcstartóból és a hűtőmágnesből is van ez a fajta felirattal is, ahogy akik már ismerik ezeket a tárgyakat, a hagyományos Mária Rádiós felirattal és képpel is kapható, de most így a születésnap tiszteletére így. Ez is nagyon szép, és úgy látom, tényleg a gyertyák nagyon népszerűek, ezek a 20 éves szülinapi gyertyák, úgyhogy Vajdahunyadra is akkor hétfőn fogok vinni
vannak, akik már várják a gyertyás utánpótlást Vajdahunyadon. A mai napon ugye Urunk mennybe menetelének ünnepe van, áldozó csütörtök. Tegnap beszélgettem valakivel, és úgy váltunk el egymástól, illetve a beszélgetés úgy ért véget, hogy boldog mennybe menetelt kívántak nekem, és hát mondtam, hogy köszönöm szépen, oda igyekszem, oda törekszem, ugye, hogy én is a mennybe jussak, ugye nem feltétlenül ezen az ünnepen, még ennyire nem sürgős, majd amikor az Úr szólít, akkor, de tehát ilyen viccesre sikerült az elköszönés, hát én is remélem, hogy ezen az ünnepen ugye mindenkinek szép ünnepe lesz. Reggel már volt egy szentmisénk, most hamarosan majd délben 1 órától lesz egy búcsús szentmisénk Nyárád remetéről is, és este 6 órától lesz még egy szentmisénk itt az Erdélyi Mária Rádióban Déváról, és akkor holnap után reggel 8-tól lesznek a szentmisék Nyárád remetéről, este 6-tól holnapi napon Déváról, holnap után pedig Kovásznáról, vasárnap pedig 11-től lesz a dévai szentmise, 10 óra 20 perctől rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen, Nyárád remetén pedig este 6 órától lesz az a szentmise, amit a Mária Rádió közvetít, jövő héten pedig már pünköst hete van, és így a Síksomlyói kegytemplomból közvetítjük majd a szentmiséket, ahogy ezt minden évben szoktuk, hiszen ott a búcsú, ami szombaton 12:30-tól lesz majd pünkösd szombatján, és amit délután 5 órától majd a Csángó szentmise közvetítése is követ a csobotfalvi plébánia templomból. Közvetítjük majd Székelyudvarhelyről az indító és a záró szentmisét és a gyalogos zarándokokét, és a hét folyamán kedden reggel 8 órától, hétfőn, szerdán, csütörtökön pedig 19:30-tól lesznek a reggeli szentmisék a kegytemplomból, pénteken 6-tól is lesz a szentmise, mint mondtam, az indító szentmise a gyalogos zarándokoknak 8 órától délvidékről, a délutáni szentmisék pedig 6 órai kezdettel lesznek hétfőtől péntekig. Hát körülbelül ezek az újdonságok a Mária Rádió házatáján. Én áldott ünneplést kívánok a mai napon minden kedves hallgatónak, és további áldott rádióhallgatást. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, Szatmár Németi stúdióból Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét, és hogyan már megszokhatták, jó pár műsorral ezelőtt elkezdtünk egy új könyvet, Mustó Péternek egy újabb, nagyon szép, nagyon érdekes könyvét, ha bár elég nehéz témák vannak benne, de igyekszünk ezeket feldolgozni, és egy picit ezeket értelmezni, Megszereted, ami a tied. Azt hiszem, nagyon sokat mondó a címe is ennek a könyvnek, hiszen ugye szeretnem kell mindazt, ami körülvesz, hát talán a legfontosabb az, hogy önmagamat szeressem. Nagyon sok dologról beszélgettünk már eddig, sok érdekes témánk volt, voltak köztünk nagyon nehéz témák is. Erika, mi lesz a mai témánk, ma miről beszélgetünk?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és hát az előző alkalmakkor az Istenről alkotott képünkről, illetve tapasztalatainkról beszéltünk, hogy hol találjuk meg az Istent, a kihívásokban hogyan van ő jelen, milyennek látjuk őt, milyen arcát mutatja felénk az Isten ezekben a nehezebb helyzetekben, és ilyen témák alapján beszélgettünk, hogy milyen az az Isten, amikor kérlelhetetlen, milyen az Isten, amikor félelmetes, milyen az Isten, amikor igazságtalan. Tehát ezek olyan negatív jelzők, amelyeket nehezen tudunk elképzelni, hogy az Isten ilyen lenne. A Szentírásban sokszor nem ezt olvassuk, és az életünkben is nem ezt tapasztaljuk, de bizony vannak olyan élethelyzetek, amikor az a tapasztalatunk, hogy Isten igazságtalan, hiszen sokszor kérjük azt, hogy derüljön ki az igazság például, vagy félelmetes, vagy kérlelhetetlen, ijesztő, meghökkentő az Isten. Vagy vannak olyan helyzetek, amikor magunk körül forogva nem találjuk az Istent, nem találjuk a kiutat. Kérdezzük, hogy hol van az Isten. És Istennek ezek az arcai, ezek a megmutatkozásai, ezek a tapasztalatok, amiket az életünkben róla megtapasztalunk, ezek is mind valamit elárulnak róla. Még akkor is, hogyha ilyen nehéz helyzetek, ilyen negatív, kisugárzású, hatású, érzésű tapasztalatok származnak belőle, mégis ezek a helyzetek is az életünkhöz tartoznak, a mieink, és valamiképpen Isten is ott van ezekben a helyzetekben. Nehéz ilyenkor azt mondani, hogy Isten itt van velem ebben a helyzetben is, de érdemes ezekben a helyzetekben ott maradni. Péter atya volt, hogy így nevezte, hogy kibírni ezeket a helyzeteket, mert ha ott maradok, nem menekülök el, nem nyomom el magamban, akkor valami olyasmit mutathat meg Isten, amit lehet, hogy másképpen nem vettem volna észre. A mai alkalommal pedig az érthetetlen Istenről fogunk egy kicsit beszélni. A Szentírásban a balga szüzek példázata lehetne egy jó példa erre, hogy milyen az az Isten, aki érthetetlen. A balga szüzek nem gondolták, hogy olyan sokáig kell várakozniuk, hogy elfogy az olajuk. Azt gondolták, hogy majd elég lesz. Még sincs elnézés számukra. Ők elvesztették annak a lehetőségét, hogy részt vegyenek a mennyegzőn, mert hiszen ezt mondták, hogy Uram, Uram, nyisd ki nekünk az ajtót, és miközben bebocsátást kérnek, még egyértelmű számukra, hogy ők is a meghívottak közé tartoznak. Viszont annál szívszorítóbb a válasz, amelyet kapnak, ezt mondja a gazda, nem ismerlek benneteket. Mivel nem számoltak azzal, hogy sokára jön meg a vőlegény, azt is elveszítették, amiről azt gondolták, hogy az övék. Itt nem segít a bizalom, amivel a vőlegényt megszólítják. Az öt balga szűz története életünk érthetetlenként megélt veszteségeiről szól. Arról a tapasztalatról, hogy sokszor megnevezhetetlen ok vagy rossz szándék nélkül elvész egy lehetőség, amely végül soha többé nem jön vissza az életünkbe. És sokszor az a kérdés, hogy ki itt a hibás, ki mit mulasztott, mulasztott-e egyáltalán valaki valamit, az zsákutcába visz, mert nem igazít el. Amikor végérvényesen bezárul egy kapu, amely az életünkben nyílt, úgy érezzük, mintha a vőlegény saját mennyegzőnkről zárt volna ki bennünket, minthogyha maga Isten zárta volna be ezt az ajtót, visszavonhatatlanul, kérlelhetetlenül, mondhatnánk ezzel a jelzővel. És ami velünk ilyenkor történik, annak mégis Istenhez van köze. Istennel van ilyenkor dolgunk. Valamiképpen őt nem értjük. És hát bizonyára kedves hallgatók életében is lehettek ilyen helyzetek, hogy így érthetetlenül állnak adott helyzetben, nem is annyira rajtuk múlt ez, hogy ki volt a hibás, tehát lehet, hogy ezeket a kérdéseket nem érdemes feltenni, hogy ki mulasztott, vagy mit mulasztott, vagy mulasztott-e egyáltalán valaki valamit, egyszerűen elment ez a lehetőség. És akkor úgy érezzük, hogy egy lehetőség bezárult, érthetetlenül állunk ezelőtt a veszteség előtt, mert úgy gondoljuk, hogy ez egyszeri volt, és soha nem tér vissza az életünkbe. És akkor megint felvetődik a kérdés, hogy akkor milyen ez az Isten, aki ezt a helyzetet megengedte?
0: Biztos, hogy mindannyian találkoztunk már ilyen helyzetekkel, amikor elszalasztottunk bizonyos lehetőségeket, vagy amikor nem voltunk konkrétan felkészülve bizonyos dolgokra, és ugye váratlanul értek minket a dolgok, vagy amikor valamit nagyon szerettünk volna, és nem sikerült. Nekem is volt ilyen az életemben, hogy nagyon szerettem volna valamit, és teljesen másképpen alakultak a dolgok, és nem sikerült. És ahogyan itt a történetben is le volt írva, én is nagyon el voltam keseredve emiatt, és valahogy azt éreztem, hogy kész, akkor ez itt bezárult, akkor nekem ezentúl már semmilyen lehetőségem nincsen, és nem tudok továbbra semmit sem csinálni. És mindig, amikor így elcsüggettem, akkor tényleg az ember azt kérdezi meg, hogy hol van ilyenkor Isten, vagy milyen ez az Isten, aki hagyta, hogy ez ne sikerüljön. És én ezekből a helyzetekből mindig azt tanultam meg, hogy Isten nem egy olyan Isten, aki hagyja, hogy valami ne sikerüljön, hanem mindig tanítani akar, vagy arra akar rávezetni azzal, hogy például valami nem sikerült, hogy lehet, hogy valami sokkal jobb vár rám. És általában mindig ez volt a kimenetel, hogy nem sikerült egy dolog, azért nagyon el voltam keseredve, de egy nagyon jó dolog történt utána, vagy megnyílt egy másik ajtó, ahol be lehetett lépni. És mindig ilyen pozitív kimenetele lett ezeknek a dolgoknak, mert például, amikor egyetemista voltam, és tényleg olyan helyzetben voltam, hogy ugye lakbért kellett fizetni, el kellett tartsam magam, és voltak bizony olyan periódusok akkor az életemben, amikor igenis oda kellett figyeljek, hogy mit veszek magamnak, egyetlen mit teszek ahhoz, hogy tényleg mindenre elegendő legyen az az összeg, amitvel támogattak a szüleim, akkor ugye én még nem dolgoztam. És úgy teljesen el voltam keseredve azon, hogy én elvárom azt, hogy engem segítsenek, és én ezért nem teszek semmit, és hogyha lenne is lehetőség, mindig nem sikerül, vagy mindig elhapkapkodják ezeket a lehetőségeket. És akkor ugye megnyílt az ajtó, hogy az egyik barátnőm lakótársam volt, akkor dolgozott egy családnál gyermekfelügyelőként, vigyázni kellett egy kislányra, és ott neki jött valami közbe vagy valóban el kellett utazon, és kérdezte, hogy nem szeretnéd te ezt folytatni. És én nagyon örültem neki, hogy akkor jött ez a kis lehetőség, ami által én is kereshetek valamit, valami kis pénzt, és nagyon nem bántam meg azt, hogy akkor igent mondtam, és mindig olyankor esett le az, hogy Isten lehet, hogy bezár egy ajtót, és ez úgy téged teljesen lelomboz, hogy neked semmi nem sikerül, de kinyitja azt a másik ajtót, csak észre kell vegyem azt az ajtót, hogy az nyitva van, és talán kell legyen bátorságom belépni rajta, mert úgy gondolom, hogy mindannyian nehezen indulunk neki egy új helyzetnek, én is nagyon nehezen indultam el, és nagyon féltem a dologtól, hogy hát mégiscsak egy gyermek, és hát kicsike, és vigyázni kell rá, de mégis valahogy Isten megmutatta azt, hogy igenis képes vagyok rá, és legszebb éveim voltak, nagyon szerettem a kis lányjal lenni, mert olyan sokat tanultunk egymástól, talán megtanította azt, hogy milyen az, amikor igazán nagy felelősséged van valaki iránt. Ugye nem baba volt, mert már 2,5 éves volt, de akkor is tanítani kellett, oktatgatni, és azok a csillogó szempárok, amikor figyelt, és úgy szívta magában a tudást, és ugye utána 2 kisfiúnál is voltam ott ilyen segédként, és én nagyon sokat tanultam azokban az években, talán megtanultam azt, hogy milyen is, amikor felelősséggel tartozol valakiért, milyen az, amikor egy kicsi élet van a kezedben, talán olyan, mintha egy édesanyja lennél, aki ugye át kell öltöztesse, tisztába tegye, játszon vele, megvigasztalja, és biztos, hogy mindenkinek voltak ilyenek az életében, amikor ugye bezárul egy ajtó, de kinyílik a másik. Tehát amikor a rossz dolgok után csak jön valami jó, és ilyenkor kell azt elképzeljük, hogy Isten nem rossz, Isten nem akar nekünk rosszat, és Isten nem gonosz, tehát, hogy nem is szabad ilyesmit gondoljunk róla. Mert én azt érzem, hogy minden egyes nehézséggel, minden egyes kővel, ami ott van az életedben, azzal ő tanítani akar. És csak rajta múlik, hogy mit teszek én ezzel a nehézséggel, vagy ezzel az akadállyal. Egy nagyon szép történet van, az a cím, hogy Kövek az úton, és az is pont ezt próbálja elmesélni, hogy mit kezdek én a kicsi köveimmel, vagy akár a nagy köveimmel. Leülök, és morcoskodom a nagy kő előtt, vagy fogom magam, és megkerülöm, és tovább megyek. Tehát, hogy ugye rengeteg lehetőség van az életbe, csak ki kell tudjuk ezeket használni.
1: Ahogy előbb is mondtad, hogy ha Isten bezár egy ajtót, akkor azért teszi, hogy kinyithasson egy másikat. Ez nekem nagyon tetszik, és én is alá tudom ezt húzni, és azt, hogy ha ott siránkozunk a bezárt ajtó előtt, és csak ott leragadunk annál a helyzetnél, hogy ez egy veszteség, ez egy végérvényesen bezárult kapu az életünkben, akkor, és ott maradunk, akkor nem biztos, hogy észre fogjuk venni azokat az újabb lehetőségeket, azokat az újabb ajtókat, amelyeket viszont Isten szeretne számunkra megnyitni, megmutatni új lehetőségként. És nem könnyű elengedni azt, ami már megszokott, ami biztos volt, és Isten így kiveszi a kezünkből sokszor ezeket a biztosnak vélt dolgokat, és egy teljes bizonytalanságba helyezhet adott esetben. Érthetetlennek leszünk ezekben a helyzetekben, hogy nem értjük az Istent, hogy mit akar itt ebben a helyzetben. Lehet, hogy sokszor ilyen csalódás is lesz bennünk, csalódunk emberekben, lehet, hogy csalódunk akár az egyházban, de hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor ezt az érzést feltétlenül az Istenre is ki kell vetíteni. Tehát azért, amiért emberekben csalódom, az nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy az Istenben is csalódom. Vagy ha csalódok adott esetben az egyházban, az nem jelenti azt, hogy Istenben csalódom. Tehát nem feltétlenül szükséges e közé egyenlőségjelet tenni. Sajnos mi sokszor nagyon kivetítjük ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ha ilyen negatív tapasztalataink vannak az emberi szinten, akkor azt a transzcendens síkra is nagyon könnyen rávetítjük. Isten azért sokkal több és másabb ennél, mint amilyen negatív emberi érzéseket mi, amit kivetítünk, például ahogy mondtad, hogy lehet, hogy gonosz az Isten. Péter atyának egy nagyon érdekes tapasztalata van ezzel kapcsolatosan, így ír a könyvében. Fiatal koromban megijesztett az a gondolat, hogy Isten talán gonosz, aki fia áldozata által akar kiengesztelődni. Most öregkoromban hiszem, hogy Isten nem önkényesen kemény, nem rossz indulatból teszi azt, ami nekünk fáj. Ha belenyugodtam volna abba, hogy Isten gonosz, akkor mindegy lett volna számomra, hogy mi történik a világban. Ha minden mindegy, akkor közömbös számomra saját életem és a másiké is. Mert abban a kérdésben, hogy gonosz vagy jó szándékú-e az Isten, ott rejlik egy másik kérdés is. Jó-e, hogy vagyok? Nekem vagy másnak? Jó-e, hogy a másik van? Nekem vagy ő neki magának? A válasz keresése hosszú folyamat. Isten jóságát csak akkor fogadom el, ha elfogadom magamat és a másikat. Ha abban bízom, hogy Isten jó indulattal van irántam, és akarja a másik létét, segít, hogy el tudjam fogadni önmagamat is, és a másikat is. Ezek ilyen egymásra visszaható folyamatok. Amikor úgy döntök, hogy Isten jó, az elfogadás útját járom. Tanulom szeretni önmagamat és a másikat. Ha hiszek a jóban, akkor a jó erősödik. Bizalmat szavazok Istennek, számítok rá, minden kérlelhetetlenségével együtt. Döntés ez amellett, hogy szeretnék bízni benne. Hinni abban, hogy értelmet nyer a balga szüzek vesztesége. Isten előtt ilyenkor meghajolok. Szándékom, hogy elismerjem őt akkor is, amikor nem értem. Keresem a reményt, hogy működik abban is, ami nekem fáj. Ebből a részből nekem az a mondat nagyon megerősítő, hogy ha hiszek a jóban, akkor a jó erősödik. Nagyon érdekes, hogy mi az, ami felé irányítom én a figyelmemet, mi az, ami mellett döntök. Tehát, hogyha a jó mellett elköteleződöm, hiszem, hogy mindennek ellenére, még ha az Istent nem is tapasztalom annyira pozitívnak, mégis hiszek az ő jóságában, még akkor is, ha itt és most nem azt látom, nem azt tapasztalom, nem olyan helyzetben vagyok, akkor ez a jó elkezd erősödni bennem. És az első lépés az, hogy én ezt a bizalmat megszavazzam, hogy elkezdjem hinni, hogy igen, Isten jó akkor is, hogyha velem most egy ilyen nagyon negatív dolog történik. Éppen pont az ellenkezőjét tapasztalom, mint amit gondoltam volna. Tehát az Isten jóságának a megtapasztalása feltételezi azt, hogy én megszavazzam ezt a hitet, én megszavazzam ezt a bizalmat, hogy én döntsök az Isten jóságá mellett, döntsek az emberekbe vetett jóság mellett is, mert hogy ez is egy jó kérdés, hogy én mit hozok ki a másikból, a jóságot, vagy pont az ellenkezőjét. Tehát ha valamiképpen meg tudom előlegezni azt a bizalmat, hogy valahol adnak a másik embernek is a szíve mélyén ott van az a jóság, még akkor is, ha nem látom, tehát hogy az Isten is alapvetően jó, még akkor is, hogyha nem látom, akkor ez a jóság előbb-utóbb elő fog bújni, meg fog erősödni, és ez az én hozzáállásomat is feltételezi, hogy bizalmat szavazzak az embereknek, valamiképpen próbáljam belőlük a jóságot kihozni, tehát az én jelenlétemre, hatására,

0: kedves vagyok, együttérző vagyok, és most pont az ellenkezőjét hoztátok, váltottátok ki belőlem, és azért örülök, hogy meg tudom fogalmazni azt, hogy mi az alapvető érzés bennem, mi az alapvető vágy, a hozzáállás, hogy a jóságban higgyek, és azt hozzam elő a másik emberből, és hogy ne engedjem, hogy ezt a jóságot bennem elnyomják, hanem próbáljam engedni, hogy ez erősödjön bennem.
1: Azt hiszem, nagyon fontos ez, amit te is elmondtál, hogy mi az, amit én kihozok a másik emberből, vagy mi az, amit belőlem ki tud hozni egy másik ember. És ugye hányszor érezzük azt, hogy igen, ki tudjuk hozni egymásból a jóságot, de ahogyan te is mondtad, ki tudjuk hozni egymásból talán a haragot is, a dűt is, hogyha úgy gondolok a másik ember, vagy úgy beszélek a másik emberrel, hogyan nem kéne, vagy olyasmit mondok a másik emberre, ami neki lehet, hogy fájhat, és akkor ugye egy szomorúságot, egy elkeseredettséget hoz ki az emberből, és nagyon tetszett, hogy Péter atya is leírta, hogy tényleg nagyon fontos ez, hogy hogyan viszonyulok, hát elsősorban önmagamhoz, és azután pedig a másik személyhez, és hogyan tudom ezt a kettőt összhangban tartani.
0: Péter atya egy másik oldalát is mutatja az Istennek. Isten olyan, aki zavarba hoz. Ez is egy érdekes oldala az Istennek, hogy tud az Isten minket zavarba hozni. Ahogy Máriát is. Tehát amikor például mondja a Gábor angyal Máriának, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, és Mária zavarba jön, a Szentírás így értelmezi az ő hozzáállását. Isten olyan, aki nem avat be a szándékaiba, ahogy Józsefet sem. Józsefet is eléggé megzavarta ez az egész helyzet, hogy ő akkor most Máriát magához kell vegye, pedig titokban úgy gondolta, hogy akkor inkább elbocsátja, tehát hogy Isten ilyen nagyon zavarba hozó helyzetbe hozta őket. Olyan az Isten, aki nem védi meg az ártatlant, ahogy fiát sem. Megtiszteli őket ezzel, nem félti őket önmagától. Mássá válok azáltal, hogy Isten nem félti tőlem azt az arcát, amelyet nehezen tudok elfogadni tőle, amelyet nehezen viselek. Súlyt ad nekem, ha kibírom ezt az Istent. Ez egy feladat, és ezt is tanulnunk kell. Ez például meghatározza, hogy milyen mértékben tudom viselni a másik ember terhét. Amikor megijeszt az, amit ő megmutat magából, ott tudok-e maradni mellette? Kibírom-e a félelmét vagy a szégyenét ítélkezés nélkül? Mert csak ekkor lehetséges számára, hogy ránézzen saját életére vád nélkül, jó indulattal, mint a teremtője. Szóval Isten időnként zavarba hoz minket. Isten időnként meglep minket. És ez nagyon jó, hogy ez így van. Nagyon jó, hogy Isten ilyen oldalát is mutatja meg. Mert ha mindig csak azt az oldalát mutatja, hogy irgalmas, szerető, megbocsájtó, együttérző, akkor úgy elkönyveljük, hogy na, hát ő mindig ilyen, és lehet, hogy Isten időnként a mi személyes fejlődésünket úgy tudja biztosítani, hogy időnként így meglep. Időnként egy ilyen zavarba hoz. Ilyen meglepetések Istennel van sokszor dolgunk. Péter atya ennek a fejezetnek a befejezéseként nagyon szépen összefoglalja azt, hogy milyen ez az Isten, akiről most mi beszéltünk. Ha nem tudok csodálkozni, nincs bennem élet. Ha ámulatba tudok esni, akkor eleven vagyok és élő. Amit magától értetődőnek tartok, azzal szemben süketté és érzéketlenné válok. Amikor a szivárvány megjelenik az égen, az mindig egy meglepetés, mert soha nem tudjuk, hogy mikor fog megjelenni. Ingyenes, nem magától értetődő. Ajándékba kapjuk a látványt. Amit természetesnek tartok, arról nem ismerem fel, hogy kaptam. Például Istenről is azt gondolom, hát, hogy természetes, hogy ő jó, természetes, hogy segít, természetes, hogy meghallgatja az imáimat. Magától értetődő, nem? Ez a dolga, hogy ő ezt tegye velem. És akkor így túlságosan természetesnek találom, hogy akkor ő, neki kötelessége ezeket így tenni. Felébredni annyit jelent, hogy kinyílik a szeme.

0: Nem, meglepődöm, új szemmel látok. Minél éberebb vagyok, annál zöldebb a fű. Ha nem több az életem, mint amit magamnak megtervezek vagy elképzelek, az szomorú. Ha tudok számolni azzal, hogy terveimet átírhatják, ugye, mint József vagy Mária esetében, akkor szabadabb vagyok. Tudok örülni. A csodálkozás és a hála összetartozik. Minél intenzívebb a hálaérzetem, annál intenzívebb az életérzésem. Egymást is kapjuk. Ha már nem érhet meglepetés, akkor a másik számára elérhetetlen vagyok. Ha a másik jelenlétét magától értetődőnek veszem, nem ejthet ámulatba. Viszont ha érdeklődéssel fordulok a másik felé, akkor tud meglepni. Észreveszem. Észreveszem, hogy valóban Isten van ezen a helyen, és én nem tudtam ezt. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép összefoglalata volt ennek a fejezetnek, hogy maradjon meg bennünk ez a rácsodálkozásnak a helyzete, a rácsodálkozásnak a készsége, hogy legyünk nyitottak arra, hogy meglepetés érjen az Istentől. Engedjük, hogy az Isten meglepjen. Ne vegyük magától értetődőnek, hogy ő mindig készséges kell legyen, meghallgatja az imáinkat úgy, ahogy mi kérjük. Ne vegyük természetesnek azt, hogy ő mindig ott van velem, mellettem és bátorít, hanem legyünk nyitottak arra, hogy ő akár olyan oldalábról is mutatja meg magát, ami nem biztos, hogy számunkra annyira kényelmes, lehet, hogy zavarba ejtő, lehet, hogy kényelmetlen számunkra, amit ő most bizonyos helyzetekben meg akar nekünk mutatni, de hogyha megőrizzük ezt a nyitottságunkat, rácsodálkozásunkat, elfogadásunkat ezekre a helyzetekre is, és nyitottak vagyunk ezekre a helyzetekre is, akkor Istennek egy új arcát, egy új oldalát tapasztalhatjuk meg, és ezzel együtt mi is fejlődünk, mi is változunk, mi is növekedünk.
1: Úgy gondolom, hogy ebből a fejezetből is sok szépet tudtunk meg Istenről, hogy miért is fontos az, hogy mi mit gondolunk róla, és hogyan állunk hozzá a bizonyos helyzetekhez. A mai műsor végére is egy kedves történetet hoztunk önöknek, ahogyan már megszokhatták, mivel készültél ma estére.
0: Egy tanító mese, Anthony de Mello a Szárnyalás című könyvéből, amit most hoztam. Meghalt egy öregasszony, és az angyalok a bírói szék elé vitték. Az életét tanulmányozva azonban a bíró egyetlen jótékony cselekedetet sem talált, kivéve azt a répát, amit egyszer egy éhező koldusnak adott. A szeretet egyetlen cselekedetének azonban akkora hatalma van, hogy azt határozták, abba a répába kapaszkodva vigyék az asszonyt az égbe. Be is hozták a répát, és odaadták neki. Abban a pillanatban, hogy az asszony kézbe vette, a répa emelkedni kezdett, mintha egy láthatatlan szál húzta volna, és az asszonyt is az ég felé emelte. Hanem ekkor megjelent egy koldus. Megragadta az asszony köpenyének a szegélyét, és ő is az asszonnyal együtt emelkedett. Egy harmadik személy elkapta a koldus lábát, és ő is emelkedni kezdett. Hamarosan már az emberek hosszú sora emelkedett az ég felé a répa által. És bármennyire is hihetetlennek tűnt, az asszony semmit sem érzett a belé kapaszkodó embereknek a súlyából, valójában nem is látta őket, hisz az égre nézett. Egyre magasabbra emelkedtek, és már majdnem a mennyei kapuknál voltak. Ekkor az asszony letekintett, hogy még egyszer lássa a földet, és meglátta az emberek hosszú sorát maga mögött. Az asszony méltatlankodni kezdett. Kezével erélyesen suhintott egyet, miközben azt kiáltotta: "Le! Leveletek! Ez az én répám!" Erélyes mozdulatához azonban elengedte egy pillanatra a répát, és mindannyian visszazuhantak a földre. A történet tanúsága: a földön minden gonoszságnak csak egyetlen oka van, ez az enyém. Hát én kívánom, hogy minél több jó tettünk, jó cselekedetünk legyen, még ez az egy répa is, amit ez az idős asszony jó cselekedetként egy éhező koldusnak adott, és ekkora hatása tud lenni egyetlen szeretetteljes cselekedetnek is, de amikor már a magáénak akarta ezt az egészet, akkor a hatása teljesen lenullázódott, úgymond.
1: Mi nagyon szépen köszönjük, hogy a mai műsorban is velünk tartottak, és együtt lehettünk. Áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzunk a Szatmári Medi stúdióból.
0: Trepszker Erika
1: és Szücs Tímea, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. A Szentatya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Leó pápa homíliája Cserrig bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Interjú Balog Péter Pius gödöllői premontrei apáttal a rend alapításának 900. évfordulójáról és a gödöllői premontrei rend alapításának centenáriumáról. A Szentatya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyház megye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljával, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szentatya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról. Ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett.
1: Una delle gioie più grandi del vescovo, penso in tutte le diocesi, è celebrare le cresime.
0: A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, hogy mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. A Szentlélek különösen is velünk van jövő vasárnap, amikor pünkösdöt ünnepeljük. Az első tanítványok, az apostolok tapasztalatára emlékezve, akik megkapták a Szent Lelket, hogy hirdessék az evangéliumot, hirdessék Isten szeretetét. A bérmálandók ennek a küldetésnek lesznek a részesei, amire mindannyian hivatottak vagyunk, hogy elvigyük családunknak, barátainknak, mindenkinek. Ti is a lélek élő tanúi lesztek, aki bennünk él, mondta a fiataloknak a pápa. A bérmálás a püspök számára az egyik legnagyobb öröm. Olykor azonban a bérmálás után a püspök nem látja viszont a fiatalokat, akik eltűnnek a plébániáról, és ez szomorú.
1: In questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza.
0: Azt kérem tőletek, hogy figyeljetek különösen a Szentlélek egyik ajándékára, amit úgy hívunk, kitartás. Ne feledjétek el, amit most megéltek, az örömöt, hogy Rómába jöttetek, együtt ünnepeltetek, imádkoztatok. Éljen élénken ez az öröm a szívetekben, és legyetek továbbra is Jézus Krisztus hűséges tanítványai. Tartsatok ki a hitben, térjetek vissza a plébániára, ahol nagyon sok tevékenység lehetőség van, de főként a hitéletbe, mert Jézus Krisztus veletek akar haladni mindnyájatokkal, és ez nagyon fontos. A hitet nem egyedül éljük, hanem együtt. Ezeknek a baráti, közösségi kapcsolatoknak a létrehozása pedig egy módja annak, hogy Jézus tanítványaiként éljük meg a kitartást, mondta a genovai bérmálkozó fiataloknak a Szentatya, majd együtt elimádkozták a Mi Atyánkot, és áldásával búcsúzott tőlük.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti.

0: Leó pápa Cserrik bíboros gyászmiséjén az egyetértést segítette a népek között. Május 12-én 79 éves korában hunyt el a svájci bíboros, aki Olaszországban és San Marinóban képviselte a Szent Széket. Pénteken délután a Szent Péter Bazilikában 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a bíboros lelki üdvéért. Homíliájában méltatta a főpásztor odaadó és hűséges munkáját, amelyet az apostoli szék szolgálatában, a különböző pápai képviseleteken és az államtitkárságon végzett.
1: Ha contribuito con il lavoro spesso non appariscente, ma non di meno alla
0: Paul Emil Cserrik bíboros a diplomatákra jellemző gyakran nem látványos, de buzgó és fáradtságos munkájával hozzájárult Isten országa építéséhez. Hosszú éveken át türelmesen és lemondással segítette az egyetértést a rábízott lakosság körében, szembenézve azokkal az akadályokkal és kihívásokkal, amelyeket egy pápai képviselőnek vállalnia kell mindenki java érdekében.
1: Ha svolto la sua missione da prima come collaboratore in diverse nunziature.
0: Küldetését előbb nunciatúrai munkatársként kezdte, majd 1996-ban kinevezték Burundi apostoli nunciusává. Ezt követte Trinidad és Tobago és több karibi ország, Dél-Korea és Mongólia, majd Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia, Argentína, végül 2017-től 2024-ig Olaszország és San Marino. Széleskörű egyházi és nemzetközi tapasztalatra tett szert, mely jól mutatja készségét és alkalmazkodó képességét, melyet lelkipásztori szeretetben gyakorolt az egymástól igen eltérő közegekben. Azokban az országokban és népeknél, amelyekbe a Szent Atya nevében küldöttként érkezett, hogy a szeretett közösség szálait szője a helyi egyházak és az apostoli szék között, valamint megerősítse a baráti kapcsolatokat. Ferenc pápa a diplomatákhoz intézett 2025. januári beszédében arra szólította őket, hogy virágoztassák fel maguk körül a reményt, válaszolva a népek jó iránti vágyára és várakozására. Ezt a felhívást mi is gyakorlatba ültethetjük, hiszen a világnak olyan hírvivőkre van szüksége, akik segítik visszanyerni a bizalmat, és ehhez a jó tanúságtétel hozzájárul. Leó pápa a gyászmise homiliájában rámutatott. A halál misztériumával szemben emlékezzünk arra, hogy reményünk végső alapja túlmutat a történelmen, és Krisztus húsvétjában gyökerezik, az ő dicsőséges győzelmében a bűn és a halál felett. A legnagyobb csoda az örök életre való feltámadás, mely földi életünk minden fáradozásának és munkájának a megkoronázása.
1: Questo ci richiama anche alla dimensione essenziale della missione della Chiesa.
0: Ez az egyház küldetésének lényegi dimenziójára irányítja figyelmünket, átöleli és megvilágítja földi cselekvésének minden szintjét. Az egyház ugyanis az időben működik, de fáradozásainak célja túlmutat e világ valóságán, Krisztushoz akar vezetni. Ebben a nagy világosságban köszönünk el a szeretet Emil Cserrik bíborostól, akinek püspöki elmondata azt hirdette, Spes mea Christus, Krisztus az én reményem. Krisztus, a mi úrunk reményt adott neki egész életében, olyan reményt, amelyben nem csalatkozott, mert a szeretetben gyökerezik, melyet Isten a Szentlélek által helyezett szívébe, és ami ma örökre beteljesedik, zárta homiliáját Leó pápa. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Balogh Péter Piusz atyát, aki a gödöllői premontrei apátság élére jött el, mint apát. Mi első alkalommal beszélgetünk itt a rádióban. Isten hozott, kedves Piusz atya, és mindenek előtt arról kérdeznélek, ami a Premontrei rend életében egy közös nagy esemény volt, 5 évvel ezelőtt az alapításnak a 900. évfordulója, illetve egy centenárium ünnepség, amely már gödöllői magyar vonatkozású. Téd a szó.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és a befogadást. A Premontrei rend egy nagyon különleges időszakban, ott a 12. század elején formálódott az egyház keblén, amikor jó régen már voltak szerzetesek, de azok a szerzetesek azok mind bencés formájú vagy bencés regulájú szerzetesek voltak, akik hát inkább ugye kimentek a világból, és az ő kincseiket felhalmozva az egész egyházért dolgoztak és imádkoztak, de nem közvetlenül az emberekkel foglalkoztak. Viszont voltak nyilván papok is, püspökök is, akik az egyház élén evangelizáltak és munkálkodtak, természetesen sok nehézség. És egy olyan reformrend támadt 900 évvel ezelőtt, amely egyesítette papságot a szerzetességgel. Tudjuk, hogy azóta persze sok-sok olyan szerzetes rend van, hogy természetes, hogy pappá szentelik a tagjait, de akkor ez egyáltalán nem volt természetes, és azért is tehette meg Norbert ezt, Szent Norbert az alapító, mert ő maga is klerikus volt, Szantemben, német földön, ott Hollandia közelébe volt kanonok, még nem is volt pap, és hát úgy alapította az ő rendjét, hogy egy nagyon mély Szent Pál szerű megtérése volt, és valójában azt az indítást kapta a Szentlélek Úristentől, hogy a papságnak a megújítását a szerzetesi fogadalmak bevonásával tegye meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly reform tevékenység volt akkor, 900 évvel ezelőtt, és ennél fogva rohamos gyorsasággal terjedt el a rend.
2: Mely területeken volt jelentős?
3: Ugye Prémontré, ez egy francia hely, előre megmutatott mező, előre megmutatott hely, ugye a fordítás, ahol letelepedtek, Laon közelében, de Németország, ugye Hollandia területe, és hát aztán később Európa sok-sok része, és még a rendalapító életében 1130-ban nagyváradi Várad-hegyfoki alapítás, ugye az Magyarországot is jelentette. Így az ő élete és az ő kisugárzása az első 100 évben robbanásszerű volt, egészen ugye a ferences meg a domonkos rend megalakulásáig, mert akkor utána már ezek a fajta tényezők megosztottak, és nyilván ők is helyet találtak maguknak az Anya Szent Egyházban. Nos, a 900 éves évforduló azért fontos számunkra, mert a rendnek ez az alapvető karaktere és karizmája, hogy papi rend, lelkipásztori rend, egy olyan rend, amely először kapott pápai engedélyt arra, hogy plébániákat tartson fönn a 12. század óta. Ez számunkra nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon időszerű is. Magyarországon 1990 után, az újra kommunista idők utáni újraindulás után a rend nem csak az eredeti karizmájával él, tehát hogy plébániákat és templomokat működtet és tart fenn, hanem a kicsit több mint 200 éves közép-kelet-európai múltját, amennyiben tanító rendé vált ferences, ciszterci, bencés iskolákkal együtt ugye a 19. század elején. Ezt is magunkévá tettük, és ilyen módon a 21. századra legalábbis Magyarországon egy olyan rendé vált, amelynek nem csak templomai, hanem oktatási intézményei, iskolái is vannak.
2: És akkor a másik nagy esemény, a magyar centenárium?
3: Igen, a magyar centenárium az pont az iskolai, illetve iskola alapításhoz köthető, mert 1920 után, a trianoni nagykatasztrófa után az a kolostor szövetség, amely három premontrai kolostort számolt magába, ugye Jászót, Leleszt és Nagyváradot. Jászó és Lelesz felvidék, tehát Csehszlovákia lett, Nagyvárad pedig ugye hát most is Romániához tartozik, és közéjük ékelődik be ugye a kis Magyarország. Lehetetlen volt ezeknek a rendi atyáknak az együttműködése, és hát azokban az államokban pedig hát elkezdték ellehetetleníteni a katolikus oktatást és nevelést. Ilyen módon Klébezbe Kuno Takács Menyhértet, a jászóvári apátot szólította meg, hogy valahol Magyarország területén belül építsen és indítson el egy olyan intézményt, egy olyan rendházat, ahol újra ki tud virágozni itt Magyarországon a premontrai oktatás, és hát természetesen ezt a kassai iskoláról, rozsnyói iskolából, illetve hát a nagyváradi iskolából való premontrei atyákkal tudta megvalósítani. 1923-ban kezdték az építkezést, és 1924-25-ös tanévet már két osztállyal kezdték el Gödöllőn. A mostani Magyar és Agrártudományi Egyetem főépülete, ugye az, amelyik a rendház, gimnázium és konviktus, tehát bentlakás volt. Ez egy 7-8 év alatt készült el, ez a nagy épület komplexum. És
2: A két háború között,
3: igen. 1924 és 48 között tudott ez működni, hiszen hát 48-ban ugye megtörtént az államosítás, aztán 50-ben pedig a szeretesrendek szétszóratása. Áldozatául esett természetesen ez is mindennek, de nagy múltú iskolává vált, és az 1990-es években még sokan éltek, akik érettségiztek 1948-ban vagy 48 előtt, illetve akik akkor akárhanyadikosként is, de elhagyni kényszerültek ugye a premontrei gimnáziumot. Még most is vannak olyanok, akik egy-két vagy három évet tanultak ott, és találkozunk velük.
2: Piusz, hogyha te apád volt, mutasd be a közösségedet.
3: 1990-es évek elején léptem én be a premontrei rendbe. Egyébként zeneakadémia zongora szakot végeztem, igen, előtte, de a hivatás elért engem is még közben, és az egyetem befejezése után aztán beöltöztem, és teológiát tanultam. Teológia mellett az egyházzene szakot is elvégeztem, tehát gazdag volt az egyetemi időszakom igazán, és nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. 2000-ben szenteltek pappá, és akkor kerültem Gödöllőre. Zsámbéki rendházunkban volt egyébként az én formációs időszakom, Ulman Péter atya mellett, és 2000-től kezdve pedig Gödöllőn vagyok. Az első 15 évben nyilván a templomi munkálatokban, lelkészi szolgálatban, illetve az iskolai lelkészi szolgálatban, meg hát iskolában tanítottam nagyon sokféle tantárgyat, és 2015-ben választottak engem elöljáróvá, akkor még kormányzó perjelség volt Gödöllő, és 2018-ban nyert aztán apáti rangot ez a közösség, hiszen ugye a 100 éves évforduló kapcsán ugye tudjuk, hogy viszonylag régebbi a közösség, de ott volt egy 40 éves kimaradás ugye a történelmi nehézségek miatt, de a fejlődés, a intézményeinkben való fejlődés, illetve a személyi létszámban való fejlődés is azt mutatta, hogy bár lassan, de biztosan tudtunk előre haladni, és a rendi generális káptalan megszavazta azt 2018-ban, hogy legyünk apátság, és így tudjuk folytatni a mi munkánkat, és hát magába 900 éves ugye jubileumba is, mint apátság vegyünk részt. Jelenleg hatan élünk Gödöllőn, és ketten dolgoznak atyák Zsámbékon, és természetesen nagyon jó kapcsolatunk van a zsámbéki premontrai nővérekkel is.
2: Milyen lelkipásztori feladat hárul rátok?
3: Lelkipásztori feladatainkban úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk plébánosokként is, vagy akár templom igazgatóként is az evangelizációt, a feltámadt Krisztusnak a hirdetését, a hívek között a katolikus hit megszidállítását, megerősítését szolgálni. Együtt a világi papsággal, de ugyanakkor belevonva a mi sajátos rendi karizmánkat, amely nem csak a közös lelkipásztori szolgálat, tehát az, hogy egy-egy templomban nem csak egy atya, hanem több premontrai atyával is találkoznak a hívek, bár nyilván tisztségek, plébánosi tisztség vagy templomigazgatói tisztség megvan, de azért egy közösségi szolgálatunk ez. Másrészt pedig a rendi közösségünknek a liturgikus élete egy elég komoly liturgikus élet, mind a zsolozsma végzése, zsolozsma éneklése területén, illetve a szentmisének az ünnepélyes végzése területén, és mi ezt, mint rendi közösség így végezzük, és hát ezzel próbáljuk gazdagítani az iskolai közösség is, meg a plébániai közösségeinket.
2: Kedves Piusz atya, köszönöm a beszélgetést, Isten áltását kívánom az eljövendő időszakra, és további áldott római zarándoklatot.
3: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynök atya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya segítség gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsássatok meg bűneinket,

0: Adra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye, Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szent áldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? Mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot érek tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szentsz, és a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szentsz, Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent Szűzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes, hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: leveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk

óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Az

0: atyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Azt

0: napján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd törjárja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm.

0: Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istennél semmi sem lehetetlen. Ez az a szentírási rész, ami úgy gondolom, hogy az egész életemet végig kísérte. Amikor kellett katekétaként jelmondatot választani, ezt a jelmondatot választottam, hiszen születésemtől kezdve már az anyamében a Jóisten végig kísérte az én életemet, és nagyon sok olyan helyzetben, ami lehetetlennek, megoldhatatlannak tűnt, nyújtotta az ő segítő kezét, és kísérte végig az én életemet, és velem minden feladat, ami rám várt, az megoldásra talált, olyan körülmények között is, amikor az ember úgy érzi, hogy ez most nem fog megvalósulni. A katolikus óvodának az udvarán megállított az óvodavezető, és feltette a kérdést, nem szeretné-e hitoktató lenni. Férjemmel hazamentem, és megbeszéltük. Édesanyja, legyek feleség, vagy akkor újra visszaüljek a padba. Ő megerősített, hogy ha nekem ide elhívásom van, akkor ő támogatni fog engem ezen az úton. Felvételiztem a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolára, és fölvettek. Néhány héttel később rádöbbentem, hogy várandós vagyok. A harmadik gyermekünkkel mégis belevágtam, és a Jóistennek a gondviselése megmutatkozott, mert az egész fél évet végig tudtam csinálni. Közben voltam kórházban is, de mindig vigyáztak rám, és minden rendben volt, és az utolsó egyházjog vizsgám várt rám, és aztán, hogy azt sikeresen letettem, másnap reggel indult a szülés. Jóisten megsegített, hogy az első fél évet azt az összes vizsgával együtt meg tudjam tenni.
1: Andrészné és Isák Nikoletta, katekéta gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit innen Makkos Jánosi görögkatolikus plébániáról. Ugye az előző részt folytatnánk, mint tematika, ugye ott a Emmauszi tanítványok történetében ugye belekezdtünk, és hát ugye a szokásainkról, spirituális identitásunkról beszélgettünk. Hát ugye, kedves Mária Rádió hallgatók, sok ember életében Krisztus jelen van, de nem felismerhető módon. Az Emmauszi tanítványok története ugye nem csak egy húsvéti esemény, hanem egy lelki folyamatnak a leírása. Ugye az előző részben beszéltünk arról, hogy pedig mi azt hittük, azt reméltük. Ugye ez a mondat sok embernek a története. Azt hittük, hogy a házasságunk más lesz. Azt hittük, a gyerekeink mások lesznek. Azt hittük, az élet igazságosabb lesz. És közben ugye ott van a csalódásnak a pillanata, és tehát Krisztus közel van, de az ember nem ismeri fel. És valahol nekünk ugye a lelki pásztoroknak az is feladatunk lenne valahogy, hogy segítsük őket, hogy a ránk bizottakat, hogy felismerjék, ugye, hogy Krisztus mellettük van. Pedig mi azt hittük. Ugye a csalódásnak a lelki állapot ez milyen, hogy az Emmauszi tanítványoknak. Mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, és ugye ez a csalódott hitnek a mondata összeomlik, a világról alkotott kép, a tanítványok messiás képe összeomlott, és aztán ugye majd később, majd jön Krisztus, és újra értelmezi a tanítványoknak a múltját, és ezért beszélteti őket újra és újra. Mondjátok-e újból és újból, hogy mit hittetek, miben reméltetek? Hát most nem tudom, hol kezdjük, kinnel is kezdjük, hogy ugye Miklós, hogy tőled kérdem, hogy itt hogy látod, hogy van ez jelen ez a hétköznapokban, ez a fajta csalódás, hogy mi azt hittük, hogy esetleg jobb lesz a házasság, jobb lesz az élet, igazságosabb világ lesz. Hogy látod te, amikor találkozol itt a híveiddel, meg az itt élőkkel?
1: Hadd kezdjem egy történettel. Bekerültem a kórházba szívemmel, aztán voltak a szobatársak, akikkel úgy megismerkedtünk, ugye ott az ember, hogy megismerkék, és akkor elmondja, hogy honnan jött, ki jött, és akkor megtudták, hogy pap vagyok, hogy nagyon csodálkoztak rajta, hogy azok is bekerülnek a kórházba, és azok is tudnak betegek lenni, és szívükkel is, meg mindennel. És egy ilyen érdekes momentum jutott eszembe, hogy bejött a nagyapához a lánya, és megmondta, hogy hogy vannak az unokák, meg minden, de a nagyapa ilyen gazdálkodó, és látszott rajta, hogy egy olyan ember, aki tudja, mit akar, tudja, hogy hogy akarja, tudja, hogy hogy kell gazdálkodni, és a gazdaságot ő vitte még a kórházi ágyról is. Tehát az egész gazdaságot ő vitte, ő mondta meg, tehát a feleségének, hogy mit kell, meg a gyerekének, mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Tehát látod, hogy nagyon benne van ebben az egész dologban. Aztán, mikor már egy kicsit megbarátkoztunk, akkor odajött a lánya, és föltett egy kérdést. És a kérdés úgy hangzott, hogy Miklós, hogyha maga pap, és volt egy álmom, be fog az teljesedni? Mit mondanátok rá? Tehát van egy álmom, amiket álmodtam, be fog az teljesedni? És így van, hogy vagyunk az életben is, hogy van egy elképzelésem, be fog az teljesedni? Tehát én ezt elmondtam neki, hogy ide nézzem, én nem vagyok álomfejtő, és te nem mondtál az álmát, tehát én nem vagyok József, akit nem tudja fejteni az álmot. Viszont egyet tudok mondani. Tehát, hogy az embernek vannak vágy álmai, meg vannak álmok, amik úgy be fognak teljesedni.
0: Istentű jövő álmok esetleg?
1: Akár istentű jövő álmok is, és ha beteljesednek ezek az álmok, ha beteljesednek, mit hajlandó megtenni azért, hogy beteljesedjenek? Tehát, mert magától nem fog beteljesedni, tehát Isten mindig választás elébe tesz minket, és akkor mondja, hogy válaszunk, hogy és mit választok. Általában az embereknek a többsége az a könnyebbik utat válaszza. Tehát azt választom, hogy jaj, engem ne bántson senki, inkább nem kell semmi, csak úgy ne, hogy meglegyek. Ahhoz, hogy az embernek az álmai beteljesedjenek, ahhoz tennem kell valamit. Tehát ha ezek nem vágyálmak. Vannak-e vágyálmak, amik hiába álmodozok én arról, hogy én műjégtáncos leszek, 92 kilóban nem, hogy égre sem ennék menni, nem az, hogy műjégtáncos legyek, de ha ezt álmodnám, akkor biztos, hogy nem tennék érte semmit annak érdekében. De egy másik dolog, amit az ember, hogyha belegondol, hogy az életével beteljesedik, akkor igenis az álmok beteljesednek. Beteljesednek. Csak a magamról beszélek, én soha nem hitte volna senki, hogy én pap leszek. Az eredeti foglalkozásom villamosmérnök. Na nem váltottam. Tehát a Szovjetunióban, ahol dúl a kommunizmus, ahol üldözik az egyházat, ahol már az utolsókat rúgja az egyház, hiszen már csak olyan öreg papok vannak, és nagyon kevés, akik nagyon sok híveket látnak el, és már alig bírják az egészet. Az Isten ezt a keresztet tette nekik, de utána aztán jött egy perestroika, egy glasnost, egy felszabadulás, aztán hogy már hónapra könnyebb lett. És mikor tanálkoztam egy professzor, aki azt mondta, hogy nem akarsz pap lenni, akkor én választottam. Tehát azt mondtam, hogy nem tudom, hogy akarok-e pap lenni. Bennem megvan a vágy, és én nem érzem magamat arra, tehát se képzetnek, se alkalmasnak, se képzetnek, minden. Szóval gyere tanulni, és akkor meglátjuk. Tanulni szerettem, és elindultam. És így lettem pap. De én akkor azt mondom, nem, hát nekem a jó foglalkozásom van, nagyon jó megélek nekem, hogy villamosmérnök van. Fú, hát mindenfele keresik a villamosmérnöküket, tehát nincs semmi probléma. Hát én majd ott leszek az egyház mellett, segítek a papoknak, mindenkinek, majd kell képviselőtestület elnök, és hogy legyen valaki meg. Tehát ez is egy megoldás. És mikor mondolsz valamit az Istennek, tehát rábólintasz az Istennek a mondandójára, vagy az álmára, akkor az Isten melléd áll. Aztán nem azt mondja, hogy jaj, de neked most már itt pap leszel, neked milyen könnyű lesz. Nem lesz könnyű. Hát Máriának sem volt könnyű, Szent Józsefnek sem volt könnyű, senkinek nem volt könnyű. De az Isten mellett állt. És ők pedig végigmentek azon az úton, amiket az Isten meghatározó számokra, ahol beállította. És én ebben látom a mai nehéz helyzetben is a dolgot, hogy lehetne máshol is pap az ember, de hogyha egyszer engem ide tette az Úr, és tudta, hogy lesz ez, és kell lesz, hogy itt majd álljon valaki, az őrálló, hogy legyen valaki, akkor nekünk itt hely kell állni. És ebben látom én az álmok beteljesedését, hogy amit elképzeltem, azt végigviszem, és nem török meg menet közben.
2: Hát köszönjük ezeket a gondolatokat, tanúságtételeket is. Hát én is mondhatom az életemet, hogy eléggé voltak nekem is ilyen kanyarok az életemben. Az Úristen kicsit ide és oda is elvezetett. Elhagytam a szülőföldemet, eljöttem a legtávolabb egyházmegyére Magyarországon. Tehát én nem Magyarországra kaptam hivatást, hanem a Szombathelyi egyházmegyébe, mert akkor átjövök Debrecenbe, nyilván nem megyek még 500 kilométert. És aztán ugye ez egy nagyon szép hívás volt, vagy álom, lehet így mondani, beteljesült, és én azt hittem, hogy jó lesz, és jó lett. Mert nem az én vágyom volt ez. Én csak igent mondtam arra, ami Isten felébresztette a szívembe ezt a vágyat, vagy ahogy hálás vagyok a 6 év szalízi életért a szerzetesek között, tehát, hogy nem maradtam ott végül, nem tettem örök fogadalmat, de nem mondanám, hogy ez egy beteljesületlen vágy volt, vagy álom, az része volt az életemnek, ami kellett ahhoz, hogy most az legyek, aki vagyok. Tehát nagyon sok mindent kaptam ott is.
0: Zoltán, ha tőled, akkor tovább kérdem, ugye, hogy megyünk az Emmauszi tanítványok történetébe, hogy ugye olvassuk, hogy Jézus ugye melléjük szegődött, és ugye ma is van sok magányos ember, akik ott járják az élet útját, és nincs kísérőjük. És ugye az ember, főleg amikor ilyen krízisben van, akkor szeretne beszélni, elmondani, hogy mi van vele, de sok esetben ugye nincs kísérő, nincs emberem, ugye, hogy a nemrég olvastuk a
2: Bethesda
0: fürdőnél, ugye a 38 éve beteg embert, és ugye, ugye Jézus nem prédikációval kezd, hanem kérdez, hogy miről beszélgettetek útközben, úgy Jézus melléjük szegedik kísérés, ugye Jézus nem sieteti őket, nem javítja ki azonnal, nem mondja, hogy tévedtek, hanem egy darabig együtt megy velük, meghallgatja őket, értelmezi, és segít nekik, hogy felismerik a saját identitásukat. Ugye lelki gondozói kollégák is vagyunk, együtt végeztük ezt a képzést. Neked hogy van jelen az életedben ez a kísérés, meg a mellészegődés? Vagy...
2: Hát igazából folyamatosan jelen van, azt gondolom. Vannak olyanok, akik felkérnek erre, vannak olyanok, akik én látom esetleg, hogy jó lenne, van, aki elfogadja, van, aki nem egészen. Azt próbálom az emberekben tudatosítani, hogy ne maradjanak egyedül. Még akkor is, hogyha nehéz kérdéseik vannak, vagy talán szabad az Istennek feltenni nehéz kérdéseket is, a miérteket, panaszkodni szabad az Istennek. De nem maradjunk.
0: Nem, ugye nem sértődik meg.
2: Nem sértődik meg.
0: Jó, hogyha kérdéseket teszünk.
2: Nem maradjunk egyedül. És hát itt ugye egyrészt a kísérés, mint ahogy a Jézus kísérte, és tehát ez a melléállás, ez a szalízi világban nagyon-nagyon szépen jelen van. Tehát Don Boscónak ez volt a nagy forradalmi stratégiai változtatása nevelésbe, hogy azt mondja, hogy a fiúkat, ha valaki rosszat csinál, ugye kétféle módon lehet, meg lehet büntetni, uh-huh. És majd a büntetésből tanul, illetve meg lehetne előzni a bajt.
0: Aha.
2: És azt mondta, hogy ez sokkal egyszerűbb és könnyebb, és hogy lehet megelőzni a bajt, úgyhogy jelen vagyunk az életünkben.
0: Aha.
2: Tehát ott vagy mellettük, érdeklődsz irántuk, mi a gondja, mi a baja. Kevés ember van, aki saját magától elmegy és segítséget fog kérni.
0: Tehát azt gondolom, jelen lenni, vagy hát az életünkben azt is jelenti, hogy mondjuk, hogy ilyen értelmezésben mondjuk egy tanodának a fenntartása, hogy ott lakni.
2: Vagy... Akár úgy, hogy érdeklődsz az iránt, ami őket érdekli, uh-huh. Nem mondod azt, hogy engem ez nem érdekel, hanem vagy egy fiataloknál, tehát vagy ahogyan a Miklós atya is mondja, elérhetővé lenni, tehát amit ő itt próbál megtenni, ez uh-huh. Azt gondolom, és hát végül, tehát bátorságot venni, tehát én mostanában jó ideje kezdem megszólítani az embereket, meghívni, akiknél érzem, hogy szükség lenne nekik egyfajta segítségre, támogatásra, akkor veszem a bátorságot, és megszólítom őket, és felajánlom, hogy beszélgessünk, vagy most akkor önts ki a lelkedet. Uh-huh.
0: Tovább menve az Emmauszi úton, ugye olvassuk, hogy lángolt a szívünk, ugye, hogy hát ez egy, akár egy ilyen gyógyulás is, egy belső gyógyulás, ugye lángolt a szívünk, amikor magyarázta az írásokat. Miklós, hogyha neked erről mi jut eszedbe, vagy mi a tapasztalatod, vagy hogy látod ezt a lángolást?
1: Nekünk az evangélium még 1912-ben volt lefordítva magyar nyelven,
0: aha.
1: Egy régi fordítás, és ebben azon ír, hogy gerjedzett a szívünk, amikor aha. Hallottuk. És tudjátok, hogy mindig úgy van benne, mikor mindig az jut eszembe, hogy biztos volt már nektek is, úgy, és a kedves hallgatóknak is volt úgy, hogy volt egy jó lelki gyakorlat, volt egy jó előadás, és az embernek ott gerjedzett a szíve, hogy örült a szíve a pozitívokra, amiket hallott.
0: Ugye, vagy hát a hit, valaki azt mondta, hogy ez egy szívélmény, a hitnek a jó megélése.
1: Lehet így is fogalmazni, igen, tehát hogy egy megélése. Tehát ez rögtön őket sarkallotta valamire. Tehát az, hogy gerjezett a szíve, tehát hogy nem tudott megülni. Mi van az emószítom tanítványokkal?
0: Mozgásba jött?
1: Mozgásba jöttek. Aha. Tehát ami az, hogy mikor Jézus eltűnt, akkor ők nem azt mondták, hogy fú, hát most akkor most mit csináljunk? Tudták, mit kell csinálni. Felugrottak, és visszamentek Jeruzsálembe, és hírulatták a tanítványoknak, hogy találkoztunk az Urat, láttuk az Urat. És ők is elmondták, hogy mi történtek. Tehát mikor találkozunk így az evangéliumban, mikor megszólít minket az evangélium, megszólít minket Jézus Krisztus, akkor nekünk is gerjedik a szívünk, és nem tudunk egy helyben maradni. Egyébként muszáj valamit tennünk az Úr országáért. Nekem ez jutott eszembe.
0: Igen. És most ugye picit tovább megyünk, és ezt akár aktualizálni is tudjuk, saját magunkra is vonatkoztathatjuk, ugye, hogy a felismerésnek a pillanata, ugye ma milyen szépen ugye liturgiáztunk kétszer is, és ugye hát azt írja, hogy a történetben, hogy a kenyértöréskor megnyílt a szemük. És érdekes, hogy nem az úton, nem a beszélgetés közben, hanem a kenyértöréskor, ugye közösségi gesztus, az eukarisztikus jelként, ugye feltámadott Krisztus legmélyebben a közösségben, és a szentségben lehet felismerni. Sok ember néha mondja, hogy nem érzem Istent, de a felismerés gyakran, ez nem érzés, hanem egy lassú felismerés. Zoltán atya, te hogy vagy
2: hát
0: ezzel?
2: Ugye a gesztusokban ismerték fel, nem olyan régen voltak együtt Jézussal, amikor megfogta a kenyeret, és,
0: igen,
2: és megáldotta. Tehát ők az utolsó vacsora után másképpen látták a kenyértörést, mint az előzőleg a kenyérszaporításkor, és ugye azonnal hát én nagyon sok tudnék erről beszélni az eukarisztia kapcsán, milyen sokaknak megnyílt a szeme, más vallásúaknak is, tehát egészen megdöbbentő módon. Ami számomra nem megdöbbentő, mert talán nekik, hogy nekem annyira világos, hogy Jézus azt mondta, hogy ez az én testem, akkor az ő. Én ezt nem tudom másképpen értelmezni. Tehát ez nem egy emlék, nem csupán egy jelkép, hogy visszagondolunk egy eseményre, hanem nem, itt és most ez az én testem. És hát engem a 31 éves papságomban ezt tartott meg mindig. Ez a mozdulat, amiben felismerték az Urat, és nekem is vannak nehezebb napok, fáradtabb napok, van úgy, hogy szinte úgy esek be a szentmisére, van úgy, hogy esetleg valami aggaszt, ez előfordul, de az még soha-soha nem fordult elő, hogy én fáradtan jöttem volna el a szentmiséről. Hogy ne vigasztalt volna meg az Úr engem ott, hogy ne kapta volna erőt. Úgyhogy és ezt szeretném így a papi életem eddig is, meg amennyit még ad az Úr, az embereket erre elvezetni, elkísérni, hogy nincs szebb dolog, mint a Szent Mise. Hogyha találkozni akarok Jézussal maga a valóságában, mert nyilván imádságban is meg tud szólítani, a meditációt keresztül, stb., de elnézést a Szent Misében kezeim közé jön Jézus. Nekem, mint papnak, hát ennél nagyobb ajándék nekem nem kell az életbe, és a kedves testvérek, a kezükbe adjuk, a szívünkbe fogadjuk Jézust. Tehát ez egy olyan bizonyosság számomra, hogy és akik ezt megérzik, hát onnantól más lesz az életük.
0: Tehát, hogy következményei is vannak, ugye?
2: Hát hogy?
0: Tehát a felismerésnek vannak következményei, igen.
1: Biztosan is szerettétek a liturgiában, hogy a keleti liturgia az csodálatos, a Rendszeres Szent János liturgia csodálatos, és két momentum, amiben ott van a hála, hogy mennyire ott van a hála a liturgia benne, mikor a pap azt mondja, tiédet a tiédből, mikor felemeli a kenyeretét. Tehát amit kaptunk, ezt csak azt tudom felajánlani, amit tőled kaptam. Tehát tőled kaptuk ezt a kenyeret, és azt tudom felajánlani. És mikor, mikor már a kenyérből és a borból Jézus Krisztus testé és vére lesz, akkor nézd csak, mikor hívjuk a híveket, hogy mondják, szentség a szenteknek. Képzeljétek el, hogy tudják, mindenki tudja, Jézus is tudja, tehát az Isten is tudja, hogy mi bűnös emberek vagyunk, és mégis szenteknek nevez minket. Tehát az a megelőlegezés, hogy megelőzik, hogy ez értetek van, tehát ezt értetek haltam a kereszten, értetek támadtam fel, és ti most már ezután szentek vagytok. Hát ugye ott van az evangélium, most már nem nevezlek benneteket szolgáknak, hanem
2: barátaimnak.
1: Érted? Mert a szolga nem tudja, hogy mit csinál az Ura. És tehát a barátoknak nevez. Tehát Jézus Krisztus csak ugyan nagyon közénk jött. Nagyon közénk, és nagyon emberré lett. Tehát ezen nagyon érdemes elgondolkodni így húsvét kapcsán.
0: Igen.
1: És akkor az ember rádöbben arra, hogy mi milyen kicsik vagyunk, és hogy milyen nagy az Isten.
0: Én úgy személy szerint, bocsánat, a mai liturgia, most én egyre csodálkoztam, hogy ugye hát azért a görög liturgia nagyon komolyan készülni kell, tehát ugye, hogy nem egy, hogy mondják, vadászmise, vagy milyen, hogy 25 perc alatt meg vagyunk vele, hanem itt ahogy néztem, hogy Zoltárt hányszor körbe kell járni, a könyve az nincs is a kezedbe, és akkor úgy fejből mondod azokat a szövegeket, hát mondom, fú, hát ez itt azért nagyon ott kell lenni, azt a hosszú szövegeket mondani.
1: A szóimákat, igen.
0: Igen, de hogy van az, hogy itt a teológián is felkészítenek, arra be kell tanulni azokat a imákat kívülről, vagy hogy van?
1: Hát megtanulod kívülről, nézd, a szertartás az hozzátartozik az életünkbe. Tehát a szemináriumban 6-7 évig jár az ember, ugye, ott minden reggel szentmisével kezdett, tehát ezeket óhatatlanul megtanulod. Beléd ivódik, tehát olyan, mint a bőröd rajtad van teljesen. Tehát bennem is érted, hogy például van az, hogy az ember annyira olyan fáradt, hogy hát nem azt mondom, hogy nem imádkozik, csak nem úgy imádkozik este, ahogy szeretett volna, és mikor felébresz éjszaka, és arra ébresz fel, hogy imádkozol, érted? Az olyan jó, érted? Nem tudsz, hogy tudok,
0: hogy
1: nem liturgiázol, hanem mondod, hogy menj egy király vigasztalik a sárnak lelki kimindítjára, és elkezd imádkozni, érted? És akkor hoppá, hát imádkozunk, az jó, akkor imádkozunk tovább. És, de itt vannak ilyen nagyon szép imádságok, hogy addurunk, hogy az estén minden bűntől megőrizik magunkat. Az egyik legrégebbi keresztény imádság, meg az enyhe világosságát, ugye a szent és boldog, halhatatlan mennyei atyának. Tehát az a kis világosság, amik beszüremlik, érted, nem nagy reflektorfény, meg minden, csak hogy beszüremlik, és akkor megtart a mindennapjainkban. Tehát sajnálom azokat az embereket, amik nem tudják megtapasztalni Istennek a szeretetét. Nagyon sajnálom őket.
0: Mm. Ugye Krisztus ma is mellénk szegődik, amikor beszélgettünk, akár ugye most is ugye beszélgettünk, vagy amikor csalódunk, kérdezünk, és egyszer csak megtörténik a csoda, megnyílik a szemünk, és felismerjük őt. Hát én meg vagyok arra győződve, hogy az ilyenfajta találkozások, ami közöttünk is van, papok között, hogy

0: itt van közöttünk felismerik. Nagyon szép volt a mai liturgiában, Miklós atya, hogy hogy is volt a végén, azt a milyen áldást adtunk, hogy olajjal megáldottak. Miről váltatok? És akkor, igen, mit is kell akkor mondani?
1: Hát a mirovállás, az olajjal megkenjük a híveknek a homlokát, és azt mondjuk, hogy Krisztus közöttünk, és a válaszá pedig az, hogy volt és lesz.
0: Igen.
1: Tehát ez az olajjal megkenés, ez minden ilyen nagy ünnepekkor megtörténik, és ez valahol ilyen, hogy honnan ered ez a szokás, tehát onnan eredeztetik, hogy az ókorban a birkózókat, hogy ne lehessen rajta fogás, uh-huh, megkenték olajjal. Tehát, hogy lecsúszol róla a kezés. Mi is megkedjük a híveknek a homlokát ezzel a szentelt olajjal, hogy az ördögnek a keze lecsúszol róla, hogy ne legyen rajta fogás.
0: Igen.
1: És hogy tudjanak győzedelmeskedni a rossz felett.
0: Igen. Hát köszönjük szépen, ez záró szóként tökéletes, és akkor egy záró imával is befejeznénk. Urunk Jézus Krisztus, te mellénk szegődsz életünk útján, akkor is, amikor nem ismerünk fel téged. Köszönjük, hogy meghallgatod csalódásainkat, kérdéseinket és a szívünk fájdalmát. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjünk téged az igében, a kenyértörésben és az embertársainkban. Gyújtsd lángra a szívünket, hogy örömhírt vigyünk, örömmel éljünk, és örömünknek a forrása az lesz, hogy te élsz és velünk jársz, mindörökkön, örökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Nagy szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Kozma Ferenc, és meghívottam Kinga. A továbbiakban a Ki utak a szenvedélybetegségű című műsorunk egy újabb adásával jelentkezünk, amiben egy kicsit megpróbáljuk a női alkoholizmust és ennek a formájának a részleteit közelebb hozni egy kicsit a rádióhallgatókhoz. Nagy szeretettel köszöntöm.

0: Bella Kinga, és
1: én is köszöntöm a hallgatókat.
0: El kell mondjam azt, hogy az előző adásainkban, az előző két adásunkban már volt szó arról, hogy te mit éltél meg, hogyan élted meg, és ugye azt mondtuk, hogy folytatni fogjuk. Először is egy kis bevezető lesz, és akkor utána meg akkor a te saját tapasztalataidat szeretnénk megosztani, és akkor úgy, hogy ebben a formában fogjuk folytatni a mai alkalmunkat is. A napokban valaki azt kérdezte tőlem, hogy miben és hogyan segíti az egyház a szenvedélybetegeket, és az jutott eszembe erről egyébként, és hogyha csak az Erdély régiónkra gondolok, akkor hát eléggé hiányosnak tartom én azt, ahogyan az egyház viszonyul ehhez a problémához. Nem minthogyha nem lennének keresztény szakembereink, de mégis valamiért, nem tudom, akadozik. Hát ugye a katolikus egyház részéről a Caritas, aki köztudott, hogy akott juttatni különböző programokat, illetve a református egyház részéről a Bonus Pastor alapítvány. Hát azon kívül nem nagyon tudok, hogy más egyházak valamilyen formában kapcsolódtak-e be. Na de röviden erről csak annyit, hogy az egyház szenvedélybetegségből való felépülési programja egymás támogatásáról és az egymással való kapcsolatról szól a szenvedélybetegség legyőzésében. Ugye ez lenne az egyik nagyon fontos dolog. De ami a legfontosabb, hogy a szabadítóval való kapcsolatteremtésről is kellene szólnia. Tehát mindannyian küzdködünk a saját személyes kihívásainkkal. Sokak számára ezek közé tartozhatnak a szenvedélybetegséget okozó vagy kényszeres viselkedések. Nem mindig beszélünk nyíltan a szenvedélybetegségekről vagy kényszeres viselkedésről a társadalomban, és különösen az egyházban, tehát továbbra is ez a tapasztalat. Viszont ha te vagy egy szeretted szenvedélybetegséggel küzdik, akkor talán szégyeled magad, vagy zavarban, vagy esetleg mások ítélkezése miatt aggódsz. Ha szenvedélybetegséggel küzdesz, akkor úgy érezheted, hogy összetört, vagy rossz ember vagy. Ez a kihívás nyomasztónak, kínosnak és leküzdhetetlennek érződhet. Azonban egyik tettünk sem változtathatja meg értékünket Isten szemében. Mindannyiunk értéke végtelen, és nem vagy egyedül a megpróbáltatásaikban sem. Krisztus által minden lehetséges, beleértve ebbe a szenvedélybetegségből való felépülést is. Ez azokra is igaz, akik esetleg mások cselekedeteinek a fájdalmával vagy következményeivel küzdködnek. Egyszer valaki azt mondta volt, hogy azoknak, akik valamilyen káros szenvedély rabjai, azt mondom, van remény, mert Isten szereti minden gyermekét, és mert az Úr Jézus Krisztus engesztelés előtt nincs lehetetlen. Hát nagyon remélem, hogy ez az üzenet is, és az is, ami itt a mai adásban folytatódni fog, el fog jutni a szenvedélybetegekhez. Amint én már nagyon sokszor említettem, hogy én is rá kellett jöjjek arra, hogy gyakorlatilag nem elhagyott a Jóisten, hanem én álltam félre, én vetettem meg őt. És mindaddig, amíg nem tapasztaltam az ő szeretetét, addig nem voltam képes arra, hogy visszatérjek ő hozzá. És ezt azért is mondom, mert ugye az elmúlt két adásnak a témája a női alkoholizmus volt, és tudjuk azt, hogy ez fokozottabban nehezebb a nők számára ez a probléma, mint például a férfiak számára. Ami már megszokott ugye egy társadalomban, és főleg, hogyha a szenvedélybetegségről beszélünk, Szinte azt lehetne mondani, hogy a szenvedélybetegség csak a férfiak betegsége, de nagyon jól tudjuk azt, hogy és én személy szerint is már nagyon sok esettel találkoztam, hogy sajnos ezt most már nem lehet csak az egyik nemre ráhúzni, hanem a másik nem is érintett. És éppen ezért ugye az elfogadás, a toleráns viselkedés az, ami inkább, vagy mondhatnánk azt is, hogy a szeretet, ami segíthet valakinek abban, hogy ebből a problémából ki tudjon jönni. Ugye két fogalmat is tisztáztunk az elmúlt alkalommal, az egyik a női alkoholizmus, de egy másik hasonlattal is éltünk, az alkoholhasználati zavarral, ami ugye elmondtuk, hogy ugyanúgy, mint a másik nem esetében, általában fokozatosan alakul ki, és van néhány tipikus szakasz, ami a kialakulását megelőzi. És akkor már is belekezdenénk az első szakaszba, hogy ebben a fázisban az ivás nagyon ritka, vagy csak a társasági fogyasztása korlátozódik. Ugye ezeknek a jellemzői az, hogy csak a bulikon, csak barátokkal, vagy bizonyos stresszt okozó helyzetek után, idézőjelben jutalomként, egy pohár valami, általában a nők a bort a részesítik előnyben. Ebben a szakaszban még nem beszélünk függőségről, és sokan itt még nem is gondolnak arra, hogy ebből probléma lehetne, ha ez így folytatódik. Majd elkezdődik egy rendszeres ivás. Ez annak a következménye, hogy az alkohol egyre gyakrabban jelenik meg a mindennapokban. És ugye ennek a tipikus jelei, hogy minden nap végén egyfajta levezetésként, egyfajta megnyugvásként történik a fogyasztás. Egyre gyakrabban lép be a gondolatban az alkohol, és kezd nőni a tolerancia, tehát hogy gyakorlatilag ami azt jelenti, hogy egyre több kell ahhoz, hogy a kellő hatást, azt a lazító, megkönnyebbülő hatást elérje valaki. Sajnos ebben a szakaszban kezdnek megjelenni különböző szorongásos zavarok, vagy akár a depresszió is. De kicsit megállnék, és akkor átadnám a Kingának a szót, hogy ez nálad hogy alakult? Milyen formába jelenkezett?
1: Igen, ezen én is sokszor gondolkoztam, és az embernek akkor van fejlődési lehetősége szerintem, hogyha őszinte önmagával. Ezt a vonalat mindjárt folytatom is, csak annyiban kapcsolódnék ahhoz az összefoglalódhoz, amit vagy a bevezetődhöz, amiket mondtál a nőket illető függőségekről, hogy úgy képzeld el, hogy én igazából nyilvánossá tettem a saját problémámat és a felépülési lépéseimet, meg egyáltalán, hogy mikor hol tartok, és nagyon sokan privát üzenetben írtak rám, hogy mennyire fontos nekik. Sokszor pedig azt hittem, hogy vagy úgy éreztem, hogy lehet, hogy butaság ezeket írogatni, de mégis nagyon sokan kerestek meg üzenetekben nők, hogy mennyire fontos, hogy valaki erről beszél eleve, és hogy ne hagyjam abba, mert megerősítést ad, és valóban rengeteg nő érintett. Ez csak ennyi, itt most zárójelben.
0: Igen, tudom, miről beszélsz. Gyakorlatilag én is nem is egyszer, főleg még az elején hallottam vissza azt, hogy minek kell erről annyit beszélni. Vagy hogy mi ez a nyilvános közzététel, és így tovább. Tehát, hogy ugye korábban nekem a médiában is jelentek meg különböző formában tanúságtételek, és erre a válaszom az volt, hogy ez is egy tanúságtétel. Az is tanúságtétel, amikor Jézus Krisztusnak a Jézus Krisztusról teszünk tanúságot, vagy a hitemről teszek tanúságot. De ez is egyfajta tanúságtétel, ha kell, mondhatnám még erősebb akár, tömörebb, mint egy másik. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy a hitről való tanúságtétel nem hiteles, nem erről van szó. De viszont, amikor hitelesen beszélek egy ilyen személyes problémáról, akkor én azt gondolom, hogy és közzéteszem, és a nyilvánosság előtt kitárom, akkor ez egyébről szól.
1: Igen, és sokszor feltettem a kérdést magamnak, hogy ez vajon nem egyfajta önmaga mutogatás, vagy vajon miről szólhat. Szakemberekkel is beszélgettem erről, és valóban, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor valóban az is benne lehet, hogy van egy pont, amikor azt érzed, hogy nem mondhatod el senkinek, elmondod hát mindenkinek egyrészt, másrészt meg persze sokszor annak kapcsán is tükörben néztem, hogy lehet, hogy megbántottam embereket azzal, amiket kiírtam. Tehát, hogy ilyen szempontból is valóban egy tanulási folyamat, mert hogy ezek által megint önmagadra nézel. Aztán mindenki azt szűr le belőle, amit tud, ahol tart. Tehát nekem ez egy, úgy érzem, hogy egyfajta kapaszkodó is volt egyben, de hogyha ezzel mondjuk támaszt tudok nyújtani valakinek, fú, de erős szó, de most ez jutott eszembe, hogy elkezdjem merni beszélni róla, egyáltalán, tehát hogy kicsit tabumentesítsük azt, hogy ez bizony a nők körében is olyan erősen jelen van, hogy a pont a suttogás miatt lesz ebből sokkal nagyobb probléma. Uh-huh. Tehát és akkor nincs kivezető út. Na, szóval nekem ez a tapasztalatom azt illetően, hogy írtam és írok róla.
0: Igen. Na, de igen. Igen, valójában ez a műsor is, ami már elég rég, hogy megy, arról szól, hogy hogyan tudjuk segíteni azokat, akik hasonló helyzetben vannak. A cél az, hogy minél nagyobb réteget elérni, minél több emberhez eljusson az üzenet. És az üzenet az egyértelmű, hogy nem kell ezt egyedül végigcsinálni. Ott van a Jóisten, ott van Jézus Krisztus Urunk, aki, tehát szabadítunk, akiről ma beszéltem, de ott vannak a szakembereink, és ott vannak azok, akiknek sikerült, akik szabadultak, akikre fel lehet nézni, és akiktől rengeteget lehet tanulni, lehet kérdezni. És ilyen képen gondolom, hogy vagy te is itt.
1: Igen, és én mondjuk én a felnézést egy kicsit erős kifejezésnek gondolom, de hogy én azt teljesen megértem, hogy sőt, tehát nem is gondolom, hogy most mindenki el kellene kezdjen erről beszélni, és kiállni a nyilvánosság elé, és akkor arról szólna a megszabadulás, nem. Hanem úgy gondolom, hogy néha azért nem árt, ha valaki mer erről nyilvánosan beszélni, mert akkor talán bátrabban kezdenek el akár kis csoportokban is beszélgetni emberek. Mert nem feltétlenül az a lényeg, hogy most mindenki számára kiterítsd az életed, de hogyha ez tud segíteni abban, hogy akkor lehet, hogy majd bátrabban ül össze 3-4 nő, és beszéli meg ezt, mint probléma, akkor az már lehet, hogy segített.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat tudtuk így tisztázni, és akkor visszaadom neked a szót.
1: A szakaszok, vagy igen, jutottam én el? Igen. Na, hát ebben is azért nem árt igazán tükörben nézni, mert én általában mindig azt mondom, hogy 2 éve májusban szakadt nálam minden. Tehát 24 májusában, igen. Amikor egy olyan hosszabb ideig tartó kontrollvesztett állapotba kerültem, hogy pontosan tudtam, hogy baj van. És ugye erről talán korábban is beszéltünk, hogy én azért eléggé, tehát én gyerekkorom óta azért ismerem a függőségeket, hozzátartozóként azért nagyon sokáig jelen voltam, és sokat, aránylag sokat tudok a függőségekről. Pont ennek apropóján nem volt az nehézség felismerni, hogy én itt átléptem egy határt. Na de ha őszinte akarok lenni magammal, akkor az alkoholfogyasztási szokásaim, azok nagyon régre nyúlnak vissza. Tehát, hogy épp úgy, mint általában a tinédzserek, és kár ezt is tabusítani, nagyon sokan szeretik kijelenteni, és biztos, hogy vannak ilyenek, és gratulálok nekik, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy ők felnőtt korukban kezdtek el találkozni az alkohollal, de amúgy sokkal jellemzőbb az, hogy a 16 évesek azért már találkoznak vele, vagy sőt, a mai korban már sokkal fiatalabban. Na hát nagyjából mi is így voltunk, hogy azért már bulikban azért ismerkedtünk az alkohollal, főleg, hogy mindannyiunknak a családjában otthon azért volt alkohol, ha visszagondolok a baráti körömre, azért otthon jelen volt az alkohol. Szóval az, hogy az életemnek egy ilyen természetes része volt, ez nem is volt kérdés. Azt, hogy azért arra nem emlékszem, hogy az jellemző lett volna, hogy ilyen rendszeresen, hogy ha este én hazamegyek, akkor én azt le kell vezessem azt a napot. Nem, ez így szerintem sokkal lassabban kúszott be így szokássá, mint hogy azt mondjam, hogy kezdetektől, nem. De az biztos, hogy jelen volt olyan szempontból, hogy ha valami gondom volt, ha valami fájt, ha valami olyan nagyobb esemény történt, akkor olyankor jellemző sokunkra, rám mindenképpen az, hogy akkor inni egyet rá. És ez viszont tényleg szokásszerű volt. Aztán voltak olyan időszakok is, hogy egyáltalán nem, de hogy ha őszinte akarok lenni magammal, akkor én nem emlékszek egy olyan évre az életemből, de amikor terhes voltam és szoptattam. De azon kívül, hogy legyen egy olyan év, hogy én nem fogyasztok alkoholt, én ilyenre nem emlékszem. Szóval, igen, tehát, hogy valamelyest a szokásvilágomban benne volt, nem beszélve arról, hogy ezen is annyiszor gondolkodtam, hogy ami körülöttünk zajlik, hogy nincs olyan film, te nem látsz egy olyan filmet, amelyikben ne az lenne, hogy ha nő, ha férfiről van szó, este, amikor hazamegy a nagy meló után, a fáradtság után, az első mozdulat, hogy kiveszi a hűtőből a sört, vagy elveszi a borospoharat, és kitölti a pohárbort. Tehát annyira a köztudatunkban az van, hogy az egyfajta levezetés, hogy ilyen szempontból nekem is természetes része volt az életemnek.
0: És ugye azt mondtuk, hogy ezt követően ugye egyre gyakrabban fordul meg a gondolat, hogy jó volna inni, vagy esetleg már előzetesen már ott sem tartunk, hogy este van, és már ott van, hogy na, hogyha hazamegyek, akkor biztos.
1: Hát vagy, hogy jön a hétvége, igen, és akkor lesz egy buli. Nem beszélve arról, hogy igazából, sőt, hát voltak olyan buliaink, hogy tényleg nem csak egy kicsit ittunk, hanem sokat. Tehát, hogy pontosan tudtam én korábban is, hogy mi az a másnaposság. Tehát nem igaz, hogy nem. És ezzel szerintem nagyon sokan így vannak, vagyunk. Csak akkor úgy volt jelen, hogy legfeljebb volt egy rossz napod utána, de az élet ment tovább. Fel se tűnt, hogy igazából mennyire része az életemnek.
0: Ezekben az időszakokban nem gondoltál arra, hogy esetleg te is hasonló helyzetbe jutsz, mint... Ugye beszéltél anyukádról?
1: Hát ezzel az az érdekes, hogy na látod, az ember milyen nagyképű tud lenni önmagával. Én mindig azt hittem, hogy nagy játékos vagyok. Tehát pontosan tudtam, hogy a függőség, vagyis függőhajlamom van, hogy azt hozom magammal, de mégis úgy gondoltam, hogy én ki tudom játszani. Mert hogy legfeljebb, ha kicsit már túlzásba esnék az alkohollal, akkor aztán a munkával ellensúlyozom, vagy a sporttal, vagy, de ha jobban belegondolok, mindig volt valami váltás, és én úgy gondoltam, hogy én ha elmegyek a falig, onnan visszapattanok. Tehát, hogy megvolt ez a fajta nagy képűségem önmagammal, az biztos.
0: Hát én izgalmasan várom a következő adásunkat, amikor folytatásról fogunk beszélni, ugyanis itt most meg fogjuk szakítani ezt a gondolatmenetet, de arra biztatjuk a hallgatókat, hogy a következő adásunkra is készüljenek, és hallgassanak bennünket. Köszönjük a figyelmüket, köszönjük, hogy ma is velem voltál. A rádióhallgatóknak pedig azt javasolom, hogy ha véletlenül valaki érdeklődését felkeltette, akár érintettként, akár segítőként, akár hozzátartozóként, akkor keressenek bennünket a már megszokott elérhetőségeinként. Tehát én azt tudom mondani, hogy Erdély nevezetesebb székelyföldi településein, nagyobb városain jelen vagyunk, a munkatársaink révén, tehát Udvarhely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, a Marosvásárhely, Kolozsvár, Szatmár, Margita, Nagyvárad, és keressenek bennünket szeretettel. Fogunk minden kérést majd, minden kérésnek eleget tenni. A mikrofonnál Kozma Ferencet és Kingát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Viszont hallásra.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Ha valakit föl akarsz szabadítani, neked magadnak is szabadnak kell lenned, mondta Ralph Waldo Emerson.

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Virágos május, ó Isten hozott, örülünk májusnak, a boldogságos szezonja választott hónapjának, amikor gyakran imádkozzuk a szinte minden nap a Loretto-i litániát énekelve, elmondva, de különösen imádkozzuk a húsvét ünnepkör kapcsán dicsőséges rózsafűzért. Mi az, hogy imádság? Miért imádkozunk? Minek kell nekünk imádkozni? Miért van szükségünk az imára? Eszembe jut Máté 7:7, kérjetek és adatik nektek, és kinek ne lenne kérnivalő a kedves hallgató? Hát akkor imádkozzék! Ha valamit el akar érni az életben, vágya, terve van, imádkozzék, ugyanis az ima, ami vallásunk szükséges velejárója, az ima mutatja, hogy felettünk más erő, más hatalom is van, ami, vagyis az ima jelzik, hogy nem vagyunk mindenhatók, másra szorulunk. Ezért imádkozzuk a rózsafűzért minden nap, kérve a boldogságos szűzanya közbenjárását. Mi az ima? Kedves hallgatók, az ima az eső a lélek számára. Hiába dolgozzuk meg a földet, ha nincs eső. Hiába végzel jó cselekedeteket, ha nem imádkozol, semmit sem használ. Az ima megnyitja a lélek szemét, meglátja nyomorúságát, meglátja Isten segítségének szükségességét, megérti, hogy egyedül Istenre kell hagyatkoznia, és nem magára. Az ima benső beszélgetés. Az apa fiával, a király alattvalójával, az úr szolgájával, a barát barátjával, az ember Istennel beszélget. Milyen sokszor elmarad ugye az imádság, hányszor hallani szentgyónásokba is, vagy azon kívül is, hogy mondják az emberek, nincs időm imádkozni. Nem hiszem én el ezt a kifogást. Nem a hosszú és szépen kicizelált imaszöveg a lényeg. Elég a szív mélyéről fakadó foház, nincs idő. Ó, amit nagyon akarsz, arra bizonyára van időd. Mindig arra van idő, kedves hallgatók, amit szakítunk. Például van időd, hogy dolgozzál, van időd sétálgatni. Nem feledkezel meg ugye a napi étkezésről, mert fontos. Van időd mulatni, van időd szórakozni, van időd még bűnt is elkövetni. Csak éppen imádkozni nincsen időd. El ezzel a kifogással. Mi hasznom van az imából? Kérdezheti valaki a hallgatók közül. Ó, kedves hallgatók, mennyire megszoktuk, hogy egy tapottat sem teszünk anélkül, hogy abból hasznot ne lássunk, mert az idő, szoktuk mondani, ugye pénz. Nem olvassuk-e az írásban, kérjetek és adatik nektek, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek? Máté 7. fejezet, 7. vers. Még ha kérésünk nem teljesül is, akkor is az ima a legpozitívabb cselekedet, az imádság a legszebb dolog ezen a világon, amit emberfia végezhet. Mert az ima felfelé irányítja tekintetünket, az ima tisztítja lelkünket, az ima fölemeli a szívünket, az ima megédesíti keresztünket, az ima megerősíti lelkünket a bűnnel szemben, a bűn ellen, az ima kegyelmekben gazdagít bennünket, az ima kedvessé tesz Isten előtt, az ima út az örök élethez. Ha szeretjük Isten, mondja Vénei Szent János, a papok védőszentje, az ima olyan kedves és szükséges lesz számunkra, mint a lélegzés. Hát, kedves hallgatók, mennyire fontos, ugye, hogy ha lélegezzünk, ha nem lélegezzünk, akkor nem élünk. Ugyanúgy lelkileg is élünk, ha imádkozunk. Talán vannak hallgatók, akik azt mondják, annyit imádkozom, és még sincsen belőle semmi hasznom. Nem vagyok jobb semmivel. Ennek az az oka, hogy előkészület nélkül imádkozunk. Sokszor azt sem tudjuk, mit kérünk a Jóistentől, annyira hiányzik az összeszedettség. Az előkészület abban nyilvánul, hogy összeszedettek vagyunk, vagyis eltávolítunk minden zavaró momentumot, komolyan megfontoljuk, kitől és mit kérünk. Ezen kívül nagy bizalommal és kitartással imádkozzunk. Sok a kísértés, hányszor hallani Szent Jónásban is, hogy elkalandozik a gondolatvilágom, nem tudok odafigyelni, amikor imádkozom. Jó, imádkozzál, és megkapod az erőt, hogy ellenállhass. Szent Mónika 5 évig imádkozott Ágoston megtérésért. Egyiptomi Mária 19 évig kérte az Urat, hogy megszabaduljon rossz gondolataitól. Kedves hallgatók,
Az ima, tessék felfogni és megérteni, hogy ima nélkül nincs keresztény élet, ima nélkül, hát élő hullák vagyunk, bocsánat, zombik a kifejezésemért, mert az ima szükséges, ima nélkül nem járulhatunk méltón a szentségekhez, ima nélkül nem ismerjük meg hivatásunkat, ima nélkül nem ízleljük meg, milyen édes az Isten szeretete. Ima nélkül a keresztviselés nem szerez érdemet. No, de milyen legyen az igazi ima? Megszoktuk, hogy szorult helyzetben csak magunkra gondolunk, csak magunkért imádkozunk, pedig nem ez az igazi. Az igazi ima nem ilyen szűkszavú és önző. Krisztus nem arra tanított bennünket, atyám, ki vagy a mennyekben, add meg nekem a mindennapi kenyeret, bocsáss meg a bűnömet, és szabadíts meg engem a gonoszra, nem így. Mi, atyánk, kenyerünket add meg nekünk, bocsáss meg a mi vétkeinket, szabadíts meg minket a gonosztól, Máté 6:9-13. Kedves hallgatók, az imában is figyelembe kell vennünk az isteni parancsot, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Isten szeretetnek, fele baráti szeretetnek és önszeretetnek az imában is meg kell nyilvánulnia. Ezért mondja Szent Jakab apostol, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert sokat tehet az igaznak álhatatos könyörgése, vagyis imádsága, Jakab 5:16. Kedves hallgatók, vegyük most szemügyre, hogy kiért is kell imádkoznunk, tehát kiért is, kikért is kell minden nap a rózsafűzért elmondani, felajánlani. Mindenek előtt imádkozzunk és ajánljuk fel a rózsafűzért, szüleinkért és hitves társunkért imádkozzunk, gyermekeinkért és az egész családért, ez egészen természetes. A távol lévőkkel naponta imában érintkezni, velük beszélgetni, nekik segíteni, őket vigasztalni, nem csak kötelesség, hanem szent szükségesség. És milyen megnyugvás, ha tudatosítjuk e nagyszerű valóságot, mi imádkozunk értik, és ők imádkoznak, mi értünk. Így a család a fizikai szétszakítás ellenére is együtt marad Isten kegyelmében és békéjében, mert nagyon sokat tehet az igaz imája, mint Szent Jakab apostol mondja. Nos, kiért imádkozzunk? Hát imádkozzunk embertársainkért és összes fele barátainkért, jó akaróinkért, ellenségünkért. Szoktunk-e erre egyáltalán gondolni? Azokért imádkozunk, akik velünk hasonló körülmények, hasonló kötelességek és hasonló szenvedések között élnek. Az ima megszilárdítja a barátságot, összeforrasztja a lelkeket, békét és lelki segítséget nyújt, mert nagyon sokat tehet, ne felejtsük, az igaz imája. Kiért imádkozzunk? Hát imádkozzunk nemzetünkért, országunkért, láthatjuk a mostani káoszos politikai helyzetet. Imádkozzunk hazánkért azért, hogy Isten tartsa távol tőlünk a háborút, és adjon tartós igaz békét. Kiért imádkozzunk még? Hát, amit már korábban említettem, nem csak jótevőinkért, a jó szándékú emberekért, hanem ellenségeinkért. Kedves hallgató, ugye milyen idegennek és ellentmondásnak tűnik ez, pedig a gondolat igazán keresztényi parancs, nem a gyűlölet, nem a harag fényli Krisztus zászlaján. Krisztus is imádkozott ellenségeiért, a keresztfán atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Lukás 23:34. És így tett a megkövezett István első vértanú diakónus is. Kedves hallgató, űzd el a gyűlöletet szívedből, ébreszd fel benne a béke vágyát. A békét nem csak fegyverre, hanem imával is lehet és kell szolgálni. Még egyszer hangsúlyozom, mert sokat tesz az igaz imája, Jakab apostolt idézem. Kiért imádkozzunk még? Kedves hallgatók, milyen sokan van, akik a halál búzs birodalmából sóhajtoznak felénk? Hát ti szülők, testvérek, rokonok, barátok, kollégák, szomszédok, jó barátok, egészen elfeledkeztek rólunk. Együtt dolgoztunk veletek, veletek együtt éltünk, veletek barátkoztunk, veletek vigadtunk, veletek szomorkodtunk, és most már azzal, hogy meghaltunk és eltemettek bennünket, nem gondoltok reánk? Senki, de senki, igaz, tisztességgel eltemettetek, mondhatja, keresztet tűztetek sírunkra, a Jóisten fizesse meg, de még nagyon is szükségünk van reátok, még nem vagyunk megérkezve, vagyis nem vagyunk otthon, nem vagyunk Isten országában, hanem a purgatóriumban, a tisztító tűzben szenvedünk.
és vezeklünk, segítsetek, segítsetek, segítsetek rajtunk, imádkozzatok és ajánljatok fel szent misét, értünk, kérik. Meghalljuk-e? Eleget teszünk-e ennek a felhívásnak? Kedves hallgatók, imádkozzunk magunkért és mindenkiért, minden keresztényért és nem keresztényért, a pogányokért, hívőért és nem hívőért, mert sokat tesz az igaz, áldatos könyörgése, imádsága. Az ima nem hal, a segítség, mely a végtelenben nyúlik. Mi az ima hatása? Ahol ima van, ott a gyermekek tisztelik és követik szüleiket. Ahol ima van, ott a házastársa szeretet és áldozat útját járja. Ahol ima van, ott öregek békés nyugalmat élveznek. Ahol ima van, ott lelkiismeretes munka folyik, ha senki sem látja. És ahol ima van, ott az élet keresztje alatt nem roskadunk össze, nem keseredünk el és nem esünk kétségbe. Ahol ima van, kedves hallgatók, ott van Isten áldása. Ahol ima van, nincs egyedüllét, nincs magány, nincs unalom. Mi adott a szenteknek erőt, hogy azzá váljanak, ami vélettek? Hogy az erényeket hősi fokban gyakorolják, sokszor elmenve a vértanúságig? Hát nem más, mint az ima. Az ima nem megalázó, hiszen a végtelen Istenhez vezet. Ha reánk szakad az egyedüllét szorongó érzése, amikor sem szülő, sem házastár, sem gyermek, sem jó barát nem ért meg, amikor oly nagyon vágyunk szeretetre, és adival mondjuk, szeretném, ha szeretnének. Milyen jó, ha le tudunk borulni egy kopott térdeplőre, és kísérni magunkat, mert kedves hallgatók, van, aki megért, aki megvigasztal, nostra autem conversatio in celis est, Filippiekhez írt levél, 3. fejezet, 20. vers. Mi a gyermek első cselekedet, amikor a világra jön? Sírás, kérés, keresi az életet, a táplálékot, amelyet az édesanyja ad. A kegyelmi rendben is az ember első ténye a kérés. A természet felett élet tele van nehézséggel, titkokkal. Isten csodás atya jósága, hogy nem kíván mást, mint hogy kérjünk. A halálos ágyon egy bűnös élet végén az ima megnyitja az eget. Az ima a hit első ténye, a szuverén tehetetlenség aktusa. Az imához a nyomorúság érzése szükséges. Az ima ugyanis feltételezi az ember megsemmisülését, hogy senki és nem képes semmire. De az Isten az alázat mellé az igazi nagyságot állította. A semmiség mellé pedig az igazi hatalmat. Kiadja az alázatos és gyenge embernek ezt a hatalmat. Isten szuverén jósága. Egy jó szívtől nem lehet úgy kérni, hogy meg ne hatódjék. Mennyivel inkább megindíthatjuk Istent kérésünkkel, kedves hallgatók. A tehetetlenség mindenhatóság lesz Isten jóságából, hiszen a kegyelem által istenivé válunk. Úgy vagyunk, mint a folyó, amely két part között folyik, de csak az egyik uralmát akarja elismerni. A földre vetve, ég és föld között, mi az éghez tartozunk, maga az ég bennünk van. Mivel a keresztény ember cselekedetei Szent Ambrus szerint az égben vannak, az ég bennünk, mert Isten bennünk, ez a hazánk, ez a boldogságunk. Ha a teremtett világot nézzük, megértjük, mit mond. A teremtett világ Isten írott szava, minden teremtmény egy szót mond, vagyis Isten. Van Isten, egy Isten, mondják a teremtmények, mert mi is vagyunk. Ő örök, mert mi mulandók vagyunk, ő végtelen, mert mi végesek vagyunk, mindenható, mert mi tehetetlenek és nagyon kicsik vagyunk. Mi nem tudunk másról beszélni, csak Istenről. Minden szó, minden cselekedet, minden, amely észszerű és tisztességes, Istenre vonatkozik. Istenről beszélünk, a tudományról szólunk, mert Isten a legfőbb igazság. Amikor édesapánkról, vagy édesanyánkról, barátainkról, vagy művészetről, illetve történelemről beszélünk, Istenről beszélünk, mert ő minden jónak a forrása. Van néhány ima, amit minden kereszténynek tudnia kell, ez a mi atyánk, Páternoszter, üdvözlégy Mária, ugye mi atyánk a legfenséges, de Ave Mária, szűzanya dicsérete és oltalmának kérése, credo, vagyis a hiszek egy Istenben, mindenható atyában, hitünk megvallása, hit, remény és szeretet felindításával, Veni Sancte Spiritus, pünkösre készülünk, a Szent Lélek segítségívása, Te Deum, a hála, az egyház és mindenki hálaimája, a mizerere, a bánat imája, melynek csodás formát adott Dávid király az 50. zsoltárban, de profundis, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, ima halottakért. Szokjuk meg, hogy minden ügyes bajos dolgunkban Isten segítségét kérjük.
Türen a nagy hadvezér mielőtt csatába indult hadserege előtt letérdelt. Képzeljék el, kedves hallgatók, a földre, és úgy kérte Isten segítségét, oltalmát. Minden fontosabb cselekedetünk előtt Szent Jónás, Szent Áldozás, hatalmas erőt ad az érzés, nem vagyok egyedül, velem van az Isten, velem van az Isten, Emmanuel. Ez az én erőm és világosságom jöhet, aminek jönnie kell a kínzó betegségben, a kietlen magányban, a kétségbeesésben és elhagyatottságban. Velem az Isten, és ez kell engem megerősítsen, vigasztadjon, velem az Isten. Ha imádkozni tudok, tehát akkor ketten vagyunk, ő és én. Így mindenre képes vagyok, nem félek, Szent Teréz szokta mondani. Teréz magában semmi, Teréz egy valami, Teréz egy szó és Isten minden. Fogjuk meg hát Isten kezét, kedves hallgatók, minden nap mélységes bízalommal, közelebb-közelebb Uram hozzá szoktuk énekelni. Húsvét van, Krisztus feltámadását ünnepeljük, és Krisztus feltámadás után, amikor időnként megjelent övéi között, szinte mindig az örömre hangolta őket, hogy örüljetek és örömötök teljes legyen, János 16:24. Ez Krisztus imája és jó kívánsága. Ime milyen értékes örökséget hagyott követőinek, törvény a szeretet és béke törvény, a szent öröm hirdetése, evangéliuma. Így értették a kereszténységet első követői, és így is éltek. Az igazi keresztény aszketika megőrizte mindig az örömnek ezt a lelkületét, ez különösen fényesen megnyilvánul a szentekben, hogy a keresztény törvénynek legtökéletesebb megvalósítói. Szépen mondta Kepler püspök, hogy a keresztény szentek az örvendő emberek galériát alkotják, de szép. Rosszul értelmezett felfogás alkot helytelen torzképet a szentekről, mintha azok világun szomorkodó, besavanyodott uborkák, lelkek lennének, mintha átkot szórnának minden evilági örömre és élvezetre. Ez a felfogás egyáltalán nem keresztény életszentség, ellenkezőleg a szentek jellegzetes tulajdonsága az öröm, az állandó változatlan öröm, amelyet szüntelen kisugároznak környezetükre, fényt és derűt árasztanak mindenfelé. Gondoljunk csak a nemzetek apostolára, Szent Pálra, aki a Damaszkuszi jelenéstől kezdve végigjárta a szenvedés véres útját, a mesterét, bejárta a görög-római világot, minden alkalmat megragadott, hogy beszéljen, és mindenütt az örömet hirdette. Gaudete iterum dico, gaudete hec est enim voluntas Dei, mondom nektek, örüljetek. Filippiek ezért levél 4:4:1, vagy Tesszaloniki 5:16, még a római fogságból bilincsekbe verve is örömre buzdít, ez az eszmény. Gondoljunk az első századok dicső vértanúira, derűs, mosolygós arccal néznek szembe a kínzó szerszámokkal is, az amfiteátrumban az örömhimnuszált zengik az Úrnak, aki méltónak tartotta őket a szenvedésre. Hermász pásztor a második században ajánlja már a keresztényeknek, hogy tegyék le a szomorúságot, amely a kétségnek, kételynek és a haragnak a test és elűzni magától a szent lelket. Inkább fogadják be az örömöt, amely mindig kedves Isten előtt, mondja. Rufinus írja a sivatagok szent remetéről, hogy örökösen vidámak és örömmel teli voltak, mivel az égbe vetették reményüket. Milyen szép az égbe vetni a reményt. Azt hiszi Szent Ferenc, a tökéletes vidámság szentje, minden örömre hangolta őt. Megitasul a virágoktól és naptól. Testvéreinek is az örömöt hagyja örökségbe, s himnusz éneklés közben költözött el a világból. Mortem cantado suscipit, Színai Szent Kataniról írja Jörgensen, mindig friss és ragyogó, mint a májusi reggel, sohasem szomorú, mint a világ szegény fiai. Ezt szokta mondani, hagyjátok, hogy azok, akik az ördököz tartoznak, lehajtott és melankolikus fejjel járjanak, mi hozzánk az öröm illik. Az ünneplés az Úrban, de szép. Mi hozzánk az öröm illik, az ünneplés az Úrban, kedves hallgatók, mennyire meg kellene ezt szívelni nekünk. A villában, Kármelben még ma is mutogatják a zarándokoknak ama zeneszerszámokat, amelyeket ünnepnapokon és az öröm óráiban használt Nagy Szent Teréz. Rómában Torgatto Tasso tölgyfáján kő jelzi, hogy Néri Szent Fülöp kiment a
Giannicolo rétjére a gyermekkel játszani, gyermek lett a gyermekekkel, annyira szerette, ha a gyermekek örültek, hogy egy alkalommal felkiáltott, inkább megengedném, hogy megverjenek, csak hogy örüljenek és nevét kezzenek. Íme a szent szokásos mottója, amely jellemző pedagógiai módszerére: fiacskáim, legyetek vidámak, szórakozzatok, de nevét kezzetek. Álljatok szilárdan, ha tudtok. Szalízi Szent Ferenc genfi püspök szeretetre méltósága közismert. A szent és vidám szelídségnek megtestesülése fényt és meleget árasztott mindig maga körül. Ő szokta tréfásan mondani: Un saint triste est un tristan. Ha egy szent szomorú, ott baj van az életszentséggel. Un saint triste et un triste saint. Don Bosco Chieriben vidám társaságot, Société de l'Allergia alapított, amelynek motto és programja a Servite Domini in Letizia, vagyis örömben szolgálni az Úrnak. Később is mondta rendjének: a gyermekeknek legyen széles szabadság az ugrálásra és futásra, a torna, zene, a kiabálás, színház, séták a legjobb eszközök a fegyelem elérésére. Segíti az erkölcsöt és szelídséget, csak arra kell ügyelni, hogy a társalgás témája és a résztvevő személyek beszédei ne legyenek káromlások. Hát íme egy sokora sok szent életből, kedves hallgatók. Nem várhatjuk, kedves hallgatók, hogy minden szent életében, minden pillanatban kitűnjék a szeretetteljes öröm. A természet, a temperamentum, a különböző körülmények is jelentős szerepet játszanak ebben, de nem hiányozhat egy igazi szentben sem, még a legszigorúbb aszkétában sem, a bűnbánat legridegebb hirdetőjében sem. Az öröm ugyanis az életszentség fényének első sugara. A szenteknek, abban is Krisztus igaz tanítványának és követőinek kell lenniük, hogy bennük tükröződjék az emberek felé a teremtő végtelen jósága, szeretre méltósága és a keresztény vallás nagyszerűsége. Az élet szentségnek lényeges jegye nem csak az öröm, hanem az őszinte, élő, fáradhatatlan törekvés arra, hogy másokat felvidítsunk. Elnézést. A Quo Vadis nagyszerű regényének egyik legszuggesztívebb lapja az, ahol Vinicius kérdi Péter apostolt: Görögország teremtette a szépséget és bölcsességet, Róma hatalmat, de a keresztények mit tettek? Mi hoztuk a szeretetet, válaszolta Péter. Igen, a kereszténység a szeretet vallása, a szeretetre épült. A szeretet törvényét hirdeti az emberiségnek, a szeretet, amely maga az Isten, a szeretet, amely Jézus Krisztus, a szeretetet, amely az élet reménye és eszménye. A kereszténység szelleme nem a szolgaság, nem a durva erőszak, hanem a fogadott fiúság lelke, a szelídségi, az örömi, a szabadsági és életté, amit a világ nem adhat. Gabriel D'Annunzio egy könyvtárat írt tele az örömről és világi élvezetről. Egész életének egyedüli bálványává tette. Röviddel halála előtt ezt írt a mélységes szomorúsággal: Sono malato e infelice, vagyis beteg vagyok és boldogtalan. Ez volt különben az utolsó levele Giancarlo Maroni barátja, az 1938. június 12-én. Kedves hallgatók, egyedül a kereszténység az öröm isteni üzenetének ilyen őrzője és magyarázója. Az öröm problémájának tud olyan megoldást adni, amely megegyezik természetünkkel és értelmünkkel. A kereszténység Istenben is egyedül benne kutatja az öröm titkát és forrását. Az öröm elválaszthatatlan tehát Istentől, mert szentségének, igazságosságának, végtelen tökéletességének gyümölcse. Az igazi öröm elengedhetetlen feltétele ugyanis Isten keresése. A hozzávaló simulás, akaratunknak az akaratához való igazítása, a törvényei szerint élt élet, kedves hallgatók, így megtisztult az öröm és megtermékenyül. Így megtisztul az öröm és megtermékenyül valóban, és rádöbbenünk arra, hogy csak az egészen keresztény lélek tud igazán és teljesen boldog lenni, boldog életet élni. Kedves hallgatók, köszönöm megtisztelő figyelmüket, bátorítom és bíztatom továbbra is, imádkozzuk közösen minden nap a rózsafűzért, és ajánljuk fel szándékunkra, hogy hallottuk az előadásban, az imádság által mélységes szoros kapcsolatba kerülünk, párbeszéd

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Aggódhat-e a hívő ember? Nekem az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztály részül az a kegyelem, hirdetni a nemzeteknek Krisztus felfoghatatlan gazdagságát, és felvilágosítani mindenkit, miként vált valóra a titok, amely öröktől fogva el volt rejtve a minden teremtő Istenben, hogy most kinyilvánuljon Isten sokrétű bölcsessége a mennyei fejedelemségeknek és hatalmasságoknak az egyház útján. Ez volt az ő örök végzése, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg. Benne a belévetett hit által járulhatunk bátran és bizalommal Istenhez, vallja Pál apostol Efezusiakhoz írt levelében, majd később így folytatja: járjunk az igazság szerint szeretetben, és mindenben nőjünk fel ő hozzá, Krisztushoz, aki a fej. Általa az egész test, az összekötő ízek segítségével egybefogva és összetartva, minden egyes rész sajátos tevékenységével gondoskodik saját növekedéséről, hogy felépüljön a szeretetben. Bátorságunk néha, valljuk meg, megcsappan. Néha megkorholnak, mit aggódsz? Aki hisz, az nem aggódik, mintha az evangélium mást sugalna, mert nem nyugtató, hanem bátorító kihívás. Az igazsággal való találkozás az, ami aggaszt, ami útnak indít, vagy taszít. A találkozás sohasem elégíti ki valamivel és zárja le az utat. Ha igen, Isten meggyőző fogalommá redukálható, lévén élő valóság éppen a nyugtalanság élményén keresztül fejezi ki az életerőt. A hívő ember legbeszédesebb jele, a nyugtalansága, legnagyobb hitvallása abban rejlik, hogy nem fél kérdéseket föltenni magának. A hívő ember nem a válaszokon él, hanem azokon a nagy kérdéseken, akik elég nagy teret engednek ahhoz, hogy helyet tudjon adni az Isten misztériumának, amelyet nem lehet megragadni beszédeinkkel, teológiánkkal, közeledni próbáló képeinkkel. De hogy visszatérjünk az előző kérdéshez, azt kell mondanunk, hogy az utazás egy olyan szükségszerűséggel kezdődik, amely mindenek előtt abban nyilvánul meg, hogy nem érezzük magunkat alkalmasnak, nem találunk többé olyan identitást, amely elég meggyőző ahhoz, hogy úgy érezzük, no, ez megfelel a legmélyebb igényünknek, lényünknek. Amikor elindulunk valami felé, valójában önmagunkat keressük. Ezt minden évszázad, minden nemzedékének emberei jól megértették, akik kezdettől fogva gondoltak azokra a vallási, spirituális utakra, amelyek a zarándoklat nevét viselik. Az igazi zarándoklat nem önelégülést szolgál, hanem elindulást, kihívást. Egy bizonyos helyes módon helyen keresni az istenséget nem föltétlenül azt jelenti, hogy egy pontos földrajzi koordinátában megtaláljuk majd, hanem annak fölismerését, hogy az indulásom és a zarándoklatom célpontja közötti térben van egy belső út, amely tudatosságra, döntő felfedezésre késztet az életemért. Magadnak teremtettél, Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned, kezdi Szent Ágoston a vallomásokat. Érdekes például, hogy a bibliai beszámoló hogyan kezdődik. Pontosan Ábrám utazásával, az első emberrel, aki közvetlen és mély kapcsolatba kerül Istennel. Ez az első kérdés, amelyet Isten ezzel az emberrel szemben intéz minden hívő atyához, az első szó, amelyel megszólítja az, hogy hagyja el a saját földjét, atya házát, és induljon el az úton. Ebben az esetben Isten nem árulja el Ábrahámnak az utazás célját, egyszerűen jelzi neki, hogy el kell indulnia egy útra. Mint azt mondja neki, menj az orrod után. Mindenek előtt meg kell kezdeni a kivonulást a kiinduló pontból, a bizonyosságból, az apai házból, hozzátartozói köréből, amely egészen addig a pillanatig meghatározta és emberként valósította meg. Ábrahám hitélete tehát nem valami vallás elméletre irányul, ami ebben a beszédében teljesen hiányzik. Ábrahám nem azért hívő, mert ragaszkodik az általa megértett eszmékhez,
Ábrahám éppen azért hívő, mert olyan mozgásban bízik meg, amelyet a szívében szükségszerűnek érez. Ez az ő módja a hitvallásnak, mert ahhoz, hogy a biztosat a bizonytalanra hagyja, mindig bizalomra van szüksége. A hit valódi cselekedete az, hogy elhagyjuk azt, amit tudunk, és elindulunk a nem ismert felé, elszakadni a száraz földtől, hogy a lépést a következő föld, az előttünk álló tér felé irányítsuk. A hit szerint élet nem merülhet ki jól begyakorlott, sőt, jól bevált imák pontos elmondásával. Az út mindig az üresség megtapasztalása, az elszakadás, a búcsú élménye, annak a kockázata, hogy belépünk egy olyan dinamikába, mozgásba, amely nem megnyugtató, de a nagyobb ígérete, a teljesség ígérete hírnöke. Vagyis a remény sohasem egyértelmű tárgy, hanem mindig valami kimondhatatlan, aminek ereje van útnak indítani minket. Valaminek a reményéért mindannyian hajlandók vagyunk vállalni az utazás kockázatát, és ez az oka annak, hogy életünk ösvénnyé kezd válni úttá, amely elvezet minket valahova. Mondd el, milyen reményed van, és megmondom, ki vagy. Pontosan ebben az értelemben, ha megfordítanánk a diskurzust, akkor azt kellene mondanunk, hogy a remény hiánya, vagyis a kétségbeesés éppen az indíték hiánya, ami kockáztatásra késztet, a merészségre késztet, hogy kivonuljunk a bezártságunkból. Elindulni, de nem vihetem magammal jól begyakorlott imáim, kapcsolataim élményét. Ha hátraforgunk, sóbálványá leszünk, mint Lót felesége. Bálványozott vallási és társadalmi élményeink megbénítanak bennünket. Ábrahám azzal a kétségbejtő ürességgel indul útra, hogy nincs utódja. Mire való ez a vándorcirkusz? Menj ki a földedről. Mégis elindul, mert az Úr mondta. Az igazán kétségbe esett, aki nem találta meg az utazás okát. Az igazán kétségbe esett, aki nem talált okot arra, hogy mindent megkérdőjelezzen, hogy szembenézzen az átmenettel az előzőből, az utána következőből, a zártból, a nyitottba, válaszból az új kérdésre. Ennek a reménynek a felfedezése azonban mindig a hamis remények elvesztésén keresztül történik. Az emmausziak szójárásával kifejezve, pedig mi azt reméltük. Kapunk valami jobb helyet, beosztást, nyugisabb helyet, normális főnököt, szolgálatkész munkatársakat, rendes, készséges híveket. Az Úr nem az árnyékban sörözgetni hívja a tanítványait. Menjetek, ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. És ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Minden nagy képűség fellengzős kivagyiság nélkül. Küldetésem, életem eredete és célja Istenben van, nem a körülményekben. Valójában életünknek azokban a döntő szakaszaiban, amelyekben minden csontig a lényegre szűkülnek, a hamis remények is összeomlanak, vagyis azok a hamis indítékok, amelyekhez kitöltik a napjainkat, de nem viselik el az élet súlyos dolgainak próbáját, nyomását, kihívását. Pontosan a hamis remények elvesztése váltja ki bennünk a vágyat a nagyobb reményre, valamire, ami szembe tud nézni a létezés elénk állította komoly dolgaival is. Kicsit olyan, mintha erre a kérdésre válaszolnánk, miért érdemes élni? Miért érdemes az életedet odaadni? Miért érdemes valamire rátenni az életet? Mi az igazi oka annak, hogy a halál drámájával is foglalkozzunk? Ha nem tudunk válaszolni erre a kérdésre, vagy ha nem is jutunk megfogalmazásához, az azt jelenti, hogy még mindig hamis reményekben vagyunk, amelyek gyakran csak egy módja annak, hogy mindig ugyanazon a helyen maradjunk, egy helyben topogjunk. Van egy szó, amely leírja a létünk bontakozása, lebénulásának pillanatait, az elégedettség. Aki elégedett, megelégszik azzal a kis zsebkendőnyi földarabbal, bizonyságokkal és tudattal, amiből élete áll. Nem keres mást.
nincs békéje, hanem állandóan a konfliktusmentességre törekszik. Fél a válságtól, ezért mindent megpróbál, ami távol tarthatja attól, ami megkérdőjelezheti bizonyosságát és bizonytalan egyensúlyát. Azt azonban el kell mondani, hogy a jelenkori boldogtalanság legmélyebb gyökere pontosan innen ered. Aki mintegy meghatározás szerint elégedett, nem lehet boldog. A legnagyobb félreértés pedig az, hogy a békét, a konfliktusok, az ellentmondás hiányaként fogjuk fel. Ez az igazi béke viszont indítékot talál arra, hogy be tudjon lépni a konfliktus szívébe. Mindannyian ritkán döntünk úgy, hogy spontán módon elindulunk az utazásra, és nagyon gyakran az élet sodorja útra az embert. Ez fölveti az igényt arra, hogy elhagyjuk a zártságot a benne rejlő nyitottság számára, bár igaz, hogy ez az út folytatódik, maga is áldássá válik, és növekszik a bizonyosság abban, hogy a gondviselés volt az, hogy tanulja lehettünk valaminek, ami véget ért, annak, hogy lássuk ennek az új kezdetnek a megjelenését. Ha a szenvedést okozott nekünk biztonságunk, élményeink városának összeomlása, az is igaz, hogy ez az ezernyi küzdelem közepette tett utazás valami új alapjaihoz vezetett, ahová az Úr vezet végül is nem egyszerűen a múlt helyreállítása, hanem olyan újdonság, amelyet nem lehetett volna látni, ha csak néhány dolog véget nem ér. De ha ránk bízták volna a választást, talán soha nem így végződne. Aztán maguk az események olyan helyzetbe hoznak bennünket, hogy megtapasztaljuk a végét ahhoz, hogy megtapasztaljuk a kezdetet. A gyermek talán soha nem hagyná el az anyja méhét, de egy bizonyos ponton maga a természet az, ami megtöri ezt a biztonságot, megállapodottságot, és lehetővé teszi a menekülést a zártságból, a szabadba, a benti életből, a kinti életbe. Minden önbecsülő utazásnak nem egyszerűen van kiinduló pontja és motivációja, indítéka, hanem mindenek előtt úti célja. Éppen ezért a harmadik kérdés, amely segíthet megvilágítani az utazás nagy témáját, pontosan az a kérdés, hová menjünk, mi a cél neve. Az utazás és a céltalan savargás, vándorlás között nagy a különbség, és a nagy különbséget pontosan a cél adja meg. Ha az ember tudja, merre irányulnak a léptei és az útja, akkor ennek a mozgásnak más a minősége, mint annak, aki anélkül mozog, hogy lenne célja, amely felé irányítsa az életét. Társadalmunkat hatalmas mozgás jellemzi, szinte izgatott mozgásként, nyugtalanságként határozhatnánk meg, amely mindannyiunkat csillapíthatatlanul mozgásba tart. De ami hiányzott, főleg az elmúlt években, az elmúlt generációkban, az a cél. Ezt nevezik a filozófiában metafizikai látásnak, célnak. A tájékozatlan életnek nagyon gyakran az a sorsa, hogy megismételje előző hibáit, hogy szinte mindig ugyanazokon a kérdéseken töprengen, amelyek megváltoztathatják a ruházatát, de alapvetően, mint mindig, ugyanazok a kérdések. A keresztény megtérés nem egyenruha, jelvény és zászló cserét jelent. Új módon látást, a belső azonosulásból táplálkozó értékelés módot jelent. Az életen belüli eligazodás megtalálása azt jelenti, hogy megtaláljuk azt az eszményt, amely segít energiánkat, döntéseinket irányítani, és vándorlásunkat utazássá alakítani valamivé, ami elvezet minket valahová. Például mindig föl kell tennünk magunknak a kérdést, hogy hová visz minket a kapcsolatunk, hová visz minket a tanulmány, hová visz a munka, hova a hibáink. Csak ha megvan az intelligenciánk, hogy megkérdezzük magunktól, merre tartunk, csak akkor minden más megvilágításba kerül. De csak akkor. De éppen ezen a ponton vagyunk elhivatva, hogy egy fontos célpontot tegyünk. A cél sohasem pusztán tervezés, nem érvelésből, az asztalnál elhangzott beszédből fakad, amit aztán valóságra alkalmazunk. A cél valóban elkerüli a tervezést, egyfajta kinyilatkoztatás, mintha arra emlékeztetne, hogy csak úgy tudjuk, merre tartunk, ha elindulunk az úton.
400 évvel ezelőtt, pontosabban 1623. június 19-én született Blaise Pascal, a 17. század egyik legnagyobb elméje, aki maradandót alkotott a matematika, a fizika és a filozófia területén is. Pascal, bár vallásosan nevelték, nem vált ettől igazi keresztényé. Fiatal korától kezdve küzdött benne a hit és a hitetlenség, szeretett volna hinni, de a kétség egyre jobban rátelepedett a szívére. Ő maga így vall erről. Ime, ezt látom, ez ejt engem zavarba. Körültekintek, és mindenütt csak homályt látok. A természet nem tár elém semmit, ami ne indítana kétkedésre és nyugtalanságra, és mivel túl sokat látok a tagadáshoz, és túl keveset a megbizonyodáshoz, szánalmas helyzetben vagyok, és már százszor meg százszor kívántam, hogy ha ez a keresztény hit valóban Istenen nyugszik, akkor adjon róla félreérthetetlen jelet, hogy lássam, melyik oldalra kell állnom. Így azonban, nem tudva, hogy mi vagyok, és az sem, hogy mit cselekedjem, nem ismerem se a helyzetemet, sem a kötelességemet. Szívem teljes erővel igyekszik megtudni, hol van az igazság, hogy követhesse az örökké valóságért, semmit sem találnék túlságosan drágának. Kicsoda az, aki féli az urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon, mondja a zsoltáros. Ezt írja Kereső küzdelmében aztán tovább Pascal. Különféle egymással vetélkedő vallásokat látok következésképpen, mint hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt akárki mondhatja, hogy ő próféta, ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról. Jézus Krisztus bizonyító legnagyobb érvek a jövendőlések, Istennek ezért volt rájuk a legnagyobb gondja, mert a beteljesülésüket jelentő eseménysorozat olyan csoda, amelyik az egyház kezdetétől a világ végezetéig tart. Úr Jézus Krisztus, feláldozott bárány, aki földi életében vérrel verítékeztél és könnyet hulladtál a mi bűneink nehéz súlya miatt, te megtapasztaltad az üldöztetést, megismerted az elárultatást, az elhagyottatást és az elutasítást. Fordítsd hozzánk tekintetedet, akik még vándorok vagyunk a földön és megpróbáltatások idején. Támogass minket szereteted erejével, hogy ragaszkodjunk keresztedhez, átélve a te szenvedésed, hűségesen kövessünk téged, és áthaladva a könnyek völgyén tudjuk majd énekelni a megváltottak számtalan seregével együtt az égi haza új énekét. Ott nem szenvedünk többé az éhségtől, és nem kínoz a szomjúság, sem a magány, sem az aggódás. Mert te szelíd, bárány és jó pásztor, letörölsz minden könnyet arcunkról. Neked az Atyával és a Szentlélekkel dicsőség, hálaadás mindörökre. Amen.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és